0: Úrunkban, aki fogantató Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, fölajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus

0: Ágnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézusom,
3: bízom benned.
4: Szent Faustina nővér,
3: könyörülj érettünk.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
5: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
6: Páncsázza a következő telefonszámot.
7: 031-5-04-04-04.
6: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
7: 031-5-04-04-04-es telefonszámot.
6: Hallgassa telefonon keresztül is
8: a

0: stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Üdvözlégy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmez nekünk, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmaz nekünk, Uram.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával Gyújts tökéletes Isten is ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Horváth Endre vagyok. Az előző előadás során beszélgettünk a jelenések könyvének bevezető részéről. Viszont van egy következő bevezető rész, amely a mű második és harmadik fejezetében található. Mégpedig az úgynevezett hét levél a hét egyháznak. A második bevezető részben, amit most szeretnénk taglalni ebben a hét levélben, éppen egyenként szólítja meg ezt a hét egyházat, és mindegyiknek elmondja azt az ítéletet, amivel fel akarja készíteni magának a látomásnak a befogadására. Ez a hét levél mindegyik egyháznak külön szól, külön konkrét helyzetébe, dicséret, feddés, buzdítás, de igazából ennek a hét levélnek az a funkciója ezen a János apokalipszison belül, hogy előkészítse az olvasót a kinyilatkoztatásra. Még jobban meg lehet érteni, hogy milyennek a feladata, a funkciója ennek a hét levélnek, hogyha ahhoz hasonlítjuk, ami a Szentmisében történik, amikor a Szentmise legelején, még mielőtt elkezdődne maga a szent cselekmény, legelőször is a pap mindig lelkiismeret vizsgálatra hívja az embert. Akkor is, hogyha éppen nincs valami szörnyű nagy bűnünk. Ez a lelkiismeret vizsgálat azt jelenti, hogy föltárom az Isten előtt a szívemet, megmutatom azt, ami bennem van, ha van bennem rossz, és azért valami mindig akad, azt megbánom, és valahol ezzel a lelkiismeret vizsgálattal az Isten szín elé helyezem magam. Ugyanez a funkciója ennek a hét levélnek. Ez a liturgikus bűn megvallás, amiben igazából a föltámadt Krisztus mutat rá arra, hogy itt meg itt vétkeztél. Itt meg itt kell megjavulnod, megtérned. Ez igazából arra segít, hogy megtisztuljanak az egyházak, egyrészt az olvasók is, hiszen látni fogjuk, hogy egy jó néhány dolog, amelyet megemlít a levelekben, az ténylegesen ránk is vonatkozhat. Az olvasó megtisztulva az Isten szín elé áll, és ezzel képes lesz arra, hogy befogadja azt a kinyilatkoztatást, amit a jelenések könyve közvetíteni szeretne. A hét levélnek a hangneme nagyon sokban emlékeztet a prófétai iratoknak a közvetlenségére, energikusságára, erőteljességére. A prófétai iratok is újra meg újra azt hozzák, hogy Isten személyesen szólítja meg az ő népét. Itt is erről van a szó. Föltámadt Krisztus személyesen helyezi rá ujját azokra a problémákra, amelyeket fel kell róni az ő népének. De csak azért teszi, hogy magához méltóbbá tegye. Ennek a hét levélnek teljesen pontos felépítése van mind a hét alkalommal. Mindig azzal kezdődik, hogy megnevezi a várost, amelynek egyházi közösségéhez szól, és akkor ennek az egyháznak, az angyalának írd meg. Az egyház angyala, akiről itt szó van, nagyon valószínű, hogy a korabeli püspökről lehet szó. Hiszen az Úristennek nem kellene írásba kommunikálnia az angyalokkal. Ez az első a megszólítás, aztán azon nyomban bemutatkozik Krisztus. Legtöbbször, ha nem is minden egyes alkalommal, de egy-egy vonást fog kiemelni abból, ahogyan a kezdeti látomásnál, a föltámadt Krisztus látomásánál, ahogy leírta János. És valamelyik vonáson keresztül mondja, hogy így szól az, aki ilyen és ilyen, és mindig az ő istenségét, az ő minden hatóságát akarja közölni vele. Ezt részletesebben látni fogjuk majd konkrét helyzetbe. Aztán harmadik lépésként mindig megítéli az egyházat. Ismerem tetteidet, fölsorolja a tetteit. Ez a megítélés, ez időnként azt jelenti, hogy ítéletet mond, megfeddi, de időnként jelentheti azt is, hogy bátorítja a csüggedésben. Nem mindig elítélést jelent. Pontosabban mindig arról van a szó, hogy visszaadja a szeretetnek a lendületét, meg a hűségét Isten iránt. Végül egy ilyen fölszólítás hangzik el, hogy akinek füle van, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak, Szentlélekre való figyelés, és befejezésként egy ígéret, amit a győztesnek, vagyis annak, aki ténylegesen szembeszáll a rosszal és győz, annak ígér a föltámadott. Annyi a különbség a hét levélben, hogy az első háromban így megy a sorrend, ahogy mondtam, az utolsó négyben pedig a két utolsó elem, az ígéret és a lélekre való figyelés, buzdítás megcserélődnek. Nem látható, hogy bármiféle oka lenne, vagy bármit változtatna ezáltal. Mind a hét levél pontosan ezekből a lépésekből áll. És ezen keresztül, tehát igazából, ahogyan mondtam, magukat a konkrét címzetteket, akiknek akkor írta Szent János, azokat is megítélve előkészíti a kinyilatkoztatásra, de igazából minden egyes olvasót, bennünket is, ezeken a leveleken keresztül szeretne fölemelni, előkészíteni arra, hogy valóban méltók és képesek legyünk befogadni azt a kinyilatkoztatást, amit kínál nekünk ebben a műben a Szentlélek. Ismét csak mondom, hogy a legjobb példa arra, hogy mi a szerepe ennek a hét levélnek, az a lelkiismeret vizsgálat a Szent Mise legelején. Egészen pontosan talán még ez a hét levél azért abban is segíthet, hogy komolyabban vegyük azt a lelkiismeret vizsgálatot, ami nem egyszerűen csak a bűneink megvallása, hanem az Isten szín elé állás. Föltárni a szívemet az Isten szín előtt. Nem fogjuk mind a hét levelet végigvenni, de hármat lépésről lépésre követve talán segíteni tudunk abban, hogy jobban megértsük, hogy közelebb hozzuk hozzánk az olvasóhoz a mondani valóját ennek a hét levélnek, ennek az előkészítő leveleknek. Ahogyan mondtam, a Jelenések könyve második és harmadik fejezetében található ez a hét levél. Az első levél az efezusi egyházhoz szól. Nem véletlenül. A hét egyház közül a legfontosabb az efezusi egyház. Az efezusi egyház egy különlegesen fontos közösség volt az első és részben még a második évszázadban is. Az efezusi egyházban működött hagyomány szerint is, de gyakorlatilag biztos Szent János apostol is, de ugyanakkor Szent Pál apostol is nagyon fontos missziót végzett ott. Vagyis két meghatározó apostoli személy öröksége maradt ebben a városban, ami miatt nagyon élénk egyházi élet alakult ki. Gyakorlatilag egyfajta központja volt a környező egyházi közösségeknek is, azért kerül itt is az első helyre. Legnagyobb, legerősebb közösség, aki ilyen módon, valami módon felelősséget vállal és hordoz a többiekért is. Így szól ez a levél. Az efezusi egyház angyalának írd meg. Így szól az, aki jobbjában a hét csillagot tartja, és aki a hét arany gyertyatartó között jár. Az efezusi egyház angyalának, ahogyan mondtam, ez szinte biztosan azt kell, hogy jelentse, hogy vezetőjének, a felelős személynek, magyarán a püspöknek, aki elsősorban felelősséggel tartozik a közösségért, és megnevezi magát úgy, mint aki a jobbjában tartja, szorítja a hét csillagot, és aki a hét arany gyertyatartók között jár. Az előző jelenésben találkoztunk ezzel a két szimbolikus jelképpel. A hét arany gyertyatartó az a hét helyi egyház közösség, a hét csillag pedig a hét egyház, hét angyala, hét vezetője. Krisztus itt magát egyrészt a hűségesnek mutatja be, aki erővel tartja, szorítja, biztos helyen tartja az hét egyház, hét angyalát, akire számítani lehet, illetve aki a hét arany gyertyatartók között jelen van. Tehát akkor, amikor bemutatkozik, mint aki a hét csillagot tartja, aki a hét arany gyertyatartók között áll, akkor a hűségére és a jelenlétére emlékezteti az efezusi egyházat. És itt nagyon pozitív dolgokat sorol fel először. Azt mondja, ismerem tetteidet, fáradozásodat és állhatatosságodat. Az efezusi egyház fáradozik Isten ügyéért, és kitartó, állhatatos. Tudom, hogy nem tűröd meg a gonoszokat. Próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Itt az apostol szó a vándor apostolokra vonatkozik. Mi már, amikor az apostolokról beszélünk, akkor a 12 apostolra gondolunk. de igazából eredetileg nem pont így hangzott az elnevezés. Az ősegyház, amikor apostolokról beszélt, akkor minden egyes vándor misszionáriusról beszélt. Ha viszont a 12 apostolról beszélt, akkor azt mondta, hogy a 12. Ezek a vándor tanítók, ezek a vándor apostolok egyes egyházakban tanítottak. Lelkesíteni próbálták az egyházi közösségeket. Viszont néha, ahogyan ebben az esetben is, nem ütötték meg a mércét. És az efezusi egyház elöljárói, vagy az egész közössége meghallgatja őket, próbára teszi, kérdéseket tesznek föl, és mikor nem felelnek meg, akkor nem engedelmeskednek az elvárásaiknak. Ezt pozitívan ítéri meg. Tehát nem csak a fáradozását, az állhatatosságát, hanem a bölcsességét is megdicséri a föltámadt Krisztus az efezusi egyház angyalának és az egész vezetőjének. Állhatatos is vagy, szenvedtél értem, és nem fáradtál bele. Ez egy nagyon szép kifejezés. Hiszen a szenvedés az általában kiveszi az emberből az energiát, az erőt. Szenvedtél értem is, nem fáradtál bele. Tehát az efezusi egyház mindenképpen egy példaadó egyház, amelyik erővel cselekszik, hűséges, és nem fárad bele mindabba a nehézségekbe, amivel szembe találkozik. A lendülete továbbra is megvan. Azonban következő már egy ítélet, egy negatív dolog kiemelése. Így folytatja a föltámadt Krisztus, de az a kifogásom ellened, hogy elhagytad első szeretetedet. Mi ez az első szeretet? Tehát igazából ez az a kezdeti szeretet, az a kezdeti lelkesedés, kezdeti lendület, amivel keresztények Krisztus tanítványai lettek, az efezusi hívők. Mindannyian tudjuk, hogy akkor, amikor először megérinti a szívünket Krisztus igazsága, meg szépsége, akkor az olyan lendületet vált ki, hogy az ember egész szívvel szeretne az Istennek szolgálni. Picit ténylegesen az első szerelemre emlékeztet, amikor az ember úgy egész szívével az Isten vagy a másik ember felé fordul. Az a kifogása a föltámadt Krisztusnak, hogy ez a láng, ez lerohadt. Elhagytad első szeretetedet. Előzőleg felsorolta, hogy ez egy nagyon komoly egyházközség. Egy olyan, aki minden szempontból példát ad. De nem 100%-osan köteleződik el. És az, ami döbbenetes ebben a kijelentésben, az, hogy az Isten nem elégszik meg a 99%-kal. Nem elégszik meg azzal, hogy esetleg ez az egyházközség az összes többi között a legjobb. Nekünk újra meg újra van olyan kísértésünk, hogy könnyen megnyugtatjuk a szívünket azzal, hogy az átlagnál jobbak vagyunk. És ez tényleg így van. Ha az ember körbenéz a megkereszteltek között, akkor azt látjuk, hogy már a gyakorló hívők már egy 10-15% a maximum a megkeresztelteknek. Tehát az, aki úgy viszonylag jár templomba, az úgy érezheti, hogy az átlagtól messze jobb vagyok. Ugyanakkor összehasonlítom magamat újra meg újra emberekkel, és azt mondom, hogy hát ettől is azért jobb vagyok. Persze vannak tőle különbek is, ott vannak a szentek, akik azért sokkal magasabban állnak, mint mi. Tehát azért egész jó el vagyok én egy olyan helyen, ahol azért nem kell annyira szégyenkeznem. A föltámadt Krisztus nem így látja a dolgot, hanem éppen úgy látja, hogy csakis a 100%-kal van megelégedve. Csakis azzal az első szeretettel, azzal a kezdet lendülettel, amivel föltétel nélkül szolgáltattuk ki magunkat neki. A hétköznapokban megfakul ez a kezdeti szeretet. De a föltámadt Krisztus ezt nem tűri el. Valahol itt érezni azt, hogy az Úr, ami Istenünk emésztő tűz, nem kíván-e túl sokat az Úristen? Egyértelmű, hogy annyira komolynak gondolja ezt a mi szemünkben egy kis hibát, hogy egyenesen azt mondja az efezusi egyháznak, hogy gondold meg, honnan süllyedtél ide, tarts bűnvállalatot, és tégy úgy, mint előbb, különben föllépek ellened, és elmozdítom helyéről gyertyatartódat, ha bűnbánatot nem tartasz. Mit jelent ez, hogy elmozdítani helyéről a gyertyatartót? Arról már beszéltem előzőleg, hogy igazából a gyertyatartónak az a leglényege, hogy hol áll a szentek szentélye erőt közvetlenül, vagyis az Isten színe előtt. Ha elmozdítjuk a helyéről, vagyis kivisszük erről a legszentebb helyről, akkor elveszíti a létének az értelmét. Elveszíti a fontosságát. Amikor itt azzal fenyegeti meg az Úr Jézus, aki a hét gyertyatartó között jár, hogy elmozdítom arany gyertyatartodat, akkor gyakorlatilag az elvetéssel fenyegeti meg az egyházat. Ember úgy beleborzong, hogy lehet az, hogy ennyire keményen bánik vele. Igazából két dolgot kell meggondolnunk. Az elsőt az, hogy Isten nem azért követel meg 100%-ot a híveitől, hogy valami végtelenül kegyetlen módon követelje, mint egy könyörtelen tanítómester. Hanem azért, mert ő maga is 100%-osan akarja adni magát nekünk. És csak akkor bírja, hogyha én is 100%-os odaadással fogadom őt. A mindenható, végtelen Isten belefér az emberi szívbe. De Isten soha nem adja magát csak 10-20%-ba, nem is 99%-ba. Mindenestől akarja adni magát. És csak akkor bírom fogadni, ha én is mindenestől kiszolgáltatva magamat fogadom őt. Nem elég a 99%. Nem elég az, hogy jobbak vagyunk az átlagnál. Egyértelműen mondja a hitünk, hogy Isten szentségre hívott bennünket. De ez nem csak kötelezettség, hogy muszáj tökéletesnek lenni, muszáj mindent megtenni, hanem igazából azt jelenti, hogy 100%-osan akarom magam kiszolgáltatni, mert csak így kaphatom ajándékba az önmagát mindenestül ajándékozó Istent. Illetve a másik dolog, hogy igazából ezzel is tudatára akar ébreszteni bennünket, hogy nélküle semmik vagyunk. Isten nem megszégyeníteni akar bennünket, hogy lám csak ennyit értél el. Nem egyszerűen ráteszi az ujját a hibákra azért, hogy megszégyenítsen, hanem készségesség, készsé akar bennünket tenni arra, hogy ténylegesen befogadjuk a teljes kinyilatkoztatást, a teljes isteni ajándékot, de ehhez az kell, hogy kikönyörögjük tőle, hogy a gyengeségünk, hitetlenségünk ellenére kiformálja bennünk a 100%-os adást, hogy képesek legyünk visszatérni az első kezdeti szeretethez. Aztán hozzáteszi, föltámad Krisztus, viszont jó benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták tetteit. Én is gyűlölöm azokat. És még csak egy meglepő kijelentés, hiszen a szeretet Istene gyűlöl valamit. A prófétáknak a kijelentései, akik egyszerűen a háromszor szent Isten, az emésztő tűz szín elé állítják a népet, éreztetik azt is, hogy Isten, ami nem hozzávaló, azt elveti. Fel kell arra figyelni, hogy nem azt mondja, hogy a nikolaitákat gyűlölöm, hanem a nikolaiták tetteit, tehát nem a bűnöst, hanem a bűnös tetteit gyűlöli. Befejezésként a következőt mondja az Efezusi Egyház angyalának a föltámadt Krisztus. Akinek füle van, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Visszhangzik ebben a kijelentésben az, amit Jézus a példabeszédek tanításakor mondott néhány alkalom, hogy akinek füle van, hallja meg. Igazából mindenkinek van füle. Mindenki képes a hallásra. De nem mindenki készséges a hallásra. Ebben akinek füle van, hallja meg, ebben az a különbség jelenik meg, amit a magyar nyelv úgy fejez ki, hogy hallani és meghallani. Sokszor hallok dolgokat, de nem hallom meg, vagyis nem jut el az értelmemig, nem jut el a szívemig. Meghallani, amihez nem egyszerűen csak a fizikai fül szükséges, nem egyszerűen csak a fizikai érzékek, hanem egy értelmi készség. Egy ember, aki panaszkodik, meghallgatom, és tovább megyek. De hogyha hajlandó vagyok vele együtt érezni, akkor hallom meg igazán. Akinek füle van, hallja meg. Mit mond a lélek az egyházaknak? A szent lélekre való odafigyelésre buzdít, és amit az egyházaknak mond, vagyis az összhelyi egyházat vezeti a szent lélek a történelem nehézségein keresztül. Nagyon gyakran megesik velünk, hogy igazából csak a mi kis közösségünkre figyelünk. De az egyház egészét próbálja vezetni a szent lélek, ami azt jelenti, hogy az újabb és újabb kihívások között amiben él az egyház, és látjuk, hogy úgy meg úgy nehézségek, vagy lehetőségek nyílnak meg minden egyes alkalommal. Az új meg új kihívások között a Szentlélek világosítja meg elsősorban az egyház vezetőit, hogy megfelelő választ adjanak azokra a kihívásokra. Akinek füle van, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Igazából nyugodtan mondhatjuk, hogy azért szerepel minden egyes alkalommal, mind a hét levélnél ez a fölhívás, mert maga a Jelenések könyve is egy ilyen útmutatás akar lenni, hogy hogyan vezette abban a korban, bizonyos értelemben ma is, a Szentlélek a történelmen keresztül az egyházat. Akinek füle van, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Végül pedig úgy fejezi be, a győztesnek az élet fájáról adok enni, ami az Isten paradicsomában van. Ismét egy igen érdekes utalás, amit csak akkor értünk meg, hogyha a teremtés történetnek az egészét figyelembe vesszük. A teremtés történet arról beszélt, hogy Isten megtiltotta az ősszülőknek, hogy a jó és a rossz tudásának a fájáról vegyenek. Bár az egész elbeszélésnek az a logikája, hogy Isten nem akarja eltiltani tőlük, hanem ő akarja ajándékozni neki ezt a jó és a rossz ismeretének a tudását. Azt szeretné, hogy ne vegyenek önhatalmulak. Miután mégis vesznek, bűnkövetnek el, akkor Isten úgy dönt, hogy megakadályozza az ősszülőket, hogy ne vehessenek az életfájáról, amivel örökké élnének. És az életfájához vezető utat tüzes pallosokkal rendelkező kerubokkal zárja el. De igazából ez nem gonoszság az Isten részéről, hanem irgalom. Mert ha az ember, aki elszakadt az Istentől, bűnös módon elszakadt az ő barátságától, ha venne az élet fájáról, akkor gyakorlatilag örökké tartana ez az ő Istentől való eltávolodottsága. Mondjuk így, ez az átkot hordozó élet, ami az Isten nélküliség, amit jelent, ez örökké tartana. Tehát Isten azáltal, hogy megakadályozza az élet fájához vezető utat, azáltal benne hagyja az embert a nyomorba, de egy lehetőséget készít elő a majdani üdvösségre. És itt igazából ezt kínálja fel a győztesnek. Aki hűséges lesz hozzám, és győzelmeskedik a nehézségeken, azoknak én adok az élet fájáról. Ismét csak nem a győztes vesz, hanem az Isten adja ajándékba. Ahogyan a jó és rossz tudásának a fájáról való gyümölcsöt is Isten akarta volna ajándékba adni. A következő levél, amiről beszélni szeretnénk, az a pergamoni egyházhoz szól. Érdekes megjegyezni, hogy igazából ezen a helyen találták ki a pergament, azt a fajta írásmódot, ami abban a korban elterjedt, és a tekercs után a pergamen a mai könyvnek az előformája lett. Pergamoni egyház egy olyan egyház, amely egy ellenséges környezetben él, de mégis mindig kész a harcra és a hitvallásra. De alapvetően egy bátorítást, biztatást fog kapni a Jóistentől. A pergamoni egyház angyalának írd meg. Így szól az, aki a kétélű hegyes kardot tartja. Ismét csak vissza kell utalnunk a föltámadt Krisztus jelenésére, ahol azt írja le a látnok, hogy a szájából egy kétélű éles kard jön elő. Vagyis az Isten igéjének a kard, a fegyver voltára utal. Ez a közösség alapvetően ezt írja meg. Ellenséges környezetben megragadni az Isten igéjét, a lélek kardját, és küzdeni, talpon maradni. És így szól hozzá, tudom, hol laksz, ahol a sátán trónja áll. Igen, furcsa és erős kijelentés, hiszen tudjuk, hogy a sátánnak nincs egy konkrét lakóhelye, hanem ott van mindenütt. Viszont mindenképpen azt jelenti, hogy ez egy olyan város, ahol az Isten ellenesség, a keresztény ellenesség szinte elvárt norma. Az egzegiták úgy gondolják, illetve arra vannak arra jelenések, hogy egy nagyon fontos központja volt Pergamon a császár kultusznak, ami miatt igen-igen sok keresztényt üldöztek. Talán erre utal, hogy ahol a sátán trónja van. De mindenképpen egy Isten ellenes, keresztény ellenes légkör, ami körbeveszi. Ez a kis közösség mégis kitartasz mellettem, nem tagadtad meg a hitemet, míg azokban a napokban sem, amikor Antipászt, hűséges vértanúmat megölték nálatok, ahol a sátán lakik. A legnehezebb kihívások közepette is, amikor egy jelentős szemét megölnek náluk, akkor is hűségesek maradnak. De van egy kis kifogásom ellened. Alapvetően igen pozitív, de egy kis kifogásom van ellened. Vannak nálad Bálám tanításának követői, aki kioktatta Bálákot, hogy áldozati hús evésére és paráználkodásra csábítsa Izrael fiait. Ugyanígy vannak nálad a nikolaiták tanításának követői is. Ahogyan az előzőben is itt is a nikolaiták jelennek meg, akiket itt most Bileám követőinek nevez. Bálám, ahogy itt fogalmaz, de az Ószövetségben Bileám egy olyan pogány proféta volt, aki pénzért árulta az áldást vagy átkot. És a Moabita király elhívja azzal, hogy átkozza meg Izraelt. Isten azonban nem engedi, hanem minden egyes alkalommal, amikor átkot akarna mondani, akkor kénytelen áldást mondani Izraelre. Viszont, hogy elneveszítse a pénzt, Bileám azt találja ki, hogy megtanítja a Moabita királyt, hogyan szakítsa el Izrael fiait az Istentől. Méghozzá úgy, hogy fölbiztatja a Moabita lányokat, hogy csábítsák el az izraelita fiatalembereket, és csábítsák pogány Isten tiszteleten való részvételre. Ezzel a hűtlenséggel igazából Istentől, az erősségüktől elszakítja Izrael fiait, és így már le tudják őket győzni. Nem egyértelmű, hogy mit jelent a nikolaitáknak a tanítása. Nem részletezi, de mindenképpen olyan tanítás, amellyel el akarják szakítani a feltétlen és teljes Isten iránti hűségtől a keresztényeket. Isten nem fogadja el és elítéli, hogy előzőleg mondta, gyűlölöm ezt a tanítást. Nem magát a szemét, tetteiket, a tanításaikat nem fogadja el. Tarts tehát bűnbánatot, különben hamarosan föllépek ellened, és harcba szállok velük számnak kardjával. Az isteni ige, amely az ellenséges környezetben erőt ad a közösségnek, hogy talpon maradjon, az meg fogja őket ítélni, ellenük fordul, hogyha nem térnek meg erről az útról. Újra a befejező gondolat, akinek füle van, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak, és aztán így folytatja, a győztesnek rejtett mannát adok, és egy fehér követ, a kövön új név áll, amelyet más nem ért meg, csak az, aki kapja. A rejtett manna, ez egyértelműen, hogy az oltári szentség, más nem is lehet. De igazából azt magyarázza meg, hogy mi a szerepe a keresztény ember életében az oltári szentségnek. Ahogyan a pusztában vándorló választott népnek egy égi kenyeret adott az Úristen, amivel napról napra életbe tartotta őket, ugyanúgy az oltári szentség is egy égi kenyér, amivel napról napra táplálja az ő választott népét, itt már az egyházat, az Úristen. Rejtett mannát, ugyanis az oltári szentségben Krisztus elrejtve a mi életünk kenyere. És egy fehér követ, a kövön új név áll, amelyet más nem ért meg, csak aki kapja. Az új név. A név mindig kifejezi az identitását a személynek, és itt, amikor új nevet kap, akkor igazából új identitást is kap. Ahogyan Simonból Péter lett, ahogyan Ábrámból Ábrahám lett. A név kifejezi azt a küldetést, amit az Isten ad neki. Annál is inkább, hiszen általában a név arra szolgál, hogy körülöttem levők meg tudjanak szólítani. Itt viszont senki nem ismeri, csak az, aki kapja. Az Isten előtti egyedi identitásomat ajándékozza nekem az Úristen. És az, hogy igazából ki vagyok, az csak ő tudja. Ő, aki teremtett, ő, aki formál, és ki akarja belőlem hozni a legjobbat. Az új név, amelyet csak az ismer, aki kapja, és csak az Isten, az Istenhez való kötődésemnek, az Isten előtti identitásomnak a kifejezője, amit az Úristentől ajándékba kapok. Simon, aki Péter lesz, Saul, aki Pállá lesz, Ábrám, aki Ábrahám, a népek atyává lesz. Eredetileg három levelet szerettem volna elemezni, de csak erre a két levélre.
2: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 4 óra.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Szeretett hallgatóink, dicsértessék a Jézus Krisztus, szentségimádást közvetítünk az Erdélyi Mária Rádió nagyváradi stúdiójának a kápolnájából. Megkérjük kedves hallgatóinkat, az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennyei Atyám, köszönöm neked a hit ajándékát, amely által erőt meríthetek a reménytelenségben is. Kérlek, erősítsd meg bennem a bizalmat, hogy mindig bízzak abban, hogy te gondoskodni fogsz rólam. Segíts, hogy hittel nézzek szembe az élet kihívásaival, és bízva várok rád. Áldott légy mindörökké. Amen.

Uram, köszönöm neked az ígéreteidet, amelyek tele vannak reménnyel és jövőképpel. Segíts, hogy mindig lássam előre a fényt a sötétségben is, és hittel várjak rád. Legyen bennem mindig erős a reménység, hogy soha ne adjam fel, és mindig bízzak abban, hogy te jó útra vezetsz engem. Köszönet neked minden napért. Amen.

vannak szeretettel és gondoskodással irántunk. Kérlek, segíts meg engem abban, hogy mindig hittel várjam az ígéreteid beteljesedését az életemben. Adj nekem türelmet és kitartást ahhoz, hogy soha ne adjam fel a reményt, és mindig bízzak abban, hogy te jóra fordítod minden helyzetemet. Köszönet neked minden áldásért. Amen.

Ó, Uram, köszönöm neked az erőt és kitartást, amit mindig adni tudsz nekem a nehéz időkben. Kérlek, segíts meg engem abban, hogy mindig hittel nézek szembe az élet kihívásaival, és soha ne veszítsem el a reményt a szívemben. Adj nekem lelki erőt ahhoz, hogy minden akadályon átlendüljek, és tartsam magamban a hitet abban, hogy te velem vagy, minden lépésemet vezeted. Köszönet neked mindazért, amit adsz nekem. Amen.

Édes Jézusom, köszönöm a reményt, amit szívembe helyeztél. Segíts nekem hinni abban, hogy a jövőm fényesebb lesz, mint a múltam. Kérlek, adj erőt és bátorságot ahhoz, hogy megtartsam a reményt szívemben, még a legnehezebb időkben is. Legyen áldott az utam, és vezess engem az igazságot felé. Köszönöm Jézusom, hogy mindig mellettem vagy. Amen.

Dicsőség neked, mennyei atyám, minden jóságodért és szeretetedért. Köszönöm neked a reményt, mely mindig új erővel tölt fel engem. Segíts nekem megőrizni ezt az érzést a szívemben minden nap, és hálásan fogadni minden ajándékodat, amit nekem adsz. Köszönöm neked, Istenem, az irányításodat az életem felett, és a végtelenül nagy türelmedet velem szembe. Áldott légy mindenért. Amen.

Mindenható Istenem, köszönöm neked az eddigi áldásokat és kegyelmeket. Kérlek, adj nekem erőt és kitartást ahhoz, hogy bízzak benned és reménykedjek a jövőben. Segíts nekem hálát adni minden napért, és bízni abban, hogy te mindig jó irányba vezetsz engem. Amen.

mindenható Istenem, köszönöm neked a lelki erőt és kitartást, amit napról napra adtál nekem. Kérlek, segíts nekem megerősíteni a hitet és a reményt szívemben, minden kihívás ellenére is. Adj nekem bölcsességet ahhoz, hogy mindig rád figyeljek az életem minden pillanatában. Amen.

kérünk téged, adj nekünk képességet arra, hogy hálát adjunk mindenért, ami történik az életünkben. Legyen bennünk békesség és nyugalom, mert tudjuk, hogy te gondoskodsz rólunk minden pillanatban. Áld meg a reményünket, és erősítsd meg hitünket minden nap. Kérjük mindezt Jézus Krisztus nevében. Amen.

Mennyei atyánk, köszönjük neked az ígéreteidet, amelyek tele vannak reménnyel és jövőbeli lehetőségekkel. Segíts minket abban, hogy mindig hittel nézzünk előre, és bízzunk ma abban, hogy jó dolgok várnak ránk. Adj nekünk erőt és kitartást a várakozás idején, hogy soha ne veszítsük el a hitünket és a reményünket. Engedd meg számunkra, hogy mindig érezzük jelenlétedet és vezetésedet az életünkben. Áld meg azokat az embereket is körülöttünk, akiknek kevésbé fénylik a jövője. Adj nekik reménységet és erősíts meg hitüket abban, hogy te mindig velük vagy. Amen.

Mennyei atyánk, köszönöm neked azt a lelki erőt, amit mindannyian magunkban hordozunk. Segíts most is erősnek maradni, ha úgy érezzük, nincs tovább. Adj kitartást minden nehézséghez, mely útjainkba kerülhet, és segíts még jobban megtanulni benned bízni minden pillanatban. Áld meg szívünket örök reménységgel, és soha ne veszítsük el hitünket. Vezess minket, Istenem, az úton mindannyian együtt, hogy legyünk egységben minden kihívásra szemben. Áldott légy mindörökkön örökké. Amen.

Drága Istenem, köszönöm, hogy mindig fényt adsz az életembe, még a legsötétebb pillanatokban is. Kérlek, adj erőt és kitartást nekem ahhoz, hogy higgyek a jövőmben, és ne veszítsem el a reményemet. Segíts, hogy mindig tudjam, hogy te gondoskodsz rólam, és vezetsz az utamon. Amen.

Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked a reményt. Köszönöm, hogy adod nekem ezt a csodálatos ajándékodat. A reményre gondolok általában az jut eszembe, hogy amikor éppen nehéz az élet, nehéz a kereszt, amikor kilátástalannak tűnik a helyzet, nem kell kétségbe esnem, hiszen te velem vagy, mindig bízom abban, hogy előbb-utóbb a helyzet jobbra fordul, hiszen te bármit megtehetsz, és soha nem hagysz el. Igen, Uram, belátom, hogy legtöbbször a remény számomra azt jelenti, hogy a helyzet majd megváltozik, jóra fordul minden. Pedig a te apostolod azt mondja, hogy ha csak ebben a földi életben remélünk te benned, akkor minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Igen, Uram, bevallom, hogy én is sokszor elveszítem szemem elől az örök élet, az örök boldogság perspektíváját. Sokszor tényleg csak ebben a világban gondolkozom. És bár tudom, ott van valahol a szívem mélyén a hit, hogy van élet a halál után, hogy van örök boldogság a te jelenlétedben. Ez elég ritkán jelenik meg a szemeim előtt. Uram, ajándékozz meg egy olyan reménységgel, ami mindig a szemem elé hozza az örök boldogság kilátását, hogy ne csak ebben a földi életben reménykedjek ígéreteid beteljesedésében, hanem ennek a végső remény beteljesedésének reményében, ennek fényében éljem a hétköznapjaimat és egész életemet. Amen.

Uram, hálát adok neked én is a reményért. Hálát adok neked, hogy a te igéden keresztül táplálsz minket ezzel a reménységgel. Hálát adok azért, hogy megígérted, hogy te nem romlást, hanem békességet adsz nekünk. Hogy reményteljes jövőt készítettél számunkra. Uram, tudjuk, hogy a te igéd igazság, és hálát adok azért is, hogy bízhatunk benned, hiszen te magad vagy az út, az igazság és az élet. És mégis, Uram, sokszor elkeseredünk, amikor sötétebb idők jönnek ránk, elveszítjük a bátorságunkat, a reményünket. Kérlek téged, hogy akkor se feledkezz meg rólunk, hogy bátoríts minket, hogy emelj fel minket, add meg a kegyelmet, hogy újra rá tudjuk szegezni a tekintetünket, és újra felé legyen bennünk az a reménység, ami el van rejtve a szívünkben. Uram, hálát adok neked azért a legfontosabb reménységért, hogy te helyet készítettél számunkra a te országodban. Uram, add, hogy mindent ezen keresztül szemléljünk, a földi élet minden megpróbáltatását úgy tudjuk megélni, hogy örök reményünk van, hogy te majd letörölsz a szemünkről minden könnyet, hogy megszűnik minden gyász és fájdalom, és találkozhatunk veled színről színre, és veled lehetünk egy örökké valóságon át. Hála és dicsőség neked ezért, Uram, mindörökké.

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből minnyájan merítettünk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmú szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden végasztalás kútfeje.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelődésünk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve benned bízók üdvössége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a haldoklók reménysége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örökisten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért testdekelnek, hagyj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kényszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójának a kápolnájából. Köszönjük, hogy együtt velünk imádkoztak, maradjanak továbbra is az Erdélyi Mária Rádióval. Jó rádiózást kívánunk és áldott estét! A mikrofonnál Szebenyi Lajos önkéntes hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a

0: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy

0: te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. A Szent Atya köszöntötte a zarándok csoportokat. A szerdai általános audiencián részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő is, aki a Vatikánban tárgyalt. Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét.
1: Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. Múlt pénteken érkezett vissza Leó pápa egyhetes spanyolországi apostoli útjáról, és a hagyománynak megfelelően a rákövetkező szerdai katekézisét a látogatásának szentelte. A Szent Péter téren tartott általános kilogatás során a pápa sorra vette a legfontosabb eseményeket, és röviden összefoglalta útjának saját üzenetét. Megállapította, hogy Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták.
2: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
1: Ma szeretnék megosztani néhány gondolatot a múlt heti spanyolországi apostoli utamról, amelynek során Madridot, Barcelonát, a Montserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg, kezdte beszédét a pápa. Négy afrikai országot felkereső hosszú utazásom után ezúttal egy ősi és gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot látogatta meg. Egyértelmű volt, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták. Ezért hálát adok Istennek és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, a püspököknek és az egyházi közösségeknek, szólt a Szent Atya. Isten népe nagy vigaszt nyújtott a pápának hite és szeretete örömteli bemutatásával. Ő pedig megerősítette a híveket, és Róma püspökeként arra bátorította őket, hogy győzzék le a megosztottság és a szembenállás minden formáját, azáltal, hogy mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, egy olyan szolgálat, amely sajátosan kifejeződik az apostoli utakon. Minden alkalommal a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez igazodva.
2: Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
1: Spanyolországi útja során a pápa örömmel állapíthatta meg, hogy mennyire várták a minden korosztályhoz és helyzethez tartozó emberek az ő látogatását. Mindenhol tömegeket talált, akik nagy melegséggel fogadták. Ez korán sem volt magától értetődő, ezért is érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen ez a részvétel elsősorban a spanyol nép hitét fejezi ki, ugyanakkor megmutatja azt az általános igényt, hogy igaz és mély alapon legyünk együtt, nem ideológiai vagy részleges érdekek alapján, hanem azon az alapon, amelyet végső soron csak Krisztus tud biztosítani, és amelyet az evangélium a szükséges inkulturációk révén közvetíthet a népek életébe. Megteheti ezt az evangélium, mert üzenete teljes mértékben válaszol mindkét szükségletre, az igazság keresésére és az igazságosság utáni szomjúságra. A bevezeté után a Szent Atya sorra vette látogatása legfontosabb állomás helyeit. Madridban és Barcelonában, nagy katedrálisokban és modern stadionokban gyűltünk össze. A Montserrati apátságban elimádkoztuk a Szent Rózsafüzért. A Sagrada Familia Bazilikában ünnepi szertartáson vettünk részt a kő és a fény szimfóniájának ebben a fenséges szimbólumában, amely a keresztény misztérium egészéről szól. Az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra találkozása élénken érzékeltette vele Európa egyedi jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint a jelenkor felülmúlhatatlan valóságát. Ez egy olyan örökség, szögezte le a pápa, amelyet gondosan meg kell őrizni, hogy beépíthessük a mai globális világba korszakalkotó kihívásaival, mint a béke, az integrált ökológia, a méltányos és fenntartható fejlődés és az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ezeket a kihívásokat a II. Vatikáni zsinat már világosan felismerte, és amelyekhez a későbbi tanítóhivatal visszatért egészen a legutóbbi Magnifica Humanitas enciklikáig menően, amelynek célja az emberi személy védelme a mesterséges intelligencia korában.
2: Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi.
1: A különféle találkozók során a Szentatya megérezte annak a szükségességét, hogy tolmácsolja a remény evangéliumát a mai emberiség számára, amelyet súlyosan próbára tesz egy megtévesztő fejlődési modell a maga negatív következményeivel. Ezt az igényt, amely a számos, hol megható, hol felemelő tanúságtételben jutott kifejezésre, a pápa mindenek előtt a kicsik és a szegények arcán ismerte fel, akikkel találkozott, mint például annak a kisgyermeknek az arcán, aki felolvasta neki a levelét az egyik plébánián, aztán felismerte a számos bántalmazás áldozatán, akik azt kérték, hogy hallgassák meg őket. Ugyanezt tapasztalta a pápa a börtönben rávárakozó fogvatartottakon, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalokon, végül pedig a Kanári-szigetek befogadó központjában tartózkodó migránsok arcán is. A Kanári-szigeteken, útja utolsó állomásán a pápa egy átfogó értelmezési kulcsot kapott a helyzet megértéséhez. Ez egyrészt a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése, másrészt pedig a helyi egyház valósága kínálta fel neki, amely nagyszámú kényszermigráns fogad be, különösen Afrikából. Tudjuk, hogy a migráció jelensége összetett és összehangolt, szerbesen illeszkedő cselekvési terveket igényel. De ez a megértési kulcs egy másfajta és tágabb perspektívát nyit, segít annak a megértésében, hogy miként is vagyunk hivatottak újraértelmezni az evangéliumot a mai világban, megosztva egymással kultúráink ajándékait, és különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus üzenetének termékenysége eredményez bennünk. Ezeknek a gyümölcsöknek az egyike éppen az egyének és a népek közötti párbeszéd, a testvérisek szellemében zajló találkozások, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy felfedezzük és kölcsönösen értékeljük a másik által hozott értékeket. Ez az út nem könnyű, jó akaratot és Isten segítségét igényli, de ez az út vezet a szeretet civilizációjához. Leó pápa utolsó szempontként az apostoli útjának a mottóját idézte.
2: Il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo.
1: Alzad la mirada, azaz emeljétek fel tekinteteteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket tanítmányához intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a beteljesülés utáni vágyot. Elsőként az Úr őnek ismételte meg ezeket a szavakat, és az ő kegyelméből meg is tapasztalta azokat az útja során. Ma pedig a pápa mindenkivel megosztja ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljuk meg Jézustól, hogy fele barátainkra, az emberekre és a világra Isten szemével nézzünk, azaz szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ennek az apostoli útnak a sikeréért, különösen a szemlélődő szerzetes nővérek közösségeinek, amelyek, Istennek egyen hála, számosan vannak Spanyolországban. Továbbra is imádkozzatok, hogy Szűz Mária közbenjárására az általam elvetett maguk bőséges gyümölcsöt teremjenek, kérte és zárta szerbei katekézisét Leó pápa. A szerdai általános kiallgatáson részt vett Hölvényi György, Európa Parlamenti képviselő, aki a Vatikánban tárgyalásokat folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Témaként érintették többek között az afrikai országnak nyújtott Európai Uniós támogatást, amelyet az érintett afrikai állami hatóságok és a helyi egyháza közreműködésével próbálnak megvalósítani a helyi katolikus egyház bevonásával az oktatás-nevelés terén. A Szentatya a katekézis követően köszöntötte az zarándokcsoportokat és a nagy világnyelveken röviden összefoglalta olasz nyelvű katekézisét. A lengyel zarándokokhoz külön üzenettel fordult.
2: Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia.
1: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat. A katolikus akció lengyelországi újraindításának 30. évfordulója alkalmából a napokban tartják a megemlékező ünnepségeket, amelyeket még Szent II. János Pál pápa ihletett, aki azt a hit iskolájának nevezte. Leó pápa köszönti a szervezet munkatársainak és tagjainak az evangelizáció iránti elkötelezettségét, és kérte, hogy a hitük legyen a reményjele mások számára is.
0: Leó pápa a kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét. Szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin-Amerikában 10 éve működő SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül.
2: Queridos hermanos, hermanas, me alegro de recibirlos esta mañana. A ustedes que vienen de distintos países de América Latina, pero que tienen muy claro un objetivo común.
0: Latin-Amerika több országából érkeztek az audienciára résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet. Azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és a leginkább kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért. Az első tanítványok, amint találkoztak Jézussal, azonnal lenyűgözte őket, és attól a pillanattól fogva annyira megváltozott az életük, hogy elindultak a megtérés útján egészen addig, hogy fenntartások nélkül neki ajándékozták magukat. Ez az élmény azonban nem a múlté. Minden ember hivatása az, hogy átélje ezt a találkozást a feltámadottal, és megélje a vele való azonosulási folyamat lehetőségét. Kétségtelen, hogy ez az evangelizáción keresztül megy végbe, és itt kap szerepet a SEPROME szervezet munkája. Ahhoz ugyanis, hogy valóban létrejöjjön az Úrral való valódi szeretetélmény, biztonságos helyekre van szükségünk. Az Úrral való találkozás pozitív hatással van ránk, és egy olyan élet felé irányít, amelyik tele van szeretettel és szabadsággal. Ennek éppen az ellenkezője történik az abúzus helyzeteiben, melyek traumatikus sebeket ejtenek, befolyásolják és korlátozzák a személyek lelki és emberi fejlődését, figyelmeztetett a pápa.
2: Es en la advertencia del mismo Señor en la que se funda la misión que ustedes han querido asumir.
0: Magának az Úrnak a figyelmeztetésére alapul a kiskorúak elleni visszaéléseket megelőző SEPROME szervezet küldetése, válaszolva Krisztus hívására, aki óva int attól, hogy megbotránkoztassuk a kicsinyeket. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik, írja Máté evangéliuma. 14. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli utazásán a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetekkel szemben az egyházi közösségnek az a hivatása, hogy meghallgassa őket, feltárja az igazságot és annak érvényt szerezzen, helyrehozza a történteket, és egyre határozottabban kötelezze el magát a megelőzés és a gondoskodás kultúrája mellett. Ez a feladat, bár elsőként a mi felelősségünk, mint lelkipásztoroknak, olyan küldetés, ami az egyházban mindenkinek szól, és egyesek szakmai szerepvállalását is magában foglalja.
2: Yo les agradezco y al mismo tiempo los animo a seguir adelante con este gran labor.
0: A Szentatya köszönetet mondott a latin-amerikai SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot, mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. A szűzanya oltalmába ajánlva a szervezet tagjait, 14. Leó pápa azért imádkozik, hogy ezért az álomért dolgozzanak tovább, és tegyenek meg mindent az egyházi közösség nagyobb bevonásáért. Daniel Portillo atya, teológus és pszichológus, a SEPROME elnöke meghatottan mondott köszönetet Leó pápának a fogadtatásért és a bátorító szavakért, melyekkel pozitívan értékelte a szervezet egy évtizedes tevékenységét, amelynek alapításához ő maga is hozzájárult. Először az egyház csak jogi és pszichológiai megközelítésből válaszolta visszaélések okozta válságra, de ez a jelenség sokkal összetettebb, és megértettük, hogy tudományközi megközelítésre van szükség, magyarázta Portillo atya. Ezért fokozatosan más dimenziókat is bevontunk, amelyek lehetővé tették, hogy az áldozatokat átfogóbb módon fogadjuk és támogassuk gyógyulási folyamatukban. Mi több, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy nem elegendők a pontos beavatkozások, hanem a gondoskodás és a megelőzés valódi kultúráját kell előmozdítani az egyházon belül. Fennállása 10 éve alatt a SEPROME több mint 15 ezer szemét képzett Latin-Amerika szerte, jelenlét és online kurzusokon, szemináriumokon és nemzetközi kongresszusokon keresztül. A szervezet ezen túl 15 kiadványt jelentetett meg olyan témákban, mint a kánonjog és a büntetőjog, pszichológia és pszichiátria, pasztorálteológia és erkölcsteológia, kommunikáció a médiával és az áldozatokkal, etika, informatika és a digitális világ. Ez utóbbi téma az elmúlt években egyre hangsúlyosabb igényként jelentkezik az egyházi közösségekben. Minden nap újabb valóságok merülnek föl, amelyekre reagálnunk kell. Jelenleg a mesterséges intelligencia széles világában merülünk el, ami folyamatosan fejlődik, fejtette ki a SEPROME elnöke. Legutóbbi képzési találkozóinkon kiváló szakértők segítettek megérteni, hogy a mesterséges intelligencia miként lehet egyszerre nagy fenyegetés a gyerekeknek és a serdülőknek, de egyben alkalom arra, hogy megerősítsük a védelmet egyházi körben. Sürgős képzésre és tájékozódásra van szükség, mi pedig vállaljuk ezt a kihívást, mint küldetésünk lényegi részét, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez az ismeretekhez a minőségi tartalmakon keresztül, mondta még el Petrillo atya, aki végül hálával emlékezett meg Ferenc pápáról, aki a SEPROME tagjait a megelőzés apostolainak nevezte. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A keresztény ember egyik legnagyobb ajándéka és kiváltsága az, hogy megismerheti Isten akaratát, és aszerint élhet. Jézus egész földi életét ez a vágy hatotta át. Engedelmeskedni akart az atyának. A szamáriai asszonnyal való találkozás után így beszél erről.

Ez az igazi bizalom jelen. Jézus nagyon jól tudta, hogy a mennyei atya akarata még akkor is jó, amikor nehéz, amikor fájdalmas, vagy amikor emberileg érthetetlennek tűnik. Hogy van ez a te életedben? Fontos számodra az, hogy Isten akarata valósuljon meg a házasságodban, a családi életedben, a döntéseidben? Szoktad egyáltalán keresni, hogy mit akar tőled az Úr? Istennek konkrét terve van az életeddel. Nem véletlenszerűen alakítja a dolgokat. Nagyon jól ismer téged. Látja az erősségeidet, a gyengeségeidet, a sebeidet, a vágyaidat, és azt is, hogy mire vagy igazán hivatott. Ő sokkal tisztábban lát mindent, mint mi valaha is láthatnánk. Ezért a legbölcsebb dolog, amit tehetsz, hogy nem csupán a saját gondolataidra, ötleteidre vagy érzelmeidre hagyatkozol. Az emberi értelem korlátozott. Az érzelmeid pedig sokszor változékonyak és félrevezethetnek. Ha csak ezekre építesz, könnyen rossz irányba terelődhet az életed. Az Úr azonban vezetni akar. És ha őszinte szívvel keresed őt, előtted is felfedi akaratát.

Az szerint, hogy ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek. Aki beszél, az Isten szavait közvetítse. Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki, hogy így minden az Isten dicsőségére váljék Jézus Krisztus által.

0: Adjunk hálát az Atya Istennek, aki szeretetével vezeti és táplálja népét, és kiáltsuk hozzá örvendezve, dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké. Irgalmas Atyánk, magasztalunk szeretetedért, mert csodálatosan megmentettél, és még csodálatosabban megváltottál bennünket.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Önts szívünkbe napkezdetén igyekezeted, hogy neked szolgáljunk, és gondolatainkkal, tetteinkkel téged magasztaljunk.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Minden gonosz vágytól tisztítsd meg szívünket, hogy mindig a te akaratodhoz igazodjunk.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Tedd fogékonnyá szívünket testvéreink és minden ember gondja baja iránt, ne nélkülözzék a mi testvéri szeretetünket.
1: Dicsőség neked,

0: Mindenható örök Isten, világosítsd meg a halál árnyékában ülő népeket, ragyogó dicsőséget fényével, amellyel meglátogat a magasságból felkelő Jézus Krisztus, a mi Urunk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Uram, vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra. Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra. Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békébe. Engedd, hogy béke töltse be a szíveinket, a mi világunkat és az egész világ mindenséget. Béke, béke, béke.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Nem jutsz a mennybe, hagyd a verítékes hajszát. Magad légy előbb az eleven mennyország. Mondta Angelus Silesius.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Egy kisfiú esténként mindig hosszasan imádkozott. Egy este az édesanyja hallotta, hogy a gyermek csak az ABC-t mondogatja. Megkérdezte tőle, miért az ABC-t mondod imádság helyett? A gyermek így válaszolt, nem tudom szépen megfogalmazni, amit szeretnék mondani Istennek, ezért elmondom neki a betűket, ő pedig összeállítja belőlük a legszebb imát. Milyen mély igazság rejlik ebben? Isten nem a szavak szépségét nézi, hanem a szív őszintességét. Sokszor egy egyszerű sóhaj többet ér előtte, mint hosszú beszédek. Mi atyánk. Jézus nem azt mondja, én atyám, hanem mi atyánk. És ezzel rögtön közösségbe helyez bennünket. Nem magányos emberek vagyunk Isten előtt, hanem testvérek. És a kereszténység egyik legnagyobb ajándéka az, hogy Istent atyának szólíthatjuk. Amikor kimondjuk, hogy atyánk, azt valljuk meg, hogy nem árvák vagyunk. Van valaki, aki szeret, vezet és gondoskodik rólunk. Szenteltessék meg a te neved. De ez nem azt jelenti, hogy Isten neve önmagában nem szent. Inkább azt kérjük, hogy életünk által váljon szenté és tisztelté a világban. Amikor szeretünk, megbocsátunk, segítünk, akkor Isten neve megszentelődik a világban. Jöjjön el a te országod. Tudjuk, hogy nem hely, hanem uralom. Ott van jelen, ahol Isten szeretete győzedelmeskedik. És minden alkalommal, amikor a békét választjuk a harag helyett, a megbocsátást a bosszú helyett, a szeretetet az önzés helyett, közelebb kerül Isten országa. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Jézus nem azt tanítja, hogy évekig előre aggódjunk. A mai kenyeret kérjük. Mi is gyakran a holnap miatt aggódunk, Jézus pedig arra tanít, hogy a mai nap kegyelme elég a mai nap terhéhez. Ez a kérés ugyanakkor az eukarisztiára is utal. Krisztus maga lett számunkra az élet kenyere. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Talán ez a mi atyánk legnehezebb mondata. Mindannyian szeretjük kérni Isten bocsánatát, de Jézus hozzáteszi, úgy bocsáss meg nekünk, ahogyan mi is megbocsátunk másoknak. Ne vigy minket kísértésbe. Nem arról van szó, hogy Isten kísértésbe vezet bennünket, inkább azt kérjük, ne engedd, hogy a próbatételekben elbukjunk. Az élet tele van megpróbáltatásokkal, hitünk, reményünk, szeretetünk nap mint nap próbára kerül. Jézus arra tanít, hogy kérjük az Atya segítségét a küzdelmekben. Kedves Mária Rádió hallgatók, a mi atyánk nem csupán egy megtanult ima, életprogram. Benne van minden. Isten dicsősége, a testvéri közösség, a bizalom, a mindennapi gondviselés, a megbocsátás, az örök remény. Amikor ezt az imát mondjuk, nem csupán Jézus szavait ismételjük, hanem belépünk az ő fiúi kapcsolatának titkába, és együtt fordulunk az Atyához. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Amen.

3, 2. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent misét közvetítünk Mári falváról, a Szent Imre plébánia templomból. A Szent misét bemutatja főtisztelendő Sebestyén Ágoston plébános. A kántori szolgálatot Tamás László kántor látja el. Meghívjuk a kedves hallgatókat, tartsanak velünk, ünnepeljük közösen az eukarisztiát.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Amen.

Könyörögjünk. Istenünk, minden jó tőled származik. Add meg kérünk, hogy sugallatodat követve helyesen gondolkodjunk, és irányításoddal a jót meg is valósítsuk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Illés próféta úgy jött, mint a tűzvész, szava lángolt, mint az égő fákja. Éhínséget hozott rájuk, és haragjában megtizedelte őket. Az Úr szavával elzárta az eget, és tüzet hozott le háromszor az égből. És mi nagy voltál csodatetteiddel. Kitarthatná magát olyan nagynak, mint te vagy. Feltámasztottál egy holtat a halálból, az alvilágból, a magasságbeli szavával. Romlásba döntöttél királyokat, és fekvőhelyükről sírba taszítottál dicső nagyságukat. A Sínai hegyen büntetéssel fenyegettél, a Hóreben a megtorlás szavát hallattad. Királyokat kentél fel megtorlásra, és prófétákat utódodul. Tüzes forgószélen magasba ragadtattál, szekéren, amellyel tüzes lovak száguldoztak. Rólad írták, hogy az ítélet idején csillapítod az Úr haragját, az apák szívét fiaik felé fordítod, és helyreállítod Jákob törzseit. Boldogok mind, akik téged láttak, akik a te barátságodban hunyták le szemüket, mert mi élünk ugyan életünkben, de halálunk után ilyen nevünk nem lesz. Miután Illést a forgószél elragadta, Elizeus telt el szellemével, nem félt senkitől életében, lelke felett nem volt hatalma senkinek. Semmi sem volt számára lehetetlen, még holttestében is prófétai erő lakozott. Csodákat vitt véghez életében, és bámulatos dolgokat tett halálában. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükség.

Ezek az evangélium igéim. Kedves testvéreim, Pinthorst Lajost, Németország egyik tábornokát megkérdezte egyik hölgyismerőse egy alkalommal. Szeretnék magamról egy szép fényképet csináltatni. Mit gondolsz, milyen helyzetben mutatnék a legjobban a képen? A mélyen vallásos politikus ezt felelte. Abban a helyzetben fényképeztesd le magad, amikor imára kulcsolod gyermeket kezét. Ez a legszebb helyzet, amit egy édesanya számára elgondolni tudok. A mai evangéliumban hallottuk, Jézus Krisztus ajkán elhangzik a legszentebb imádság, a mi atyánk. Egyetlen imádság, amelyet az Úr Jézus tanított meg nekünk. Ismerjük az evangéliumból Márta és Mária esetét. Amikor az Úr Jézus egy alkalommal meglátogatta őket, Márta a gondoskodó háziasszony sürgött, forgott Jézus körül, míg Mária hallgatta Jézus szavait. És az Úr Jézus Máriának fogja a pártját, mondván, ő a jobbik részt választottam. Mi emberek nagyon sokszor Mártához hasonlóan csináljuk a dolgunkat, tervezünk, dolgozunk, mindent csinálunk, csak éppen az imát feledjük el. Pedig az első az imádság, a jó Isten kellene legyen, és akkor biztosan jobban mennének a dolgaink. Ora et laboram, imádkozzál és dolgozzál, hangzik a bencések jelmondata is. Tegyük fel a kérdést, mi az imádság, mit jelent helyesen imádkozni. A tegnap is mondottam, az imádság kapcsolat valami magasabb rendű lénnyel, a jó Istennel. És erre a párbeszédre csak az értelmes lény, az ember képes. Akkor legerősebb az ember, amikor össze tudja kulcsolni kezét. Az imádság az nem a gyengék fegyvere, ahogy azt sokan gondolják. A nagy emberek, a híres emberek mind imádságos lelkületűek voltak. És aki meg tudja szólítani az Istent, nincs egyedül. És mekkora dolog, amikor a véges ember meg tudja szólítani a végtelent, az Istent. Sőt, még tegezzük is az Istent, hiszen mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Ezért nincs nagyobb bűn, mint amikor el akarják venni az embertől a hitét és imádságát. Imádságunk sokfajta lehet, tanultuk hittanórán. Nem fenséges szavak kellenek az Istennek, nem imamalmok kell legyünk. Egyszerűen megszólítjuk az Istent, szívből szólunk, vagy hallgatásunk szívből fakad. Az Úr Jézus is, amikor megtanította tanítványait imádkozni, nem arra tanítja, hogy szaporítsák a szót. Egyszerűen elmond nekik egy imát, a legszentebb imánkat. A keresztvetés az is lehet egy legszentebb ima, és egy jól elvégzett munka is lehet a legszentebb ima. Azt sem szabad elfelednünk, hogy nem helyes, nem szép, hogy csak állandóan kérünk a jó Istentől, és sosem adunk hálát neki. Nem mondunk köszönetet. Nem mondunk el legalább egy rövid dicsőséget. És tudjuk jól, akkor tudunk igazán imádkozni, amikor bajban vagyunk. Ha pedig megoldódnak a dolgaink, elfelejtjük megköszönni, mintha az természetes volna. Az is megtörténhet, hogy a jó Isten nem teljesíti azt, amit kérünk. Isten csak azt adja meg is akkor, amikor az, amit kérünk, javunkra válik. Hosszú távon gondolkodik, megoldásai mások, mint a miénk. Viszont nincs kárba veszett ima.

0: ha éppen annak van szüksége az én imámra, aki kötéllel a nyakában indul a padlásra, de az én imámat odafordítja a jóisten, és az elkeseredett ember visszafordul. És azt sem tudhatom, hogy az én jólétem, az én boldogságom ki imájának köszönhető. Reményik Sándor írja, valaki értem imádkozott. Talán apám, anyám régen, talán más is, aki szeret, jó barátom vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, ki nékem megváltást hozott, és azt, aki értem, csak egyszer is imádkozott. Kedves testvérek, a helyes imádság hitet, bizalmat követel. Bizalmat abban, hogyha elmondom a jó Istennek a dolgaimat, örömeimet, bajaimat, az jó helyen van. Ki kell mondani a dolgokat a jó Istennek úgy, ahogy vannak. Jézus megkérdezte a vakembertől, mit akarsz, hogy tegyek veled? Hogy lássak, hangzott az egyszerű, tömör válasz. Láss, mondta Jézus. Az ima, amikor le tudok ülni 5 percet az Istennel, amikor egy-egy röpke fohászt, Istenem segíts meg, hála Istennek, el tudok mondani, a legnagyobb hatalom. Összeköti Istent és az embereket. És addig áll fenn a világ, amíg vannak imádkozó édesanyák, édesapák, gyermekek, fiatalok és idősek, akik kezüket összekulcsolva végzik mindennapi feladatukat. Amen. Kérjük testvéreim, bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol levő és gondokkal küszködő testvéreinknek, hogy a keresztényeket megerősítse hitük álhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy ébresszen papi és szerzetes hivatásokat a lelkekbe, és küldjön sok munkás szülőjébe, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozat bemutatásban részt veszünk, és távol levő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat. Hogy elhunyt szeretteinket viszont láthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat. Téged hallgass meg minket. Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik. Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy enged boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére.
1: Mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyházára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, vedd jó néven szolgálatunkat, hogy amit felajánlunk, legyen előtted kedves áldozat, és gyarapítsa szeretetünket Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az
0: Urunkhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te boldogságod teljes a mi dicséretünk nélkül is, mégis megadott, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik Krisztus a mi Urunk által. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újongva zengjük.

0: Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste is vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László György József püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tied az ország, a hatalom, Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk is szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Ami Urunk Jézus Krisztus testé,
1: Isten bárányom,
0: vegyék a szent áldozásba,
1: te elveszed a világ bűneit.
0: Uram Jézus Krisztus szent tested és véred vételem, ne várjunk életünkre és kárhozatunkra, hanem jóságot.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk. Irgalmas Istenünk, a szentáldozás gyógyító kegyelme szabadítson meg bűneinktől, és vezessen el minket a jóra, Krisztus, ami Urunk által. Emlékeztetni szeretném a kedves híveket, hogy amint vasárnap hirdettem, holnap nem a megszokott időben, reggel 7 órától lesz a Szent Mise, hanem délután 6 órától. Kívánok mindannyiuknak szép napot. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békével. Istennek legyen hála.

Szentmisét közvetítettünk Mári falváról, a Szent Imre plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta főtisztelendő Sebestyén Ágoston plébános. A kántori szolgálatot Tamás László kántor látta el. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Deményi Molát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Máré falvát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Máré falva Hargita megyében Székelyudvarhelytől 7 kilométerre északkeletre fekszik. Közigazgatásilag 2004 tavaszától önálló község. Máré falva történelmi udvarhelyszék Farcádi járásához, majd Fenyét községhez tartozó falu volt napjainkig. Máré falva első írásos említése csupán 1566-ból származik, a falu mellett északról emelkedő hegyet Leshegynek nevezik, Hajdan Máré várnak egy őrtornya állott itt, ennek a várnak névadója egy bizonyos Máré nevezetű vitéz volt. Említése méltó a kőlik két végbarlangja, ahová veszély esetén menekült a lakosság. Máré falva 16-17. Századfordulón udvarhely jelentős népes faluja volt, ma Hargita megye leghosszabb szallagfaluja, végighaladva rajta megcsodálhassák mintegy 200 szebbnél szebb székely kaput. 1997-ben avatták fel a kultúrház mellett kialakított parkban a két világháborúban elesett Máré falviak emlékművét. A park hátsó részében található a Rosetta ház. A ház magán viseli a hagyományos építészet jellegzetességeit. Régi temetője gyönyörű fejfákban gazdag, különleges, cserefából készült, bádok borítással fedett keresztek. Az először 1566-ban említett falu egykori templomáról az egyházi feljegyzések a következőket mondják, idézem, egy 1760-ból való püspöki irat szerint Máré falva parókiális temploma öreg Rákóczi György idejéből való, a hagyomány szerint ugyanis a templom régi tornyán az ő neve volt bevésve. Idézet zárva. Az egyház község 1645-ben lett önálló plébánia, korábban Fenyéddel volt közös temploma. A reformáció alatt, annak ellenére, hogy nem volt saját papjuk, hűségesek maradtak a katolikus hitükhöz. Egyházi anyakönyvelés 1721-ben indult. 1739-ben Kis Gergely személyében helyben lakó papot kaptak, előtte a székelyudvarhelyi papok látták el a hívek lelki gondozását. Az 1600-as évek közepétől több mint 28 egyházmegyés pap és szerzetes született az egyházközségben. Máré falva középkori temploma minden bizonnyal a környék első temploma volt. Abból származik a templomban látható három keresztes gótikus szentségtartó, amelyet a parókia tornácot tartó falában találták, s nagyon hasonlít a Farcádi templom szentélyében eredeti helyén lévő kőfaragó jegyes szentségtartóhoz. Ez a faragvány valószínűsíti azt a feltevést, hogy a falu első kőtemploma ugyanebben az időben épülhetett. A falu népességét mutató, valamivel későbbi adatok alapján az építkezés igénye és lehetősége is adva volt ebben az időben. A jelenlegi templom 1763 és 1772 között épült, és a falu közepén az országúttól délre emelkedő dombon áll, nyugati homlokzati tornyát átlós elhelyezésű támpillérek erősítik. 1783. július 19-én szentelték fel Szent Imre herceg tiszteletére. Zsindei teteje volt, amely az 1851-es tűzvészben megsemmisült, a templom belső díszítésével együtt, melynek felújítása hosszú időbe telt. 1857-ben új parókia épületet emeltek, és 1858-ban kaput is állítottak elébe, mely a település legrégebbi székely kapujává vált. 1900-ban átalakítják, lebontják a teraszt. Ekkor találták a tornácot tartó falazatban a már megemlített gótikus szentségtartót. 1909-ben bővítették, és a templom eléri a mai kinézetét. A hajóban a nyugati bejárat felett az 1772-es évszám látható. Keleten szentélye sokszög záródású, középkori tárgyi emlék a templomba ma nincs, középkori építése utaló jegyek nem láthatók. A főoltár képét Pályfér József plassói festő készítette. Az olomberakásos ablakok a budapesti Richard Schleim műhelyében készültek. Az orgonát a pécsi Angster cég készítette 1909-ben. A toronyban három harang van, a legrégebbit 1853-ban öntötték. 2011-ben sikerült újra födni a templomot és a plébániát, amire támogatást a falu és a megyei tanács részéről kaptak. Egyed Gábor plébános idejében 2004-ben az önkormányzatást a falu és a megyei tanács részéről kaptak. Egyed Gábor plébános idejében 2004-ben az önkormányzat támogatásával és a falu összefogásával ravatalozót építettek, amit 2008-ban sikerült befejezni. 2019-ben újabb munkálatokkal felszámolták a templomtest, a falak vizesedését, dréneztek, felszedték a betonjárdát, térkövekkel rakták ki a járó felületet, és tereprendezés is zajlott a templomkertben. Befejeződött a festett ablakok vitráliák restaurálása Magyarország kormányának, valamint a Román Kultuszminisztérium és Hargita megye tanácsának támogatásával. A vitráliákot szentek és különböző mintázatok díszítik, és a szentek közül Jézus szíve, Szűzanya, Szent Imre és Szent Alajos láthatók. A katolikus iskola 1882-ben épült, 1848-ban beszüntetik, államivá alakult, de visszaigényelték és rendbe tették. 1996-ban Nyírő József író nevét vette fel az iskola. Ferenczi Sándor adatai alapján Párfi Géza Mári falván született 1941. április 14-én, tanulmányai Gyulafehérváron végezte, emlékére domborművet készítettek, volt kántoriskolás osztálytársai. Lőrinc Lehel alkotását Mári falván Tamás József segédpüspök áldotta meg. Befejeződött a templom teljes belső felújítása, a román kormány és a hívek támogatásából, de sikerült megvalósítani a kántorilag teljes belső felújítását is önerőből, Isten segítségével. A Szent Imre herceg plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A Mári falvi Szent Imre plébánia templom búcsúját november 5-én tartják, örökös szentségimádási nap március 21. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozzunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. június 18-án Tibor Atya stúdió mikrofonjánál pontos idő 8 óra és 14 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Gyímesbükki templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Találkozás a gyakorlati éves kispapok plébánosaival. A gyakorlati éveseket kísérő plébánosok és a szeminárium előjárainak éves találkozója június 16-án került megszervezésre. Napasztorális év során egy-egy plébános felel a kispapok neveléséért, aki bevezeti a növendékeket a pap élet gyakorlati részébe. Így a papságra készülők nem csak elméleti síkon, hanem gyakorlatban is találkoznak a rájuk váró kihívásokkal, feladatokkal. A találkozón részt vett Kovács Gergely érsek, Lukács Imre Róbert általános helynök, valamint a szeminárium előjárói, és nem utolsó sorban az idei év gyakorlati éveseit kísérő plébánosok. Név szerint Bálint István, Székely Keresztóri, Csontede, Tusnádi, valamint Salamon József gyímes bükki plébánosok. A találkozó során a résztvevők közösen visszatekintettek az elmúlt időszakra, megosztva egymással tapasztalataikat, értékelve az elmúlt egy évet. Az eseményen Kovács Gergely érsek köszönetét fejezte ki a jelenlévő plébánosoknak, akik lehetőséget biztosítanak, hogy egy-egy kispap fél évig a plébánia szolgálatában töltse pasztorális évét. Hangsúlyozta, nagy felelősséget és szerepet töltenek be a hivatások formálódásának folyamatában a felelős lelki pásztorok, ugyanis ők vezetik be a fiatalokat a lelki pásztori élet örömeibe és kihívásaiba egyaránt. Kiállítás megnyitó Marosvásárhelyen ma délután 6 órakor a Danielas Börcsel képzőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Marosvásárhelyi Kárt galériában a George Enescu utca 2 szám alatt. A pandémia utáni időszakban született rajzok, grafikák, fotókollázsok, installációk és multimédiás alkotások egy olyan művészi kísérletezés eredményei, amely az álomra, mint az emlékezet és a fantázia találkozási pontjára, valamint személyes tapasztalatokra összpontosít. A tárlatot július 15-ig lehet megtekinteni. Előadás Nagy Károlyban. Ma délután

Utána 6 órától a Nagykárolyi Fatimai Szűz Mária templomban tart előadást Uzsainé Pécsi Rita nevelés kutató, a képernyő és internet hatásairól, a belépés díjtalan, adományokat elfogadnak. Koncert Temesváron. Holnap délután 4 órától a Temesvári Szent György Székesegyházban kamarazenei és hangszeres koncertre kerül sor, amelyet a Gyulafehérvári Regina Mária Művészeti Liceum és a Temesvári John Vidó Művészeti Liceum diákjai adnak elő. Táncest a püspöki palota kertjében. Holnap este 7 órakor a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség különleges hangulatú moldvai táncházba vár minden érdeklődőt a püspöki palota egyedi kertjébe. Az autentikus táncesten a zene, a mozgás és a közösség öröme fonódik össze Kovács Dénes néptáncoktató vezetésével. Kicsik és nagyok egyaránt megismerhetik és megtapasztalhatják a moldvai népzene lüktetését, a néptánc felszabadító erejét és az együtt táncolás örömét. Kerékpáros zarándoklat Szent Jobbra. Leó pápa júniusi ima szándékához csatlakozva a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kerékpáros zarándoklatot szervez Nagyváradról Szent Jobbra. A Szent Atya júniusban mindenkit arra hív, hogy a sport értékeiért imádkozzon, hogy minden sport a békét, a testvériséget és a szeretett közösséget mozdítsa elő. Bővebb információt kapni és jelentkezni a 0757 061 859-es telefonszámon lehet. Sebestyén Márta Nagyváradon. Nagyváradon lép fel Sebestyén Márta Kossuth és UNESCO díjas népdalénekes június 23-án délután 6 órától a Partcímű Keresztény Egyetem dísztermében. A Fúvom az énekem című életmű koncertjét láthatja, hallhatja a közönség. Az előadásra a belépő jegyegységet sem 30 lejbe kerül, amit a helyszíne lehet majd megvásárolni kezdés előtt fél órával. Lelki gyakorlat Marosvásárhelyen. Augusztus 25 és 29-e között a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomban tart lelki gyakorlatot Margarita Vájpia nővér és Manfred Huber atya. Érdeklődni és jelentkezni a 0760 312 723-as telefonszámon lehet. Még egyszer megismétlem a telefonszámot: 0760 312 723.

Kedves hallgatóink, híreink végén néhány szóban a mai időjárásról. Ma sok napsütésre van kilátás, napközben időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadék nem várható. Az északi és szél több helyen felfrissülést hozhat a melegben, reggel 9 és 16 fok körül, délután 23 és 30 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Egyre jobban melegszik a levegő, holnap már 30 fok feletti maximumokat mérhetünk. És nézzük meg a ma reggeli 8 órás hivatalos adatok szerint milyen hőfokokat találhatunk Erdély, Partium és a Bánság területén. Lúgoson 18, Temesváron 18 fokot mértek, Krassószörényben 16, Resiszán szintén 16 fokot mértek, Petrozsinyban 13 fok van. Aradon 16, Körös-Kisjelön 16 fok, most jelenleg Nagyváradon 16 fok, Székelyhídon szintén 16 fok a hivatalos adatok szerint. Szatmáron 15 fok, Nagybányán 12 fok, Máramarosszigeten 13, Atmasugatagon 13 fok, a Jézernél pedig 7 fok. Dézsen 16, Besztercén 14 fok, Bánfihunyadon 16 fok, Kolozsváron 14 fok a hivatalos adatok szerint, Verespatakon 14 fok, Simfalván, Kolozsvár mellett 12 fok. Tordán 14 fok, Sármáson 14, Dicsőszentmártonban 14, Balázsfalván 13, Gyulafehérváron 17, Szebesen 16 fok a hivatalos adatok szerint. Marosvásárhelyen 14 fok, Szászrégen és környékén Bátoson 12 fok, Erzsébetvároson 14 fok, Szeben 15, a Bülyátónál pedig 5 fok a hivatalos adatok szerint. Fogarason 14 fok, Brassóban 17 fok, Vodafordulon 6 fok. Sepsiszentgyörgy és környékén Ákos, Angyalos, Fotosmarton és Gidófalván 15 fok a hivatalos adatok szerint, Kézdivásárhelyen 15 fok, Baróton 13 fok, a világ közepén Sepsibükszáron is 13 fok a hivatalos adatok szerint a ma reggeli 8 órás adatok alapján. Csíkszeredában 13 fok, Székelyudvarhelyen 14 fok, a Bocsin tetőn 11, Alfaluban, Gyergyőalfaluban szintén 11 fok, és Maros-Hévízen 11 fok, a Kelemen-Havasokban pedig 4 fok.

Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mareradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírekukat mareradio.ro e-mail címre.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Sünói Szent Erzsébet, Bencés apáca. Erzsébet Rajna vidéken, Bomban született 1129-ben. Bingen is Szent Hildegárd és Nagy Szent Gertrúd lelki rokona. Szülei 1141-ben a sünói bencés apácákra bízták nevelését, ő pedig 1147-ben belépett a rendbe és fogadalmat tett. 1157-ben Erzsébetet főnöknővé választották. 1152 körül súlyos betegsége után mélyült el a lelki élete. Rendkívüli kegyelmekben kezdett részesülni, naponta beszélgetett az Úr Krisztussal, a szűzanyával és az aznap ünnepelt szenttel. Lelkiségének forrása a liturgia volt. Extázisai a vasárnapi és ünnepnapi szentmisében és zsolozsmában kezdődtek. Vallotta, hogy a misztika természetszerűen hozzátartozik a lelki élethez, és kellő megtisztulás után elnyerhető. Nagy Szent Gertrúdhoz hasonlóan mélyen átélte az egyház és a szerzetesség gondjait. Látomásairól készített főjegyzéseit az apát, Erzsébet testvére, Egbert gondozta. Schönaumban 1164-ben meghalt.

ott sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

Kedves Mária Rádió hallgatók, június 18-án a következő események történtek. Előbb nézzük meg a névnaposokat és azoknak az eredetét, jelentését. Ma az Arnold, a Levente, a Kamillák, Márk, Márkus, Eufémia és a Desdemónák ünneplik névnapjukat. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ezeket a neveket viselik, és bármelyik családot, akik bármilyen házassági vagy családi eseményt ünnepelnek a mai nap folyamán, vagy születésnapot. Nézzük meg a névnapok eredetét. Arnold, germán eredetű névjelentése, sasuralkodó. Levente, régi magyar név, Árpád fejedelem legidősebb fiának a neve, jelentése levő, létező. Másik magyarázat szerint levőcske, kislény. Legújabb kutatások szerint vadász a név jelentése. Kamilla, a kamill férfi név női párja, egyúttal egy gyógynövény neve, latin eredetű, jelentése nemesi születésű, aki az áldozatoknál szolgált. Márk, a Márkus név rövidülése, amely a latin Marcus névből származik, jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt határvidék erdő védője. Isten éltesse az Arnoldokat, a Leventéket, a Kamillákat és a Márkokat. Kedves hallgatók, nézzük meg, hogy mik történtek a mai nap folyamán. 544 éve született Fráter György erdélyi kormányzó, aki megkezdte Erdély külön állammá szervezését. 84 éve született Sir Paul McCartney, a Beatles alapító tagja, az angol királyi trón lovagja, zeneszerző és énekes. 211 éve Napóleon vereséget szenvedett Waterloo-nál. . 158 éve született Vitéz nagybányai Horthy Miklós, a magyar királyság kormányzója. 136 éve született Ferenczi Béni, Kossuth Díjas szobrász és grafikus. 136 éve született Ferenczi Noémi, gubernin művész és festőművész. 121 éve a Darabont kormányminiszterelnöke Fehérvári Géza báró lett, aki tisztségét 1906. április 8-áig töltötte be. . 96 éve született Németh József színész, tenor, opera énekes. 90 éve meghalt Maxim Gorkij, orosz író, a szocialista realizmus egyik megalapítója. 74 éve megszületett Rómában Isabella Rossellini, olasz színésznő, a Don Quixote vagy a Kék Bársony fűződik az ő nevéhez. 60 éve kezdte meg működését az első budapesti házgyár. 160 éve megszületett Korányi Sándor báró, orvos, egyetemi tanár. 124 éve meghalt Samuel Butler, angol regényíró, akinek legismertebb művének címe az Erewhon, ami egy szatirikus, utópikus regény. 98 éve halt meg Roald Amundsen, norvég sarkutató, a déli sark felfedezője. 78 éve halt meg Augustus József, cukrász volt. 62 éve halt meg Giorgio Morandi, olasz festő, aki leginkább világos, szinte fehér tárgy csendéleteiről ismert. 2 éve halt meg Anouk Aimé Bafta és Golden Globe díjas francia színésznő, az ő nevéhez fűződik az Édes élet, egy férfi és egy nő. 89 éve megszületett Gail Godwin, amerikai írónő és újságíró. Kedves Mária Rádió hallgatók, ezek az események történtek a mai nap folyamán. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval.

Vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra. Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra. Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békébe. Engedd, hogy béke töltse be a szíveinket, a mi világunkat és az egész világ mindenséget. Béke, béke, béke.

0: Köbös Márő Rádió hallgatók, következő műsorokkal örvendeztetjük meg a ma délelőtt folyamán a kedves hallgatókat. Az igézőt hallhatják perceken belül, majd azt követően az ima szándékokat fogadjuk, és imádkozzuk a világosság rózsafűzérét, amelynek végén a Jézus szíve litániát is elimádkozzuk. Majd Takács Zoltán Isteni érintések című rovatát hallhatják, a harmadik fejezetét felvételről, majd azt követően házunk táján Sepreget Szilágyi László 11 órától Krisztus nyomában című műsort hallhatják Illés Izabella kolléganőnk és Pálos István atya szerkesztésében, majd asztalt Erit Dávid Gyöngyi nekünk 11:30-től. 12 órától az Úrangyala imádságát és a Zsolozsma napközi imaóráját imádkozzuk, amelynek végén kezdődik a Déli magazin, és természetesen a Déli magazin végén egy újabb műsor ismertetővel jelentkezünk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, imádkozzunk együtt egymásért, áldott szép napot. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Ez az egész életemhez, pályafutásomhoz kapcsolódik, és erről szeretnék egy értekezést, egy beszélgetést elmondani. Tehát ugye a szakmám az építész urbanista, és most mentem nyugdíjba 46 évi szolgálat után, ebből 32 évi szolgálat volt urbanistaként, ez várostervezőt jelent, 3 fővárosi kerületben dolgoztam, mint urbanista. És hálát adok az úrnak azért, mert nagyon szerettem ezt csinálni és végezni. És ugye az urbanistának egyik legfontosabb feladata a hely szellemének a meghatározása. Mi is a hely szelleme, és hol alakultak ki a települések? A települések általában útkereszteződésekben, hidaknál jöttek létre, ahol általában az adott kor emberei kőkeresztet állítottak. A kőkereszt egy szakrális helyé változtatta ezeket a helyeket, és ugyanúgy, mint ahogy az embernek lelket adott, szent lelket az Úr, ezeknek a helyeknek is adott lelket, tehát a városoknak is lelke van, és a településeknek is, ezt úgy hívják, hogy Génius Loci, vagy a hely szelleme. És ez nagy mértékben az Istenhez kötődik, az Atyánkhoz. És Hamvas Béla ezt kifejtette egyébként, aki a kedvenc íróm, az 5 Génius című könyvében a hely szellemét, és ezt hosszasan tanulmányoztam és értékeltem az életem során. És amikor mindig, amikor egy településhez kötődünk, illetve beszélünk, akkor ez kerül előtérbe nálam. Hát ezeket a kereszteket óriási hittel őseink állították, megemlékezve Jézusról vagy Szűz Máriáról, és ott mindig friss virág volt mellettük. Tehát ez azt jelenti, hogy hetente látogatták.
1: Gyulai István építész urbanista gondolatait hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Elérkezett az ima szándékfogadás élő műsora következő szűk 13 percben, 14 percben a kedves hallgatók a következő telefonszámok egyikén fejezhetik ki ima kéréseiket, ima szándékaikat: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Mindezt megtehetik üzenetben is a 0758 420 555-ös telefonszámon, valamint internetes fórumon a www.mariradio.ro linkre kattintva.

0: És míg a kedves hallgatók telefonálnak, addig üzenetek érkeztek már gyermekeinkért, kegyelemért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írta egy édesanyja. E-mail is érkezett, egy hűséges hallgató írja külföldről. Istenem, segíts, hogy elinduljak a megbocsátás útján, megtaláljam a lelki békémet, tudjak hálás lenni. Segíts fiamat, hogy megtalálja a helyét a barátai között, és legyen családi béke. Istenem, bízom benned. Mindennapos hallgató írja Nagyváradról az egész heti rózsafűzéreket. Felajánlom az üzanya szándékáért, hálával a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyerekeinkért, egy fontos szándékért, és az összes hívekért. Egy mindennapos hallgató írja, bízva a közös ima erejében, felajánlom a heti imákat édesanyám egészségének javulásáért, családom minden élő tagjának testi-lelki egészségét, unokaöcsémnek egy jó társét, hogy forduljon jobbra az élete, hálából mindenért, és édesapám lelke üdvéért, Isten fizesse. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Sok szeretettel köszöntöm ma reggel a Mária Rádió felmaradásért, a mai misét és a rózsafűzét felajánlom a családomért, havadon a rokonaimért, és holnap egy fontos-fontos dologért. A drága Jóisten segítsenek, hogy tudjon mindenen átmenni, és a Jóisten legyen mellettük. És Dévára, Mihály Editnek a férjének, az Jóisten adjon az egészséget és türelmet mindenhez, és György Annának is. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Ibolya voltam negyesre.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzét felajánlom a fiamért, egészségét, és arra kérem a szüzanyát, vigyázzon, hogy többet ne igyék, jó gyerek, térítsen jó útra, találj ne jó lelki társra, egy édesanyja hírja fájó szívvel. Ezt a rózsafűzét felajánlom egy fontos szándékét, a gonosztól való szabadulásért, Isten fizesse. Következő üzenet gyerekeim és családjának egészségéért, oltalomért az életükre, és hogy rendeződjön az életük, írta egy édesanyja. Ezt a rózsafűzét felajánlom a családomért. Ezt a rózsafűzét felajánlom külföldön dolgozó gyermekeimért, unokámért, Szüzanyi Máriát akarja bevédő palástjával. Vigyázz rájuk, őrizd meg őket minden gonosztól és veszélytől, egy gyakódó édesanyja. Tessék, Mária Rádió.
1: Halló, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Ezt a rózsafűzőt felajánlom unokámért, akik Vásárhelyt műtenek, és elég nehéz állapotban van. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
0: Mi is köszönjük, és következőkor megkérem a rádiókészüléket, kapcsolja ki, vagy halkítsa. Köszönöm szépen. Következő üzenet így szól: a rózsafűzért, önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmai menyhüléséért, családi békét, Csíksomjú segítő szűzt akarja bevédő palácsával, közös halottaimért adjon a Jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. A rózsafűzért felajánlom férjem lelki üdvét és család adottjaiért. Tessék, Mária Rádió.
2: Az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki.
2: És a mai összes rózsafűzés szentségimádásokat, ami is azt is, ami elhangzik a Mária Rádióba, felajánlom az Úr Jézusnak, a Szűzanyának, a Máma szentségimádásán, és a betegségem nem engedi, hogy elmenjek, de az Úr Jézus, kérem, s a Szűzanyát, hogy fogadja az itthon, és amit végzek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fülesse, hogy meghallgattak Önöket, mindig.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott, imádkozzunk együtt.

0: Dicsértessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak. Bűneim bocsánatáért, testi-lelki gyógyulás, ami a családom élő és állony tagjaiért. Isten fizesse, hogy bejutottam, meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott.
2: Mindörökké, amen, köszönjük.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké.
1: Ezt a rózsafüzéttől ajánlom Háborúnak színesét, Mária Rádió fennmaradásait, és magamnak is, az egész hallottaimmal, és a férjem magamnak is, és tartják fenn teszeredőt, magamnak is felajánlom, és imádkozzunk együtt, férjemnek is, imádkozzunk együtt, minden betegét, dicsértessék a Jézusnak.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott.

0: Imád kérek, fiam, sikeres vizsgájáért, minden vizsgázó egyetemistáért és minden vizsgáztató tanárért. Ezt a rózsafüzét felajánlom magamért, Attila István, Robert, akik külföldön dolgoznak, egészségét és hálával a kapott kegyelmekért. Jézuson, vigyázz ránk, egy mindennapos hallgató. A rózsafűzét felajánlom hálából a Szűzanyának a kapott kegyelmekért, Jézuson, bízom benned. A rózsafűzérel Isten áldását kérem gyerekeimre, egészségünkre és egész életünkre, halottaim békés nyugalmáért és egy fontos szándékért. Köszönöm. Tessék, Mária Rádió.
1: Kicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai rózsafűzét felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért, a Attila fiam gyógyulásáért és egy ismerősöm családjáért, anyagi gondunk megoldásáért és az összes elhunyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam, Szent Egyházáról. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.

0: Csicsendomokoson Barabás Árpád lelkelügyvéjét, akinek holnap lenne a hatátás szemmiséje, de nem tudunk ott lenni. Kérjük a jó Istent, hogy bocsássa meg minden bűnét, jusson a lelke a mennyországba. Dicsértessék a Jézusot.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott. Ezt a rózsafűzét felajánlom a családomért, írt egy néptelen hallgató, Isten fizesse. A ma elhangzó közös imákat, miséket felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugodalmáért, rossz szándékú személyek távozásáért, bízva a közös ima erejében. Gyémesből felajánlom az egész napi rózsafűzét szűzanyánk tiszteletére. Kérem a Jóisten áldását, és kérjük szent lelket, hogy adjon mindenkinek alázatosságot. Köszönöm a szűzanyának, szent fiának sok kegyelmet, amit megad minden nap, írta Erzsébet. Következő üzenet: Istenem, segíts meg egy fontos ügyben, légy velünk, és hogy gyógyulásunkért és a kezem ne engedd el. Tessék, Mária Rádió.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Megkérem a rádiót kikapcsolni, jó? Köszönöm.
0: Halló?
1: Most jó, tessék, hogy hallgatom.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én is bekapcsolódok a közös imába, és kértek tőlem imát az esküvőre készülő fiatalokért, akik korondon esküvőre készülnek házassági dolgokkal kapcsolatosan, és önökért is a Jóisten áldja, és minden imámat, minden gondolatomat a Jóistennek ajánlom, és a szűzanyát kérem, hogy takarja be a világot a palástjával, és adjon békét, szeretetet mindenki szívébe, tudjuk szeretni egymást, és békével élhessünk. Köszönöm szépen, áldás, békesség mindenki részére, a Csíkszeredából voltam. Köszönöm szépen. Isten áldja önöket.
1: Köszönjük szépen, mi is, hogy hívott. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai imakérés, imaszándék műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk, imádkozzuk a világosság rózsafűzérét, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértesik Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon, innen és túl Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Imádkozzuk együtt a világosság rózsafűzérét az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe,

0: Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, na jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizzed.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Az égből az Atya szózata hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében keresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
1: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak hírgalmadra.
0: Második szent titok, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Anyja akkor figyelmeztette a szolgákat, tegyetek meg, amit fiam mond.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Harmadik szentitok, aki meghirdette Isten országát, az idő betelt, közel van az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az üdvösség jó hírében.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak kérgalmadra.
0: Negyedik szent titok, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Imádság közbe arcának színe elváltozott, ruhája pedig fehéren ragyogott.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ötödik szentitok, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát, vette a kenyeret, hálát adott, s e szavakkal adta nekik, ez az én testem, melyet értetek adok.
5: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
5: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
5: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
5: Mária Rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Most pedig folytassuk imáinkat Jézus szentséges szíve litániájával. Uram, irgalmazd nekünk!
6: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
1: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmazd nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazd nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmazd nekünk!
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelének szent szekrénye,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben Isten egész teljessége lakozik,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve ládzsával átdöfött szív,
1: irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve benned remélők üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve benned kimúlók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk, Uram.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Most segíts meg, Mária.
1: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa, egyetértésű szeretet, egyesítse szíveinket, az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat, küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk, átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit, zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos, engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást, ajánlj minket Jézusodnak, és szeplőtelen szűz arádnak, hogy családunk kisdett háza, Názáretnek legyen mása.
1: Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgát és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, életszentségére és közeljárása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyébe.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatóinknak megköszönjük, hogy ma is velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Magam is kedves önkéntes társaim nevében kívánok önnek Istentől megáldott szép napot. Vigyázzanak magukra és egymásra.
7: dicsértessék Jézus Krisztus.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztust! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Takály Zoltán vagyok, az Isteni Érintése következő adását hallják. A mai témánk az Isten szíve szerint való férfiúról szeretnék önöknek beszélni. Egy olyan emberről, akiben az Úr beleszeretett a szívébe. Bár ez az ember nem volt tökéletes, egyszerű pásztorfiúból lett Izrael második királya, egy bűnbánó ember, aki a messiás előképe. És az ő élettörténetén keresztül meglátjuk Istennek a szívét Dávid fele. De ugyanakkor meglátjuk ezekben a történetekben Dávidnak a szívét Isten fele. Nagyon sok mindent elrejtett a mai nap az Úr ebbe a történetbe, úgyhogy menjünk és hadd bomoljon ez ki. Dávid király, Izrael második királya lesz. Isten egy pásztor fiúból emeli palotába. De előtte volt Saul, Izrael első királya, és azt olvassuk, hogy engedetlen volt az Úrral. Áthágta többször is az Úr parancsát, nem engedelmeskedett teljesen Istennek. Amikor legyőzi az amálekitákat, Isten azt mondja neki, hogy ne hagyd senkit élve. Öld meg a királyt, az embereket, az állatokat. És ő nem öli meg a királyt és az állatokat, és a próféta szembesíti tettével. És azzal próbálja kimagyarázni, hogy azért hagyta meg a legszebb állatokat, hogy az Úrnak felajánlja. És erre mondja a próféta, kedvesebb az Úrnál az engedelmesség, mint az áldozat. És a második bűn, amikor a filiszteusokkal harcolnak és győznek, és mivel a próféta Sámuel késik, nem várja meg, és ő mutatja be az áldozatot. És Isten a prófétát hozzá küldi Sámuelt, aki megmondja neki, hogy az Úr elvette tőled a királyságot. Az országod nem lesz maradandó. És Sámuel, amikor elmondja ezeket Saulnak, ő is bánkódik. Majd az Úr meglátogatja, és azt mondja neki, meddig bánkód Saul miatt? Menj és kend föl azt, akit én mondok majd neked. És az Úr elküldi a prófétát Sámuelt Isaihoz, akinek 8 fia volt, és jön vele szembe Isainak az egyik fia Éliáb. A próféta Sámuel azt gondolja, hát biztos ő lesz a felkent, de az Úr szól hozzá. Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Hozzák elé egyik fiút a másik után, mind a 7 fiút, de az Úr szól a prófétához, hogy nem őt kell felkenni. És a próféta végül megkérdezi az édesapát, Isait, neked nincs még egy fiad? De van a Dávid, aki a mezőn van. A Biblia azt mondja Dávidról, hogy piros posgás, szép szemű, jó megjelenési volt, egyszerű pásztorfiú volt, és hivatják Dávidot. Az Úr szól a prófétának, hogy azonnal kend föl, és Sámuel próféta felkenni ezt a tinédzser pásztorfiút, és az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele volt. És azt olvassuk, hogy Saultól eltávozott az Úr lelke, és gonosz szellem kezdte gyötörni. Igen, az Úr látja a kicsit, látja az elnyomottat, az elfeledettet, mit lehet, hogy az édesapja testvérei nem vettek észre Dávidban, azt az Úr észreveszi. Ilyen az Úr. Szereti a kicsit, szereti a gyengét. Mert azt mondja a Biblia is, hogy Isten a világ bolondjait választotta ki, a kicsiket, hogy megszégyenítse a bölcseket, a hatalmasokat. Isten, amikor kiválaszt a zsidó népet, a legkisebb népet választotta ki. Nem volt egetverő kultúrájuk, félelmetes haderejük, hanem egy egyszerű pásztorkodó nép volt. És tetszett Istennek, hogy velük szövetségre lépjen, és kiválasztott népnek nevezze őket. És az a szomorú, hogy a zsidó nép elutasítja az Urat. Pedig az Úr adott nekik törvényeket, 10 parancsolatot, csodákat tett, vezette őket, jelen volt az ő életükbe. És egy adott ponton azt mondják, nekünk is király kell, olyan akarok lenni, mint minden más nép, és adj Sámuel prófita nekünk királyt. És ez a szomorú, hogy elutasították a királyok királyát. Hallgass a nép szavára minden van, amit mondanak neked, mert nem téged vetettek meg, hanem engem, szólt az Úr. És amikor Izrael királyt akar, akkor végül Isten megadja Saulban nekik. De tudjuk, hogy Saul kudarcot vall, és akkor Isten kinevezi
ki választja felkelni ezt a pásztorfiút. Istennek nem a pénz, az intelligenciád, a hatalmad, a teológiád, vagy az önerőből megvalósult dolgok érdeklik, hanem hogy legyél hűséges a kicsiben. Ő a szíveket nézi, ő a hitet nézi, ő a tisztaságodat nézi. És azt olvassuk, hogy Dávid Saul udvarába került, fegyverhordozója lett, és azt olvassuk, hogy Saul nagyon-nagyon megszerette. Amikor a gonosz szellem kezdte Sault gyötörni, akkor Dávid szolgálata, lantjátéka, éneklése nyugtatta meg. Dávid még nagyon sok minden át kell menjen, míg beleáll abba az elhívásba, abba, amit az Úr adott neki, hogy király legyen. A Biblia azt mondja egyszer, hogy éppen akkor érkezett. Dávidot az édesapja elküldi, hogy testvéreinek vigyen uzsonnát, akik a fronton vannak, a zsidó hadseregben vannak, ott szolgálnak. És azon a napon pont akkor érkezett meg, amikor Góliát, ez a 3 méteres, a Biblia szerint kiváló harcos, erős vitéz, ismét elkezdte gyalázni Izraelt és a zsidók istenét. 40 napig gyalázta. És amikor megérkezik, Dávidnak megüti a fülét, megüti a szívét. Hát ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? Fájt neki, ami Istennek fáj. Fáj-e neked az, ami fáj az Úrnak? Fel tud-e bosszantani az, ami felbosszantja az Urat? Látja hatalmas Góliátot, tudja, hogy erős vitéz, de tudja, hogy nagyobb az Úr. Mert a hit látja a valóságot, de a hit felülírhatja azt. Ami akadálynak tűnt, Dávid előtt az lehetőségé válik. A próba nem azért van, a Góliátok nem azért vannak, Góliát nem azért volt, hogy legyőzze Dávidot, hanem hogy Dávid abban kitűnjön. Ha előtted van egy Góliát, akkor biztos benned ott szúnyan egy Dávid. Dávidnak Góliát egy akadály volt. Az előre haladásod egy lépcsőfoka, ez a Góliát. Ez a te identitásod kiformálója. Mi lehet a te életedben ez a Góliát? Egy rendezetlen dolog. Évek óta megtartó meg nem bocsájtás. Hogy békülj ki a testvéreddel, rokonoddal, hogy bocsáss meg, hogy engedd el, hogy rendezd. Ez a Góliát tönkre akart tenni, félelembe akart tartani. De menj ellene, az Úrral menj ellene. Amikor előtted van egy Góliát, tudd, hogy benned ott szúnyad egy Dávid. Dávid bizonyított a mezőn, a titkos helyeken. Amikor senki nem látta, hogy hűségesen elvégezte a munkát, ő az Úrban volt, és amikor te titkon az Úrral vagy, titkon böjtölsz, titkon imádkozol, titkon adakozol, a Biblia ezt azt mondja, hogy titkon tedd, akkor az Úr ezt látja, és ezután nyilvánosan meg fog jutalmazni, nyilvános elismerésben lesz részed. Testvéreid nem ismerik föl Dávid szívét, nem ismerik föl az elhívást, nem látják meg a kenetet. Miért jöttél ide? Tudjuk, hogy szeretsz hősködni, mindig valami rosszban töröd a fejed. Testvérei vádolják, még ilyenkor is belerúgnak, pedig ő tiszta szívvel jött. Oda megy Saulhoz, és kijelenti, hogy ő le akarja győzni Góliátot. Saul sem hisz benne, de hát nem mehetsz ellene, még fiatal vagy. Tipikus

hittel áll hozzá, ez a hit beszéde, a hit bizonysága. Dávid azt mondja, hogy meg fogom menteni, le fogom őt győzni, mert a hit beszéde ez. Tudja, ki az Úr az életében, tudja, mit tett az Úr az ő életében. És drága testvéreim, bízunk az Úrban, bízunk a mi atyánkban, a mi teremtünkben, mert Isten azt akarja, hogy mi olyan tanítványaik legyünk, akik hiszünk benne, erős edőnyekké, teherbíróká, edzetteké akar formálni. A vihar mutatja meg, hogy hol állsz. A vihar mutatja meg, hogy milyen a házad, milyen alapra épült az a ház. A kút, a verem, a börtön, a Góliátok, a barlang nem azért van, hogy elpusztítson. Azért van, hogy azt legyőzd, hogy abból majd egy nyilvános bizonságtevésed legyen. Dávidot, Góliát vitte a palotába. Te karddal és lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának nevében megyek ellened. Dávid kijelenti, hogy nem az én erőmmel, nem az én képességeimmel, talentumommal, tehetségemmel, hanem az Úr erejével megyek ellened. Az Úrra appellál. Igen, vannak olyan győzelmek, amiket csak az Úrral tudunk elérni. De vannak olyanok is, amihez te is kell lesz. Mert az Úr szeret velünk dolgozni. Velünk akar csatákat megnyerni. Ma nagyon sokan akarják Istennek az erejét engedelmesség nélkül. Ma akarnak győzelmeket aratni, de kereszt nélkül. Dáviddal azért volt az Úr, mert engedelmes. Mert pizzafutárként élelmet visz a testvéreinek, akik ott vannak a csata első sorába. És Istennek kedves ez a kicsi szolgálat. Soha ne becsüld alá a kislépéseket. Hagyd abba, hogy ott megvesd a kis kezdeteket. Isten ma is szokatlan módon tud dolgozni. Felhasználhat egy kicsi jelentéktelenek tűnő semmilyen cselekedetet, amire te azt gondolod, hogy ez nem fontos. Isten azt mondja, ez fontos. Az, hogy ő engedelmesen elviszi az uzsonnát a testvéreinek, pont akkor, éppen akkor van ott, jó helyen, jókor, amikor ott kell legyen. Ne korlátozd, ne dobozold be Istent, a végtelent, a véges elmédbe, mert az Úr gondolatai nem a ti gondolataitok, az én utam nem a ti útjaitok. Isten fel tud használni még a legkisebb cselekedeteinket, és amit hűséggel elvégzünk a mi javunkra. Nem az a hit, hogy mindig érted Istent, hanem az, hogy akkor is őt keresed, amikor már nem érted. És elkezdődik Dávidnak a felemeltetése, a nyilvános megjutalmazása, hadsereg parancsnok lesz, és bekerül Saul udvarába. És Saul azt olvasok, nagyon megszerette eleinte. De amikor egy nap az udvari hölgyek elkezdik énekelni, megölt Saul 1000-et, Dávid meg 10000-et, Saul megharagudott. Saul irigy lett. Saul meg akarta ölni Dávidot, mert Dávid népszerűbb lett nála, és féltette a trónját. Dávid kiválósága, tisztasága, jelleme irigységet váltott ki Dávidban. Azt olvasok, rettegett tőle, mert vele volt az Úr. Félni kezdett Dávidtól, mert vele volt az Úr. Kedves hallgatom, ha támadás ért téged, az nem azért van, mert valami rosszat tettél, hanem azért, mert kitűntél valamiben. Mert mertél más lenni. Mert a te tisztaságod, a te hited, a te jellemed, Istennek a kenete, az irítálja mások démonjait. Amikor a kegyelem veled van, Istennek az ereje veled van, akkor veszélyes vagy rájuk. A kritikusok hangja csak erősítsék meg azt az utat, amit járnod kell. Csak azt lehet bántani, ami van. A semmit nem bántják. Onnan tudod, hogy jó úton vagy, hogy éri támadás. Hozd a világosság a gonoszt. Az ördög nagyon szeret lapítani, megbújni, befészkelni magát egy házba, egy szívbe, egy megszokott élethelyzetbe. Vidd ki a gonosz nyílt tére, leplezd le, állj ellene. Jelentsd ki hittel, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Ne bújtassuk többé a gonoszt, az ördögöt. Hány ember él ma bűnben, megkötözöttségben, mert nem harcol a szabadságáért. Mert a méltósága fontosabb a szabadságáinál. Amit és amíg te titkon csinálsz és művelsz, addig ott van az ördög. Dáviddal azért volt az Úr, mert Dávid tiszta volt. Mert Dávidnak nem volt rejtegetni valója az Úr előtt. Mondd ki, te is, Jézus sebei által gyógyultam meg. Az ő vére tisztára mosott engem is. Ő eltörölte minden mi adósság levelünket, és a keresztre szegezte. Mert akik Krisztusban vannak, azoknak már nincs semmi kárhoztatásuk.
És mivel Saul így Dávidra, Dávidnak menekülnie kell, Saul kétszer próbálja

0: megölni Dávidot, dádáját dobja felé, és tudjuk, hogy Dávid menekül. 10 évig menekül barlangokban, pusztában. Amikor Isten elhív téged, annak van egy ára. Ennek az árát ki kell fizetni. És annak van egy beteljesítési ideje, amíg beleállsz abba, ahol az Úr akar látni. Ami késedelemnek tűnt Dávid életébe, az a felkészülésének a része volt. Kedves hallgatóm, Dávid pusztában élt 10 éven át, bújdosott, félt, sírt, menekült, de ez a puszta nem megölte őt, hanem formálta szívét és jellemét. Ezekben a nehéz helyzetekben írja meg a legszebb zsoltárait. Ő írta Dávid történetét. Isten írja a te történetedet is. Ő a nagy rendező. A mező, a barlang, a sivatag nem azért van, hogy tönket tegyen, hanem hogy átformáljon. Átformáljon majd a palotára, ahol be kell majd menj. Dávid túllátott a próbán, és Istenre bízta a jövőjét. Adj hálát a pusztaságokért is. Adj hálát a nehézségekért is. Mert a nehézségekben, a próbákban találkozol Istennel, találkozol a lelkeddel. Dávid nem a pusztában fog majd elbukni, hanem a palotában. Mi egyből palotákat akarunk, jólétet, hírnevet, pénz, sikert, élvezeteket, de az Úr azt mondja, így nem kapod meg, mert az tönkretenne. Vagy nem egyből kapod meg, mert nem bírnád el. Amíg Saul üldözte, Isten közben felkészítette. Amit ma csak egy folyamatnak látsz, az holnap csodának fogod megélni. Isten adott neki egy ígéretet. És ennek volt egy beteljesítési ideje. De hű az Úr, aki az ígéretet teszi. Azt olvasok, hogy Saul minden nap kereste. Mert ez a bűnnek a természete, ez az ördögnek a természete, hogy vágyódik rád, minden nap kísért, el akar kapni. Mint az ordító oroszlán, hogy kit hogyan nyeljen el. Vágyódása van rád. Ezért álljunk ellen a gonosznak. Úgy, ahogy Saul minden nap kereste, Saul meg minden nap kereste az Urat. És Isten nem adta Saul kezébe Dávidot. Dávid 2-szer is megölhette volna. Nagyon vicces jelenet, amikor Saul egy biológiai szükségletét akarja elvégezni, és bemegy egy barlangba, védtelen, és pont ott van Dávid embereivel. És az emberi azt mondják Dávidnak, hogy nézd meg, az Úr idehozta. A kezedbe adta, öld meg, és király lehetsz. És Dávid azt mondja, nem. Mentse meg engem az Úr, hogy kezet emeljek az Úr felkentje ellen. Az Úr tegyen igazságot köztünk. Az Úr álljon értem bosszút, de én nem emelek rá kezet. Legyen ő a bírónk. Azt olvassuk, hogy Dávidnak megesett rajta a szíve. Dávid nem áll bosszút magán. Dávid nem akar bűnbe esni. Dávid nem akarja sietetni Isten elhívását. Mert tudja, hogy az isteni a bosszúállás. Ha téged is megbántottak, ne védd magad. Ne akar bosszút állni. Engedd el. Isten az, aki harcol érted. Ő tud rólad. Ő lát téged. Ő meg fog jutalmazni téged. Látja az ügyedet, nem felejtette. Számon tartja az igazságtalanságot. Mert a Biblia szerint minden igazságtalanság bűn. És amikor Saul meghallja ezeket a szavakat Dávidtól, sír. És ezt mondja, te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Jóval fizessen téged az Úr. És Saul tudjuk, hogy élete végén még egy rossz döntéshoz, halott idézőhöz megy. Megidézi Sámuel prófétát azért, hogy lássa a filiszteusokkal való csata kimenetelét. Ez bűn volt. Az Úr megmondta, hogy okult dolgokat, halott idézőkhöz, boszokányokhoz ilyen dolgokat ne csinálj. És Sault elége az ítélet. Gilboa hegyén én is jártam 2-szer ott. Meghal fiaival együtt. Amikor Dávidnak hozzák a hírt, hogy meghalt az ellenség, az ellenfele, aki 10 éven át üldözte, megnyomorította. Dávid sírt és megszagadta ruháit. Szerette Sault. Szerette azokat a katonákat, a népét, akik életüket adták a hazájukért. Ilyen volt Dávid szíve. Az Úr egyre jobban emeli Dávidot. Dávid lesz az, aki beveszi Jeruzsálemet. Visszaszerzi majd az Úrnak a fridládáját, és amikor hazahozza, azt olvassuk, hogy szent táncot járt, teljes erővel táncolt az Úr előtt, ugrált az Úr előtt, mert sikerült visszaszerezni a fridládát, és amikor Saulnak a lánya Mikál meglátja, azt mondja gúnyosan, csúfosan, hogy táncolsz, mint egy közönséges. De Dávid bizonságot tesz. Ilyen volt Dávid, gyermeki szívű. Tudott örülni az Úr előtt boldogan, mert ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országába. Istennél ilyen gyermekszívű, Így kell örüljünk az Úrnak, mint ahogy ő tette. Sajnos Dávid életébe bejön a bűn, azt olvassuk. A Biblia azt mondja, amikor királyok háborúba szoktak menni, Dávid Jeruzsálemben maradt. Dávid ekkor már sikeres, hírneve van, feleségei van, a minden megvan neki, és a palotában rossz helyen van, rossz időben. Este felé a palota tetején sétált, és meglátja a fürdőző Becsabét. A Biblia szerint igen szép volt, és itt jön be a bűn. Eleinte csak érdeklődik, elküldött érte, majd kérdezősködik felőle, majd magáévá teszi. Ilyen a bűn is. Kicsit mutat, majd nagyot rabol. Gonosz is elbújik a világ élvezetei mögé, elrejti magát, szépnek, jónak mutatja, utána pedig mindent visszavesz, és teherbe ejti. És jön a baba, ez kellemetlen, Dávid megijed, hazahívja férjét, Úriást, és azt mondja neki, menj a feleségedhez, legyetek együtt. De Úriás azt mondja, hogy mennék, amíg a katonáim, az embereim harcolnak tejeted és a hazáját, én nem tehetem ezt, nem élvezkedhetek, és nem megy. Ekkor dönti el Dávid, hogy megölni Úriást, és kiadja a parancsot, hogy a csata leghevesebb pontjánál hagyják magák Úriást. És Úriás meghal a csatában, Dávidot, Izrael hazáját védve. Egy kis fegyelem hiánya, egy kis önjutalmazás, egy szemnek a kérkedése, látjuk hova vezet. Dávidot, ez a félrelépése, ami egy nagyon súlyos dolog volt, a paráznosság bűne, a gyilkosság bűne, majdnem teljesen tönkretette, 25 évig hatott rá, és Isten elküldöző prófétáját, Naamánt, aki megfedi a királyt. Isten adott egy kis időt Dávidnak, majd később a prófét által megintít, te vagy ó király, amit tettél, az nem helyes volt az Úr előtt. És azt mondja neki, a tulajdon házadból fogok bajt hozni rád, feleségeidet szemed láttára elviszem, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeddel hálni. Te ugyan titokban cselekedtél rosszat, én azonban egész Izrael előtt a napvilágnál cselekszem meg ezt veled. Védkeztem az Úr ellen, kiált fel Dávid, mire a proféta így szól. Az Úr elengedte vétkeidet, látta könnyeidet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál a te ellenségeidnek, az Úr ellenségének a gyalázkodása, meg kell halni a fiadnak. A bűn után jön a bűnnek a következménye. Fia meghal. Súlyos betegség után meghal. Hiába sír, hiába bőjtöl, földre is fekszik, kéri az Urat, mégis meghal. És utána Dávid, amikor megtudja, hogy a fia meghal, föl kell, evett, majd ismét leborul az Úrhoz, és oda megy és megvigasztalta a feleségét. Az Úr megkönnyögöl rajtuk, ad egy új fiút, Salamont, akiből tudjuk azt, hogy tovább viszi az ő királyságát, és aki meg fogja építeni a templomot. De még a háza népére jönnek tragédiák. A fiai, Amnon fia megerőszakolja Hugát, Támárt, ezért majd Absalon megöli Amnont. És az egyik fia, Absalon pedig fellázad ellene. Csomó baj éri a családot. Kicsúfolják, kigúnyolják, tiszteletlenül bánnak gyermekei ővele, és végül pedig a fia Absalon el akarja venni apja trónját. És amikor Dávid serege legyőzi Absalon embereit, Dávid végül meghallja, hogy Absalont átszúrják, Dávid sír, és azt mondja, bárcsak én haltam volna meg. Dávid nem volt tökéletes ember, bűnöket követett el, de mindig megbánta azt, mindig az Úrhoz ment, kereste az Úrral való szintiszta kapcsolatot. Egyszerre volt egy egyszerű pásztor szívű ember, akiből nagy király lett, egyszerre volt egy bűnbánó ember, és a messiás előképe. Drágáim, Isten beleszeretett ennek az embernek a szívébe, beleszeretett, szerette, annak ellenére, hogy nem volt tökéletes. És Dávid példáján keresztül láthatjuk Istennek a szívét, hogy szerette Dávidot, felemelte pusztából, a mezőgől palotába vitte, és amikor bűnt követel, Istennek is fáj, Isten is ott van a fájdalmában, a könnyei között, az örömében. Dávid példája legyen nekünk is intő, hogy keressük az Urat, és utáljuk a bűnt. És végezetül Dávid énekével, Dávid imádságával zárnám.
1: lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem, megmentett engem minden ellenségem hatalmából, bár erősebbek voltak nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom, és tágas tére vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem, igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott meg engem, hiszen vigyáztam az Úr útjára, és Istenemet nem hagytam el hitetlenül. Mert te, Uram, a hűségeshez hűséges vagy, a fedhetetlen emberhez fedhetetlen, a tisztához tiszta vagy, de hamisnak ellenállsz. Te vagy, Uram, a mécsesem, az Úr fénysugarat küld nekem a sötétbe, és veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a kőfalon is átugrom, mert Isten útja tökéletes, és az Úr beszéde színigaz. Pajzső mindazokhoz, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül, és van-e kőszikla Istenünkön kívül, mert Isten az én erős menedékem, ő vezeti útján a fedhetetlent. Amen.
0: Uram, köszönöm Dávid szívét, köszönöm Dávid életét, köszönöm, Uram, hogy szerető szívvel vagy felénk, és köszönöm, hogy irgalmas vagy a bűnöshöz, bár megítéled a bűnt, de mindig visszafogadod a bűnöst. Áld megunk az életünket, hogy tisztítsuk meg útjainkat, hogy keressünk téged, és mindig hazataláljunk. Köszönöm a végtelen kegyelmedet és irgalmadat, és hatalmas szeretetedet. Segíts, Uram, hogy mi is dávidi szívű férfiak is nők lehessünk, akik vágyódnak és keresnek téged. Áld meg mindannyiunk életét egészséggel, békességgel, szeretettel és hittel. Az Úr Jézus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Búcsúzik Önöktől Takály Zoltán.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket Máré falváról, illetve Szilágy Somlyóról közvetítjük. Köszönöm mindkét plébános atyának, munkatársaiknak, a híveknek, különösen azoknak, akik a technikát kezelik, a szolgálatot, mindenkinek Isten fizesse, hallgatók nevében is nagyon szépen köszönjük. A hét eddigi részében is a megszokott időpontokban voltak a Szentmiség, ezután is úgy lesznek. A mai napon este 6 órától Szilágy Somlyóról lesz a Szentmise, holnap reggel 8 órától szintén Szilágy Somlyóról, majd este 6 órától Máré falváról. Szombaton reggel 7 órától Máré falváról lesz a Szentmise, majd este 6 órától Kovásznáról a Mária áhítat keretében. Vasárnap pedig 3 Szentmisénk lesz itt az Erdélyi Mária Rádióban, 10 órától Szilágy Somlyóról, előtte 9:25-től a rózsafűzért is imádkozzák, ott a Szilágy Somlyói templomban. Máré falván a Szentmise 11 órától kezdődik, és este 6 órától a Csíksomlyói kegytemplomból is közvetítjük a Szentmisét. Jövő hét folyamán megszokottnál több Szentmisénk lesz a hétköznapokon, főleg a hét első 4 napján. Tehát jövő héten a két templom, ahonnan közvetítünk főleg, az egyik Krasznabéltek, a másik pedig Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János plébánia templom. Az egyikből, Krasznabéltekről reggel 8 órától lesznek a Szentmiség hétfőtől péntekig, a másik helyszínről pedig mindig este 6 órától lesznek a Szentmiség, de vegyük akkor egy kicsit részletesebben. Hétfőn 10 órától lesz egy plusz Szentmisénk, hát plusz abból a szempontból, hogy a két plébánia templomhoz képest, Komáromból, ez a négy magyar nyelvű Mária Rádió együttműködése keretében, mindegyik rádiónak van egy szentmiséje havonta, amit a másik három is átvesz és közvetít. Kedden délelőtt 11 órától Csesztahovából közvetítünk szentmisét, egy zarándok vonatról van szó, akik innen mennek Erdélyből, meg talán Magyarországról is, nem tudom, tehát egy magyar zarándok csoport lesz Csesztahovában, tehát kedden 11 órától, tehát Lengyelországból közvetítjük a Szentmisét. Utána szerdán délben 1 órától ugyancsak Csesztahovából közvetítjük a Szentmisét, majd este 6 órától lesz a Keresztelő Szent János plébánia templom búcsús szentmiséje Marosvásárhelyről. A meghívott vendégszónok Kálmán Peregrin Ferences atya, mégpedig valahonnan Magyarországról. Csütörtökön, jövő héten csütörtökön, délben 12 órától Krakóból lesz a szentmise, ugyanaz a magyar zarándok csoportnak a szentmiséje, és akkor ezzel itt véget érnek az extra szentmisék, tehát igen, csütörtök este 6-tól ismét Marosvásárhely, péntek reggel 8 Krasznabéltek, péntek este 6 Marosvásárhely, szombaton délelőtt 11 órától búcsús szentmisét közvetítünk Krasznabéltekről, ez a templom Szent László király tiszteletére van szentelve, tehát Szent László búcsú lesz, I. és Csaba, a Szatmári Egyházmegye általános helynöke lesz a búcsús szónok. Ugyanaznap este 6 órától megint csak Marosvásárhelyről lesz a szentmise. Jövő héten vasárnap 10 órától Krasznabéltekről közvetítjük a szentmisét, előtte fél 10-től a rózsafűzért is imádkozzák majd ott a templomban, majd közvetlenül utána 11 órától Kisbácsból közvetítjük a búcsús szentmisét Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére. Böszörményi Géza piarista atya lesz a búcsús szónok, és még azon a vasárnap estén 6 órától Marosvásárhelyről is lesz egy szentmise közvetítve. Június 29-től július 5-éig tartó héten
Kisbács lesz az egyik helyszín, és Aknasugatag a másik. Tehát itt Kisbácson ugye már az a jövő vasárnap meg lesz a búcsú, de az utána következő hét is onnan lesz, és Aknasugatag a másik helyszínünk. Onnan még soha nem volt Mária Rádiós közvetítés, tudtommal, és nagyon örülök, hogy ez alkalommal összejött. Ott egy primíciánk lesz, de ne szaladjak előre. Az eseményekkel június 29-én Szent Péter és Pál apostolok ünnepén 11 órától Gyulafehérvárról a papszentelési szentmisét közvetítjük. Két diakónust szentel pappá az érsekatya. Erre mindjárt visszatérek, mert a primíciájukat is fogjuk majd közvetíteni. Szombaton, azon a héten szombaton, július 4-én pedig Szatmárnémetiből, a Székesegyházból is közvetítjük a papszentelési szentmisét délelőtt 11 órai kezdettel. És akkor az első primíciás szentmisénk a három közül, Szatmáron egy papot szentelnek, neki lesz Aknasugatagon a primíciája július 5-én vasárnap délután 6 órai kezdettel. A július 6-ától 12-ig tartó héten az egyik helyszínünk Lövéte lesz, a másik pedig Érkörtvélyes. Lövétén lesz egy újabb primícia, de még előtte, tehát 11-én szombaton délben 12 órától Csobotfalván lesz primíciánk, vasárnap július 12-én pedig délben 1 órai kezdettel, tehát Lövétéről a másik primícia. Ez utóbbi testvérünk, Lázár Hunor, aki számunkra azért fontos, mert ő volt a felelőse a gyulafehérvári stúdiónknak, tehát aktív Mária Rádiós testvérről beszélünk. Igen, és akkor július 13-ától kezdődő hét, hát akkor már beáll gyakorlatilag a szabadságolások ideje a paptestvéreknél is, és hát igen, ilyenkor egy kicsit nehezebb megszervezni a dolgokat, mert a legtöbb pap szabadságon van, aki nincs, az meg helyettesíti a szomszédot, aki szabadságon van, de alakulgatnak a dolgok, tehát Tibor atyát fogtuk be, ugye július 13-ától akkor, tehát a reggeli szentmisék innen lesznek Nagyváradról, Tibor atya tartja majd őket, és délután pedig a Nagyváradi Egyházmegye minisztráns táborának a szentmiséi lesznek délutánonként. Ez érdekes dolog. Onnan még nem volt soha közvetítés. A Mária Rádióban az egy szlovák nyelvű közösségnek a temploma, de a közösséghez magához azt hiszem nem sok köze lesz a minisztráns tábornak, de bővebben majd lehet, hogy ott értesülünk a dolgokról. Következő héten, július 20-ától 26-ig terjedő héten Sárközújlak lesz az egyik helyszín, a másik pedig Kadicsfalva és Betlenfalva, ez két templom, egy plébánia, az egyiknek lesz 26-án Kadicsfalvának a búcsús szentmiséje. Július 27-től augusztus 2-ig tartó hét közvetítése szervezés alatt, annak a hétnek a végén, tehát augusztus 1-től már kezdődik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál, és természetesen akkor beindulnak a közvetítések, nem csak a szentmiséket, hanem sok minden mást is, ahogy előző években is szoktuk közvetíteni, katekéziseket, tanúságtételeket, imádságokat, szentségimádások, rózsafőzérek, igen, a szentmisék este 8 órától lesznek itteni a mi időnk szerint, tehát augusztus 1-től egészen 6-ig, ha jól tudom, igen. Tehát az még átterjed a másik hétre is, igen, ez egy kicsit ott bonyolítja a dolgokat, vagy talán egyszerűsíti, kiderül. És augusztus 10-től 16-ig terjedő héten Nagy Boldogasszony hetében lesz egy olyan helyszínünk, ahonnan még nem volt közvetítés, ez a helyszín pedig Felsőbánya, ez Nagybánya mellett van, egy hatalmas székesegyház méretű templomról van szó, aminek a felújítását nemrég fejezték be, nemrég lett újra szentelve a templom, és nagyon örülök, hogy ennek a közösségnek ugye a búcsúja hetében tudjuk őket meglátogatni és lélekben bekapcsolódni az ő szentmiséjükbe és a
búcsójukba is. És hát körülbelül itt tartok most a szentmise közvetítések megszervezésével kapcsolatban. Az elmúlt vasárnap tenkén jártam itt Bihar megyében, Jézus szíve tiszteletére szentelt templomról van szó, az a megtiszteltetésért, hogy meghívtak, hogy én beszéljek a búcsón, a szentmise homiliáját tartottam, és hát ha már ott voltam, akkor természetesen említést tettem a Mária Rádióról, vittem néhány naptárt is, ami még meg volt maradva, néhány naptárunk, ugye tudom, hogy már június van, de azokkal is próbáltam egy kicsit reklámozni, ott a rádiót mutattam, az applikációt a kedves híveknek. Vannak természetesen, van néhány hallgatónk, ott nem olyan sok, de van. Még olyan is volt, aki azt mondta, hogy ő az autójában a rádión tudja fogni a Mária Rádiót. Voltak férfiak is, akik mondták, hogy persze, amikor autóban vannak, akkor hallgatják. Más valaki még mondta, hogy otthon is van egy nagyon jó rádiója, amivel veszi a Mária Rádiót. Én azt gondoltam, hogy ott tenként nem igazán lehet már fogni a Mária Rádiót, ezek szerint mégis valami nagyon jó készülékkel ez lehetséges. Igen, és többen voltak más helyekről is, ugye zarándokok voltak Váradról, Tenkegörbedről, Szalontáról, talán más helyekről is. Velük is beszélgettem, köztük is voltak természetesen Mária Rádió hallgatók, úgyhogy örülök, hogy ott is össze tudtam kötni a kellemest a hasznossal, ott nem igen lehetséges a közvetítés. Hát még beszélgetünk róla, hogy hát ha valami csoda folytán összejön, de egy kicsi szorvány közösségről van szó, úgyhogy nem egyszerű a dolog, de örülök, hogy eljutottam oda, és a rádióval kapcsolatban is volt egy kis akció, mondjam így. Ezen a vasárnapon, ami most következik, Szilágysomlyóra megyek, és a mobil stúdiót fogom leszerelni a közvetítés végén, de természetesen ezt összekötöm azzal is, hogy beszélek a Mária Rádióról, illetve a rádió hallgatókkal, hiszen Somlyón vannak hallgatóink, ugye, és viszek természetesen mindenféle Mária Rádiós tárgyat is magammal, úgyhogy akit érdekelnek, akkor lesznek mindenféle tárgyak, különös tekintettel ajánlom a 20 éves születésnapunk tiszteletére megjelent újabb tárgyakat, tehát itt a 20 év együtt felirattal vannak gyertyáink a két méretben, csészék, hűtőmágnesek és kulcstartok, és a többi szokásos Mária Rádiós tárgy is. Most nyáron különösen úgy láttam, hogy a kulacsok nagyon népszerűek, hát persze ilyenkor az ember a melegbe akárhova megy, akkor jó, ha visz magával egy kis folyadékot. Nagyon jó, könnyű, pehelykönnyű, ha az ember elejti, semmi baja nem lesz, nem törékeny, és nagyon jól zár a kupak, ilyen csavarozható, nem ömlik ki belőle a folyadék, nem termosz, csak egyszerűen kulacs, de jó, hasznos ilyen alkalmakkal akár kirándulni, vagy bárhova megy az ember, úgyhogy Szilágysomlyón vasárnap ez is hozzáférhető lesz. Természetesen minden stúdiónkban vannak kulacsok, és a többi Mária Rádiós tárgy is kapható minden stúdiónkban. Nagyon köszönöm azoknak, akik imádkoznak értünk a háttérben, akár csak így bejelentés nélkül, ezt nem csak szervezett módon, de tudom, hogy van egy csoport, akik imádkoznak értünk a háttérben szervezett módon, és jelzik is, hogy számíthatunk rájuk, nekik nagyon szépen köszönöm, és más csoportok jelentkezését is várjuk, hogyha van olyan csoport, aki egy hétig, vagy akár hosszabb ideig tudna imádkozni értünk a háttérben, azt nagy örömmel fogadnánk. A nyáron se feledkezzünk el, se a Mária Rádióról, se az imádságról, és a Mária Rádióért való imádságról sem. Igen, tehát körülbelül ezek az újdonságok a Mária Rádió házatáján. Valószínű, hogy a következő időszakban már lesznek szabadságolások itt nálunk is. A jövő hét második felében már én is ki fogok venni egy néhány szabadnapot, tehát a jövő hét végén
nem akciózok sehol Mária Rádiós ügyben, hanem egy kicsit szabadságra megyek, de visszatérek, és azt tervezem, hogy az aknasugatagi primíciára elmegyek, azért is, hogy leszereljem a végén a mobil stúdiót, de azért is, mert aknasugatagról nem volt még soha közvetítés, és hát ha ott találok hallgatókat, vagy tudok valamit akciózni. A másik helyszínnek is nagyon örülök, Felsőbányának, ahonnan szintén nem volt még közvetítés, két Máramaros megyei közösség, és örülök, hogy velük is kapcsolatba kerülhetünk. A Mária Rádió közössége, nagy családja, Felsőbányára egy ideje már beszélgetek a plébános atyával, már a felújítás közben mondta, hogy majd, tehát ebben az évben már tavalytól beszélgetünk, de azóta postán küldök neki 10 Mária Rádiós újságot, mondta, hogy vannak hallgatók ott, de bízom benne, hogy a közvetítés kapcsán majd fogok is találkozni az ottani hallgatókkal, és a többieknek is fogom tudni ajánlani a Mária Rádió hallgatását. Tehát nyár van, vigyük magunkkal a Mária Rádiót, a legegyszerűbb, ugye az okostelefonon az ember akár a tengerre, vagy bárhova, éppen csak térerő legyen, ha van internet, akkor akár egy szentmisébe be tudunk kapcsolódni, vagy imádságba, vagy hallgatni tudjuk a műsorokat, bárhol is legyünk az országban, vagy külföldön, úgyhogy ajánlom szeretettel, hogy hallgassuk a Mária Rádiót ebben a nyári időszakban is. És akkor visszatérve most a szentmise közvetítésekre a hét további részében, tehát ma este 6-tól, holnap reggel 8-tól és este 6-tól, szombaton reggel 7-től lesz a szentmise, és este 6-tól, vasárnap pedig 3 szentmisénk lesz, 10 órától Szilágysomlyóról, azon ott leszek én is, 11 órától Máré falván, 12 órai kezdettel majd egy ökumenikus istentiszteletet is közvetítünk Gyergyó Szent Miklósról, ami a feltöltő fesztivál keretében lesz, majd este 6 órától Csíksomlyóról, a két templomból is közvetítjük a szentmisét, jövő héten pedig reggel 8-tól és este 6-tól lesznek a megszokott szentmisénk, ezen felül még lesz hétfőn 10 órától Komáromból egy szentmise, kedden 11 órától Csesztahovából, szerdán délben 1 órai kezdettel szintén Csesztahovából, csütörtökön 12-től pedig Krakkóból. Ez utóbbi 3 szentmise egy magyar nyelvű zarándok csoport szentmiséi lesznek. Úgy tudom, hogy a gyulafehérvári érsekatya is jelen lesz, és valamelyik szentmisét ő fogja, majd ő lesz a fő celebránsa, és akkor lesznek búcsuk is a jövő hét folyamán, a jövő hét végén, vagy a jövő héten 3 búcsos szentmisénk lesz szerdán este 6 órától. Marosvásárhelyről Keresztelő Szent János születése búcsú Kálmán Peregrin Ferences atya lesz a szónok Magyarországról. Szombaton 11 órától Szent László tiszteletére lesz a búcsú Krasznabérteken. I.S. Csaba Szatmári általános helynök lesz a búcsús szónok, majd Kisbácson is lesz a búcsús szentmise jövő vasárnap. 11 órai kezdettel Böszörményi Géza piarista atya lesz a búcsús szónok. Igen, jövő vasárnap 3 szentmisénk lesz 10-től, 11-től és este 6-tól. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 11 óra.
1: Ez egész 9 MHz-es frekvencián fogható.

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Kírer Imre atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Mindenek előtt a szombati nagy eseményre szeretném irányítani a figyelmet. Papszentelés lesz, az esztergomi egyházmegyében két papot szentelnek föl, és két diákonust. Hát, ha összevetjük azzal, hogy hányan haltak meg ebben az évben, akkor bizony teljesen világos előttünk, hogy pap hiányban szenvedünk. Márpedig az Úr Jézus azt mondta apostolainak, de a tanítványoknak is, hogy kérjétek az atyát, az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Persze kettőn áll a vásár. Elég az Isten hívása, az igen fontos, de nem elégséges, mert kell hozzá az ember beleegyezése, vagyis akit hív, az vegye észre, hogy hívja őt az Úristen, és utána egyezzen bele, hogy vállalja azt az áldozatot, ami a papság művelésével vele jár. Hát persze, el szokták túlozni, hogy jaj, milyen nehéz a papnak a sorsa. Egyáltalán nem arról van szó, minden sors nehéz, ha Isten kegyelme nélkül próbáljuk azt megoldani. És nyilvánvaló, hogy minden sors nagyszerű, hogyha az hozzáadott kegyelmeket föl is használjuk. Sok öröm rejtőzik benne. Úgyhogy nem érthető, hogy a fiatalok ugyan miért óckodnak.

Különleges, semmiféle erőfeszítése sem. Tehát tessenek szíves lenni, imádkozni a szentelendőkért, akár diákonussá, akár presbiterré, pappá szentelik őket, és imádkozni azért, hogy legyenek folytatói ennek a sorozatnak, vagyis hogy az esztergomi egyházmegye ne maradjon papok nélkül. Köszönöm szépen, most pedig akkor nem feszítem tovább az idegeket, és mondom a kérdéseket, mert készültem velük, úgyhogy van kérdés. Először is a telefonszám, amely 061-374-0904-es. Első kérdés. Mi volt Gedeon hadseregének fegyverzete a midianiták ellen? Második kérdés. Hogyan jutott be Péter apostol a Jézust kihallgató főpap udvarába? Harmadik kérdés. A pap felajánláskor a kehelybe bort és vizet elegyít. Amikor a vizet, az parányi kevés vizet utána tölti, a kehely oldalán megtapadhat egy vízcsepp. Ez is átváltozik az átváltoztatás szavaira? Na, még egyszer a telefonszám 061-374-0904. Első kérdés. Mi volt Gedeon hadseregének fegyverzete a midianiták ellen? Második. Hogyan jutott be Szent Péter apostol a Jézust kihallgató főpap udvarába? Harmadik kérdés. A Szent Mise felajánlásakor a pap bort és vizet elegyít a kehelyben. Ilyenkor a kehely oldalán megtapadhat egy-egy vízcsepp. Ez is átváltozik az átváltoztatás szavaira. Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik áldozatot vállalnak a Mária Rádióért, és itt most elsősorban az anyagi áldozatra gondolok, mert már megint negatív fázisban vagyunk. Ha tehát valakinek van módja, hogy segítse a rádió működését, tisztelettel kérjük, hogy szánjon meg bennünket, meg saját magukat, a hallgatókat is, hiszen nem önmagunkért vagyunk, hanem a hallgatók.

0: a katolikus, magyar katolikusságnak ebben a mostani időszakban, és ezért mindig nem csak ezen az ünnepen, hanem úgy gyakran meg szoktam hallgatni az ő útmutatásait. Egy olyan csendes bölcsesség van benne, kicsit olyan prófétai bölcsesség, amit úgy mindig örömmel megnyugtat egyrészt, másrészt meg olyan irányt ad, és ez nagyon fontos volt. Tehát ahogyan mondta Tibor atya is, tehát egyszerre volt ünnep maga a Csíksomlyó, meg különleges élmény János püspöknek a tanítása.
1: Óránt, hogyha...
2: Ebben az évben én sajnos személyesen nem tudtam részt venni az zarándoklaton, azonban természetesen közvetítettük az ünnepi szentmisét, és csak csatlakozni tudok az előbb elhangzottakhoz, hogy Székely János püspökatyá voltam már ilyen lelki megújuláson, lelki gyakorlatán is, tehát mindig élményt hallgatni, és hát most sem csalódtunk. Tehát tényleg nagyon jó volt, hogy bele tudja tényleg a tanúságtételt, ezeket a felemelő példákat, történeteket, amelyek bele tud úgy észrevétlenül csempészni a mondani valójában, ezek mindig felemelő, és mindig úgy kicsit ilyen más, mondhatni, dimenzióból, más szemszögből tudjuk megközelíteni ezeket az örök igazságokat, és ez jó nekünk papoknak is ezt hallani, hogy bár vannak dolgok, ami természetesen mi magunk is tudunk, de jó, ha más fogalmazza meg, jó, ha kicsit más módon halljuk ezeket a dolgokat, amit egyébként tudunk, de jó ezt mástól hallani, és jó ezt más stílusban is megfigyelni.
1: Hát igen, a tudás az néha kevés az elmélet, hanem a gyakorlat. Na most én ott tudtam lenni személyesen, méghozzá most úgy, hogy sokféle módon voltam már, hogy most gyalogoltunk két napot a Gyergyó alfalusiakkal, úgyhogy egy buszt indítottunk ide, éppen így készülve erre a műsorra ez jutott eszembe, hogy végül is pár hely még üresen is maradt a buszon, lehet, hogy ezt fel kellett volna kínálnunk akár felvidéknek, délvidéknek, hogy páron onnan is csatlakozhassanak, hát majd reméljük, biztatom a promóciós, meg szervező munkatársakat, hogy ne felejtsék el egymást, vagy tartsák a kapcsolatot, hogy ilyen esetben akkor hát ez már meg volt szervezve, készen volt, tehát hogy csak fel kellett szállni a buszra. No, de hát így van, amúgy az egész, hát az egésznek ez még egy ilyen jó előkészülete is volt, a számomra legalábbis ez a két nap, amit gyalogoltunk az alfalusiakkal. Na, menjünk egy kicsit tovább. Hát ami nagyon fontos, ugye az május hónap eseménye Mariaton, hogy hát mi itt azt figyeltük meg, hogy hál' Istennek a tavalyi számokat legalább sikerült hozni. Jó lett volna persze többeket megszólítanunk, de hát miután ez annyira nagyon-nagyon fontos a májusi adománygyűjtésünk a Felvidék és a Délvidék Mária Rádiói számára, ezért hát nagyon jó, hogyha beszélünk erről egy pár szót, hogy biztos, hogy ti is tartottatok Mariatont, mit tapasztaltatok?
0: Igen, mi is érthetően kapcsolódtunk ehhez a gyűjtés akcióhoz. Tehát nagyon hálásak vagyunk azért a támogatásért, amit újra meg újra az anyaország, illetve az erdélyi magyarság, az Erdélyi Mária Rádiótól kapunk. Ténylegesen én a saját élethelyzetemből, a Délvidéki Mária Rádióból azt látom, hogy az egész stúdiónk, az egész munkaközösségünk nagyszerűen működik, de annyira törékeny, annyira provizórikus, hogy nagyon sokszor ténylegesen legalább 5-6 helyen összebírna törni, hogy nem tudom, hogy lesz a 3 hónap múlva. De aztán mindig van valahogy. És ezt egyszerre élem meg úgy, hogy bizonytalanság, tehát minden olyan ideiglenes, de amúgy meg tényleg azt látom, hogy mindig van valahogy, illetve éppen ezen keresztül valahol a Mária Rádiónk a kegyelem forrásának egy helye. És egyszerre picit néha ijesztő, meg egyszerre egy örömteli valóság ez az egész, mert azt látom, hogy működik a Mária Rádió, rengeteg jót csinál, rengeteg embernek segít, tényleg nagyon sok és kis dolgokban megyünk is előre. És hát ez miatt vagyok nagyon hálás. Tehát ténylegesen az anyaországi erdélyi magyaroknak a támogatása, nem azt mondom, hogy meghatározó, de nagyon sokban hozzásegít a fönnmaradásunkhoz. Ezt tényleg kell, hogy tudjátok. Másrészt viszont mindig az jut eszembe, hogy a Mária Rádiónak ez a Mariaton, vagy ez a fajta támogatás egy a lényegéhez tartozik. Tehát azt mondták el ezerszer nekünk Olaszországban, hogy a Mária Rádió egyik alapvonása az, hogy közösséget kell, hogy létrehozzon. Ez egyik legfontosabb küldetésünk, ilyen szinten is, hogy adományokban élünk. És hogy ezzel így hozzájárultok a mi fönnmaradásunkhoz, ezzel úgy hiszem, hogy nem egyszerűen csak jót tesztek velünk, hanem valahol a Mária Rádiónak egyik fontos, lényeges mozzanatát éljük.
1: Orránt, hogyha?
2: Igen, csatlakozni tudok, és együtt tudok érteni Endre atyával, hogy ugye mi felvidéki Mária Rádió és négynapos Mariatont szerveztünk, ami egy kicsit be is, hát hogy megújítja, meg úgy kicsit úgy jobban összeforrasztja a munkatársakat, az önkénteseket, a hallgatói családot, és ezt megéreztük így kicsitben is, mint a felvidéki Mária Rádió stúdiója és közössége, nagy családja, de most különösen a Mariaton során, amikor a magyarországi, az erdélyi, a délvidéki és az erdélyi

0: Hát mennyi kegyelem. Tehát ez önmagában is egy utólag, hogyha visszatekintünk ezekre a napokra, a fáradtságtól eltekintve, és hogy ezt el is felejtjük, aztán már később, tehát így megerősödnek ezek a szálak a rádióban is, a munkatársak, az önkéntesek és a hallgatói családdal. Ennek mindenképpen van értelme, sőt, volna akkor is értelme, ha nem adománygyűjtésről volna szó, csak egy ilyen kitartó műsor folyamról, mert rólunk beszélünk, rengeteg interjút készítettünk, és ezt ugye ti is ezeket le tudtátok adni a saját műsorotokban. Tehát mindenképpen ez fontos volt, ez az imádság erre a szándékra, készülődés, a felvételek, akár már előre elkészítettünk valami felvételeket, vagy élőben zajlottak az interjúk, ezek mind-mind hozzájárultak ilyen, hát mondhatnánk ilyen lelki megújuláshoz is, mert mindenképpen azt is eredményezi ez az intenzív adomány, a műsor folyam, és persze adománygyűjtés is. Tehát ezúton is szeretnénk megköszönni azt, hogy így össze tudunk fogni, egymásra tudunk figyelni, és egymásért tudunk áldozatot is hozni, és ki tudjuk egymás iránt mutatni a szeretetünket és az elfogadást.
1: Ugye itt Komárom, Szabadka, Nagyvárad és Budapest kapcsolódik össze, négy város, sőt, hát sajnos négy állam, úgyhogy ennek a technikai izgalmai mindig megvannak. Tibor atya, hallasz minket? Velünk vagy?
2: Igen, hallak, igen.
1: Akkor hogy sikerült nálatok a Mariaton?
2: Én is abból indulnék ki elsősorban, hogy mi a Mariatonnak a lényege és a végső célja. Ugye nem reklámokból élünk, hanem a hallgatók szeretetéből, és ezért minden felajánlás. Én úgy fogalmazom meg, hogy ez egy tanúságtétel arról, hogy fontos a Kárpát-medencei magyarságnak az, hogy magyar nyelven szólhat több, úgymond sajnos országban, ahogy mondta te is, Milán atya, Isten üzenetének a továbbadása, és a végső célja pedig, hogy a szűzanya vezetésével minél több ember találkozzon Jézus Krisztussal az éter hullámain keresztül, és hogy tényleg a magyar nyelvű Mária rádiók, azok valóban a remény, a hit és a szeretet eszközei legyenek a világban. És a Mariaton ez a májusban is, ugye a délvidéknek és felvidéknek történt az erdélyi és a budapesti Mária rádió részéről, és a Mariatont azt tudjuk, hogy a Mária rádió világcsaládjának egy adománygyűjtő imahét sorozata, és mi is ebbe az imahétbe május utolsó hetében szerveztük meg ezt az imahét sorozatot, amely számunkra egy ünnepnap is, hisz ez mindig vagy ünnepnapok sorozata, és többször elmondtam már nektek is, meg a kedves hallgatók is már többször hallották, akár délvidéken, felvidéken, vagy Magyarországon is, hogy amikor az erdélyi hallgatók gyűjtenek, nem a magunk részére, sokkal több pénz gyűl össze, és ez jelent valamit. Tehát a saját magunk részére soha nem gyűl annyi össze, mint ami most is például májusban délvidéknek, meg felvidéknek összegyűlt. És én ezt úgy gondolom, hogy ez nagyot jelent. És én ennek örüldöttem annak is, hogy a püspök atya úgy röviden, de lényegesen megköszönte az erdélyi magyarságnak a hitét és a hozzáállását mindenhez. És én ezért hálás szívvel mondok köszönetet az erdélyi hallgatóknak, adakozóknak, akik imáikkal, áldozatvállalásukkal támogatják ezt a Mariaton, támogatják délvidéket, felvidéket. És én köszönöm azt a sok szeretetet, hogy ünnepnappá tették számunkra és a munkatársaknak, hogy valóban tiszta lélekkel, hálás szívvel tudjuk ezt a biztatást és ezt a nagy lelkűséget mi, mint stúdió munkatársai továbbadni mindazt nektek, amit tőlük kaptunk a hallgatóktól, az adakozóktól. Tehát a hallgatóink segítsége teszi lehetővé valóban, hogy ez a hit, az evangélium üzenete nap mint nap eljusson az otthonokba, oda, ahol nehéz megoldani, akár technikailag, anyagilag, és ezt ráéreztek, hogy ez az érzékenység, ami itt a négy nap alatt történt, Hát ez elmondhatatlan. Egy imádkozó család tulajdonképpen, és egyik hallgatónk el is mondta, hogy ő, amikor a Mariaton alatt, mert szoktunk szentségimádást is tartani, az

0: sikerét, a maraton eredményességét, és elmondta az egyik hallgató, hogy amikor ő összeteszi a kezét a szentségimádás alatt, amit hallgat a rádión keresztül, ő úgy érzi, hogy az összes magyar kéz ott van az ő kezében ilyenkor. Hát ez a hideg kiráz ilyenkor, amikor ilyeneket hallunk, és én továbbra is bíztatom a kedves hallgatóinkat, adakozóinkat, hogy akik tehetik, ezután is lehetőségeikhez mérten támogassák a négy magyar nyelvű rádiónak a szolgálatát, és minden adomány az lehet kicsi, lehet nagy, az egy értékes hozzájárulás az evangelizáció ügyéhez. Mert ahogy olvassuk az evangéliumban is, aki bőven vett, bőven is arad, és ne feledkezzenek meg a kedves hallgatók imáikban sem, és imádkozzunk együtt azért, hogy valóban a négy magyar nyelvű Mária Rádió a béke és az Isten szeretetét hordozó vagy hirdető szócső maradhassunk együtt egymásért.
1: Hát mi is nagyon köszönjük, főleg a Délvidék-Felvidék közreműködését ez a Mariatonhoz, a sok kis interjút, illetve műsorvezetést, és hát persze legfőképpen a hallgatóinknak, mind a négy Mária Rádió hallgatóinak az adakozását. Úgyhogy hát akkor ez volt a Mariaton, és hát reméljük, hogy tényleg hozzá tud járulni, hogy Délvidék-Felvidék fennmaradjon, működni tudjon. Na hát mi a helyzet nálatok? Ugye Erdélyben stúdiófelújítás zajlik, annak a nehézségeivel együtt. Délvidéken volt anyanyelvem ékessége, versmondó verseny, Mária Rádió napja, Felvidéken rajzpályázat március végén, illetve énekverseny május végén. Hát meséljetek erről egy kicsit, hogy mint vagytok, hogy működtök, mik voltak ezek az események, vagy esetleg mások, amelyek így a utóbbi két hónapot, amióta így beszélgettünk, találkoztunk, meghatározták nálatok.
2: Ahogyan említetted, volt nálunk ez az anyanyelvem ékessége. Ez igazából Rékának a szíve ügye, mindannyian is jól ismeritek a hölgyet, és nagyon-nagyon ügyesen, teljes bedobással csinálja. Évekkel ezelőtt már elkezdtük a rajzpályázatot, amire mindig nagyon jó visszhang volt. Aztán úgy gondoltuk, hogy egy kicsit változtatunk, és az miatt kezdtük el az istenes verseket. Pontosabban ebben az évben Máriás versek, Máriára vonatkozó versek, esetleg az édesanyára vonatkozó versekről volt szó, és nagyon nagy sikere volt, tényleg nagy sikere volt. Amin meglepődtünk, hogy voltak jelentkezők még anyaországból is, tehát ez egy, azt jelenti, hogy az interneten keresztül, azért világhálón keresztül csak messzire eljutnak az információk, de ez igazából azt jelenti, hogy próbálunk azon az ismerettségi kapcsolatrendszeren keresztül, amivel a rádión keresztül rendelkezünk, próbálunk más módon is hozzájárulni a helyi egyháznak, egyház életének a gazdagodásához. Tehát ilyen fajta rendezvény érthetően elsősorban inkább a plébániáknak a hatásköre lenne, mi egyszerűen sokkal több kapcsolattal rendelkezünk a rádión keresztül, könnyebben le tudjuk bonyolítani, és úgy érzem, hogy ezen keresztül ténylegesen nagyon sok plébánia bekapcsolódott, és egyszerűen csak azt akarjuk, hogy az mellett, a szolgálat mellett, amit elvégzünk, mint rádió, ha lehet, akkor más módon is gazdagítjuk a helyi egyháznak az életét.
1: Lóri atya.
3: Köszönöm az érdeklődést. Ahogy említetted, atya, ebben az évben 5. alkalommal meg tudtuk szervezni a rajzpályázatot az önkénteseink és az iskolák közre működésével. Ha jól tudom, több mint 400 rajz érkezett, beszebbnél szebb rajzok, ezeket ki tudtuk értékelni. Ez ilyen jubileumi rajzpályázat volt, tehát próbáltuk kicsit ünnepélyesebb hangulatban megszervezni a díjátadót és a kiértékelést itt Komáromban, a Tiszti Pavilonban. És valóban ebben az évben első alkalommal szerveztük meg a Salve Regina énekversenyt, egyik önkéntesünk segít régél, akinek nagyon hálásak vagyunk, hogy fölvállalta ennek a versennek a szervezését is, a lebonyolítását. Tehát lehetett látni a gyermekek sugárzó arcát, és nagyon meglepő volt például a kezdetén, hogy amikor a versenyt egy imádsággal kezdtük, nem az volt az eredmény, hogy egyedül imádkoztam az üdvözléget, hanem hangosan itt a Mária Rádió kápolnájában, ugye, hiszen itt volt megrendezve, hangosan imádkozták a gyerekek, sőt volt egy előírt dal és egy választható Mária ének, amivel fölkészültek, és amikor ezt énekelték, nekem eszembe jutott talán, hogy ilyen sokan és ilyen szépen még nem énekeltek ebben a kápolnában. Tehát tényleg élmény volt, vagy a munkatársink is említették, amikor a verseny előtt tényleg izgultak a gyerekek, a fiatalok kimentek ide a térre, és itt énekeltek talán öten egyszerre dallamokat. Tehát nagyon érdekes volt ezt hallani, hogy hogyan készültek, nem szégyelték, hangosan énekeltek itt a téren ilyen dallamokat az Máriás énekekből. Tehát ez is a tanúság volt.
1: Tibor atya, ti hogy álltok a stúdiótokért való küzdelemben?
0: Kitartóak vagyunk, az az igazság, igen. Röviden felvázolnám. Elvesztettük
1: egymást, vajon? Na, minden esetre mi videópályázattal próbálkoztunk, 15 és 25 éves közötti korosztály számára hirdettük meg, hogy hát így az Isten megtalálásával kapcsolatban egészen rövid kis videókat készítsenek, úgyhogy ezek megtalálhatók az online csatornáinkon, honlapunkon, például Facebook oldalunkon, úgyhogy mindenkinek ajánljuk figyelmébe, és hát ha az ötleteinkből egymástól is tudunk, az ötleteink révén egymástól is tudunk tanulni. No, Tibor atya, hallasz minket?
0: Igen, remélem most is.
1: Igen. Észleljük a technikai nehézségeket, hát hogy
0: az van, hogy
1: át itt a stúdió hiányát.
0: Ez most éppen aktuális, hiszen most itthon vagyok éppen a lakásomban, és itt van berendezve egy stúdiónk, és a kollégák, önkéntesek, mindenki itt nálam most átjáróházban, emiatt ugye, mert a mi stúdiónkat a Nagyváradon, amely a központ és a többi körzeti stúdiót is irányítja, felújítás alatt áll. És szó szerint áll, mert nem haladunk. Tudjuk, hogy ez egy lelki otthon a stúdió, és hogy ez a szolgálat továbbra is méltó körülmények között folytatódhasson, ezért szükségessé vált, hogy a stúdiónkat felújítsuk egy picit, és műszakilag is korszerűsítsük. És tehát a helyiségek felújításra szorulnak, a stúdió helyiségeinek a felújítás, a technikai eszközökből is egy pár dolgot szeretnénk korszerűsíteni, a jobb hangminőség biztosításában ablakcsere, nyílászárok, minden csere van, lenne, és ez nagyon jó a rádió hosszú távon működésének a megerősítésében. Viszont nagy a bürokrácia nálunk, és emiatt nagyon sokat kellett stagnáljunk egy helyben. Ugye a Nagyváradi Püspökséghez tartozik az épület, a stúdió épület, amíg az ő engedélyét jóvá hagyták, az eltelte jó pár hónap, 7-8 hónap. Most a tervező mérnököknek a úgymond a rajzai, terveiket kell most jóvá hagyja szintén az állam, tehát ezeket is most már nagy részt úgy néz ki, hogy kéznél lesznek hamarosan, és utána jönnek ugye majd az ablakcserék, ugye termopán ablakok, hangszigetelt, minden profi, mert körülöttünk nagy a zaj az épület körül, és ez is 2-3 hónapos kimenetelű, amíg elkészülnek, és előbb, mikor feltesszük az ablakokat, utána tudunk csak igazából belülről haladni. Úgyhogy állunk, de nem adjuk föl, ez van, hozzászoktunk, hogy nálunk ez így működik, ezért erről többet nem is akarok beszélni, mert élőben vagyunk, és nem akarok problémát magamnak ebből.
1: Igen, hát kitartást, reméljük, hogy egyszer majd csak véget ér ez az áldatlan állapotot nálatok is, hogy hát ilyen idéglenes körülmények között kell működnötök. No, hát hál' Istennek azért még van időnk a műsoridőből, úgyhogy beszéljünk egy kicsit a nyárról, pihenésről, azt hogyan lehet jól tenni, kevésbé jól. Hogyan változott ez, hogy érzékelitek az embereknek a szokásai, ezen a téren, és mi az, ami, ami ugyanilyen kor jellemző, de hát azért inkább kiégéshez, mint sem feltöltődéshez vezet. Hát ismeri, ott vagytok az emberek között, nem csak mint Mária Rádió, hanem mint atyák is, úgyhogy...
2: Én azt hiszem, hogy a mindenfelé, nem csak Magyarországon, délvidéken, felvidéken, Erdélyben ugyanaz a hozzáállás, amit problémának látok, az igazából egy magatartás, hogy az emberek dolgoznak keményen, igazából túlhajtva egy 11 hónapot, hogy aztán legyen egy hónapjuk, vagy két hónapjuk, amikor minden korlátok nélkül azt csinálnak, amit éppen akarnak. És ezzel az a gond, hogy aztán az miatt, hogy föltöltődjenek. És ténylegesen az a 11 hónap, amit görcölnek, azt próbálják kipihenni ez alatt az egy hónap alatt, hogy legyen két hónap, és vagy sikerül, vagy nem. Úgy érzem, hogy rossz a koncepció, mert igazából arra volna az embernek szüksége, legalábbis én magam így élem meg, van, hogy megyek valahova, van, hogy nem, idén különben csak Pécsre tervezek egy-két napot, de igazából arra van szükségem, hogy ténylegesen van egy feszített munka, és nyáron, amikor nincs iskola, hittant is tanítok, sokkal kevesebb munka van, akkor az ember, hogy újra megtalálja a belső harmóniáját. De ez egy egyensúly. De úgy megtalálni az egyensúlyomat, hogy van egy súlypontom. Ez az Isten. Persze nem csak az Isten az egyetlen súlypont az ember életében, a család, vagy a másik, vagy, tehát hogy úgy találjam meg a harmóniámat, az egyensúlyomat, hogy közben újra megfelfedezem azokat az értékeket, amik az életemnek a súlypontját képezik. És így, ilyen értelemben nagyon is van értelme a szabadságnak, a kikapcsolódásnak. Arra szükség van. Az ember óhatatlanul elcsúszik. Tehát az egyensúlyt újra meg kell találni. De nem azáltal, hogy most akkor próbáljam ellensúlyozni a 10 vagy 11 hónap gürcölést, és kipihenni azt, hogy aztán újra kezdjem, hanem azáltal, hogy több időt szánok arra, hogy megtaláljam az életemnek, a személyiségemnek a súlypontjait. Ezt persze év közben is lehet keresni, csak óhatatlanul elcsúszunk. Tehát nagyon is szükség van erre a vakációra, én abszolút aláírom, csak valahol ez az életem, azokat az értékeket keresni, találni meg újra, időt szakítani, ami az életem súlypontját jelenti.
1: Na, ki folytatja? Úri atya?
3: Ezzel kapcsolatban nekem a főparancs második fele jutott az eszembe, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, ami arra mutat, hogy hát, hogy önmagunkat is helyes módon kell szeretni, mert ez adja a mértékét, hogy ha önmagamat nem tudom elfogadni, illetve át szeretni, akkor a másik embert sem tudom igazán. És ehhez a önmagunk helyes szeretetéhez szerintem az is hozzátartozik, hogy tudjunk pihenni. Volt egy idő, amikor ezzel gondolkodtam, hogy hol van a határ a pihenés és a lustálkodás között, mert nem is biztos, hogy egyszerűen ezt meghatározni, de ugye hát ember az nem gép, embernek szüksége van arra is, hogy pihenni tudjon. Hát természetesen a pihenés mindenkinél más. Vannak, akik úgy szeretnek, hogy elvonulni legyenek egyedül, vagy valaki erdőben, hegyekben szeret túrázni, sétálni, valaki zarándok helyet szívesen elmegy, van, aki látott tengerpartra, de vannak olyanok, akik ilyen aktív pihenést szeretnek, ha el is mennek valahova kirándulni, akkor nem akarnak egész nap tehát napozni a tengerpart, hanem szeretik felfedezni a környezetet, a környező látványosságokat, látnivalókat. tehát mindenkinél természetesen, gondolom más az igény is, mást jelent neki a kikapcsolódás, kinek hogy. Valaki lát, hogy egyszerűen csak otthon szeretne maradni, vagy elvégezni valami feladatát, amit már hónapok óta tologat maga előtt, vagy meglátogatni a rokonokat, a családot. Tehát nem hiszem, hogy van egy ilyen általános recept arra, hogy mi a helyes pihenés, mert mindenkinek ez talán valami, tehát mást jelent.
1: Tibor atya?
0: Igen. Én valahogy egy picit másképp közelíteném meg a dolgot. Azt mondja Jézus is az evangéliumban, hogy menjetek egy magányos helyre, és pihenjetek egy kissé meg. És tudjuk ugye, hogy a nyár az mindenki számára a testi felüdülés, a lelki béke és a hálaadás ideje. Egy idős Székely bácsi mondta egyszer, hogy az ember akkor szabad, ha tiszta a lelki ismerete. Na hát én ebbe látom a szabadságot, és ez olyan igaz, hogy hiába van sok szabad időnk, a szívünket a nyugtalanság, a harag vagy egy rendezetlen kapcsolat terheli. Tehát én úgy gondolom, a valódi pihenés a lélek békéjével kezdődik, és ez a nyári szabadság az kell, és jó alkalom lehet arra, hogy ne csak a testünk, hanem a lelkünk is megpihenjen. Talán több idő jut ilyenkor az imádságra, szentírásolvasásra, egy-egy zarándoklatra. Tehát Isten, ő ugye tudjuk, ő sosem megy szabadságra. Ő mindenütt velünk van, az utakon, a hegytetőkön, a családi beszélgetésekben, vagy a csendnek a perceiben is. Szent Pál apostol is azt mondja, hogy a szabadságra kaptunk meghívást. És ez nem önzésre, hanem a szeretetre hív, és ez igazi szabadság, a nyáron akkor lesz igazán áldott, ha akkor is észreveszem a mellettem élőt, ha jut időm egy jó szóra, egy látogatásra, egy közös imára, vagy egy megbocsátásra, és ezt meg lehet tenni, ugye fiatalnak, középkorúnak, idősnek, bármilyen korosztálynak, hogy a gyerekeknek a nyár az általában a felfedezés öröme, a táborok, kirándulások, a fiataloknak inkább a közösségi élményre van szükség, itt így tapasztalom Erdélyben, ezt látom. Neki egy aktív kikapcsolódás kell, neki ez a szabadság a fiatalnak. A középkorúnak ugye a pihenés, a szabadság a családról szól, a természetről, fürdőhelyekről, történelmi városokról, tehát egyszerűen kiszakadjon a mindennapoknak a rohanásából. Az idősnek pedig ugye erről van nekem több tapasztalatom, mert ezek velük van több úgymond kapcsolat. Az időseknek fontos a nyugodt, békés környezet, ugye ilyenkor jönnek be a gyógyfürdők, vagy a kegyhelyek, hisz az idősek nagyon szeretnek zarándokolni, úgyhogy én is a szabadságomat tulajdonképpen zarándoklatokkal fogom tölteni, hisz Lourdesba megyünk majd szeptember 20-a után, ugyanis a Szent Atya Lourdesba fog látogatni, akkor mi is ott leszünk. Majd megyünk Rómában is, és október utolsó hetében pedig Medjugorjéban. Ezek mind olyan helyek, ahol nem csak testi, hanem lelki megújulást is nyújthatnak ilyen zarándoklatok. Tehát egy-egy zarándoklat, a kegyhelynek a felkeresése is ugye a program kiemelkedő része lehet egy nyári programnak. De hogy beszéljek egy kicsit hazafele, érdemes ellátogatni a Szent Anna-tóhoz, a világ közepén, ugye, az én szülőfalomba, vagy akár a Gyilkostó, a Parajdisóbány, a Madarasi Hargita, itt természeti szépségek vannak, a csend segít ugye közelebb kerülni, így magunkhoz és Istenhez is. Hát én úgy kívánom, legyen a nyár mindannyiunk számára a testi felüdülés, a lelki béke és egyben a háladásnak is az ideje.
1: Hát így van, úgyhogy nem tudom, én így azon gondolkoztam, hogy az elmúlt évtizedekben ugye mekkorát változott a nyár, annak a funkciója is, és mondjuk az én gyerekkoromban azért nem volt ritka, hogyha a nagyszülők vidéken éltek, vagy kicsit gazdálkodtak ottan a könyhakertben, vagy voltak állatok, akkor egy gyereknek hát sok esetben az volt a nyári szünet, hogy hát végül is dolgozott a nagyszülőknél, és hát hogy ugyanakkor viszont a nagyszülőknek a munkája az hát hozzájárulhatott a családnak az eltartásához, mert hát akkoriban még azért ellátási nehézségek is fölfelütötték a fejüket itten az egykori szocialista táborban. Na most hát, hogy ehhez képest, nem tudom, erre így majd külön rákérdeznék, hogy ti környezetetekben hogy látjátok a fiatalokat. Nekem egy picit az a félelmem, hogy jó pár fiatal csúszik bele abba, hogy napi 19 óra telefonidő, így a nyári szünetben, amiből viszont valamiképpen továbbvihető élmény vagy tapasztalat nem nagyon adódik. Tehát, hogy érzitek ezt, mint hogyha ilyen iskolás korosztály sokszor beleesne abba, hogy hát itt van a nyár vége, itt a szeptember, kezdődik újra a tanév, és hát úgy elrepült a nyár, hát nem is történt ott tulajdonképpen semmi, nem csinált semmit. Ehhez képest az, hogy táborok vagy egyéb, hát azok emelkedett időtöltések, illetve hát, hogy az olvasás, sokszor mondjuk azt, hogy nincs rá időm évközben erre, arra, és akkor hát vajon akkor nyáron szakítunk-e erre időt a ti tapasztalatotok szerint. Úgyhogy ilyen kérdések foglalkoztatnak, de hát nyilván ugyanazon a hajón ülünk a saját korunkban történelmi és társadalmi körülményei között, tehát nyilván mindenhol ugyanezek zajlanak, de hát hogy látjátok a fiatalokat, hogy látjátok azt, hogy olvasnak-e az emberek, pótolják-e azt, amit évközben nem sikerült, vagy hát ugye az élmények régen, hát még egy karácsonyi ajándékozás is sokszor arról szólt, hogy a gyerek megkapta a kedvenc játékát, vagy esetleg ruhaneműt, vagy valami ilyesmit. De hát manapság, amikor már mindenkinek mindenre megvan, ugye elkezdtünk élményeket ajándékozni, és hát, hogy valahogy ez a felfokozott élmény keresés, vagy akár hajhászás, aztán valódi feltöltődéshez vezete, az nagy kérdés. Egyszer volt egy diákom, és akkor elmentek karácsonyozni a világnak valóban a túlfelére, és hát úgy annyira érdekelt volna, hogy ott hogy mint volt a dolog, próbáltam utána ezt a diákot kérdezgetni, és az volt a megdöbbentő számomra, hogy gyakorlatilag alig tudott válaszolni, hogy ott, ahol volt, ott mi van, vagy mi nincs, és akkor így föltettem magamnak a kérdést, hogy hát érdemes volt-e akkor ezért a világ túlsó végére elmenni. Na, tehát hogy látjátok az olvasást, az élményt fiataloknál, az internetnek, a telefonnak a kísértését, a ti köreitekben ez így hogy csapódik le, hogy mutatkozik?
0: Én úgy gondolom, hogy bocsánat, közbeszóltam.
1: Jó, rajta, mondja, bátran.
0: Ferenc pápának a figyelmeztetése jutott eszembe hirtelen, aki többször szólt a fiatalokhoz, és ő fogalmazta meg, hogy ne csak a képernyőn keresztül éljetek, hanem merjetek kilépni az életnek a valóságába, találkozni másokkal és másokon keresztül Jézus Krisztussal. Mert Jézus nem a virtuális térben, hanem a valóságos emberi kapcsolatokban és a szív csendjében vár bennünket. Az egyetemisták és a fiatalok körében ezt nagyon tapasztalom, nagyon sok ilyen ismerősöm van, akik a fiataloknak tulajdonképpen nem is az internet, nem a képernyő világa határozza meg az életüket, mert ők egy valódi, tényleg valódi találkozásra, közösségi élményre vágynak, és ezt nagyon meg tudják találni egy egyházi közösségben. Természetesen az ellenkezője is igaz, mert a mai fiataloknak a szabadságulása vagy az internetnek a használata önmagában, én úgy gondolom, nem rossz, de vannak olyan jelenségek, amelyek aggodalomra adnak okot nagyon sokszor, mert tudjuk, hogy az internet hatalmas lehetőség, de ugye hitelmélyítésének az eszközévé is válik lassan, és már azzá is vált, mert ugye szentmiséket, lelki gyakorlatokat, katekézéseket, tanúságtételeket el lehet érni online. És a mai fiatal az online világban is úgymond már kezdi unni, mert nem talál semmi újat szinte benne, mert ugye látjuk, hogy az ujjai görgördülnek egyfolytában a képernyőn, tehát 10 másodpercnél tovább nem tud nézni egy videót. Tehát egy mai fiatalnak inkább egy lekötöttségre, egy személyes kapcsolatra van szüksége, közösségi élményre, és ezt igazából egy ilyen közösségi táborokban, vagy találkozásokban, egyházi rendezvényeken tudja megtalálni, és szereti ő is az együttlétet, a csendet az Istennel való kapcsolatában, egy hegyi túra, szintén egy tábor, egy délutáni beszélgetés. Én úgy látom a fiatalnak, egy egyetemistának, róluk beszélek, vagy egy középiskolásnak, egy sokkal többet ad a léleknek, mint hogy órákat üljön a közösségi médiában. Továbbá a fiatal a szabadságulása alatt, ha unatkozik, és a szüleivel megy, mert van ilyen is sajnos, hogy a szülőkkel vesz részt, és nem keresi az igazi társaságát, ami hozzávaló. Ezt önmagában rossznak találom, és ez is aggodalomra ad okot. Az internet, ahogy mondottam, ugye kapcsolatokat is tud építeni, de megmarad a fiatal így a virtuális világban, és a virtuális világot látja majd valóságnak, és ez meg kiszorítja belőle a teljes valóságot, nem fog tudni önmagában dönteni helyesen, és mindig rászorul majd másoknak a segítségére, legfőképpen a szülőknek. Ezért jó, hogyha én ezt tanácsolom most minden kedves hallgatónak, szülőnek, nagyszülőnek, hogy kényszerítse a gyerekét, hogy menjen egyedül társaságban az ő korosztályával ki a hegyekbe, tengerpartra, és ápolja a kapcsolatait, mélyítse kevés internet használattal.
1: Endre, hogyha?
2: Én csak arra akartam reflektálni, hogy én jobbára a középiskolásokat látom, egyetemistákat sokkal kevésbé, és azt látom, hogy nagy készség van bennük ilyen táborokban, tehát hogy a saját korosztályokba bekapcsolódva a közösséget építsék, ha el van készítve a lehetőség. Tehát azt látom, hogy a kezdeményező készségükkel van talán gond. Ha megvan a lehetőség, viszonylag elég könnyen kicsit ki lehet mozdítani őket, hogy menjenek. Hogy ők találjanak ki valamit, az sokkal nehezebb. Könyveket olvasni nem igazán veszem észre, hogy olvasnak. Tehát ami egészen biztos, hogy másképp formálná a szellemiség jellemüket is, ez biztos, hogy nagy hiba, hiány, de tehát ezt valahol másod kell megfogni, irodalomtanároknak talán. Viszont azt nagyon pozitívnak érzem, hogy sokan ténylegesen örülnek azoknak a lehetőségeknek, amik mondjuk el vannak készítve, ilyen tábor, egyházi táborok, vagy akár másfajta kirándulások is az iskola részéről is. Úgy látom, hogy élnek is vele, hanem nekik kell megszervezni.
1: Na, alig van pár percünk, úgyhogy Lóri atya még vett hozzá, amit szeretnél.
3: Igen, említettetek pozitív meg negatív élményeket is, természetesen vannak, de talán most a pozitívat emelnénk ki, hogy cserkésztáborokban például most is, tehát tavaly nyáron voltunk egyik atyával szentmisét bemutatni, már akkor nem tudom, 7-8 napja ott voltak, és visszafelé az úton is mondja, hogy mennyire mások ezek a gyerekek, hogy egészen lehetett rajtuk érezni. Ugye első napokban még hiányzik nekik is a mobil, de hát nincs térerő, amúgy sem tudják használni, és azután kezdnek úgy megnyílni egymás felé, tudnak közösségi játékokat, vagy egymással énekelni, táncolni, tudnak ott is játszani, nincs szüksége a mobilra, és aztán több nap után ezt észre is veszik magukon is, hogy milyen jól el vagyunk is. És az, látni is azon gyerekeken is, a szentmise után is, ahogyan atya is megjegyezte, hogy teljesen mások ezek a gyerekek, nem ehhez vagyunk szokva. Tehát van bennük nyitottság, csak kell adni nekik lehetőséget, úgy látom.
1: Hát én azt is szoktam mondani, akinek tehetem, hogy ha van nyár, szabadság van, vagy diáknak nyári szünet, napi 100 oldal olvasni való, és akkor azt 2-3 óra alatt el lehet olvasni egy regényt, ből ennyit, úgyhogy attól még aztán lehet bőven strandolni, vagy biciklizni, vagy akár más dolgot tenni, de hát valóban az is igaz, hogy sok gyerek számára egy ilyen templomi, hittanos, egyházi jellegű tábor, az gyakorlatilag fölér egy lelki gyakorlattal, akár az által, hogy ott van valami napi imádság, szentmise, eleve az a közeg, ahol a viselkedés az, hát talán jó esetben az evangéliumhoz közel áll, úgyhogy hát akkor így összefoglalva a testi szellemi kikapcsolódáson túl azért a lelkünkről se feledkezzünk meg a nyári szünetben. Na hát úgy látom, hogy itten a adásidőnknek nagyon-nagyon a vége felé járunk, úgyhogy a 4 magyar nyelvű Mária Rádió 2 havonként esedékes A mi családunk című közös műsorát hallották a kedves hallgatóink. Nagyon szépen köszönöm beszélgető partnereimnek a jelenlétet, a Magyar Nyelvű Mária Rádió igazgatói voltak itt Felvidékről, Lépes Lóránt atya, Délvidékről Horváth Endre atya, Erdélyből Karácsony Tibor atya, és én pedig Lukovics Milán, és hát akkor mindenkinek szép nyarat kívánunk, és atyák nektek is jó pihenést, remélem, hogy jut a nyárra nektek is. Isten áldjon benneteket, és köszönjük, kedves hallgatókat.
2: Az Úr Isten áldjon téged is.
1: Na hát akkor köszönjük szépen a kedves hallgatóink figyelmét is, és elköszön a négy műsorvezető, dicsértessék a Jézus Krisztus. Ebben a formában augusztusban találkozunk majd újra.

0: dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. A Szatmár Németi kolléga nőmmel, Timivel együtt várjuk Önöket. Mai szép, gyönyörű déli időben imádkozzuk közösen az Úrangyala imádságát, majd azt követően a Zsolozsma déli imaóráját, amelyet a szokott módon felajánlunk az Erdélyi Mária Rádió fejlődéséért, működéséért, fennmaradásáért, munkatársakért, önkénteseinkért, hallgatóinkért, adakozóinkért, betegeinkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére búztít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Az imaórák liturgiája. Napközi imaóra.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
1: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod. Reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
2: Osd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
1: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Oltalmaz, Uram, amint ígérted, és élni fogok. Oly gyűlöletes a megosztott szív nekem, de kedvemet találom törvényeidben.
2: Oltalmazó rejtek helyen vagy és pajzsom, ígédben nagyon reménykedem.
1: Orcátlan gonosztevők, távozzatok tőlem, Istenem, parancsolatait megtartom.
2: Oltalmaz, amint ígérted, és élni fogok. Ne szégyenyíts meg várakozásomban.
1: Óvj és segíts, hogy megszabaduljak, és mindig rendelkezéseidben gyönyörködjem.
2: Oda vész mind, aki végzéseid útjáról letér, mert hazugságot forgat fejében.
1: Olcsósalaknak tartod a föld minden bűnösét, intelmeidben ezért telik kedvem.
2: Oly félelmetes vagy, testem is remeg. Ítéleteidtől reszketve félek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Oltalmazz, Uram, amint ígérted, és élni fogok.
2: Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, és bocsásd meg bűneinket. Pogányok törtek örökségedre, Istenünk, meggyalázták szent templomodat. Jeruzsálemet romba döntötték.
1: Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül. Híveid testét a föld vadjainak.
2: Vérüket úgy ontották Jeruzsálem körül, mint a vizet, s nem volt, aki eltemesre őket.
1: Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt, kinevetnek és csúfolnak a körülöttünk lakók.
2: Meddig még, Uram, vég nélkül haragszol? Haragod úgy lángol, mint a tűz?
1: Atyáink vétkét ne tarts számon, irgalmat siessen segítségünkre, mert igen nagy a mi nyomorúságunk.
2: Segíts rajtunk, szabadító Istenünk! Neved dicsőségéért szabadíts meg minket.
1: Bűneinket bocsásd meg a te szent nevedért.
2: Miért mondhatják a pogányok, hol az ő Istenük? Szemünk látára legyenek tanúi a nemzetek, hogy szolgáit kiontott vérét számon kéred.
1: A rabláncon sínylődők jajszava jusson eléd, hatalmas karod erejével. Tartsd meg az életnek a halál fiait.
2: Mi pedig a te néped és nyájad juhai, mindörökké áldunk.
1: Nemzedékről nemzedékre hirdetjük dicsőségedet.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, és bocsásd meg bűneinket.
1: Mindenható Istenünk, tekints le ránk, és látogasd meg ezt a szőlőt. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki nyájadként vezeted József népét.
2: Aki a kerubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraim, Benjamin és Manesze törzse előtt.
1: Mutasd meg hatalmadat, és jöjj, hogy megszabadíts minket.
2: Újíts meg minket, Istenünk! Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
1: Urunk, mindenható Isten, meddig haragszol még néped imádsága ellenére?
2: Könnyek kenyerével táplálsz minket, és italul könnyeink árját adtad nekünk.
1: Szomszédaink előtt csúfán lettünk, ellenségeink gúnyolódnak rajtunk.
2: Újíts meg minket, mindenható Isten, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
1: Egyiptomból telepítetted át szőlődet, népeket űztél el, hogy elültethesd.
2: Helyét jól megtisztítottad, gyökeret vert, és betöltötte már a földet.
1: Beborítja árnyéka a hegyeket, ágai magasabbak a hatalmas cédrusoknál.
2: Indái a tengerig elértek, hajtásai meg a folyamig.
1: Miért romboltad le kerítését, hogy akik arra járnak, mind leszületeljék?
2: Elpusztította az erdei vatkan, és a magányos vad lelegelte.
1: Újíts meg minket, mindenható Isten! Tekints le ránk, lásd és látogasd meg ezt a szőlőt.
2: Védd meg, amit jobbod ültetett, és az ember fiát, akit magadhoz emeltél.
1: Tűzzel égetik és feldúlják, de arcod feddésétől elpusztulnak.
2: Jobbod embere fölé tárd ki kezedet, az ember fia fölé, akit magadhoz emeltél.
1: Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet.
2: Újíts meg minket, Urunk, mindenható Istenünk, ragyottasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mindenható Istenünk, tekints le ránk, és látogasd meg ezt a szőlőt.
2: Hol van olyan nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk, a mi Istenünk, amikor csak hozzá folyamodunk?
1: Közel az Úr azokhoz, akik őt hívják.
2: Kérésüket meghallgatja.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsai törvényét felfogva tágra nyílt szívvel, hűségesen járjunk utadon, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat, a mindenható, szerető és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: Megköszönjük a kedves Mária Rádió hallgatóknak, Timi kolléganőm nevében is, hogy együtt imádkozhattunk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, folytatódik a Déli Magazin.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai déli magazin veszi kezdetét, amelyben a kedves hallgatók híreket, programajánlókat hallhatnak, majd azt követi az evangélium és a hozzáfűzött gondolatok, és azt követően pedig a déli magazinunk második felében egy programról fognak hallani Benedek Ramón, a hitoktató nőtől, hogy a nagyváradi egyházmegyében milyen iskolás gyerek-felnőtt programok vannak. Ezt követően pedig egy műsorismertetővel zárjuk a déli magazinunkat. Maradjanak velünk, és élvezzük együtt a déli magazint.

Kedves hallgató, 2026. június 18-án Tibor Atya stúdió mikrofonjánál köszönti önöket. A pontos idő 12 óra 18 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Évzáró és díjátadás az Erdélyi Magyar Egyház Irodalmi Iskola keretében. Évet zárt a Gyulafehérvári szemináriumban működő Erdélyi Magyar Egyház Irodalmi Iskola június 16-án, amelynek keretében Kovács Gergely érsek átadta az által alapított ösztöndíjat, amelyet a mindenkori 5. éves kispapok egyike érdemel ki extrakurikulárisan végzett tevékenységéért. Az évzáró kezdetén Antal Endre diakónus az emei elnöke köszöntője után a tisztikar beszámolt az éves tevékenységről. A beszámolókat követően került sor a Kovács Gergely érsek által alapított ösztöndíj átadására, amelyre az előjárók is kispapok idén Kis Szilárd Gyergyó alfalvi

születési 5. éves kispapot, a szeminárium főmagiszterét nevesítették. A laudációt Melega Ferenc István 6. éves diakónus mondta, kiemelve, hogy a főpásztor idén olyan szemét jutalmaz az ösztöndíjjal, akinek csendes, alázatos, de nélkülözhetetlen jelenléte, rendkívüli segítőkészsége és önzetlen szíve példa az egész szeminárium közösségnek. Szilárd az elmúlt évek során különösen nagy elhatározottságot tanúsított, nem csak Jézus és hivatása iránt, hanem a közösség és a felebaráti szolgálat mellett is, nem sajnálva szabad idejét és fáradalmait mindezek elvégzésének érdekében. Kiállítás Marosvásárhelyen. A Bernádi Ház ad otthont a Nem Múzsa című csoportos kiállításnak, amely 6 erdélyi művésznő alkotásait mutatja be a közönség számára. A tárlat ünnepélyes megnyitójára ma délután 6 órától kerül sor. A kiállításon szereplő 6 alkotó közül 5 marosvásárhelyi származású, valamennyien a Kolozsvári Művészeti és Formatervezési Egyetemen hallgatók voltak. Különböző művészeti nyelveken és egyéni látásmódokon keresztül fogalmazzák meg gondolataikat a női alkotói lét, az identitás, a társadalmi szerepek és a kortárs művészet kérdéseiről. Hangoló Nagyváradon. Június 22-én délután 6 órakor folytatódik a Hangoló, egy este, amely kifejezetten nőknek szól, az Ad Lucem zarándokház kertjében, a nyári este csendjében Kálmán Klára Pilates oktató vezető majd a résztvevőket egy könnyed, mindenki számára végezhető foglalkozásban. A résztvevők közösen keresik majd azt a belső harmóniát, amelyben test és lélek egymást erősíti. Az érdeklődőket kérik, hogy vigyenek magukkal kényelmes ruhát, edzőszőnyeget vagy plédet, és nyitottságot az elcsendesedésre. Nagyváradról a Mládi Festre. A váradolaszi római katolikus plébánia zarándoklatot szervez az augusztus 2-9-ei Mládi Fest nemzetközi ifjúsági találkozóra. Helyszínek Mostár, Medjugorje, Dubrovnik. A csoport lelki vezetője Nagy Jácint atya, a Barátok temploma segít lelkésze. Jelentkezni Mados Andreánál lehet a 0729 094 172-es telefonszámon. Még egyszer elmondom a telefonszámot, 0729 094 172. Székelyföldi Vándor Pölcső lakók találkozója. Idén második alkalommal kerül megszervezésre a 2018-ban Csinódból elindított székelyföldi Vándorbölcső program keretében a Bölcső lakók találkozója augusztus 8-án Oroszhegyen. A találkozó déli 12 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a nyulladi Szent László oltárnál a település határában. A szentmise végén bölcsők átadására és megáldására kerül sor. Ezt követően egy ünnepi műsor teszi emelkedettebbé a hangulatot. A késő délutáni tartó program a közeli kultúrcsűrnél folytatódik családias hangulatban. Jelentkezhetnek olyan családok is, amelyek jelenleg várnak kisbabát, és az újszülöttet majd bölcsőbe szeretnék ringatni. Ez a nap a székelyföldi családokról szól. A rendezvényen való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, melyet a 0760 779 835-ös vagy a bioversum@gmail.com e-mail címen keresztül lehet megtenni augusztus 1-jéig. Zarándoklat Prágába. A kolozsmonostori plébánia buszos zarándoklatot szervez Prágába szeptember 17 és 23-a között. A zarándokok többek között felkeresik a Visszibrod ciszterci apátságot, a Svata Horábot, Csehország legszebb és legfontosabb Mária kegyhelyét, a Hradzsin vár negyedet és sok más egyéb Csehországhoz kötődő látványosságot. Részvételi díj 1090 euró. Az ár tartalmazza a szállítást, 6 éjszakai szállást, félpanziós ellátással és idegen vezetést. További részleteket a www.vestraveltour.ro oldalon lehet találni. Érdeklődni és jelentkezni Székely Dénes plébánosnál lehet a 0744 879 742-es telefonszámon.

Kedves hallgatóink, néhány szóban a délutáni időjárásról. Ma sok napsütésre van kilátás, időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadék nem várható. Az északias szél több helyen felfrissülést hozhat a melegben. Délután 23-30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Egyre jobban melegszik a levegő, holnap már 30 fok feletti maximumokat mérhetünk. Nézzük meg, milyen hőfokok vannak ma a hivatalos 12 órás adatok szerint. Temesváron 32 fok, Lugoson 28, Krassó-Szörényben 29, Resistván 28, Aradon 29, Petőzsényben 27 fok van, Déván 29, Kiskörös Jenőn 27, ahogy mondottam, Aradon 29, Nagyváradon 30 fok, Székelyhídon 29. Szatmár Németiben 27 fok, Nagybányán 25, Aknasugatagon 26, Máramaroson is 26, Zilaon 26 fokot, Dézsen 27 fokot mértek a hivatalos adatok alapján. A Bánfi Hunyadon 25 fok, Besztercén 27 fok, a Jézerhegységben 13 fok, Sármáson 21 fok. Verespatakon 18 fok, Gyulafehérváron 28, Szebesen 27, Szebenben 28, hivatalos adatok szerint Déván 29. Sármáson 21 fok, Marosvásárhelyen 18 fok, Dicsőszentmártonban 14 fok, Fogarason 23 fok és a Bülea-tónál a Fogaras csúcsán 7 fok. Brassóban 24, Fogarason 23, Sepsiszentgyörgyön 27, Kézdivásárhelye szintén 27 fok a hivatalos adatok szerint. Na világ közepén is 27, Baróton szintén, Csíkszeredában szintén 27 fok. Csíkszeredában tehát 27 fok, a Bocsintetőn 26 és Gyergyóalfaluban és Maros-Hévízen pedig 26 fok, a Kelemen havasokban 11 fok a hivatalos adatok szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Egy kisfiú esténként mindig hosszasan imádkozott. Egy este az édesanyja hallotta, hogy a gyermek csak az ABC-t mondogatja. Megkérdezte tőle, miért az ABC-t mondod imádság helyett? A gyermek így válaszolt, nem tudom szépen megfogalmazni, amit szeretnék mondani Istennek, ezért elmondom neki a betűket, ő pedig összeállítja belőlük a legszebb imát. Milyen mély igazság rejlik ebben? Isten nem a szavak szépségét nézi, hanem a szív őszintességét. Sokszor egy egyszerű sóhaj többet ér előtte, mint hosszú beszédek. Mi atyánk. Jézus nem azt mondja, én atyám, hanem mi atyánk. És ezzel rögtön közösségbe helyez bennünket. Nem magányos emberek vagyunk Isten előtt, hanem testvérek. És a kereszténység egyik legnagyobb ajándéka az, hogy Istent atyának szólíthatjuk. Amikor kimondjuk, hogy atyánk, azt valljuk meg, hogy nem árvák vagyunk. Van valaki, aki szeret, vezet és gondoskodik rólunk. Szenteltessék meg a te neved. De ez nem azt jelenti, hogy Isten neve önmagában nem szent. Inkább azt kérjük, hogy életünk által váljon szenté és tisztelté a világban. Amikor szeretünk, megbocsátunk, segítünk, akkor Isten neve megszentelődik a világban. Jöjjön el a te országod. Tudjuk, hogy nem hely, hanem uralom. Ott van jelen, ahol Isten szeretete győzedelmeskedik. És minden alkalommal, amikor a békét választjuk a harag helyett, a megbocsátást a bosszú helyett, a szeretetet az önzés helyett, közelebb kerül Isten országa. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. Jézus nem azt tanítja, hogy évekig előre aggódjunk. A mai kenyeret kérjük. Mi is gyakran a holnap miatt aggódunk, Jézus pedig arra tanít, hogy a mai nap kegyelme elég a mai nap terhéhez. Ez a kérés ugyanakkor az eukarisztiára is utal. Krisztus maga lett számunkra az élet kenyere. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Talán ez a mi atyánk legnehezebb mondata. Mindannyian szeretjük kérni Isten bocsánatát, de Jézus hozzáteszi, úgy bocsáss meg nekünk, ahogyan mi is megbocsátunk másoknak. Ne vígy minket kísértésbe. Nem arról van szó, hogy Isten kísértésbe vezet bennünket, inkább azt kérjük, ne engedd, hogy a próbatételekben elbukjunk. Az élet tele van megpróbáltatásokkal, hitünk, reményünk, szeretetünk nap mint nap próbára kerül. Jézus arra tanít, hogy kérjük az Atya segítségét a küzdelmekben. Kedves Mária Rádió hallgatók, a mi atyánk nem csupán egy megtanult ima, életprogram. Benne van minden. Isten dicsősége, a testvéri közösség, a bizalom, a mindennapi gondviselés, a megbocsátás, az örök remény. Amikor ezt az imát mondjuk, nem csupán Jézus szavait ismételjük, hanem belépünk az ő fiúi kapcsolatának titkába, és együtt fordulunk az atyához. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a mai déli magazinban. Vidikán Lokodi Tündét hallják, és a Szent László Nagyváradi Római Katolikus Iskola kápolnájában vagyunk éppen, és nagy örömömre szolgál, hogy egy kedves programról adhatunk hírt a hallgatóknak. Ugye most már véget ért az iskola gyermekek nagy örömére, és a szülőknek a, hát nem biztos, hogy nagy örömére, mert ilyenkor a szülőknek mindig egy probléma, hogy mit csinál a gyerekkel, hogy oldja meg a gyereket, ki fog rá vigyázni, milyen programon fog részt venni, és ebben fognak segítséget nyújtani a Nagyváradi Székesegyházi Plébánia Jézus Szíve Nőszövetsége, akik egy szép hittantáborral készülnek. Ezzel kapcsolatosan szeretnénk egy kicsit többet megtudni. Itt van mellettem Benedek Ramona, az iskola hitoktatója és a nőszövetség vezetője. Majd egy szeretettel köszöntelek, kedves Ramona.
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, a kedves hallgatókat, és köszönjük a lehetőséget, hogy elmondhatjuk, hogy mi mindennel készülünk a gyermekek számára. A plébánián már harmadik alkalommal szervezzük meg a hittantábort, és arra gondoltunk, hogy ebben az évben a Jézus Szíve Nőszövetség tagjaival együtt és Pék Sándor helynök úrral egy olyan hittantábort szervezünk, aminek a fókuszpontjában Assisi Szent Ferenc áll, hisz az évfordulóra figyelve, az ő tranzitusának a 800. évfordulóján az ő lelkiségét, Isten és ember szeretetét, természet szeretetét szeretnénk közelhozni a gyermekekhez. És ennek mentén álmodtuk meg közösen a programot, amire szeretettel várjuk a gyermekeket. Július 6 és 10-e között, ez egy napközis tábor, általában reggel 9 és fél 10 között kezdünk, délután 2-ig, 3-ig vannak a programok. Lesz növény megfigyelés, felelős állattartás, egy állatorvosi rendelőben hallhatunk majd erről, az állatkert meglátogatása, kirándulás, fáknak a megfigyelése, mérése szakembereknek a segítségével, Ferences nyomok Nagyváradon, ellátogatunk a Barátok templomába, Mahler Zsolti Ferences nővérekhez, a minoritákhoz, Kapucinus templomhoz, majd Szent Ferenc lelkiségével az idősek otthonába is ellátogatunk, ez is már hagyomány, hogy a tábor utolsó napján ott veszünk részt közös szentmisén az idősekkel. Nagyon sok interaktív játék, program várja gyerekeket, erre nagy-nagy szeretettel várunk minden 10 év fölötti gyermeket, akik nyitottak arra, hogy egy hetes kalandban legyen részük, hiszen Ferenc mellé szegődve, és a jelmondatot ízlelgetve a Pax et bonum, béke és jóság mentén indulunk el, és felfedezzük Istent a teremtett világ szépségében, és úgy ebben segítünk a gyerekeknek, hogy rácsodálkozzanak a teremtett világ szépségére, jóságára, és abban is fedezzék fel a szerető Istent.
0: Mit gondolsz, hogy a gyerekek számára mit tud üzenni Szent Ferenc? Hiszen lehet, hogy a mai gyerekek egy olyan modern korban élnek, annyi technológia veszi őket körül, fel van minden gyorsulva. Meg tudják vajon hallani a csendet, vagy észrevenni maguk körül a környezetet, azt a teremtett szépséget? Tud számukra ma üzenni valamit Szent Ferenc?
1: Egész biztos, hisz Ferenc mindenkor emberének üzen az ő lelkületével, derűjével, Istenből fakadó örömével és a teremtett világ szépségére való rácsodálkozásával, és én úgy hiszem, hogy a mai gyermek is nyitott erre, hogyha teret és lehetőséget adunk nekik arra, hogy a csendben felfedezzék az apró pici csodákat, hogy rácsodálkoznak egy kis bogára, egy kavicsra, hogy le tudjanak ülni a patak mellett, vagy épp a virág szépségében hálát adva tudnak jelen lenni, vagy épp a társuk tekintetében fedezik fel az Isten mosolyát, vagy rá tudnak hangolulni egy madácsi csergésre, vagy a tücsötnek a cirippelésére, és hogy ebben úgy megérzik, hogy egyek a teremtett világgal, aminek az igazi forrása a szerető Isten.
0: Te miért ajánlod ezt a tábort, mondjuk más táborokhoz képest, mi az a plusz, amit itt kaphatnak?
1: Úgy hiszem, hogy minden tábor tartogat valami különleges ajándékot a gyerekek számára. Ez attól is függ, hogy a gyermekek mennyire nyitottak, mennyire befogadóak. A természet közelség az lesz jellemző a táborunkra, hisz folyamatosan úton leszünk, tehát Kanonok sor 13 számnál várjuk első nap a gyerekeket, általában onnan fogunk indulni, de minden nap más-más helyszínre fogunk ellátogatni, úgy az állatkerttől kezdve, az állatorvosi rendelőn keresztül a templomig, a Hutaszláviáig, a kenyérsütéstől kezdve, a fáknak a mérésén keresztül, a címer készítésig, közös szentmisé, tehát nagyon-nagyon gazdag az a programsor, ami által közelebb kerülhetnek önmagukhoz, a teremtett világ szépségéhez és magához, a Jóistenhez.
0: Milyen anyagi vonzata van ennek, illetve meddig, meg hol lehet erre jelentkezni?
1: A Székesegyházi plébánya Facebook oldalán lehet jelentkezni, ott található az a link, ahol kérjük szépen, hogy gyerekeket regisztrálják, ahol kérjük a gyereknek, szülőnek a nevét, elérhetőségét, van-e valamilyen ételérzékenysége a gyereknek, és hasonló kérdésekre szükséges válaszolni, hogy tudjuk a kapcsolatot felvenni a jelentkezőkkel. A részvételi díj 100 lej, de hogyha valaki számára ez akadály, nem gond, megoldjuk, támogatókat szerzünk, és július 1-ig lehet jelentkezni, tehát a megadott linken, ami a Székesegyházi plébánia a Facebook oldalán található, vagy engem is lehet telefonon hívni a 0723 30 90 44-es telefonszámon. A plakátok is megtalálhatóak a Székesegyház bejáratainál és a Facebook oldalon.
0: Említetted az ételérzékenységet, ez azt jelenti, hogy a gyerekek kapnak valamilyen ételt is, vagy kell hozzanak magukkal?
1: Hát hoznak is magukkal uzsonnád, általában fagyizni is szoktunk, valamilyen finom süteményt elfogyasztunk, és egész biztosan a nőszövetség tagja is fognak kedveskedni a gyerekeknek finomságokkal, tehát mindenki fontos számunkra a gyermekeknek a biztonság, hogy tudjuk, hogy adott helyzetben mire figyeljünk, és mi az, amivel esetleg ne kínáljuk meg, hogyha lisztérzékeny, akkor valami más készítünk számára.
0: Említetted, hogy harmadik alkalommal kerül megszervezésre ez a tábor. Az elmúlt években milyen tapasztalataid voltak, milyenek voltak a táborok, mennyire sikerült a gyerekek lelkét megnyitni?
1: Különböző volt mind a két tábor, meg volt az egyéni hangulata. Szent László nyomába indultunk el első évben, akkor bejártuk a környéket, a Szent Lászlóhoz kötődő helyeket voltunk Szentjóban, Szalárdon. Tavaly itt a városban indultunk el ugyancsak Szent László nyomába, de hogy mindig ott volt a tematika mellett, hogy a közösségfejlesztő játékokon keresztül a csapatépítésig a gyermekek jobban megismerjék egymást, tudatosabban legyenek jelen egymás számára, és a Jóistenre való kapcsolatokat is mélyítsék, hisz hittantábor, és a fő célunk az, hogy gyerekek közelebb kerüljenek a szerető Istenhez, és még többet tudjanak meg róla, és hogy rácsodálkozzanak arra sok szépre, jóra, amit nap mint nap ajándékba kapunk a Jóistentől.
0: És ha megengedsz egy személyes kérdést, az iskolai év végén, mikor már mindenki fáradt és alig várja a vakációt, úgy gyermekek, mint azt hiszem pedagógusok is, mi az, ami neked erőt ad ahhoz, hogy a pihenés helyett, úgymond, vagy a pihenés mellett még egy ilyet is bevállalj, és gondolom, hogy lesz még más programod is, nem csak ez, de mi az, ami téged mozgat, ami erre indít, hogy ebben is tevékenykedj?
1: Úgy érzem, hogy a vakáció nem csak arról szól, hogy csak pihenünk és magunkkal foglalkozunk, hanem időt ajándékozunk, hát mint pedagógusok a gyermekek számára, vagy teret teremtünk ahhoz, hogy a szabad idejüket úgy töltsék el, hogy közben töltekezzenek, növekedjenek hitben, reményben, szeretetben, és számunkra sem megterhelő egy ilyen tábornak a megszervezése, mert annyi szeretetet, kedvességet kapunk a gyerekektől, hogy mi is feltöltődünk és erősödünk ezáltal, és ennél szebb nincs, amikor közösen eltöltünk egy hetet, és látjuk azt, hogy a gyerekek nyitottak, kíváncsiak, szeretettel vannak jelen, vagy várják a következő évnek a táborát, tehát hogy a vakáció egy olyan program lehetőséget is jó, ha nyújt, vagy kell nyújtson a gyerekek számára, ahol nem az iskolai keretek között tud növekedni tudásban, lelkiekben, hanem egy szabadabb, nyitottabb környezetben.
0: Gondolom, hogy ha olyan gyermekek is vannak, akik esetleg tanítványaid, akkor te sem más utánnal kapcsolat, miután van egy ilyen együttlét, ugye gondolom sokkal nyitottabbak feléd.
1: Hát mindenképp egészen másképp alakulnak a kapcsolatok egy táborban, vagy akár egy iskolán kívül tevékenység során is. Mindenképp a kapcsolatokat erősíti velünk is, és más szemszögből ismerjük meg egymást.
0: És akkor még egy utolsó kérdés, mivel ugye még itt vagyunk a vakáció elején. Mi az, amit üzensz a szülőknek, nagyszülőknek így a szünidőre? Mi az, amire odafigyeljenek a gyermekekkel kapcsolatban?
1: Én azt szeretném üzenni, vagy kérni a szülőtől, hogy adjanak minél több lehetőséget a gyerekeknek, hogy kint legyenek a szabadban, játszanak. Hogy az önfeled gyermekkornak a szépségeiben fürödjenek a jó értelemben, hogy maradjanak igazi gyerekek, és hogy olyan lehetőségeket nyújtsanak számukra, vagy biztosítsanak számukra, vagy legalább vigyék el egy ilyen táborba, vagy programokra, ahol nem csak a virtuális világban, hanem a kapcsolatokban, kapcsolatok által is tudnak erősödni, és nyitni, fejlődni, szocializálódni, töltekezni, és maradandó élményeket gyűjteni, ami meghatározza őket majd a felnőtt korban is.
0: Nagyon szépen köszönjük a jó tanácsot, illetve azt, hogy megosztottad velünk ezeket a részleteket. Kedves szülőket, nagyszülőket biztatjuk, hogy itt van ez a remek lehetőség arra, hogy egy héten keresztül töltődjenek, kicsit kilépjenek a szürke hétköznapokból, és akkor a Pax et Bonum hittantáborba növekedjenek lelkileg, és kerüljenek közelebb a Jóistenhez, egymáshoz, a természethez. Biztatjuk tehát önöket, hogy keressék a Székesegyház Facebook oldalán, illetve a templom bejáratánál a plakátot, jelentkezzenek. Tartalmas együtt töltött időt kívánok nektek, sok-sok nevetéssel, sok-sok örömmel, sok-sok szép élménnyel, és hát természetesen jó pihenést is majd előtte, utána.
1: Köszönjük szépen, további szép nyarat kívánunk mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, kedves hallgatóink, az előző percekben Benedek Ramónával, a Nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Liceum hitoktatójával, a Székesegyházi Plébániai Jézus Szíve Nőszövetség vezetőjével beszélgettünk a Pax et Bonum nevű hittantáborról. Köszönjük figyelmüket, Vidikán Lokodi Tündét hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

Kedves Mária Rádió hallgatók, nem maradt más hátra mai déli magazinunkból, mint egy műsor ismertető. 13 órától a szeretetlen rózsafűzérét imádkozzák a Csíksomlyói stúdióból, azt követően az ima a békéért, majd 13 óra 30 perctől zenés köszöntővel jelentkeznek. 14 órától felvidéki beszélgetések negyedik részét hallhatják, majd azt követően olvasuk együtt a Szentírást és a medzsugorjei üzenetek. 14 óra 50 perctől ima szándékokat fogadjuk, és a 15 órától az irgalmaság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 15 perctől jöhet a koncertó Böjte László szerkesztésében és az igéző. 4 óra 5 perctől Asztrik atya várja önöket a nap katekézisével, majd a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, és 17 órától fogadjuk az önök ima szándékait, ima kéréseit. Továbbá a 17 óra 15 perctől a világosság rózsafűzérét imádkozzák, amelynek végén a Jézus szíve litániáját, abba is bele lehet kapcsolódni, majd 18 órától Szilágy Somlyóról közvetítünk szentmisét, amelynek a végén a hét plébániáját ismerteti Gábor Anna. 7 órától az Úrangyala imádságát, majd azt követően Szent Pál és a Pogány Irodalom 27. részét hallhatják, és 19 óra 30 perctől egy újabb műsor ismertetővel jelentkeznek. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Csíksomlyói Mária Rádió stúdiójából a kedves hallgatóinkot, ahonnan a szeretetlánk rózsafűzérét és litániáját végezzük, a kedves hallgatóinkkal együtt, amelyet felajánlunk. Szent Atyánkért, püspökeinkért, a papságért, a bűnösek megtéréséért, a betegekért, az öregekért, a haldoklókért, a családokért, az ifjúságért, a hitetlenek megtéréséért, hitünk megerősödéséért, Szűz Mária szeplőtelen szíve szándékára, a szeretetlánk elterjedéséért, a világ békéért, egységéért, mindenkinek az egyéni szándékáért. Isteni megváltunk ötszent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Szentlélek hívő ima. Jöjj Szentlélek, Úristen, és tűzs be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtáljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk ötszent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Atya, a

0: Ben, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél jobb
3: szeretetre méltó vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lánya által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lánya által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lánya által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lánya által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lánya által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lánya által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lánya által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen

0: halljan, amém.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög életünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: száján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szeretett láng litániája. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk.

0: Édesanyánk szeretett lángja, gyújtsa Isten szeretetre lelkünköt.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy szívének szeretett lángja, oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy szűzanyánk szeretett lángja, világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy az édesanyák szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy az édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb berogyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Szent József, te

0: nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretet szentségeiben, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Drága Jézusom, add, hogy lábunk együtt jár.

0: és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Ima a szeretetlen kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadot Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze ócsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért. Gondoljunk a rengeteg kegyetlenségre, a sok-sok ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, mindegyik oldal őrültségéért. Ferenc pápa fogalmazta meg, a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja azt, nem vagyok őrült. A háború őrület. Gondoljunk azokra, akik kóborolnak a világban, mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről, és nem élnek békességben. Kérjük Mária szepőtelen szívét, hogy ő, mint anya, fordítsa tekintetét az egész világra, és hozza el nekünk a békét. Békére van szükségünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Urunk, békesség Istene, hallgass meg könyörgésünket. Annyiszor és oly sok éven keresztül próbáltuk megoldani konfliktusainkat, saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Az ellenségeskedés és a sötétség hány pillanatát éltük át, mennyi vért ontottak, hány élet tört össze, mennyi reményt temettek el, de erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Most, Uram, segíts Te, adj nekünk Te békét, taníts minket Te a békére, vezess minket Te a béke útján. Nyisd meg szemünket és szívünket, és adj bátorságot, hogy kimondjuk, soha többé háború, a háborúval minden elpusztul. Önj szívünkbe bátorságot, hogy konkrét lépéseket tegyünk a béke megteremtése érdekében. Uram, Ábrahám Istene, a proféták Istene, a szeretet Istene, Te teremtettél minket, és arra hívsz minket, hogy testvérként éljünk, adj nekünk erőt naponta, hogy a béke munkálói legyünk. Segíts nekünk, hogy meglássuk a testvért mindenkiben, akivel utunkon találkozunk. Tegyél készségessé minket, hogy meghalljuk embertársaink könyörgését, akik arra kérnek, hogy fegyvereinket alakítsuk át a béke eszközeivé. Félelmeinket bizalommá, viszályainkat pedig megbocsájtássá. Tartsd életben bennünk a remény lángját, hogy türelmes kitartással teljesítsük be a párbeszéd és a megbékélés melletti döntésünket, hogy győzedelmeskedjen végre a béke, és minden ember szívéből legyenek száműzve ezek a szavak: megosztás, gyűlölet és háború. Uram, fegyverezd le nyelvünket és kezünket, újítsd meg szívünket és elménket, hogy a szó, amely összehoz minket, mindig testvér legyen, és életmódunk pedig békévé váljon. Amen.

0: Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában. Mindenek alkotója felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Mutasd meg a kibékülés lehetőségét mindazoknak, akik a családban vagy más közösségben békétlenkednek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, adj erőt nekünk, hogy vihessünk fényt, megnyugvást a betegek, magányosok, szomorú szívűek és a háború elől menekülők világába.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk a nemzetek vezetőiért, hogy ne csak saját népükre gondoljanak, hanem tartsák tiszteletben valamennyi nép érdekét is.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a Szent Szűz példájára mi is Krisztus hordozók legyünk, és ennek tudata adja meg lelkünk békéjét, boldogságát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, aki a béke fejedelme vagy, add, hogy Izrael népe békés egyetértésben éljen a szomszédos országok lakóival, és ezzel erősödjék a népek közötti béke.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Mi atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
3: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
3: Ó irgalmas Szűz anya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A csíksomlyói stúdióból köszöntjük Önöket, zenés köszöntő című műsorunkkal jelentkezünk. A mai műsor házigazdái
1: Csatlós Éva
0: és Fülöp Lóránd leszünk. Elérhetőségeink, amelyeken Önök is bekapcsolódhatnak a műsorba, 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámokat. Tárcsázva élő adásban köszönhetik fel szeretteiket, ismerőseiket, de szöveges üzeneteiket is várjuk a 0758 420 555-ös SMS számunkra. Akár honlapunkra is írhatnak nekünk a www.mariaradio.ro honlapról, a zenés köszöntő fülecskére kattintva. A mai napon 2026. június 18-a van, amikor is az Arnoldok, Leventék és Márkusok ünneplik névnapjukat. A tegnapi napon Laura, Alida, Alina névnap volt, míg a holnapi napon Szent Romuald és egy gyárfás névnap lesz. Nagy szeretettel köszöntjük mindazokat, akik névnapot ünnepelnek, de köszöntjük azokat is, akik születésnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen más családi ünnepet ülnek, ő Isten éltesse kedves minnyájukat.
1: Nem feledkezünk meg az idősekről, öregekről, betegekről, ágyhoz, házhoz kötöttekről, szeretettel köszöntünk mindenkit. Azokat is, akik a kórházi ágyon hallgatnak minket, a Jóisten adjon mindannyiuknak mielőbbi gyógyulás, jó egészségbe térjenek az a szeretteikhez. Köszöntjük azokat is, akik személyi autóba hallgatnak, szerencsés célba érkezést adjon a Jóisten, kedves mindannyiuknak.

0: mai délutánra is választottunk három dalt. A Kegy templom kórusának az előadásában kérhetik az Egészen szép vagy Mária éneket, ugyanakkor a következő ének az Flak Ferenctől kérhető, az Állok és téged csodállak Istenem, míg harmadikként az Eukariszt együttestől a Legbelül című éneket választottuk. Ezek közül önök is választhatnak, küldhetik szeretteiknek, rokonaiknak, ismerőseiknek, és már is van telefonálunk.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatót. Halló, halló!
2: Halló! Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amen!
2: Szeretnék beszélni unokámat, tiszteled ába Györgyiszed a urát, a tegnap volt nálad a fia, de a tegnap tematikus napok volt, és már jött Évika, amelyik nótát szeretné, Manci néni köszönti Csicsóból.
1: Rendben, köszönjük szépen, a Jóisten éltesse az unokát és önt is. Köszönjük szépen, hogy betetszik kapcsolódni műsorunkba. Egy nagyon szép délután és...
2: Minden nap kapcsolódok, Évikám.
1: Tessék, Jóisten áldja, meg adjon jó egészséget. Köszönjük mi is, Isten áldja. És szeretettel köszöntjük a stúdióba Tekse Marikát, ő is szeretne köszönteni. Valakit hallgassuk meg.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a műsorvezetőket, és a ma elhangzó összes dolába szeretném köszönteni Kosteleki imacsoportot, tovább köszöntöm Csíkbánk falván Péter Laurát, Tankó Laurát, Csíkszent Királyon köszöntöm Sipos Anna Máriát, 50 éves kortárs találkozójuk alkalmával, Jóisten éltessen sokáig mindannyiótokot, de küldöm a dalt az időseknek, a betegeknek, és mindenkinek, aki hallgatja a Mária Rádiót, és mindazoknak, akik név vagy születés napot ünnepelnek, Jóisten éltesse sokáig mindannyiukat. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindöröki, amen, mi is csatlakozunk ezen jó kívánsághoz, és valóban köszöntjük mi is a kóstelekieket, a Jóisten áldja, meg bizony nem kis távolság kóstelekről bejárni a stúdióba, és elég sokszor imádkozunk az ők vezetésével, hallgassa meg a Jóisten mindannyiunk kérését, és köszönjük, hogy bejárnak.
0: Szöveges üzenetünk is érkezett. Köszöntöm nagymamámat, Buba nénit Gyímes Bükkben. Áldott napot kívánok neki, és imádságos lelkülettel gondoljon ránk, unokáira, írta az üzenetet Izabella.

0: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel.
1: Tisztelt a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Köszöntelek, Évike, nagy szeretettel, Terike
0: vagyok Csicsóból.
1: Köszöntöm nagy szeretettel Csigdánfalván Gerét, Edikét, aki ma ünnepeli a születésnapját. Teremén, Kelemén Arnoldot, akinek máma egy fiatalabb bácsi, akinek máma van a nevenapja. Köszöntöm Pál Laurát, akinek a tegnap volt a névnapja, és Dobos Leventét és fiát, akik lelki testvérünk, akik ma ünnepelik nevük napját. Évike, a másodikot szeretném kérni, az ajtód előtt állok
0: írjóért. Igen.
1: Kívánok áldott szép napot nektek, dicsértessék a
0: Jézus. Mindörökké, ámen, mi is csatlakozunk mindezen jó kívánságokhoz, a Jóisten éltesse jó egészségbe valamennyiüket, és a papbácsit a Jóisten áldja, kísérje áldás szolgálatát, életét.

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves hallgatókat. Itt vagyunk a Csíksomlyói stúdiónkban. Még belefér egy-két-három telefonálás, úgyhogy biztatjuk önöket, amennyiben tehetik. Hívjanak bennünket és köszöntsék szeretteiket.
1: De itt is van egy kedves hallgatónk. Halló, halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen, Katica nénit köszöntjük!
2: Kedves Érite! Szeretném köszönteni Uszomba, Man, az múlt héten volt gyulannapja.
1: Igen.
2: És nem tudtam bejutni. Én szeretném köszönteni Glunk Julánkát, nagyon a drága jó Isten neki, segítő kegyelmet, szeretetet, bölcsességet, és minden jót, amit elképzelünk. Évikéknek és a stúdióban minden személynek nagyon a drága jó Isten áldásos jó szép mindent mondható reja, amilyen szép áldásos műsorik van.
1: Nagyon szépen köszönjük Katica néninek, nagyon hasonlókat kívánunk.
2: Én örvendek, akkor léptem be az ajtón, mikor Évikének meghallottam a hangját.
1: Köszönjük szépen.
2: A telefon, egyben sikerült.
1: Na, hál' Istennek, na, örvendünk.
2: Na, Sapkó Sapki Szent Györgyön köszönteném Tündikét, a főnök, a stúdió főnökét.
1: Görgényi Tündikét is tetszik nagyon köszönteni. Köszönjük!
2: Görgényi Tündikét nagyon, de nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Isten, kizessen, a jó Isten segíjen meg mindent.
1: Mindannyiunkat. Köszönjük szépen Katica néninek, szép délután, mindörökké, ámen.
0: Érkezett még egy üzenet. Isten éltesse a műsorvezetőket, és minden betegnek gyógyulást kívánok minden dallal. Áldott napot, írta egy hallgatónk. Kedves hallgatóink, a műsorunk végéhez értünk, köszönjük megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak az Erdély Mária Rádió hullámhosszán. Búcsúzunk a Zenés Köszöntő című műsorból.
1: Csatlós Éva
0: és Fülöp Lórándot hallották. Áldott délutánt, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Köszöntöm a Felvidéki Mária Rádió hallgatóit, akik a Felvidéki Beszélgetések című műsorunkat hallgatják. A vendégem Molnár Imre, szociológus, történész. Azért invitáltam meg erre a beszélgetésre, mert felfigyeltem arra, hogy mint közéleti személyiség a munkájában elhivatott történész és szociológus, mégis fontos az, hogy egy vallási háttér és támogatás az, ami erőt ad neki mindebben. Az első személyes találkozásunk is egy ilyen alkalomhoz fűződik. Még egyetemistaként volt lehetőségem részt venni egy szentmisén a pozsonyi ferences templomban, és ott egy ismerősöm bökötte az oldalamat, hogy ő az az ember, aki az a nagy Eszterházi kutató, a versenyeken mi is voltunk, és milyen nagyszerű dolgokat mesélt, és olyan áttéléssel. Ez felcsigázta az én érdeklődésemet is, és láttam a mély meggyőződést az arcán, és éreztem később a szavaiban is. Volt még néhány alkalom, amikor személyesen találkozhattam vele, viszont már ez a momentum megszólított. Talán ezzel is indítanám a beszélgetést, hogy egy elfoglalt közéleti személyiségként hogy fér ez össze azzal, hogy az ember, hívő ember a mindennapjaiban is megélje a hit életét. Mit jelent önnek az Istennel való találkozás?
1: Ha röviden mondanám, akkor azt jelenti, hogy mindent. Legalábbis azt szeretném, hogy mindent jelentsen, hiszen belőle élünk, és belőle indultunk, tőle indultunk el, és hozzá fogunk visszatérni. Úgy szoktam magamba ezt kifejezni, hogy mint az üstökösök, akik a naptól indulnak, a nap energiájával, melegével, sugárzásával utaznak az űrbe, és aztán visszatérnek a naphoz, hogy újra feltöltődjenek, és újra elinduljanak a nagy pályájukon. Persze ahhoz, hogy az ember tovább lépjen ettől a fölismeréstől, mert azt hiszem, hogy igazán a probléma az a mai világban, hogy sokan fölismerik, hogy igen, Isten létezik, de nem tudják valahogy az akkumulátoraikat rákapcsolni Istenre. Nehéz megtalálni ebben a mai borzasztó, pörgő és feszült világban megtalálni a kapcsolódási pontokat Istenhez, hiszen korábban azt mondták a teológusok, hogy Isten elrejtőzik az ember elől, most meg az ember rejtőzik el az Isten elől. A napi forgatagba, a pótcselekvéseibe, a pót megoldásaiba, és ez az elrejtőzés bizony kicsit hasonlatos ahhoz az első elrejtőzéshez, amit Ádám és Éva végzett, amikor az Isten megkérdezte tőlük, hogy hol vagytok, hol vagy Ádám, és az Ádám azt válaszolta, hogy szégyenlem magam, vagy szégyenkezem, ezért elrejtőztem előled. Tehát van egy ilyen elrejtőzés, ami tudatalattunkban az Istentől való félelem, vagy az Istennel szemben való szégyenérzetét takarja az embernek. Én azt gondolom, hogy különösen nehéz közéleti emberként hittel, vagy hitből élni, vagy nem elszakadni a hittől, azért, mert úgy voltunk szocializálódva, hogy az Isten az egy magánügy. Én még a szocializmusban nőttem fel, és ugye akkor szinte lopva lehetett elmenni templomba. Az akkori közéleti emberek számláján ez egy piros pont volt, vagy egy bűn volt, vagy egy negatívum volt, ha felfedezték, hogy ők templomba járok, vagy a hitüket rejtegetni kellett, még akkor is a hívők voltak. És valahogy úgy alakult ki ez a közéletiségünk, hogy az Istennek ebben mintha nem lenne helye, vagy nem tudná az ember megtalálni az Isten helyét ebben a közéletiségben, amely most körülvesz bennünket, és ezért nekem is ez egy nagy kihívás, hogy a reggeli vagy az esti fohászok között, nem mindig mondhatom ezeket imádságoknak, de így Istenhez fordulás egy fohászok között lévő napot, a napi tevékenységet úgy végezni, hogy az ember ezt Istennel végzi együtt, vagy legalábbis, hogy szerényebben fejezzük ki magunkat, Isten eszközeként, vagy a gondviselés eszközeként végezzük a munkánkat. Azt hiszem, ez egy igazi nagy kihívás ebben a hivatásban.
0: Azt tetszett mondani, hogy önnek ez a találkozása mindent jelenti, és hogy ezzel kezdi, és ezzel fejezi is a napot. Vagyis valahol igyekszik a teljességet legalább ezeken a sarkpontokon megragadni, és a tevékenységeibe belevonni azt a szellemiséget, azt a szolgálatot, ami az embereken keresztül az Úr javára is válhat. az imaformánál a fohászt említette. Ezek a mindennapi tevékenységre utalnak? A munkájára, a szakmájára nézve is kér segítséget, vagy talál fogódzót az ima részletekben, vagy ha szentmise során, akár ha szentáldozáshoz járul. Mik azok a dolgok, amik a mindennapi rutinhoz, vagy a kihívásokhoz, szakmabeli helytálláshoz, akár szóbeli, akár írásos, publikációs tevékenységhez erőt adnak önnek?
1: Igyekszem a napomat szentmisével kezdeni, vagy befejezni, és az rögtön egy olyan föltöltődést ad az embernek, ami úgy elkíséri egy darabig annak a töltete, és nagyon nehéz. Most már szinte én sem tudom képzelni, hogy egy ilyen föltöltődés nélkül csináljam végig a napot. Persze nem mindig tudok. Vannak napok, amikor kimaradnak a szentmisék, akkor sokkal nehezebb, mert hamarabb kiürül, hamarabb lemerül az a bizonyos elem, amit itt az elején a felvevőgépbe maga is kicserélt, és azért cserélte ki, mert ugye működött az elem, de ahogy mondta, nem biztos, hogy kitart a végéig. Hát ez nagyon jó példa az ember életében is. Működünk elem nélkül is egy darabig, vagy akár félig föltöltött elemekkel is, csak amikor odaérünk egy válságos pillanathoz, mert hiszen minden napunk teli van krízis helyzetekkel, kihívásokkal, váratlan helyzetekkel, akkor már nem tudja az ember, hogy hogyan reagáljon, és fantasztikus úgy reagálni egy ilyen pillanatra, hogyha egy belső nyugalommal, egy belső erővel, föltöltődéssel nézek szembe a kihívásokkal, vagy a válságos helyzetekkel, pillanatokkal, és ez megment attól, hogy ösztönösen csípőből reagáljon az ember. Sajnos én is inkább ilyen érzelmi módon szoktam reagálni, tehát ha valami földűít, akkor dühösen reagálok, és akkor, ha ezek a bizonyos elemek fel vannak töltve, az akkumulátor föl van töltve, a lelki akkumulátorok föl vannak töltve, akkor az ember egész másképp tud reagálni. És ez nagyon fontos, nem csak az magam számára, hanem a környezetem számára is, hiszen egy feszült helyzetben a feszült reakció az még nagyobb feszültséget szül. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, tehát ez a reggeli föltöltődés. A másik dolog pedig azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy egy-egy komolyabb beszélgetésnél vagy feladatnál az ember egy fohásszal a szent lelket hívja segítségül, a teremtő lelket. Hiszen ezekben a feladatokban, a munkánkban, a napi tevékenységünkben az ember valahogy teremt. Valami újat hoz létre, valami kreáció jön ki abból, amit éppen végez. És hát a teremtésben a Szentlélek volt az, aki az újat alkotta, az ötleteket alkotta, úgy képzelem el, hogy ő hozta a terveket, és az Atya rábólintott, hogy ez jó lesz. És a fiú meg megvalósítja valahol azokat, amelyek ebben az elhatározásban megnyilvánulnak. Tehát nem csak érdemes, hanem kell a szent lelket hívni, vagy fohászként segítségül hívni, hogy mi ne roncsuk, vagy ne romboljunk azon a teremtésen, amely már körülvesz bennünket, hanem lehetőleg hozzátegyünk valamit, akármennyit, keveset, egy kockát, egy centit, egy lépést, egy színt, egy hangsúlyt, egy hangulatot, hangulati elemet, mindegy, hogy mit, de épüljön, vagy szépüljön az a világ, ami körülvesz minket, mert olyan sok minden rombolja ezt a teremtett világot, és az emberiség azt hiszem a többet rombol összességében, mint épít. Kicsit, mint a déva vára, hogy vannak, akik pusztítják, rombolják, vannak, akik építik, de bizony minél többen lesznek a rombolók, annál rosszabbul fogjuk érezni magunkat a világba. Ez a napi munkában az, hogy a Szentléleket hívjuk, az nem csak bennünket kell, hogy erősítsen, hanem a minket körülvevő világot is.
0: A körülöttünk levő világot szemlélve bennem egy ilyen gondolat fogalmazódott meg, hogy az élettelenben szunnyadó múlt talán a történelem valahol ezt is jelentheti. Ugye a teremtés, a folytonos teremtés, az előttünk levők is hagytak nyomot a világban maguk után, és történészként gondolom, hogy önnek is vannak olyan helyszínek, amelyek fontosak az életében, akár a szülőföldje, vagy az a hely, ahol jelenleg él, egy adott régióhoz való kötődés, a hazaszeretet, ezek a fogalmak miként munkálkodnak önben?
1: Én azt hiszem, hogy mindannyiunkban, a génjeinkben hordozzuk a múltunkat, az őseinket, azok szenvedését, örömét, úgy, ahogy a gyermek az édesanyja szíve alatt tudatalanul is, ugyanúgy mi is részesülünk abból, amit átéltek az őseink, és ezért is tartom felelőtlennek és hálátlannak azt a generációt, amely egyszerűen azt mondja, hogy a múltat végképp el kell törölni, nem lehet eltörölni a múltat. El lehet persze feledni, de az egy olyan felelőtlenség, mint ahogy egy gyermek elfeledi az anyját vagy az apját, vagy tudatosan úgy él, hogy elfeledkezzen róluk. Még persze akkor is, hogyha rossz dolgokat tapasztalt tőlük, de mégis az életet tőlük kapta a legnagyobb ajándékot, amit az ember kaphat ezen a világon, az az élet, az az élete. Tehát így módon nekünk azt hiszem, hogy hálával kell gondolnunk az őseinkre, az elődeinkre, akik nem csak az életet adták nekünk, hanem a kultúrát, a hitet, az életföltételeket, hiszen ahhoz, hogy az életet tovább tudják adni, nekik élniük kellett, meg kellett művelniük a földet, dolgozniuk kellett, sokszor nagyon-nagyon nehéz körülmények között, sok szenvedés közepette, de valahogy ezt miattunk tették, értünk a jövőnkért. Ott van bennünk az ő általuk felhalmozott hatalmas örökség, csak az a kérdés, hogy ezzel mit csinálunk, mennyire értjük ezt, mennyire érezzük, mennyire szeretnénk.
0: És talán az is, hogy ugye mennyire becsüljük meg, vesszük észre magunk körül, ahogy tetszik mondani. Általánosságban mennyire mondható ezzel a szlovákiai magyarságról, hogy fontos számukra, vannak ilyen regionális kezdeményezések, vagy a hagyományőrzés, akár itt jelen esetben Pozsonyban vagyunk, a Magyar Intézet épületében. Az ön mindennapjaiban ez a tevékenység milyen formákat ölt?
1: Szociológiailag is nézve a kérdést, a szlovákiai magyar társadalom az utóbbi időben óriási változásokon megy keresztül. Ugye jó visszatekinteni az elmúlt évtizedekre, például az 50-es, 60-as évekre, amikor ugye egy uralmi, párturalmi rendszer volt, és a szlovákiai magyarságnak is meg volt kötve a keze, a cselekvési ereje le volt bilincselve, és akkor megszületett a fölismerés, hogy ahhoz, hogy megmaradjunk, a hagyományainkra kell építeni, és azokat kell fenntartani. És virágzott a néptánc, a népművészet iránti rajongás, a népművészethez való ragaszkodásnak a különböző formái, tájházak jöttek létre, néptánccsoportok működtek, egész magas szintű, magas kultúráig évelő folyamatok zajlottak le a szlovákiai magyar társadalom életében, és ezek tömeges, közösségi jellegű mozgalmak voltak, amelyek áthatották az egész fölvidéki magyarságot. Most már nem látok ilyen tömeges, közösségi igényt ebben a társadalomban, hanem sokkal inkább egy bezárkózás, egy önmagába fordulás, atomizáltság, ugye saját individuális életünknek a perifériáig jutunk el, nem lépjük át ezeket a határokat, nem akarunk tudomást venni a szomszédainkról. Hát itt Pozsonyban különösen látszik az, hogy az ember eljár, vagy próbálok eljárni a társadalmi rendezvényekre, kulturális rendezvényekre, jószerivel néhány tucat embert látunk ezeken jelen, holott Pozsonyban közel 20 ezer magyar él, de önmagába bezárkózva, saját problémáival elhalmozva is, nem tagadom, és elfoglalva, de az, hogy nem keresi másoknak, a sajátjainak a társaságát, ez két dolgot mutat. Az egyik, hogy nem értékeli már a másik magyar embert, a másik magyar embernek a közelségét vagy jelenlétét, a második pedig az, hogy nem értékeli, vagy kevésbé értékeli azt a kultúrát sem, ami a két embert összekötné, a közös nyelv, a közös történelmi tudat, a közös öntudat, a közös műveltségi kapaszkodók, fogódzók. Ez azt jelenti, hogy a malter, a tégla, a kultúra az mindig ilyen volt, a kultúra mindig közösségi, inkább talán mondjuk azt, hogy a civilizáció az mindig egy közösségi fogalom volt, ami összekötötte az embereket, az azt hiszem, hogy itt jelenleg napjainkban egyre kevésbé tölt be fontos szerep.

0: és ami kinyitja az embereket egymás közé. Hiszen Isten szeretet kapcsolata az nem csak az egyén belső kötődése az Úrhoz, hanem ő azt szeretné, hogy közösségben minél többen felebaráti szeretetben legyünk egyek és kapcsolódjunk össze a mindennapok szervezésében is akár.
1: Igen, ez egy nagyon jó megállapítás, és azt hiszem már a 70-es, 80-as években is fiatal, gondolkodó értelmiségiek, akik többet szerettek volna elérni a pusztanapi létnél, vagy a betevő falatnál, vagy többre volt igényük, felfedezték azt, hogy a közösségiségnek az első létrafoka, amely hiányzik alólunk, a hit. Hiszen a hit, a vallás, az egyház, az egy alapvetően közösségi, mondhatnám azt, hogy intézmény, de ez egy kicsit leszegényített szó. Azt mondanám, az közösségi formáció. Nehéz hitet, egyházat, vallást elképzelni individuális módon, nem is létezik. De még visszamehetnünk, még egy lépéssel korábban, az Isten közösségi embernek teremtette az embert, mint ahogy ő maga is a Szent Háromságban egy közösséget alkot. És ha a hit kiesik, mint közösségi formáció, akkor csak a kultúra marad, vagy a társadalmi szokásrend, a szokások, és ez egy kicsit egy olyan, mint amikor egy futballlabdába egy szög kerül, vagy egy autógumiba egy szög nyomódik bele, lassan-lassan a levegő elszivárog, és bár úgy látszik, hogy formája megvan, annak az autóguminak a belső tartása már nincs meg, és az első huppanónál, vagy göröngynél, vagy az első ilyen akadálynál kiderül, hogy baj van, az egész gépkocsi nem tud tovább menni. Tehát a hit elvesztése után természetes módon következik a kultúrának az elvesztése is. A hitet, az egyházi szokásrendet, vagy az egyházi hagyományokat jogosan nevezzük kulturális létformának is, hiszen tulajdonképpen mi a kultúra? Az egy interakciót jelent, és közösen létrehozott értéket jelent. Egy egyház közösség az mindig közösen tudott működni, közösen tudott létezni, reagálni dolgokra. Tehát szinte az egy dominó elv alapján jutunk el az egyiktől a másikig. Van, akik azt mondják, hogy ez egy természetes folyamat, laicizációnak mondják ezt, tehát hogy a népi egyház, a népi vallásosságnak az elvesztését még jónak is tartják sokan, de én azt gondolom, hogy ha a társadalom meg is éli ezt a folyamatot, vigyázni kell arra folyamatosan, hogy legyen mód vissza is térni ezekhez a régi jó bevált formákhoz. Hogy mikor térhet oda-vissza az ember a halálos ágyán, vagy korábban, vagy egy válságos pillanatban, vagy egy megrendítő esemény kapcsán az életében, az a gondviselésnek a dolga, de azt hiszem, hogy minden ember, aki átmegy ezeken a folyamatokon, mondjuk így az elidegenedési folyamatokon, minden embernek az életében vannak újabb és újabb pillanatok, amikor visszatérhet a régi kerékvágásba, visszatérhet az értékekhez, visszatérhet az ősöknek a hagyományaihoz, vagy visszapillantva folytatni tudja, vagy folytatnia kell azt az utat, amit az elődeink is jártak. Talán jobban, okosabban, bölcsen, kevésbé balgán, mint ahogy ők tették, hiszen ők sem. Én nem idealizálni akarom az elmúlt világot, azt már nem tudjuk visszahozni, de a mai kor körülményei közepette meg kell találnunk nekünk is a magunk feladatát. De most az, hogy minek teremtett bennünket az Isten, hogy férfiak vagyunk, vagy nőknek születtünk, az nem véletlen. Mint hogy az sem véletlen, hogy magyarnak születtünk, szlováknak, vagy románnak, vagy a másnak. Azért születtünk annak, amik vagyunk, mert az Isten ebben a identitásban ad nekünk feladatot, ad nekünk hivatást, ad számunkra tennivalót, elgondolást. És az Isten, ha egyszer feladatot ad, vagy hivatást ad, akkor biztos, hogy megadja hozzá a boldogságot is, azt az örömet is, amit a jól elvégzett munkában érezhet az ember. Nagyon sokan panaszkodnak az miatt, hogy a munkahelyükön nem nézik őket, nem becsülik őket, meg hogy csak eszköznek, tárgynak tekintik, és nem érzik jól magukat a munkájukban. Hát igen, ez bizony egy nagyon nagy probléma, és pont ide vezethető vissza, hogy nem a helyükön vannak az emberek, nem

azt a hivatást végzik, amit az Isten nekik szánt, hanem azt a hivatást esetleg háttérbe szorítva előnybe részesítik azokat a munkahelyeket, ahol jól lehet keresni. Mindegy, hogy minek a rovására, de sok pénzt lehet keresni. Azt hiszem, a mai kornak az egyik legnagyobb kihívása ez a mammon. Ahogy az Úr Jézus is mondta, hogy választanunk kell, az Istennek vagy a mammonnak szolgálunk. Az Isten ad nekünk egy hivatást, ha azt a hivatást akarjuk szolgálni, nem biztos, hogy akkor jól fogunk élni, hogy gazdagok leszünk, hogy sikerélmények sorozata, vagy úgymond társadalmi megbecsülés fog bennünket körülvenni, de mégis boldogok leszünk, mert az Istennek az útján járunk. Ez nagyon nehéz feladat, de ezt azt hiszem, hogy mindenkinek egyszer fel kell tenni magában ezt a kérdést, hogy én valakinek szolgálok, a mammonnak, vagy az Istennek, kinek az útját járom, kinek az életét élem én, a magamét, azt az életet, amit az Isten nekem szánt, vagy azt, amit rám oktrojált az engem körülvévő világ, amely, mint tudjuk, ma van, holnap nem lesz.

0: a hallgatók figyelmébe is ajánljuk Eszterházy János példáját, illetve a mindennapokban igyekezzünk mi is a nehézségeink során is arra gondolni, hogy ennek mind van értelme és célja, sőt, ebben valahol azt az isteni jót keresni és találni, ami majd egykor a mi érdekünket is szolgálja. Kívánom Imrének azt, hogy ő is találja meg azt a nehézségek árán is, hogy mi az, ami segíti őt a mindennapokban, a múltat jelenni, elevenni tenni, és legyen ő is Isten szolgái között egy olyan személy, aki az embereknek is fényt és utat tud mutatni a mindennapokban. Köszönjük, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm ennek a beszélgetésnek a lehetőségét, és köszönöm a Mária Rádiónak mindazt, amit tőle kapok, a nagyszerű programokat és elsősorban a lelki töltekezést, amit biztosít. Isten áldja meg.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk Nehemiás könyvével, harmadik fejezet 13-15-ös vers soraival, amely a völgy kapuja, a szemét kapu és a forrás kapuról szól. Olvasuk tehát együtt. A völgy kapuját javítgatták Hanun és Zanoá lakói, ők építették meg azt és állították fel annak ajtait, kapcsait és zárait, és a kőfalból ezért singet a szemét kapuig. A szemét kaput pedig javította Malkiáb, Rékáb fia, Bethakerem tartományának fejedelme. Ő építette meg azt, és állította fel ajtajait, kapcsait és zárait, és a forrásnak kapuját javítgatta Salnum, a Kolhoze fia, Mispa tartományának fejedelme. Ő építette meg és héjazta be, azt állította fel ajtait, kapcsait, zárait, és a Szelátó kőfalát a király kertje felé, a garádicsokig, amelyeken a Dávid városából eljöttek. Tehát Nehemiás könyvének a harmadik fejezetében a kőfal építéséről, a tornyukról és a kapukról van szó. Eddig ugye beszéltünk arról, hogy a kőfal védelmet jelentett, meg a tornyok is, és egyúttal elválasztást is. Tehát egyetlen ki- és bejárat lehetséges, ha a kapu nyitva van. A Szentírás arról szól, hogy a kapu Jézus Krisztust jelenti. Jeruzsálem, ahol az Úr lakik, azt jelenti, hogy Isten a maga szentségében és tisztaságában körül van véve, megközelíthetetlen az ember számára, csak a kapun keresztül, de mivel a kapu Jézus Krisztus, csak rajta keresztül. Senki sem mehet az Atyához, mondta az Úr Jézus, csak én általam. Eddig foglalkoztunk ugye az első három kapuval, a juhok kapujával, a hallak kapujával és az óváros kapujával. Most három másik kapuról olvasunk. A kapuk nem csak arra valók, hogy azokon keresztül bemenjenek a városba, hanem arra is való, hogy azon kijárjanak. Az Úr Jézus is mondott olyat, hogy én vagyok a juhok ajtaja, és beszélt arról is, hogy ő a jó pásztor, és arról is, hogy ő rajta keresztül a juhok ki és bejárnak és legelőtt találnak. És ebben a három kapuról elsősorban szeretnék beszélni, mint amin kijártak. Tehát a szemét kapu valóban olyan kapu volt Jeruzsálemen, amin kijártak. Ott hordták ki a szemetet, ami felgyűlt Jeruzsálemben, és csak akik kivitték, azok mentek vissza rajta. Kijárásra szolgált. A forrás kapu nem is a külső kőfalon volt, hanem a belsőn. Tehát Jeruzsálemen belül levő kőfalon volt, amin keresztül haladtak oda-vissza. A völgy kapu volt a három közül olyan kapu, amint bejárás és kijárás is volt. Tehát a völgy kapuval kapcsolatban már röviden beszéltünk, hogyan lehetett azon bejárni, és hogy szellemi értelemben mit jelent ez. És ezt most csak megismételném, és azután elsősorban úgy beszélnék róla, mint ami a kijárásra szolgált. A völgy nagyon gyakran jelenti a szellemi értelemben, a Szentírásban, a mi életünk számára a mélységeket, a szorongást, a próbákat, a sötétséget, a nehézségeket. Sokszor az egész földi életünkről úgy szól az írás, hogy a síralom völgye. Tehát átmenve a síralom völgyér, forrássá teszik azt. Vannak különleges esetek, amikor Isten egy-egy ember életében tényleg mélységeket hoz, és mélységekben járatja az embert. Ezeket a mélységeket nagyon sokszor a saját bűneink idézik elő. De Isten még ezeket is a javunkra fordítja úgy, hogy ezekben a mélységekben az ember számára felkínál egy lehetőséget, egy kiútat a völgyön keresztül. Jeruzsálem felé is volt egy út, a völgynek a végén egy kapu nyílott a kőfalon, és ez volt a völgy kapu. Ugyanígy az ember a szomorúságot, a próbát, a nehézséget a sötétség völgyén látva Isten felé fordul, Jeruzsálem felé fordul, és nem elfordul Istentől, hanem átmegy ezen a völgyön, próbákon, szenvedéseken és nehézségeken reménységgel Isten felé, és akkor ezeknek a végén meglátja majd, hogy Isten milyen csodálatos módon fordította az ő javára. Nagyon sok tanúságtételben hallottunk már arról, hogy soha nem találtam volna meg Isten szeretetét, ha nem jutottam volna ilyen meg ilyen nehézségekbe. Ha nem lettem volna olyan beteg, ha nem jutottam volna el odáig, hogy már a halál árnyékának a völgyét járom, ha nem lett volna olyan a családi körülmény, hogy már kibírhatatlan volt, és azt mondtam, ezt már nem bírom tovább, és akkor felragyogott előttem Istennek a szeretete. Egy kapu nyílt ki,
Kinyílt a völgykapu, megismertem Krisztust. De lehet meg is keményedni a nehézségekben, és elfordulni Istentől. Ennek a völgynek van egy másik kijárata, ami levezet a Kidron patakon keresztül egészen a Holttengerig, ami a halálnak a képe. Szóval, aki a nehézségekben, a völgyben, a próbák között megkeményedik, az a halálba jut. Ez a világ szerinti szomorúság, ami halált szerez. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűn szele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából fogadjuk az önök ima kéréseit a mikrofonoknál.
1: Csatlós Éva
0: és Fülöp Loránd köszönti önöket. A már jól megszokott elérhetőségeken hívhatnak bennünket a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámok egyikét tárcsázva. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös SMS számunkra várjuk, ugyanakkor honlapunkról az ima szándékfülecskére kattintva szintén elküldhetik kérésüket, szándékukat. Általános imakéréseink között a mai délutánon is imádkozzunk a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, a keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, a szenvedélybetegekért, az úton lévőkért, a fiatalokért, a nehéz anyagi helyzetben lévőkért, de imáinkban emlékezzünk meg a Mária Rádió hallgatóiról, támogatóiról, adományozóiról, önkénteseiről és munkatársairól is. Uram, hozzád kiáltunk minden imánkkal, kérünk téged jöjj segítségünkre, áld meg a Mária Rádió nagy családját, tarts meg minket egységben, békében és szeretetben, üld el lelkedet és erősíts meg mindnyájunkat, hogy amit ránk bíztál, kellő bölcsességgel és kitartással végezzük. Amen.
1: A füzetünk befejezett imakéréseket igyekszem olvasni. A rózsafűzért felajánlom családomért, lányomnak gyermekáldásért és az unokám megtéréséért. Hallgassa meg a Jóisten! Felajánlom Kurkó Irén édesanyámért, a Jóisten enyhítse fájdalmait, és könyörüljön meg rajta, hallgassa meg a Jóisten. Imádkozzunk Margit és Simona egészségükért, egy önkéntes tart velünk. Önökkel imádkozom, jó ismerősöm gyógyulásáért, Jézuson bízom benned. Felajánljuk ezt az imát Olá Erzsébet és lánya Beatrix, Ildikó, Erzsike barátnőm Bözsi Ülkéba Anna néniért, és egy ismerősöm lelki gyógyulásáért, Isten fizesse. Felajánljuk Bezsán Erzsébet gyógyulásáért. Imád kérek édesanyámért, Keresztes Irén lelke üdvéért. A rózsafűzért felajánlom Anna, Edit, András, László, Piroska, Arnold és István, valamint a magam gyógyulásáért. És betelefonálót köszöntünk szeretettel. Halló!
2: Dicsétessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: A háti felhűséket és rózsafűzéreket felajánlom az ifjú Ferenc József lelke üdvét, aki 10 éve költözött az örök hazába. Adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Szerette itt Csika a tolváról. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsétessék
1: a... Mindörökké, amen! Arra hívjuk Önt is, kapcsolódjon be a közös imába. Én még mindig a füzetből olvasom, ezt a rózsafűzért felajánlom Sándor Kati és Borsosi Bolya lelke üdvért. Jó Isten, adjon csendes pihenést. A rózsafűzért felajánlom édesanyám Eszter gyógyulásáért, Jézuson bízom benned. Önökkel imádkozom a rózsafűzért Gergely Katinka és Farkas Zsolt házassági kötésük alkalmából. Kérjük a Jóisten bőséges áldását az ők életükre. Uram, add meg mindazt, amire nekik szükségünk van. A Jóisten áldja meg a fiatalokat, és sok boldog örömteli házas éveket kívánunk nekik. Szeretettel. Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Ezt a drága szent rózsafűzért szeretném ajánlani férjemért, akit a Jóisten magához szólított, hogy bocsássa meg minden vétkét, és vigye el az ő drága szent színe boldog látására. Valamint felajánlom családom beteg tagjaiért, és minden élő, hozzám tartozomért, valamint elhunytakért. A Jóisten segedelme, vezesse minket itt a földi életbe is, és adjon nyugodalmat a túlvilágon. Az öregekért, a betegekért, a magányosokért ajánlom, papi hivatásokért, a fiatalságért, hogy a Jóisten minél közelebb kerüljenek Istenhez, és szeretettel szolgálják az Úristen. Mária Rádió fennmaradásáért, világbékéért, és a szeretetét, hogy a jó Isten árasztatja a szeretetet erre a világra. Köszönöm szépen, hogy megtetszett hallgatni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindaraki, amen, arra hívjuk Önt is, kapcsolódjon a közös imába. Az irgalmaság rózsafüzérét és minden elhangzó rózsafüzéri mátszeret, szentmisét felajánlom a drága jó szomszédunkért, Tankó Lacikáért, akinek ma este lesz a 6 hetes miséje. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat neki, az örök világosság fényeskedjék, a családnak kitartást. Egy szomszéd asszonya, Marika, nyugodjék békességben az Úr Jézus szent nevében.
0: Több üzenetünk is érkezett. Férjem és magam testi-lelki gyógyulásaért, egészségért, oltalomért, és hogy ne szoruljunk senkire, ellenségeinktől való oltalomért kérem az Úr Jézust. Drága szüzanyám, gyógyíts meg fiamat és menyemet a betegségeikből, hogy forduljon jóra az életük. Áldásért a munkájukra, egy édesanyja írta az üzenetet. Köszönöm. Felajánlom a rózsafűzért, miséket, a kapott kegyelmekért és minden betegért. Köztük Júlia, Marcella és lányom egészségért, a békességért, 2 fontos szándékért, Ilona Simonból írta az üzenetet. Felajánlom a rózsafűzért, a magam és családom betegeink gyógyulásért, elhunyt szeretem lelkeüdvért, lelki békéért, segítő kegyelemért, békességért a családokba és a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért, Isten fizesse egy édesanyja. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvért, a család többi halottaiért, adjon a jó Isten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló, halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és Évikéjéért, az egész családjáért, a bemondókért, a gyermekem lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, mert nagyon fáj a látásomért, és minden jó akaratú emberekért, az úton lévőkért, a betegekért, a család békességért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, a férjemért, a szüleimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, aki 3 éve itt hagyott bennünket. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Arra hívjuk Önt is, tartson velünk a közös imába.
0: Amely rózsafűzérrel emlékezek férjemre, kérem az imát az ő lelke üdvért, aki a kontumáci temetőben alusz örök álmát, az irgalmas Isten könyörüljön meg a lelkén, ugyanakkor megemlékezek közös halottaimról, lelkük üdvükért, akik a kontumáci temetőben pihennek. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat nekik, köszönöm. Felajánlom a rózsafűzért, hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, a család egészségért, anyagi gondjaink megoldásáért, a halottaim lelke üdvért, és egy fontos szándékért köszönöm. A mai rózsafűzért és az egész heti szentmiséket felajánlom Mihály Imre gyógyulásért és a családnak kitartásért. Vigyázzon rájuk a Jóisten, köszönöm szépen mindenki imáját. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, férjem örök nyugalmaért, lányom hite megerősödéséért, fiam munkai sikeréért, unokáim jó tanulásáért ajánlom fel. Köszönöm mindenki imáját, áldott szép délután kívánok szeretettel.
1: Még mindig a füzetből olvasok az irgalmaság rózsafűzérét, és minden elhangzó rózsafűzért szeretnék felajánlani sógoromért, saját magamért, férjemért, a lába gyógyulásáért, környezetembe élő emberekért, idősekért, betegekért, a rózsafűzér társulatok élőkért és elhontjai lelki üdvükért, a Mária Rádión minden munkatársáért, hallgatójáért és adományozójáért, a világ békéért imádkozom, köszönet és hála az égiek segítségéért, Erzsikéért, Matildé, Gabikáért, drága jó szüleink lelki üdvükért, a család minden elhuntjának lelke üdvéért, a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, Tankó Rözván Jánosért, Vrencsán Gabikáért, az ők lelkik üdvükért, a Szabó Simondomok és a Rácz családok elhuntjainak lelki üdvükért, Isten fizesse jóságukat, imádságukat.
0: Felajánlom a rózsafüzét a szűzanya szándékára, Izabella Csíkszeredából. Ezt a rózsafüzét felajánlom külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért, a szűzanya takarja bevédő palástjával, vigyázzon rájuk és őrizze meg őket a gonosztól és veszélytől. Jézuson bízom benned, egy aggódó édesanyja. A rózsafüzét felajánlom egy fontos szándékért, köszönöm szépen mindenki imáját. Felajánlom a rózsafüzét unokáim, miért, te drága jó szűzanyám, áld meg őket oltalmaz takar bevédő palástoddal, köszönöm. Pál Jakab nagybátyám lelke üdvért ajánlom fel a rózsafűzért, nyugodjon békében.
1: Egy újabb hallgatót kapcsolunk szeretettel. Halló!
4: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindenki amen!
4: Én is ezt az irgalmaság rózsafűzérét, újséget felszeretném ajánlani a férjem lelke üdvért, mivel hónap lenne 70. születésnapja, de sajnos 3 éve aludsz a örök almát a madéfalvi temetőbe, anyósommal és apósommal, nyugodjon a békességbe, az Úr Jézus szent nevébe, imádkozik értik felesége. Isten fizesse, Jézusom, bízom benned, dicsértessék a Jézus.
1: Mindöröki, amen, jó Isten, adjon csendes pihenés nekik.
0: Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani hálából a sok kapott kegyelemért, a jó magam és párom egészségért, lelki békért, halottaimkért, és minden emberért, köszönöm szépen mindenki imáját. Az irgalmaság rózsafűzérét felajánlom gyermekeimért, kivált a kisebbik lányomért, sikeres vizsgájáért, a Jóisten segítse őket az élet útjain, Isten fizesse mindenki imáját, ugyanakkor férjem gyógyulásáért is ajánlom, köszönöm. Gyermekeim és családjaik egészségért, oltalomért az életükre, és hogy rendeződjön az életük, egy édesanyja írja az ima kérést. Az imákat és a heti szentmiséket felajánlom hálából a drága Imre férjem lelke üdvért, nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében, nyugalma legyen, csendes emlék áldott, imádkozik érte özvegye és családja, Isten fizesse mindenki imáját.
1: Újabb hallgatót kapcsolunk szeretettel, háló.
4: Az Úr Jézus Krisztus, a rózsafűzért és a napi szentmiséket fel szeretném ajánlani az én egészségemért, fiam családjának egészségét, minden hozzám tartozó halottért, valamint sajtos Katika halálának évfordulójára, aki a csíkszeredai temetőben nyugszik, nyugodjék békességbe az Úr Jézus szent nevébe. Önökért köszönöm szépen, hogy beütöttem, Jézusom, bízom benne, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.
0: Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, írta Péter szovátáról. A rózsafűzért és a héten elhangzó összes imát és szentmiséket felajánlom férjem gyógyulásáért, mert nagyon beteg. Az unokám sikeres vizsgájáért, a másik unokám munkahelye elrendeződéséért, a rádió fennmaradásáért, a munkatársakért és a világ békért. Köszönöm szépen, Ilonka voltam, Szamosújvárról. Csíkszépvízre. Imre Zoltánnak és Miklós Imrének boldog 60. születésnapot kívánnak a rózsafűzér imádkozásával. Köszönjük, hogy a rádiót választják ilyen formában is. A rózsafűzért felajánlom Sajtos Katalin halálának évfordulójára. Jézusom, majd bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom, hogy legyen szeretet és béka a családunkban, a szüleinkért. Jézusom, bízom benned. Minden imát és szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom hálából Kápolnás faluba, Csiki András lelke üdvért, a Jóisten nyugtassa az anyaföld ölében, kortársai kérik az imát.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
5: Halló, dicsőtessék!
1: Mindenki, amen!
5: Ezt a rózsafűzét önökkel imádkozva felszeretném ajánlani édesapám Tanko Imre Bét halálának egy éves évfordulójára, édesanyám Tonkó Béktól halálának 6 hetes évfordulójára, a Jóisten adja nekik örök nyugodalmat, örök világosság fényeskedjék nekik. Isten fizesse, hogy meghallgattam, kértessék a Jézus.
1: A Jóisten nyugtassa békébe őket, tessék velünk tartani az imában is.

0: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, háló!
1: Dicsértessék! Azt a rózsafüzét szeretném ajánlani az én egészségemét, a férjem s a szüleim lelki ügyvéjét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, dicsértessék!
0: Mindöröki, ámen mi köszönjük szépen, tessék bekapcsolódni a közös imában is.
2: Felajánlom a rózsafüzét két fiam jövőjéért, tisztánlátásukért, egészségükért, lelki békért, boldogságukért. Vezessd őket Jézusom az úton, a családukba is legyen béke, egészség, a szüleimnek gyógyulást, a betegségekből hálásan köszönöm. Még egy üzenet, a mai imákat és rózsafüzéreket felajánlom a kedvesem és az én magam sikeréért, ugyanis fontos részhez értünk az életünk ezen részén, valamint lelki üdvükért. A Jóisten segítsen meg minket és családjainkat, adjon békességet és egészséget életünkbe, az Úrnak legyen hála mindenért, köszönjük az üzenetet. Ezt a rózsafüzét felajánlom a jóakaratú emberekért és a gonosz távozásáért, köszönöm szépen mindenki imáját. Imád kérek hálából, hogy sikerült a kislányomnak a vizsgája, és további sikerekért kérem az imát.
0: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, háló, háló! Élőbe tetszik lenni, háló! Imádkozunk a kedves hallgató szándékára, is nem szólt bele.
2: Ezt a rózsafüzét felajánlom a gyógyulásomért, a gyermekem testi lelki jólétért, a gonosz távozásaért, és hogyha a fiam találja meg a hozzáillő társat, írjam egy szülő. A lányom gyógyulásaért ajánlom ezt a rózsafűzért, írták nekünk üzenetben. Hálából ajánlom fel a rózsafűzért. Imád kérek férjem gyógyulásért, a csíksomi szűzanyja takarja bevédő palástjával, és gyógyítsa meg. Jézusom, mert bízom benned, Isten fizesse, ibolja a hidegségről.
0: És itt is van a kedves hallgató, köszöntjük, halló, halló!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindöröki, amen!
3: Ezt a mai irgalmaság rózsafűzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani egy kedves unokatestvéremért, Gomán Biankáért, Nagy Károlyban, aki ma balagott, a Jóisten adjon neki szerencsét továbbra is, legyen ilyen ügyes, és sok sikert kívánok neki. Valamint szeretném még felajánlani családom egészségét, békességét, a halottaim lelke üdvét, legfőképp édesanyámért, aki a csomagközi temetőben nyugszik, neki a Jóisten adjon csendes pihenést az anyaföldben, és a Mária Rádió minden dolgozójáért, egy önkénteseért. Egy áldott szép délután kívánok önöknek, csomag közül voltam, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindöröki, ámen, kedves Erika! Tartson velünk az imában is, énes édesanyám gyógyulásáért. Kérem az irgalmas Jézust és a szűzanya közbejárását érte. Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az imaszándékok fogadására szánt időnk. Elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket. Imádkozzunk külön egyéni szándékainkra és minden elhangzott szándékra, bízva a közös ima erejébe. A kósteleki csoportot köszöntjük ismételten a körünkbe, és köszönjük szépen az egyórás imaszolgálatot nekik. Műsorba voltunk
2: Fülöp Lóránt
0: és Csatlós Éva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 15 óra.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Legirgalmasabb Jézus, akinek szíve maga a szeretet, fogad irgalma szíved hajlékában azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat. Isten erejével megerősödett lelkek ezek, bátran haladnak előre, minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéletet, mert haláluk óráján a te irgalmad öleli át őket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

0: Szól, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakot.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egy

0: szent. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma

0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: Anyák,
1: örök atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneért. Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,

0: Rak. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,

0: Jézus fájdalma szenvedésért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,

0: tettünk. Fennajánlás az isteni irgalmasságnak. Ó, legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked teljesen és feltétel nélkül, hogy igyéljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt fáradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért tóvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet. És bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban gyöngeségemet, de egyúttal határtalan bízalmam a te irgalmadban. Ott, hogy minden ember idejében megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízom benne, és dicsőítse mindörökké. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessél áldott Jézus, mindenek Ura, ki a mi üdvösségünkért jöttél a világra, add, hogy juthassunk általad a boldogságra. Amen.
2: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Koncertó klasszikus zenei adásunk következik, melynek keretében a Joseph Haydn élettörténetéről szóló sorozatunk második részét lehet meghallgatni. Adásunk zeneanyaga két versenymű lesz, a D-dur második cselló verseny, illetve az S-dur trombita verseny. Ezekhez kíván hallgatóinak békés zenehallgatást a műsor szerkesztője, Bőjte László.

Zenészünk 10 évet töltött a bécsi Stephans Dom kórusiskolájában, míg nem 18 éves kora körül mutálni kezdett a hangja. Egy jellemző anekdóta szerint egy előadás után Mária Terézia császárnő állítólag azt mondta, hogy az ifjú József károg, mint a varjú, miközben az ugyancsak a kórusban éneklő öcsét Mikhaelt megdicsérte gyönyörű énekléséért. 8 teljes évig kellett ezután a fiatalság tanításából szűkösen tengődnöm, írta később önéletrajzában Haydn. Hangjának változása miatt a Szent István Székesegyház kórusából kitették zenészünket. 18 éves volt ekkor, és meg kellett ismerkednie a nyomorral. Ruhája lerongyolódott, éhezett, hajlék és födél nélkül maradt. Egy családostól nyomorúságban tengődő jószívű muzsikus barátjánál vészelte át a telet. Füstös kocsmákban züllött tánctermekben kellett muzsikálnia, hogy valami kis keresethez jusson. Tavasszal aztán Máriacellbe utazott, ahol ilyenkor nagy templomi ünnepségeket szoktak tartani. Énekesnek ajánlkozott, de a karmester csavargónak nézte és elkergette a lerongyolt ruhájú ifjút. A történet szerint Haydn tehetetlenségében a búcsosok közé vegyült, majd az énekesek közé osont és egyszer csak kikapta az első szólista kezéből a kottát. Ő énekelte tovább a dalt, amit azelőtt sosem hallott, aminek hangjegyeit azelőtt sosem látta még. Olyan tisztán, olyan mély érzéssel énekelt, hogy a karmester rögtön meghívta őt ebédre. Nem üres kézzel tért vissza Bécsbe, bérelhetett egy padlásszobát, ahol egy rozzant zongoraféle is rendelkezésére állt. Zeneműveket komponált és tanítványokat fogadott. Szerzeményei pedig elterjedtek és kezdtek közkedveltek lenni a magasabb körökben is. Módosabb

A zene kedvéért lépjünk most előbbre, és hallgassuk meg Haydn D-dur cselló versenyét. Ezt a zeneszerző 1783-ban komponálta Esterházy Miklós zenekara csellistájának, Antonín Kraftnak. A versenymű nyugodtabb hangvételű, lírikusabb, mint a C-durban írt elődje, de technikailag nehezebb a szólista számára.

Franz Joseph Haydn D-dur második cselló versenye hangzott el. Az English Chamber Orchestra kíséretében Jojo Ma játszott cellón, José Luis García vezényelt. Zeneszerzőnk kapcsolatba került Pietro Antonio Domenico Trapassival, aki Metastasio álnév alatt a kor leghíresebb operaszövegírójaként volt közismert. Metastasio beajánlotta Haydnt a Bécsben működő nagynevű olasz zeneszerző és énektanár Nicola Porporamelli Inasnak zongora kísérőnek. Munkájáért a mester zeneoktatásban részesítette Haydnt, emellett itt olaszul is megtanult. Az olasz énekmesternél mindennapos vendégek voltak a befolyásos emberek. Itt találkozhatott Joseph Felix von Kurzzal, aki a Kärntner Tor Theater ismert impresszáriója volt. Ő kérte fel zenészünket, hogy komponáljon neki zenét a Sánta Ördög című vígjátékához. A darabot az 1751-52-es szezonban mutatták be, és a következő évadban nagy sikerrel újították fel. A zeneszerzőnek nagy előrelépést jelentett, hogy bemutatkozhatott a színház világában, és nyilván első színpadi művének sikere is hozzájárult ahhoz, hogy lassanként sikerült bejutnia a jó módú zenebarátok körébe. Ilyen körökben ismerkedett meg 1759-ben Carl Joseph Morrison gróffal, aki meghívta az akkor 27 éves Haydnt Csehországba, Lukavíciára, kamarazeneszerzőnek és zeneigazgatónak udvari zenekara élére. Ugyanebben az évben megkomponálta Haydn első D-dur szimfóniáját, következő évben házasságot kötött Anna Maria Kellerrel, korábbi tanítványával. A gróf később anyagi gondok miatt elbocsátotta a zenekarát, és így zenészünk is állás nélkül maradt. De ekkor már vetélkedtek érte a főurak. Hogy mi lett zeneszerzőnk további sorsa, az kiderül ez dur trombita versenye után.

Az 1796-ban írt versenymű Haydn utolsó alkotása e műfajban. Megírására Anton Weidinger bécsi udvari trombitás ösztönözte, aki újfajta billentyűkkel ellátott trombitát konstruált, és ezzel a hangszer technikai lehetőségeit jelentős mértékben továbbfejlesztette. Weidinger kedvéért Haydn szakította a közkeletű hármas hangzat dallamossággal, és melodikáját a diatonikus, sőt olykor a kromatikus hangsor meneteiből alkotta meg. Éneklő dallamot a szóló hangszer számára csak a lassú tétel Siciliano muzsikája során írt. A két saroktételben viszont a trombita természetével látszólag ellenkező mozgékonyságot követelt meg a zeneszerző.

0: Joseph Haydn E-dur 7E1-es hobokán jegyzékszámú trombita versenye hangzott el. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar kíséretében Wynton Marsalis játszott trombitán, Raymond Leppard vezényelt. A grófi magánzenekar feloszlatását követően Gregor Werner mellett Haydn másodkarmester lett Eszterházy Pál Antal herceg kismartoni kastélyában. Ez a mai ausztriai Eisenstadt városában található. Amikor Haydn 1761-ben belépett a Habsburg birodalom egyik leggazdagabbjának és legbefolyásosabbjának számító Eszterházy család szolgálatába, tisztviselőként alkalmazták. Egy hercegi udvari tisztviselő a 18. században rangban körülbelül az adószerűvel vagy...
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 16 óra.

0: A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Ez az egész életemhez, pályafutásomhoz kapcsolódik, és erről szeretnék egy értekezést, egy beszélgetést elmondani. Tehát ugye a szakmám az építész urbanista, és most mentem nyugdíjba 46 évi szolgálat után, ebből 32 évi szolgálat volt urbanistaként. Ez várostervezőt jelent, 3 fővárosi kerületben dolgoztam, mint urbanista. És hálát adok az úrnak azért, mert nagyon szerettem ezt csinálni és végezni. És ugye az urbanistának egyik legfontosabb feladata a hely szellemének a meghatározása. Mi is a hely szelleme, és hol alakultak ki a települések? A települések általában útkereszteződésekben, hidaknál jöttek létre, ahol általában az adott kor emberei kőkeresztet állítottak. A kőkereszt egy szakrális helyé változtatta ezeket a helyeket, és ugyanúgy, mint ahogy az embernek lelket adott, szent lelket az Úr, ezeknek a helyeknek is adott lelket, tehát a városoknak is lelke van, és a településeknek is, ezt úgy hívják, hogy Géniusz Loci, vagy a hely szelleme. És ez nagy mértékben az Istenhez kötődik, az Atyánkhoz. És Hamvas Béla ezt kifejtette egyébként, aki a kedvenc íróm, az 5 Géniusz című könyvében a hely szellemét, és ezt hosszasan tanulmányoztam és értékeltem az életem során. És amikor mindig, amikor egy településhez kötődünk, illetve beszélünk, akkor ez kerül előtérbe nálam. Hát ezeket a kereszteket óriási hittel őseink állították, megemlékezve Jézusról vagy Szűz Máriáról, és ott mindig friss virág volt mellettük. Tehát ez azt jelenti, hogy hetente látogatták.
1: Gyulai István építész urbanista gondolatait hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Tímás Sándor Asztik Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják. Múlt alkalommal befejeztem Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét. Most egy újabb könyv ismertetésébe kezdek bele, szintén Gyökösi Endrétől, a Szeretet szimfóniája a címe. Az első fejezet, honnan indulunk, így kezdődik a címe. Azt mondja Gyökösi Endre, egy szilveszter éjjeli istentiszteleten valaki elhatározta, hogy újra kezdi a kereszténységét, mert, úgymond, túlságosan elkomplikálta, sokat akart egyszerre belőle megvalósítani, ezért semmire sem jutott. Nagyon mélyen érintett engem ez az elhatározás, mert ez a testvér bizony fején találta a szeget. A lényeget mondta ki annyira, hogy megérlelődött bennem a gondolat, miért is ne kezdhetnénk mindnyájan előről. Az újrakezdéshez pedig vissza kell térnünk az alapokhoz, meg kell találnunk kereszténységünk alaphangját. Igen, mi az alaphangot keressük. Mi, akik kórusban fújjuk, mit kell erre vagy arra a dogmatikai kérdésre felelnünk, most beszélni tanulunk újra keresztényül. Azt mondja továbbiakban Gyökösi Endre, segédlelkész koromban Szabó Miklós és Benkő István bátyánkkal szabad időnkben evezni jártunk. Leggyakrabban az úgynevezett hűs forrásig eveztünk fel a Dunán, mindig ott töltöttük meg kulacsainkat friss vízzel. Ám ez nem volt könnyű művelet, mert a forrás szúrós bozóttal volt körülvéve, és csúszós volt a partja. Én hajlandó lettem volna a forrástól 5-6 méternyire meríteni a tüskés, csúszós part előtt, de Miklós bácsi azt mondta, ott nem olyan tiszta már a víz, ne féljünk a tüskétől, parttól, megéri. Nos, úgy érzem, hogy most a forrásig kell előre hatolnunk, át kell magunkat törnünk 2000 év bozótján, hogy a forrásig, Jézus Krisztusig eljussunk. De úgy hiszem, megéri. Ahhoz azonban, hogy ezt megtehessük, előbb szükséges egy általános helyzetkép. Hol is vagyunk, hol is állunk mi, akik az alaphangot, vagy ha úgy tetszik, a forrást keressük. Nem elég tudnunk azt, hová tartunk. Azt is tudnunk kell, tudnunk illik, honnan indulunk. Éppen azért egy kissé csúszós úton indulunk el most mi is, s tüskés, nem könnyen járható útra szeretném vezetni olvasóimat, hallgatóimat. Amiképpen a gyermeknek 4 fejlődési korszaka van, meggyőződésem, hogy ugyanígy megvan a fejlődési kora a kultúráknak is, így a nyugati úgynevezett keresztény kultúráknak is. Szeretném párhuzamosan bemutatni a gyermekkor 4 korszakát, és az európai keresztény kultúra e fejlődési szakaszoknak megfelelő 4 korszakát. Mégpedig egy sajátos nézőpontból. A gyermek és az apa, illetve a kultúrkorszakok és a mennyei atya viszonyából nézve. Mert ahogy változik a gyermek viszonya főkorszakaiban apjához, ugyanúgy változott a keresztény kultúra 4 főkorszakán belül az európai keresztény tömegek, nem az egyház és nem a hívők viszonya Istenhez. A gyermek első korszaka születésétől 5 éves koráig tart, ez a kisgyermekkor. Ebben a korban az apa mindenek felett való úr a számára, szinte félelmetes, majdnem elérhetetlen hatalmasság a gyermek felett, aki áthidalhatatlannak érzi ezt a távolságot. Számára az apa a kezdet és a vég, sorsa végzete, szava kinyilatkoztatás. Úgy érzi, hogy ha az apja távol van is, tudja és látja, hogy ő mit csinál. Apját szüntelenül jelenlévőnek érzi, ezért bizonyos fokig félelmetes is az apa úr. Még kedveskedéseiben is,
ezzel az apa úrral dacolni olyasmi, mintha a felnőtt a sorsával végzetével dacolna. Bár dacol, de tudja, hogy hiába. Sorsa, végzete ez az úr. Az európai keresztény kultúrának Istenhez való viszonyában is megtaláljuk ezt a kisgyermek korszakot. Időben körülbelül 500-tól 1140-ig, az előromán és a román stílusok korának nevezhetjük ezt a 640 esztendőt, a művészet teljes egészében az Isten tiszteletet és Istent szolgálja. Az akkori képek Istent általában a maga uralkodói, szuverén hatalmában ábrázolják, sőt bizonyos démoni vonásokkal Jézus Krisztus is uralkodó és király. Őt is atyai vonásokkal ábrázolják, hiszik, sőt szólítják is atyának. Isten tehát Atya Úristen, a mindenek felett uralkodó bíró, a megfoghatatlan, az elérhetetlen, aki előtt reszketnek az emberek, s akit félnek. A gyermekkor második korszaka 5-9 éves korig a gyermekkor. Ebben a korban változik a gyermeknek az apjához való viszonya, mégpedig úgy, hogy az apa közelebb kerül a gyermekhez. Még mindig hatalmas úr számára, de a gyermek már szeretne, sőt szeret is beszélni vele. Szereti megszólítani, szeret kérdezősködni tőle, hiszen az ő apja mindent tud. Az apa az, aki gyermekei kívánságát meghallgatja, és ha akarja, ezeket a kívánságokat teljesíteni is tudja. Ebben a korban a gyermek már tudatosan felfogja az apa szeretetét, nem fél annyira tőle, s kéréseivel bátrabban fordul hozzá, ha valami baja van. Az európai keresztény kultúra gyermekkora 1140-től 1470-ig terjed, a gótika kora ez. A művészet felfedezi Istenben az Isten embert, az atyában a fiút, akire az ember szeretettel tekinthet fel, s nem csak félelemmel. Bár felsőbbrendű lény, de emberi vonásokkal. A gótika korában egy új művészi iskola alakul ki, amely új képet alkot az Isten emberét, azét, az Istenét, aki közelebb kerül a megváltó Krisztusban az emberhez. Az eddigi Atya Úristen elveszti azt az ijesztő méltóságát, ami megközelíthetetlenné tette, s a közelebbi viszonyulás szinte kizárta. Fellobban az emberekben egy új érzés, a szeretet az Isten ember iránt. A gótikában az Atya Úristen elveszti mord és megközelíthetetlen vonásait, és emberi vonásokat kap. Ugyanakkor a gótika művészetében már kifejezésre jut a természet és a természetes. Az antikultúra óta először jelenik meg az ember valóban emberiként. Giotto képein már megfigyelhető a fény és az árnyék játéka, s ez sokkal oldottabb a románkori merev ábrázolásoknál. A képek egy-egy mikrokozmosz. Először találkozunk olyan képekkel, amelyek az Isten embert a maga emberi megalázottságában ábrázolják, nyomorúságban, halálban, vérben. Megjelenik az ember Jézus. Ugyanakkor a művészet átlépi az egyházi határt, s belép a nagy fejedelmi várak dísztermeibe, majd később a polgárság házaiba is. A gyermek harmadik korszaka 9-14 éves kora között játszódik le, a növő gyermek az előserdülés kora. Újra változik a kép, a gyermek viszonya apjához. A gyermek lassan az egyenjogúság felé törekszik. Sok mindent szeretne úgy tudni és csinálni, mint az apa. Sőt, titkon már reméli, hogy egyes dolgokat jobban is tud majd, hiszen mindent meg lehet tanulni. Elvben minden elérhetőnek látszik számára. Már érzi és élvezi fizikai erejét, ügyességét. Sőt, ezen a téren már apja fölött valónak érzi magát, ha akar, el is tud már futni előle.
A családi otthon határai kitágulnak, és a világ határai sem olyan távoliak. Maga a világ már nem idegen, rémítő, inkább bíztató, vonzó, érdekes és hívogató, s hallatlan lehetőségeket rejt. Már nem érzi elveszettnek magát benne, sőt úgy érzi, a világ védőn öleli őt körül. Neki való, és ő is a világnak. Meg kell hódítani ezt a kedves világot, s úgy érzi, meg is lehet. Képes rá. Az apa pedig, akit egyre inkább társnak érez, szinte barátnak, segíteni fog neki ebben a vállalkozásban, hódításában. Az európai keresztény kultúra növekvő gyermeki korszaka a reneszánsz és a barokk kor 1470-től 1760-ig. Míg az előző, a gótikus kor jellemzője az istenember volt, ennek a kornak a középpontjában az isteni ember kerül. Tehát a hangsúly az isteniről az emberire tolódik át. A művészet most már az isteni embert, a divinót magasztalja fel, az alkotó, a teremtő embert, akiben megtalálni véli a fejedelem, a szent, az átmenetet az Isten emberhez, sőt az Istenhez. Az emberi test szépsége válik fő szempont.

Leonardo da Vinci nyitja meg a sort, és Goethe zárja. Az embert szinte az egyenjogúság érzése hatja át Istennel szemben, akit szeret, aki barátja, társa, s aki segíti, hogy ő isteni ember legyen. Az isteni ember magatartása határtalan optimizmus és bizalom. A föld kedves otthon, ahol jól érzi magát, s ahol igen jól megfér, ember és Isten, aki jóságos, kegyelmes, s akiben jó és érdemes hinni. A negyedik korszak a gyermek életében 14 éves korától kezdődik, a pubertás, a serdülés kora. Ebben újra és most már teljességgel változik a kép és a viszony az apához, mintha hirtelen szakadék nyílna meg a gyermek és apja között. Egyre szaporodnak a feszültségek, az eleinte csak titkos tiltakozások lassan morgolódássá formálódnak, olykor dühös kitörésé. A szembefordulás egyre inkább szavakban nyer kifejezést, és olykor teljes ellenkezésbe csap át. Az apa, az idézőjelben mondott öreg, s mindaz, amit mond, már nem érdekes, legkevésbé döntő jelentőségű. Sőt, ellenkezésre ingerlő, s parancsainak követése minden inkább, csak nem öröm. A serdülőnek saját nézetei támadnak, s ezekkel szemben apja nézetei túlhaladottak. A serdülő úgy érzi, hogy apja már képtelen őt megérteni, hiszen egy másik világhoz tartozik. Mindketten egy másik világhoz tartoznak, és ezért másfelé fordul, nála idősebb, de apjánál fiatalabb, radikális gondolkodású ideált keres. Az így gondolkodó, érző serdülők csoportokba verődnek, s mindennek örülnek, ami az általuk lenézett, idézőjelben mondott öregeket bosszanthatja, megbotránkoztatja. Ugyanakkor ez a kor tele van válságokkal. Korábbi magabiztossága meginog, hangulata változóvá lesz. Félelmeit, kétségbeeséseit hangossággal s magamutogatással kompenzálja. Ez a félerősek jellegzetes magatartása. Hirtelen kérdésessé válik számára a lét értelme, s ezért a legolcsóbb utat választja, tagadja az élet értelmét. Ez a kor az, amikor sok abnormális, szinte patológiás, beteges vonás jelentkezik a serdülő életében. Ez nem egyszer öngyilkosságban, egy idegösszeroppanásban ér véget. Az apa, a szülők nem kevés szorongással nézik és várják, mi alakul ki ebből a káoszból. Az európai kultúra serdülő kora körülbelül 1760-ban kezdődik el, s tart még most is. A felvilágosodott ember, a független ember korszaka ez, és Isten és az ember közötti feszültség, sőt szakadék jegyében zajlik. Az ember úgy érzi, hogy meg kell szabadulnia Istentől, hogy szabad lehessen. Ezért nem is érdekli Isten szava. Az öreg már nem érdekes számára. Ő új áramlatokat s barátokat keres, s ezek lesznek a bálványai, a természet, a művészet, a gép, s ezek különböző izmus vallásokban jelenkeznek, panteizmus, deizmus, ateizmus, materializmus, s minden izmus végső izmusa a nihilizmus. Mindezekben az izmusokban az ember egyedül maradt. Egyedül kell megállnia úgynevezett nagy szabadságában, önmagával és a világgal szemben. S mert nincs számára egy végső abszolútum, minden relatívvá, viszonylagossá vált. S itt kezdődik valami, ami patológiás jelenség. Különösképpen megmutatkozik a modern festészetben és zenében és a világhelyzetben. Az emberiség eljutott önmaga meggyilkolásának lehetőségéig. A szabad keresztény kultúra már el tudja pusztítani önmagát. Sőt, inkább az a kérdés, tudja-e önmagát el nem pusztítani, míg ide-oda hányodik magára erőszakolt reménységei és reménytelenségei között. Az európai keresztény kultúra felserdült, elhagyta az atyai házat,

szabaddá lett az atyától, s most ott ül, éhesen és dideregve idegenben, mint a tékozló fiú végső kétségbeesésében a disznók vájúja mellett. Mi van a vájún túl? Ez most a döntő kérdés. A tékozló, az apáról leszakadt fiúnak ott már csak két választása maradt, az öngyilkosság vagy a visszafordulás. Ő az utóbbit választotta. Mi, Isten népe, akár tetszik, akár nem, valamiképpen beletartozunk ebbe a képletbe, mert mi is ebben a pubertáló korban élünk. Ez a környezetünk, a keretünk. Nem egyszer komoly hatással van ránk. S ha korunk, Isten irgalmazzon, még a vájum mellől is mélyebbre kívánkozna, azaz elindulna az önmegsemmisítés felé, mi sem a kulcsukon át néznénk az eseményeket, hanem szenvedő részesei lennénk korunk halálának. Éppen ezért erre a kérdésre, honnan is indulunk, hogy megkeressük a lényeget, a kereszténység alaphangját, az atyai házat, most már körülbelül tudjuk a választ. Hallatlan nagy szabadságunkból, Istentől való függetlenségünkből, egy zűrzavarba jutott keresztény kultúrából, amely zavaros serdülő korát éli. Most dől el ezekben az évtizedekben vagy korszakokban, mert Isten sokszor korszakokban gondolkodik, hogy felnője, lehiggade, hazatalál-e a lényeghez, az atyához, vagy nem. Mi a magunk parányi kiskörében megkíséreltük felmérni a helyzetet, és az elkövetkezendőkben egy-egy lépést teszünk hazafelé. Ezekért a lépésekért imádkozzunk. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a napkatekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. A második fejezet következik, a Világ mindenség alapdallama a címe. Előző fejezetünk végéről hiányzik egy kérdés, ami talán minden hallgatóban, olvasóban felmerült. Kezdjük hát most ezzel. Hogyan is jutott a vájói keresztény kultúránk? A fejlődés, a növekedéssel járó törvényszerűségnek nem kellett volna ide vezetnie. Hol tévedtünk akkorát, hogy ide jutottunk? Talán az egyik válasz ez lehet, az elmúlt századokban mi alakítottuk Krisztust, és nem Krisztus minket. A keresztény tömegekről és általában a keresztény kultúráról beszélek ismét, mondja Gyökösi Endre. Jézus Krisztus téma lett, alaphang helyett, eszköz cél helyett, teológia élet helyett. A másik felelet így hangzik, a Bibliát törvénykönyvé fokoztuk le, paragrafus gyűjteményé. Más szóval judaizáltuk még az új szövetséget is. Valamiképpen úgy használtuk, mint a zsidók a Tórát. Emellett keresztény kultúrán különböző korszakaiban azt olvasták bele a Bibliába, amit akartak, és azt olvasták ki belőle, egy-egy verset paragrafusként kiszakítva az egészből, amit akartak. Még az inkvizíció is talált bibliai verset, ami félre magyarázva, kiszakítva összefüggéséből céljait szolgálta. Aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. És ezen az alapon mágiára vittek embereket. A középkorból azért maradt ránk annyi kiuggatott Biblia, mert tőrrel szúrták ki belőle az ígéket, s magyarázták szükségük szerint. Ma is vannak ilyen kiszúrós Biblia olvasók. Valaki például a Tesszalonikaiakhoz írt második levelének harmadik fejezetű második versére hivatkozva állította, Isten üzeni, hogy hagyja ott a férjét, hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit. Persze kiderült, a háttérben megtalálható az új férjjelölt. Ezt egy szakácskönyvből is kiolvashatta volna. Így szúrták ki például a szombatosok a szombatot az ő céljaikra a szent könyvből. Tehát a szekták is egy-egy kiszúrt ígére alapítják létüket. Hogyan lehet mindezekből kikerülni? Úgy, hogy visszatalálunk a forráshoz. Vannak források például a Tigris és az Eufrátesz völgyében, amelyek lehúzódnak a felszín alá, és ásnunk kell, ha rá akarunk ismét bukkanni. Valóban ásnunk kell. Évszázadok lerakodott izmusait kell eltakarítanunk kereszténységünkből, hogy a forrásra bukkanjunk. Akár a rétegeket is felsorolhatnám, amin át kell ásnunk magunkat. Korszakunktól visszafelé haladva a modernizmus, germanizmus, romanizmus, hellenizmus és a judaizmus rétegeinkkel áthatolnunk, hogy újra a forrásra bukkanjunk, az élő Jézusra. Hogyan történhet ez gyakorlatban, ez a leásás? Én magamban így nevezem ezt, fellebbezek. Ha egy ószövetségi ígét olvasok, előre tekintek Jézus Krisztusra, és az csak akkor döntő a számomra, ha az harmonikus az ő beszédeivel, a lényével. Ha apostolt olvasok, visszatekintek, és megkérdezem, Jézus is mondta ezt, vagy ehhez hasonlót, vagy Jézus egész lényével harmóniában van-e ez az ige. Hiszen ihletés alatt írták azt, amit írtak, de emberi lényük nem színezte-e el egy halvány árnyalattal. Hát, ha ugyanezt a gondolatot Jézusnál még egyszerűbben, tisztábban, ragyogóbban megtalálhatom. S minél távolabbra esik Jézus Krisztusról az, amit olvasok, a századok egyházi irodalmából, legyen az Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, mindig akaratlanul is Jézus beszédét és lényét keresem. Igen,
Jézus egész lényét, amely az ő beszéde és személye. S ha döntenem kell valami fontos ügyben, a forráshoz leásni számomra azt jelenti, hogy megkérdezem, mit mond az evangéliumokban beszélő Jézus Krisztus, mit mond az ő egész lénye. Egy keresztény orvos mondotta el, agyvérzéses beteghez hívták, tudta, hogy minden perc élet vagy halál. Gyorsabban hajtott, mint ahogy ott lehet, látta, hogy pont azon az útszakaszon mérik a sebességet. Tudta, hogy ha tartja a tempót, megbüntetik. És akkor felvillant benne, paragrafus vagy Krisztus. Meg is büntették, de megmentett egy embert. Íme valaki, aki Krisztus egész lényét fogta fel egy töredék másodperc alatt. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a napkatekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől, Tímás Sándor Asztrik ferences atyát, a csíksomlyói kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. A Szent Atya köszöntötte a zarándok csoportokat. A szerdai általános audiencián részt vett Hölvényi György Európa parlamenti képviselő is, aki a Vatikánban tárgyalt. Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét.
1: Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. Múlt pénteken érkezett vissza Leó pápa egy hetes spanyolországi apostoli útjáról, és a hagyománynak megfelelően a rákövetkező szerdai katekézisét a látogatásának szentelte. A Szent Péter téren tartott általános kilagatás során a pápa sorra vette a legfontosabb eseményeket, és röviden összefoglalta útjának saját üzenetét. Megállapította, hogy Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták.
2: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
1: Ma szeretnék megosztani néhány gondolatot a múlt heti spanyolországi apostoli utamról, amelynek során Madridot, Barcelonát, a Montserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg, kezdte beszédét a pápa. Négy afrikai országot felkereső hosszú utazásom után ezúttal egy ősi és gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot látogatta meg. Egyértelmű volt, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták. Ezért hálát adok Istennek és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, a püspököknek és az egyházi közösségeknek, szólt a Szent Atya. Isten népe nagy vigaszt nyújtott a pápának hite és szeretete örömteli bemutatásával. Ő pedig megerősítette a híveket, és Róma püspökeként arra bátorította őket, hogy győzzék le a megosztottság és a szembenállás minden formáját, azáltal, hogy mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, egy olyan szolgálat, amely sajátosan kifejeződik az apostoli utakon. Minden alkalommal a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez igazodva.
2: Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
1: Spanyolországi útja során a pápa örömmel állapíthatta meg, hogy mennyire várták a minden korosztályhoz és helyzethez tartozó emberek az ő látogatását. Mindenhol tömegeket talált, akik nagy melegséggel fogadták. Ez korán sem volt magától értetődő, ezért is érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen ez a részvétel elsősorban a spanyol nép hitét fejezi ki, ugyanakkor megmutatja azt az általános igényt, hogy igaz és mély alapon legyünk együtt, nem ideológiai vagy részleges érdekek alapján, hanem azon az alapon, amelyet végső soron csak Krisztus tud biztosítani, és amelyet az evangélium a szükséges inkulturációk révén közvetíthet a népek életébe. Megteheti ezt az evangélium, mert üzenete teljes mértékben válaszol mindkét szükségletre, az igazság keresésére és az igazságosság utáni szomjúságra. A bevezeté után a Szent Atya sorra vette látogatása legfontosabb állomás helyeit. Madridban és Barcelonában, nagy katedrálisokban és modern stadionokban gyűltünk össze. A Montserrati apátságban elimádkoztuk a Szent Rózsafüzért. A Sagrada Familia Bazilikában ünnepi szertartáson vettünk részt a kő és a fény szimfóniájának ebben a fenséges szimbólumában, amely a keresztény misztérium egészéről szól. Az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra találkozása élénken érzékeltette vele Európa egyedi jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint a jelenkor felülmúlhatatlan valóságát. Ez egy olyan örökség, szögezte le a pápa, amelyet gondosan meg kell őrizni, hogy beépíthessük a mai globális világba korszakalkotó kihívásaival, mint a béke, az integrált ökológia, a méltányos és fenntartható fejlődés és az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ezeket a kihívásokat a II. Vatikáni zsinat már világosan felismerte, és amelyekhez a későbbi tanítóhivatal visszatért egészen a legutóbbi Magnifica Humanitas enciklikáig menően, amelynek célja az emberi személy védelme a mesterséges intelligencia korában.
2: Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi.
1: A különféle találkozók során a Szentatya megérezte annak a szükségességét, hogy tolmácsolja a remény evangéliumát a mai emberiség számára, amelyet súlyosan próbára tesz egy megtévesztő fejlődési modell a maga negatív következményeivel. Ezt az igényt, amely a számos, hol megható, hol felemelő tanúságtételben jutott kifejezésre, a pápa mindenekelőtt a kicsik és a szegények arcán ismerte fel, akikkel találkozott, mint például annak a kisgyermeknek az arcán, aki felolvasta neki a leveleit az egyik plébánián, aztán felismerte a számos bántalmazás áldozatán, akik azt kérték, hogy hallgassák meg őket. Ugyanezt tapasztalta a pápa a börtönben rávárakozó fogvatartottakon, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalokon, végül pedig a Kanári-szigetek befogadó központjában tartózkodó migránsok arcán is. A Kanári-szigeteken, útja utolsó állomásán a pápa egy átfogó értelmezési kulcsot kapott a helyzet megértéséhez. Ez egyrészt a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése, másrészt pedig a helyi egyház valósága kínálta fel neki, amely nagyszámú kényszermigráns fogad be, különösen Afrikából. Tudjuk, hogy a migráció jelensége összetett és összehangolt, szerbesen illeszkedő cselekvési terveket igényel. De ez a megértési kulcs egy másfajta és tágabb perspektívát nyit, segít annak a megértésében, hogy miként is vagyunk hivatottak újraértelmezni az evangéliumot a mai világban, megosztva egymással kultúráink ajándékait, és különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus üzenetének termékenysége eredményez bennünk. Ezeknek a gyümölcsöknek az egyike éppen az egyének és a népek közötti párbeszéd, a testvériség szellemében zajló találkozások, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy felfedezzük és kölcsönösen értékeljük a másik által hozott értékeket. Ez az út nem könnyű, jó akaratot és Isten segítségét igényli, de ez az út vezet a szeretet civilizációjához. Leó pápa utolsó szempontként az apostoli útjának a mottóját idézte.
2: Il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo.
1: Alzad la mirada, azaz emeljétek fel tekinteteteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket tanítmányához intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a beteljesülés utáni vágyot. Elsőként az Úr őnek ismételte meg ezeket a szavakat, és az ő kegyelméből meg is tapasztalta azokat az útja során. Ma pedig a pápa mindenkivel megosztja ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljuk meg Jézustól, hogy fele barátainkra, az emberekre és a világra Isten szemével nézzünk, azaz szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ennek az apostoli útnak a sikeréért, különösen a szemlélődő szerzetes nővérek közösségeinek, amelyek, Istennek legyen hála, számosan vannak Spanyolországban. Továbbra is imádkozzatok, hogy Szűz Mária közbenjárására az általam elvetett maguk bőséges gyümölcsöt teremjenek, kérte és zárta szerbei katekézisét Leó pápa. szerdai általános kiallgatáson részt vett Hölvényi György, Európa Parlamenti képviselő, aki a Vatikánban tárgyalásokat folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Témaként érintették többek között az afrikai országnak nyújtott Európai Uniós támogatást, amelyet az érintett afrikai állami hatóságok és a helyi egyházak közreműködésével próbálnak megvalósítani a helyi katolikus egyház bevonásával az oktatás nevelés terén. A Szent Atya a katekézis követően köszöntötte az zarándok csoportokat és a nagy világnyelveken röviden összefoglalta olasz nyelvű katekézisét. A lengyel zarándokokhoz külön üzenettel fordult.
2: Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia.
1: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat. A katolikus akció lengyelországi újraindításának 30. évfordulója alkalmából a napokban tartják a megemlékező ünnepségeket, amelyeket még Szent II. János Pál pápa ihletett, aki azt a hit iskolájának nevezte. Leó pápa köszönti a szervezet munkatársainak és tagjainak az evangelizáció iránti elkötelezettségét, és kérte, hogy a hitük legyen a reményjele mások számára is.
0: Leó pápa a kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét. Szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin-Amerikában 10 éve működő SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül.
2: Queridos hermanos y hermanas, me alegro de recibirlos esta mañana. A ustedes que vienen de distintos países de América Latina, pero que tienen muy claro un objetivo común.
0: Latin-Amerika több országából érkeztek az audienciára résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet. Azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és a leginkább kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért. Az első tanítványok, amint találkoztak Jézussal, azonnal lenyűgözte őket, és attól a pillanattól fogva annyira megváltozott az életük, hogy elindultak a megtérés útján egészen addig, hogy fenntartások nélkül neki ajándékozták magukat. Ez az élmény azonban nem a múlté. Minden ember hivatása az, hogy átélje ezt a találkozást a feltámadottal, és megélje a vele való azonosulási folyamat lehetőségét. Kétségtelen, hogy ez az evangelizáción keresztül megy végbe, és itt kap szerepet a SEPROME szervezet munkája. Ahhoz ugyanis, hogy valóban létrejöjjön az Úrral való valódi szeretetélmény, biztonságos helyekre van szükségünk. Az Úrral való találkozás pozitív hatással van ránk, és egy olyan élet felé irányít, amelyik tele van szeretettel és szabadsággal. Ennek éppen az ellenkezője történik az abúzus helyzeteiben, melyek traumatikus sebeket ejtenek, befolyásolják és korlátozzák a személyek lelki és emberi fejlődését, figyelmeztetett a pápa.
2: Es en la advertencia del mismo Señor en la que se funda la misión que ustedes han querido asumir.
0: Magának az Úrnak a figyelmeztetésére alapul a kiskorúak elleni visszaéléseket megelőző SEPROME szervezet küldetése, válaszolva Krisztus hívására, aki óva int attól, hogy megbotránkoztassuk a kicsinyeket. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik, írja Máté evangéliuma. 14. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli utazásán a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetekkel szemben az egyházi közösségnek az a hivatása, hogy meghallgassa őket, feltárja az igazságot és annak érvényt szerezzen, helyrehozza a történteket, és egyre határozottabban kötelezze el magát a megelőzés és a gondoskodás kultúrája mellett. Ez a feladat, bár elsőként a mi felelősségünk, mint lelkipásztoroknak, olyan küldetés, ami az egyházban mindenkinek szól, és egyesek szakmai szerepvállalását is magában foglalja.
2: Yo les agradezco y al mismo tiempo los animo a seguir adelante con este gran labor.
0: A Szentatya köszönetet mondott a latin-amerikai SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot, mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. A szűzanya oltalmába ajánlva a szervezet tagjait, 14. Leó pápa azért imádkozik, hogy ezért az álomért dolgozzanak tovább, és tegyenek meg mindent az egyházi közösség nagyobb bevonásáért. Daniel Portillo atya, teológus és pszichológus, a SEPROME elnöke meghatottan mondott köszönetet Leó pápának a fogadtatásért és a bátorító szavakért, melyekkel pozitívan értékelte a szervezet egy évtizedes tevékenységét, amelynek alapításához ő maga is hozzájárult. Először az egyház csak jogi és pszichológiai megközelítésből válaszolta visszaélések okozta válságra, de ez a jelenség sokkal összetettebb, és megértettük, hogy tudományközi megközelítésre van szükség, magyarázta Portillo atya. Ezért fokozatosan más dimenziókat is bevontunk, amelyek lehetővé tették, hogy az áldozatokat átfogóbb módon fogadjuk és támogassuk gyógyulási folyamatukban. Mi több, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy nem elegendők a pontos beavatkozások, hanem a gondoskodás és a megelőzés valódi kultúráját kell előmozdítani az egyházon belül. Fennállása 10 éve alatt a SEPROME több mint 15 ezer szemét képzett Latin-Amerika szerte, jelenlét és online kurzusokon, szemináriumokon és nemzetközi kongresszusokon keresztül. A szervezet ezen túl 15 kiadványt jelentetett meg olyan témákban, mint a kánonjog és a büntetőjog, pszichológia és pszichiátria, pasztorálteológia és erkölcsteológia, kommunikáció a médiával és az áldozatokkal, etika, informatika és a digitális világ. Ez utóbbi téma az elmúlt években egyre hangsúlyosabb igényként jelentkezik az egyházi közösségekben. Minden nap újabb valóságok merülnek föl, amelyekre reagálnunk kell. Jelenleg a mesterséges intelligencia széles világában merülünk el, ami folyamatosan fejlődik, fejtette ki a SEPROME elnöke. Legutóbbi képzési találkozóinkon kiváló szakértők segítettek megérteni, hogy a mesterséges intelligencia miként lehet egyszerre nagy fenyegetés a gyerekeknek és a serdülőknek, de egyben alkalom arra, hogy megerősítsük a védelmet egyházi körben. Sürgős képzésre és tájékozódásra van szükség, mi pedig vállaljuk ezt a kihívást, mint küldetésünk lényegi részét, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez az ismeretekhez a minőségi tartalmakon keresztül, mondta még el Petrillo atya, aki végül hálával emlékezett meg Ferenc pápáról, aki a SEPROME tagjait a megelőzés apostolainak nevezte. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tiszteleten és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mári Rádió Csíksomlyos stúdiójából fogadjuk az önök imakéréseit. Hívjuk és bátorítjuk, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el a rózsafűzér imát, akik önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Mágelért. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Általános imakéréseink között imádkozunk elsősorban a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgáltató teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, szenvedélybetegekért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, vizsgázó diákokért imádkozzunk, önkéntesekért, munkatársakért, a Mári Rádió adományozóért, támogatóiért, a világ békét és a háborúk megszűnéséért.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni, a rózsafüzért felajánlunk családomért, lányomnak gyermekáldásért és az unokám megtéréséért, hallgassa meg a Jóisten. Felajánlom Kurkó Irén édesanyámért, a Jóisten enyhítse fájdalmait, és könyörüljön meg rajta. Imádkozzunk Margit és Simona egészségükért, egy önkéntes imádkozik velünk, Jóisten gyógyítsa meg. Felajánlom egy jó ismerősöm gyógyulásáért, Jézuson bízom benned, Isten fizesse. Felajánlom Olá Erzsébet és lánya Beatrix, Ildikó Erzsike barátnőm Bözsi Ülkébe Anna néniért, és egy ismerősöm lelki gyógyulásáért, Isten fizesse. Bezsán Erzsébet gyógyulásáért ajánlom ezt a rózsafűzért. Imád kérek édesanyámért, Keresztes Irén lelke üdvért. A rózsafűzért önökkel imádkozom, Anna Edit András László Piroska, Arnold István és a magam gyógyulásunkért, Isten fizesse. Felajánlom Sándor Kati és Borsos Ibolya lelke üdvéért. Önökkel imádkozom édesanyám Eszter gyógyulásáért, Jézuson bízom benned. A rózsafüzértbe felajánlom Gergely Katinka és Farkas Zsolt házasságkötésük alkalmából, kérjük a Jóisten bőséges áldását az ők életükre. Uram, add meg mindazt, amire nekik nagy szükségük van, a Jóisten adjon sok boldog, örömteli házas éveket a fiataloknak, ezt kívánjuk mi is. Dicsértessék a Jézus Krisztus, ezt a rózsafűzért és a szentmisét felajánlom a drága jó szomszédunk Tankó Lacikáért, akinek ma este lesz a 6 hetes miséje. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat, a családnak vigasztalást, az örök világosság fényeskedjék neki.
0: Telefonálót köszöntök, haló, Mári Rádió.
2: Haló.
0: Igen, hallgatjuk.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Szeretném ezt az áldott Szent Rózsa füzérimát fölajánlani a drága elholt szüleimét, testvéreimét, nagyszüleimét, és a rokonaimét, és minden kedves ismerősömét, és azokét az idősökét, akiknek senkiik nincsen, aki... Aki nincs senkiik, aki egy imád értük elmondjon, a drága jó Isten minden drága elholt hívő keresztény testvérnek adjon békés nyugodalmat, önöknek pedig jó egészséggel ajándékozza meg önöket a drága jó Isten, hogy soha véget ne érjen ez a csodálatos lélekre szóló műsor, amiben igazán lelki felépülést kapsz, és érezheted, hogy még a közösségbe te is be tudsz szólni, és imád kérni a drága jó atyától és önöktől. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak a drága jó Isten legyen önökkel, a szeretet családjukkal együtt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, jó Isten áldja meg, tessék velünk tartani az imában is, aranyos tetszik lenni.
0: Elhunyt Zsögödi lakatos András keresztapám lelke üdvét, kérem a rózsafűzét, adjon a Jóisten örök nyugodalmat neki, Bernadett keresztlánya imádkozik velünk együtt. A rózsafűzét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaimért, írt egy hallgató. Imád szeretnék én is felajánlom a rózsafűzét a családomért, unokámért, édesanyám lába gyógyulásáért, cukorbetegségemből való gyógyulásért, lábom gyógyulásáért, minden betegért köszönöm szépen. A rózsafűzért felajánlom a családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézuson bízom benned hidegségről, hogy hallgató. Hálát adok az Úrnak mindenért, amit tőle kapok, a nehézségeket, a jóért is hálát adok. Köszönöm szépen, Isten fizesse, önökkel imádkozom a rózsafűzért.
1: Egy újabb hallgatót kapcsolunk, halló, halló.
2: Hintessék az Úr Jézus
1: Krisztus. Mindenki, amen.
2: Én is felajánlom azt a rózsafűzért, és az esti szentmisét azokért, a lelkekért, akik abban a hónapban adtak vissza a lelkiket a teremtőiknek. És még felajánlom a családom, az én betegségem gyógyulásáért, minden betegért, a testvéreimért, az unokáimért, amelyeket kellett vizsgáljanak, hogy sikeres legyen a vizsgáik, minden jó szomszéd emberé a családomé, hogy legyen meg mindenkiben a szeretet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökért is ajánlom, és önökkel imádkozok mindig. Isten fizesse, hogy meghallgattok.
1: Nagyon szívesen köszönjük szépen, hogy velünk és értünk is tetszik imádkozni.
0: Felajánlom a rózsafűzét, hálából minden kapott kegyelemért és a hozzám tartozó elhunyt lelkek üdvért, Anna voltam kivédre egy mindennapos hallgatójuk. A rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, gyermekeimért, unokáimért, egészségükért, és hálából mindenért köszönöm.
1: Egy újabb hallgatót kapcsolunk. Halló, halló. Halló, élőben van a kedves hallgató. Mindörökké, amen.
2: És az esti misét, az összes imákat szeretném felajánlni. Na, ez nem jó, hogy ketten beszélgetünk.
1: Arra kérjük a kedves hallgatót, a rádiót tessék kikapcsolni, és akkor nem lesz zavaró önnek se, nekünk se. Köszönjük szépen.
0: A rózsafűzét felajánlom külföldön élő hozzátartozóimért, a családomért, egészségét, a szűzanya kísérje minden lépteiket. Jézuson bízom benned. A rózsafűzért felajánlom szüleim lelkük üdvükért, testvéremért, Attiláért, családomért és több fontos szándékért, Isten fizesse.
1: És itt is van a kedves hallgató, halló, halló.
2: Dicsértessük az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Imádkozunk együtt egymásért, minden áldunk, gyermekekért, családékért, soha senki meg nem említik, édesapám, édesanyám, testvéreim, a drága keresztanyáimért, áskitőki keresztszüleimért, a Jóisten adjon csendes nyugodalmat nekik, mert nem felejtkezik el róla senki. Imádkozunk együtt egymásért, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, az elhunyt papokért is.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy betetszik kapcsolódni a közös imába.
0: Ma imákat felajánlom Bajka Anna jó kezelési eredményeiért, gyógyulásáért, unokáimért és minden diák sikeres vizsgájukért, a világ békéért. Köszönöm szépen, Gertrud tart velünk az imában. Rózsafűzért, több fontos szándékért, idegenben dolgozó fiamért, munkatársaiért, őértük ajánlom fel, szűzanyám légy velük, köszönöm szépen, Isten fizesse. A rózsafűzért felajánlom családi békért, magamért, páromért, a kisebbik fiamért, egészségünkért, és arra kérem a szűzanyát, hogy nagyobbik fiam téren jó úton járjunk az ő közbenjárásában, a jó Istennél, és hogy jó lelkitársat kapjon az életben. Köszönöm szépen, hogy vigyázol rájuk, drága szűzanyám, egy édesanya imádkozik velünk együtt. Testvérem családjáért, sikeres vizsgáját, ellenségeimért imádkozom önökkel, írta ezt Katalin. A héten elhangzó imákat felajánlom a Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelkük üdvükért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Az elhangzó imákat felajánlom gyermekeimért, unokámért, saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért. Köszönöm szépen, hogy meghallgatod, drága Jóistenem, kéréseimet.

0: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Mindörökké ámen.
1: Rózsaszkítért felajánlom Évi Kéri családáért, Gelértéret családáért. Felajánlom, hogy ő is elhagy szeretteimért, rokonaimért, faluközösségeimért, élő is elhagy lelki testvéreimért, unokám sikeres vizsgáimért, mindenkiért, dicsértessék Edith Kaplonyból.
0: Mindörökké ámen, kedves Edith, köszönjük, hogy velünk és értünk is tetszik imádkozni.

0: Egy újabb hallgatót köszöntünk, szeretettel, halló!
1: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A rózsapűzét felajánlom, ajánlám a Mária Rádió összes dolgozójáért, a gyermekem lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért és a háború megszűnéséért, a család békességért, a szüleimért és az egész halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, és az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért. Dicsértessék a drága Jézus Krisztus, a drága jó Istenemnek, a drága szent nevébe.
0: Jó Isten áldja meg mindörökké, amen. Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk, elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket, és végezzük el a világosság rózsafüzérét és a Jézus szíve litániáját. Minden elhangzott szándékra, külön egyéni szándékjainkra, a Csík Szépvízi Engesztelő imacsoportot köszöntjük a körünkbe, akinek vezetésükkel fogunk imádkozni. Arra hívjuk a kedves hallgatókat, kapcsolódjanak önök is a közös imába. Műsorba voltunk
2: Pál Gellért
0: és Csatlós Éva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Uram Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekivé, halálod eltörölte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra, és megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzír titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve szentfiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Világosság rózsafűzér. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancélus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan

0: Megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkű békéünket megőrizze.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszony.

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Világosság rózsafűzér első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízébe megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

0: Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen

0: szól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Világosság Rózsa Fűzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Atyaszól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszony!

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszony.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Szeressen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsa füzér negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: asztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszony.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Az

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Márián, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Világosság rózsafűzér, 5. szenttitka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napig.

0: Dominusztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Az

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk

0: háján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: Atyánk, amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyja oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodban és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
0: könyörülj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörülj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörülj érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűzanya,
0: könyörülj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörülj érettünk.
2: Litánia Jézus szent szívéről. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennybéli Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve Isten szent temploma,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve minden erény mélysége,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve minden szív királya és központja,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzáfolyamodnak,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve lándzsával átöfött szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve bűnösök áldozata,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve benned bízok üdvössége,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve benned kimúlok reménysége,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
0: irgalmazz nekünk!
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
0: alakíts szívünket a te szíved szerint.
2: Könyörögjünk. Mindenható örökisten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelőd a bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
0: Amen.
1: Most segíts meg!

0: szentségére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődben.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjon.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztust! Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, Szilágy Somjóról, a Nagy Boldogasszony plébánia templomból. Hamarosan szentmisét közvetítünk, melyet Kurilla Gábor atya fog bemutatni. Az énekszolgálatot a Szent Pál közösség Nagyváradról végzi. Lélekben kapcsolódjanak be és imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm Mária Rádió hallgatóit. Ugyanilyen szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, a Nagyváradi Szent Pál közösség tagjait. Örülök, hogy eljöttek és velünk együtt ünnepelnek. Ugyanakkor köszöntöm az én kedves híveimet is, és a szentmise áldozatot hadd mondjam el, hogy az első áldozásra készülő fiatalokért, gyerekekért mutatom be. Szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom,
1: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel,

0: boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, benned bízók erőssége, hallgass meg kegyesen kiáltásunkat, mivel nélküled semmit nem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet, segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet, a mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Illés próféta úgy jött, mint a tűzvész, szava lángolt, mint az égő fákja. Éhínséget hozott rájuk, és haragjában megtizedelte őket. Az Úr szavával elzárta az eget, és tüzet hozott le háromszor az égből. Illés, mi nagy voltál csodatetteiddel. Ki tarthatná magát olyan nagynak, mint te vagy? Feltámasztottál egy holtat a halálból, az alvilágból, a magasságbeli szavával. Romlásba döntöttél királyokat, és fekvőhelyükről sírba taszítottál dicső nagyságokat. A Sínai hegyen büntetéssel fenyegettél, a Hóreben a megtorlás szavát hallattad. A királyokat kentél fel megtorlásra, és profétákat utódodul. A tüzes forgószélben magasba ragadtattál szekéren, amellyel tüzes lovak száguldottak. Rólad írták, hogy az ítélet idején csillapítottad az Úr haragját. Az apák szívét fiaik felé fordítod, és helyreállítod Jákob törzseit. Boldogok mind, akik téged láttak, akik a te bátor barátságodban hunyták le szemüket. Mert mi élünk ugyan életünkben, de halálunk után ilyen nevünk nem lesz. Miután Illést a forgószél elragadta, Elizeus telt el szellemével. Nem félt senkitől életében, lelke felett nem volt hatalma senkinek. Semmi sem volt számára lehetetlen, még holttestében is prófétai erő lakozott. Csodákat itt véghez életében, és bámulatos dolgokat tett halálában. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket. Hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétkeztek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsájtottok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Krisztusban szeretett testvéreim! Olyan szép a mai evangélium, és ha figyeltünk, hallottuk, hogy az evangélium végén az Úr Jézus nagyon kihangsúlyoz valamit, mégpedig azt, hogy mindig, minden élethelyzetben meg kell bocsájtani egymásnak. Egy emberi kapcsolatokat vizsgáló kutató csoport néhány évvel ezelőtt arra a következtetésre jutott, hogy az emberi kapcsolataink azért nem működnek jól, azért töröttek, azért sérültek, mert nem tudunk helyesen és egészséges módon megbocsájtani egymásnak. Hatféle módját gyakoroljuk ugyanis a hétköznapokban a megbocsájtásnak, de sajnos mind a hat helytelen. Az első, amikor nagyvonalúan, fölényesen tesszük ezt, és azt mondjuk, ugyan, kérlek, szót sem érdemel. A második típus a szenvedő vértanúság, amikor azt mondjuk, látod, mekkora fájdalmat okoztál? Nem, nem haragszom, de a sebeim azok véreznek. A harmadik a gőgös megbocsájtás. Amikor azt mondjuk, látod, milyen vagyok én nem haragszom rád, pedig kellene, tanulj tőlem. A negyedik típus a fenntartó típus, amikor azt mondjuk, megbocsájtok, de csak akkor, ha bocsánatot kérsz tőlem. Az ötödik a kényszeredett típus, amikor azt mondjuk megbocsájtok, mert nem tehetek mást, de felejteni azt nem tudok. És végül az utolsó a mohó típus, amikor azt mondjuk megbocsájtok, de csak azért, mert bízom benne és számítok arra, hogy mindent sokszorosan jóvá teszel. Lássuk akkor, drága jó testvérek, mi a föltétele annak, elsősorban a belső föltétele, hogy készek és képesek legyünk a helyes megbocsájtásra. Rögtön az elején leszögezhetjük, és ez nagyon fontos, a megbocsájtásnak nem föltétele az, hogy én tőlem bocsánatot kérjenek. Ugyanis a megbocsájtás egy egyemberes munka, egy egyemberes feladat, egy valakire van szükség, a sértett félre, arra, akit megbántottak. Kibéküléshez mindig két ember kell, a megbocsájtáshoz egy. De mindjárt ki kell hangsúlyozni azt is, hogy a megbocsájtás föltétele és alapja az, hogy belül el tudjam ismerni, ahhoz, aki megbántott engem, valamiféle közöm van, és mi egy világban élünk. Nem lehet jól gyakorolni a megbocsájtást, ha folyamatosan azt gondoljuk, hogy itt vannak a jók, és itt vagyok én is, ott vannak a rosszak, és ott van az is, aki megbántott engem, és a két tábor, a két világ között semmilyen átjárás nincs. Az az ember képes a helyes megbocsájtásra, ki minden vitában, veszekedésben, konfliktusban megkeresi azt, ami őt a másikkal összeköti. hogy végül is összeköt bennünket az, hogy ő is egy ember, meg én is az vagyok, hogy én is követtem el már bűnöket, és biztosan ő is követett már el, hogy benne is sok a fájdalom, a sértettség, és bennem is. Hasonlóak vagyunk, mert ma lehet, hogy engem bántanak meg, de holnap lehet, hogy én bántok meg másokat. Minden, ami segít bennünket abban, hogy felismerjük, mi az, amiben mégis valahogyan közösek vagyunk, segíti a megbocsátás folyamatát. Mai evangéliumban Jézus elmondja, és egy világos lehetőséget ad arra, hogyan kell felülmúlni a megbocsátásban az ösztönös igazságérzetünket. Egyszerűen fogalmazva azt mondja, sosem áll helyre az igazságosság egyensúlya a szívünkben, addig, míg a megbocsátásban csupán két szereplő van benne, az, akit megbántottak, és az, aki bántott. Az emberi szív csak akkor fog megnyugodni, ha megbocsátásba belekerül egy harmadik szereplő is, ha belekerül az Isten is. Könnyebb úgy megbocsájtani, ha arra gondolunk, Isten egy életen át rengeteg mindent megbocsájtott már nekünk. Aztán ott van a megbocsájtásban a fölfedezésre váró jó, a minket meghívó jó is.

0: amiben nincs jó, amit átadunk, hanem csak az, amit kimarkolunk, elveszünk, az a világ előbb-utóbb rá fog borulni az építőjére. Tehát a megbocsájtás, kimondhatjuk, egy folyamatos jó döntéseknek a sorozata. A helyes megbocsájtás az, ha látom a másik emberben a töröttet, ha nem várom, hogy bocsánatot kérjenek, ha Istenre gondolok, aki nekem már olyan sokat megbocsájtott, és úgy tudom kimondani, nincs harag, lépjünk tovább, az élet megy tovább, legyünk jók, mert az élet olyan lesz körülöttünk, amilyenné tesszük. Befejezésül egy kedves történetet, hát még talán inkább szomorú ez a történet, hadd meséljek el. Rino da Pozzo francia teológussal egy esetet hallottam, igazából ő maga így kezdi a történetét. A hitem és a munkám miatt kerültem a II. Világháborúban az egyik német koncentrációs táborba. 45 kilóra fogytam, és az egész testemet sebek és verések nyomai borították. 1943 karácsonyának estéjén hivatott a táborparancsnok. Mesztelen felső testtel és mezítláb álltam a parancsnok előtt. Egy dúsan terített, ünnepi asztalnál ült, nekem pedig állva kellett végignéznem, ahogyan a finomabbnál finomabb falatokat nyelte. Minden fogás után a tisztiszolga odajött hozzám, és vagy a fejemet verte, vagy egy jó nagyot belém rugott. De továbbra is ott kellett állnom, végül a kávét és egy csomag apró süteményt hoztak be a szobába. A tábor parancsnok pedig élvezettel folytatta az evést. Egyszer csak megszólalt. A maga felesége jó szakács, ugye? Én pedig nem értettem, miért mondja ezt. Erre röhögve elmesélte, hogy a feleségem kis csomagokban évek óta küld süteményt, amit ő élvezettel fogyaszt mindig el. Amikor meghallottam, hogy a süteményt a feleségem nekem sütötte, nekem küldte, megkértem, engedje meg, hogy legalább megszagolhassam, és ezzel adta a feleségemre és a gyermekeimre gondolhassak. De a tábor parancsnok nem engedte meg. Szitkozódni kezdett, káromkodott, leköpött, majd végighúzatott a folyosón, miközben rúgtak, vágtak az őrök, egészen addig, míg az eszméletemet is elvesztettem. Háború nem sokára véget ért, én pedig csodálatos módon megmenekültem, és végig az járt a fejemben, ha a táborparancsnok még él, én bizony megkeresem, bosszút állok, és mindent százszorosan visszaadok neki. Mivel bujkált, szökésben volt, 10 év múlva találtam rá, de amikor végre meglett, egyik nap odaálltam az ajtaja elé, és bekopogtattam. Egy öreg, megtört ember nyitott ajtót, és én nagy hangon, szinte kiabálva mondtam neki, emlékezzen csak vissza, 1943 karácsonyára, én vagyok a 17.531-es rab. Megismerhetett, mert nagyon megrémült, és megkérdezte, azért jött, hogy bosszút álljon. Igen, azért, mondtam neki, menjünk csak be. Ahogy beléptünk, elővettem a nagy dobozt, ami nálam volt, kinyitottam, és a dobozból egy csinos torta kandikált ki. Megkértem a feleségét, főzzön nekünk kávét, aztán leültünk, szótlanul ettük a tortát, és ittuk a kávét, és a parancsnok egyszer csak térdre borult, sírni kezdett, és remegve bocsánatot kért tőlem. Már régen megbocsájtottam, mondtam neki, már nem haragszom rá. Drága jó testvérek, ezt várja el tőlünk is az Úr Jézus. Bocsássunk meg, és nekünk is megbocsájtanak, ne ítéljünk, és rajtunk sem ítélkeznek majd. Amen. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi-lelki adományaival elhalmoz minket.
1: Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat,

0: hallgass meg minket.
1: Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat.
0: Kérünk lélek, hallgass meg minket.
1: Hogy Isten és a fele barát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat.
0: Kérünk lélek, hallgass meg minket.
1: Hogy az irítséget és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat.
0: Kérünk lélek, hallgass meg minket.
1: Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat.
0: Kérünk lélek, hallgass meg minket.
2: Jóságos mennyei atyánk, hallgass meg a mi könyörgéseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedet az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Istenünk, Te az ember testét és lelkét a kenyérrel és borral, mint eledellel táplálod, és mint szentséggel újjáalkotod, add, hogy ugyanezen ajándékai testünk, lelkünk javára váljanak Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletekkel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedett értünk, élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támadt, és lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta is, így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitte elvalljuk feltámadással, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentelt

0: bűnözőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy

0: Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihlets meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőle, a gonosz ellenségtől oltalmazz engem, halálom óráján hívd magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzá, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét, ad, hogy ez a szent áldozás munkája is hatékonyan ezt az egységet egyházadban, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Mondjuk el az imát a békéért. Urunk Istenünk, kérünk, szabadíts meg minket minden múlt, jelen való és jövendő bajtól, és a boldogságos Szűz Máriának, és minden szentnek közben járására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségébe a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden békétlenségtől, háborútól mentesen, biztonságban és békében éljük, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Szeretném megköszönni a Nagyváradi Szentpál közösség tagjainak az énekszolgálatot. Olyan szépen, olyan dinamikusan énekeltek, hogy a szívünket nagyon hamar sikerült fölemelni az Úrhoz, a Jóistenhez, és köszönöm szépen még egyszer is, nagyon-nagyon szépen énekeltek. Megköszönöm a diakónus uraknak is, Tibornak és Lászlónak, hogy szolgáltak itt most a Szentmisén is. Hát megmondom őszintén, soha nem volt még alkalmam, 23 éve vagyok pap, hogy két diakónus is itt legyen mellettem, úgyhogy ez is el kellett, hogy jöjjön. A minisztráns szolgálatot is köszönöm. Egyébként azt még elmondanám, és nem akarom az időt húzni, hogy a Nagyváradi Szentpál közösség tagjai eljöttek hozzánk egy közös bibliaórára, tehát a helybeli kedves testvérek és ők, mi mindannyian együtt Szentmise után egy bízomban egy nagyon szép tartalmas bibliaórát fogunk együtt tartani. Kívánok mindenkinek egy további szép estét, és így adom a Szentmise befejező áldását. Az Úr legyen veletek!
2: És a lelkeddel!
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
3: A Szentmise véget ért, menjetek békével.
2: Istennek legyen hála,
1: Jézusunk,
2: lelkek örök pásztora, te nincs irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvát könyörgünk hozzá, kérünk téged, a boldogságos Szűzanya, és boldog Szilárd vértanú püspök közben járására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és végre szúj a mi visszerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet, hűségben és szeretetben, és küld nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.
1: Amen.

0: Kedves hallgatót! Szentmisét közvetítettünk Szilágy Somjóról, a Nagy Boldogasszony plébánia templomból, melyet Kurilla Gábor atya mutatott be. A zenei szolgálatot a Szent Pál közösség Nagyváradról végezte. A mikrofonnál Lupó Gabriella Máriát hallhatták. Áldott estét kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Szilágy Somjót, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Szilágy Somjó Szilágy megyében Szatmárnémetitől 74 km-re délre, Zilaktól 25 km-re északnyugatra fekszik. Bükk, Pusztacsehi és Somjócsehi tartozik hozzá. A helységet kettészeli a Kraszna folyó, nevének eredetéről Szatmári Károly írja, idézem, a Somló lassan omladozó hegyet jelent hazánkban mindenütt, idézet zárva. Neve a régi magyar somlik, somosodik, csúszamlik igéből származik, és megcsúszamló oldalú hegyre vonatkozik. A Som kezdetű helynevek málló és mozgó, kőzetekből álló területekre jellemzők. 1251-ben Vatasomjóva néven említették először, a település a lázadó, Vatától leszármazó Csolt nemzetség ősi birtoka volt. 1351-ben említették először az oklevelek Szilágy Somjó várát, amikor uradalmával együtt Meggyesi Móric leánya Anna Bátori Lászlóné kapta meg leány negyedként. A bátori családősi fészke, ősi várok, Somjóvár a Magura hegyen állott, amelyet Miklós Erdély vajda építette a 14. század elején. A bátori kastély 1592-ben épült, és 1600-ban Giorgio Basta ostrom foglalta el bátori Zsigmondtól. 1703-ban pedig a kurucok. A bátori várnak mára már csak a romjai maradtak fenn, de legalább tetőt építettek a romok fölé, felújítása napirenden van, és 1993 óta évente szeptemberben megrendezik a bátori napokat. A várnak kertjében állították fel a turulmadaras emlékoszlopot, az 1914-18-ban az első világháborúban hősi halált halt Szilágy Somjóiak emlékére. Ezt 1990 után átalakították, most román függetlenségi emlékmű. 1876-ig Kraszna vármegye székhelye, ekkor vált Szilágy vármegye részévé. A trianoni békeszerződésig és 1940-44-ben Szilágy vármegye Szilágy-Somjói járásának székhelye volt. Szilágy-Somjó határában esett Korógy elpusztult település is. Korógy a Csolt nemzetség birtokai közé tartozott. 1213-ban a Csolt nemzetségből származó Vata fia Jula birtokának írták. Látnivalók bronz kori nekropolisz a várkerben, a romániai műemlékek között szerepel, Somjóvár romjai a Magura hegyen, a 16. századi bátori várkastély, a kazettás mennyezetű református templom, holokauszt múzeum, amit északnyugati Erdély legnagyobb zsinagógájában hoztak létre, volt minorita gimnázium, Juliumánió emlékház, Szent Háromság szobor, 1772-ben állították fel, amiért a pestis járvány elkerülte a várost, a Parcium legrégebbi köztéri szobra 2010-ben lett felújítva, valamint Simeon Bernuccio szobra. A volt városháza két emeletes épülete 1968 óta általános iskola, a jelenlegi városháza a volt Kraszna vár megyei takarékpénztár épületében székel. Napjainkban 13 ezer lakossa van, közülük 3 ezer körüli a magyar, de legalább 1500 huzamosan külföldön dolgozik. A helyi iskoláról az első íráshoz adat 1554-ből való. Római katolikus templomát 1532-ben Bátori István erdélyi vajda, az erdélyi fejedelem és lengyel király apja építette, fia megkeresztelésének alkalmából, 2001-ben a város fennállásának 750. évfordulóján a plébánia templom kertjében állították fel a fejedelem király mellszobrát, Lőrinc Lehel kolozsvári szobrászművész alkotását. Ősi nagy hagyományokkal büszkélkedő plébánia, amely 1666-ban lett újraépítve, 1892-ben pedig megemelve. A közeli kárásztelekhez hasonlóan a protestáns korszakban itt hosszú ideig birtokos bátori családnak köszönhetően a katolikus élet folyamatosnak tekinthető, annak ellenére, hogy nem mindig volt plébánossa a 16-17. Század folyamán. Barokk stílusú temploma jelentős, korábbi gótikus és reneszánsz építészeti elemeket foglal magában. 1660-ban a várat fele vonuló törökök feligetik sok más útjukban kerülő templommal együtt. 6 évvel később II. Rákóczi György özvegyének Bátori Zsófia anyagi támogatásával lett felújítva. Barokk tornya 1780-ban épült. A templomba található egy fő oltár, amely a mennybe felvett Szűz Máriát ábrázolja, valamint 2 mellékoltár, Nepomuki Szent János és Szent József, ez utóbbin még a Szent István és Szent László királyok szobra láthatók. A főoltár a Varjú család ajándéka, így az oltár feletti emléklapon a család neve olvasható. A templom értékes kincse az aranyozott úrmutató, 60 cm magas, talpa 6 karéjú. A szentély a 8-szög 3 oldalával záródik, hossza 10,73, szélessége 7,60 méter. A templomhajó hossza 12,98, szélessége 9,20 méter. A templomot Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel, és a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, Krasznai Főesperesség, Szilájsomjói Esperesi kerületéhez tartozik. A templom búcsúja augusztus 15, Szűz Mária mennybevétele, Nagyboldogasszony ünnepe. Örökös szentségimádási nap november 3. vasárnapja. A plébánia filiái Szilágy Nagyfalu, a legnépesebb falusi település a Szilágyságnak, Sarmaság és Kraszna után. A falu ma a közel 6000 főt kitevő település csoport Nagyfalu, Bagos, Borzas, Bürgezd közigazgatási központja. Hozzátartozik a falutól keletre egy patakvölgy főjében meghúzódó korlát tanya is. Árpádkori település a 14. században lett a Losonci Bánfi család birtoka, ők építették a 15. század derekán a plébánia templomot. A jelenlegi katolikus templom 1926-ban épült, búcsúját Jézus Szent Szíve ünnepén tartják. Örökös szentségimádási nap március 1. vasárnapja. A műsor a Szilájsomjói plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói Stúdió önkéntes munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen,
0: önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
2: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. A Szent Pál és a Pogány Irodalom című műsorunkban tovább megyünk, és egy újabb fejezetet nyitunk meg ebben a sorozatban, és pedig a rómaiakhoz írt levélből a 12. fejezet első, második vers sorát. Ebben a ebben a fejezetben, a 12. fejezetben az intelmeket egy talányos mondat indítja. Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. A Vulgáta fordítása sokak számára, ugye, máig irányadó. Ezt így fordítja a Békés Dalos szövege, hogy ésszerű hódulat. A Szegedi Biblikus Kommentár sorozatban értelmes Isten tisztelet. A Károli fordításban pedig okos tisztelet. Ez most egy általános elfogadott értelmezés, ugyanis a görög kifejezésben mégiscsak észrevehető, hogy nem az észről van szó, magyarul nem a logikához vagy észhez van köze, hanem lélekben való Isten tiszteletként. Miről is van szó tulajdonképpen? Az Ószövetség korában és népe számára egészen az Úr Jézus földi napjaiig a kultusz, az Isten tisztelet kiváltképpen való formája a véres áldozat. Naponta, hetente, hála áldozatként vagy bűnért való engesztelésül sokféle formája létezett, egészen a Jom Kippur alkalmával bemutatott főpapi engesztelő áldozatig. Gyakorlatát, legitimitását soha semmi kétség nem illethette. Ugyanakkor már a proféták szájából hangzott el figyelmeztetés, önmagában és hívő engedelmesség nélkül nem leli benne kedvét Isten. Két proféta már a Krisztus előtti 8. században így szólt: gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket, ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, melyet hízlalt állatokból mutattok be. Távozzatok tőlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom land pengetéseiteket. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Véres áldozatot és étel áldozatot úgy hoztatok-e nekem a pusztában, 40 éven át Izrael háza, hogy közben hordoztátok királyotokat, szikkútot és kijunt, csillagistenetek képmását, amelyet ti készítettetek. Olvashatjuk Ámosz prófétából, Ámosz könyvéből, az 5. fejezet 21-26-os verseiben. Mikeás pedig így szól: mivel járuljak az Úr elé? Hanyongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Azt, hogy élj a törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Rövidség kedvéért lépjük most át a századokat, és figyeljünk a hellenista kor zsidóságra. Nem csupán a hellenizmus hatására, de annak jelentős katalizátor szerepet tulajdonítva jelentkezett egy olyan teológia és kegyesség, mely Isten személyét és tetteit igyekezett a földi materiális gondolatoktól és kifejezésektől megkímélni. Például Jákob nem Istent látja álmában, nem Isten birkózik vele, hanem angyal. A 8. Zsoltárban nem Istennel, nem Istennél kisebbé van téve az ember, hanem az angyaloknál, stb.
tehát Isten méltóságát és szentségét már a kifejezések is védik. Ennek következménye, hogy Isten elvárásait, de az ember válaszát, kegyességét is próbálják ebbe az irányba terelni. Jellemző és irányadó Filó mondata, amint sokkal értékesebb az arany, mint a legjobb kövek, úgy sokkal szentebb a belső templomtér, mint az előudvar, mint ahogy sokkal magasabban áll a füstölőszer által bemutatott hála a véres áldozatnál. Az a tény is, hogy az eszénusok az intertestamentális kor templomát és kultuszát nem tartották tisztának és jogosnak, legitimnek, azzal a következménnyel járt, hogy nem vettek részt a véres kultuszban. És ezek után vegyünk sorra néhány ilyen szöveget, kifejezést. Először Poimandrosz imájából egy hála ima után olvashatjuk: Szent az Isten, előtted kell bemutatni lelki áldozatot, szentet, lélekből és szívből valót, kibeszélhetetlent, csendesen hangzót. Vagy a következő: neked, az Istennek küldök lelki áldozatot, Istennek, te, ó értelem, mutasd be lelki áldozatot, amelyet kívánsz tőlem. Te pedig, ó gyermek, mutasd be áldozatot a mindenség Atya Istennek, hanem ha ezt teszed, ó gyermek, a logosz által végzed. Végül ugyanebből a szövegből még egy idézet: a bölcs logosz általam dicsért téged, általam mutat be a mindenség logoszának lelki áldozatot. Salamon ódáiban található a következő himnusz: én az Úr papja vagyok, és ezért szolgálom őt papi módon. Neki mutatom be az ő lelki áldozatát, mert nem olyan az ő lelke, mint a világ és a test, és nem azokhoz hasonlóan áldozok, mint akik testi módon szolgálnak. Az Úr áldozata az igazságosság, a szívnek és ajkaknak tisztasága. Lévi könyvében, 3. fejezet 6. versében ezt olvashatjuk: jó illatú, szellemi áldozatot mutatok be az Úrnak, vér nélküli áldozatot. Ezt tulajdonképpen az angyalok végzik. Dániel könyvében, az 1. fejezet 3. versében azt olvashatjuk: az igazság a jó tettekkel együtt kedves és helyes az Isten előtt. Filó szerint, idézem Schlier kommentárjából szó szerint, az igazi áldozat nem a feláldozottak mennyiségétől és minőségétől függ, hanem az értelmes lélek az áldozat legtisztább módja. Idézem tovább: Isten azt akarja, hogy az áldozatnál először az ész szenteltessék meg a jó gondolatok által, azaz, majd az életmód által a jó cselekedetekből álljon elő. Tehát a méltó áldozat. Az az áldozat a valóságos és jó, amely feltételezi, amely az erényes értelem megfelel igen alapjában véve ez az ész, de talán Pál számára van még egy ellentétpár is, és itt hozza a Schlier a szövegét, amelyet már ugye idéztem az előbb. Kittel említi, hogy a logosz nem csak a filozófiai, hanem a misztikus nyelvben is jelen van. Filónál mindkét értelemben. Ugyanakkor a misztikus jelentést tartja megfelelőnek. Az új szövetségben említsük meg azért azt is, hogy találunk még hasonló szövegeket. Péter 1. levelében, 2. fejezet 2. versében azt olvashatjuk: mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok. Tehát itt a logikos jelző nem értelmes jelentésű. Szintén ebben a levélben az 5. vers így hangzik: ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek. Szenekát és Epiktétoszt néhányan titkos kereszténynek tartották.
és náluk találunk ilyen ehhez fajta hasonló kifejezéseket. Marcus Aurelius szavai is ismerősen csengenek, lelki és értelmes tilthajtás. Lépjünk tovább a logikus kifejezés boncolgatásában, néhány mai szerzőt is érdemes idézni. Wilkins kiemeli, hogy a kifejezés a filozófiai iskolai nyelv egyik alapszava. Főleg a sztoában volt központi jelentősége, a logosz a világ természete, ereje, mindent összetartó szerepe van. Így, amit a vallások az istenek keresése, imádása által megismerni és elérni szeretnének, igazából maga a logosz. Ezért kell az Isten tiszteletnek logikosnak lenni, és idézi Wilkins ehhez Poimandrész imáját, vedd, fogadd a lelki áldozatot. Otto Michel úgy értelmezi, hogy a kifejezés a hellenista irodalomban a hála ima megjelölése, ami a hála áldozat helyére lép. És ezt használják a hellenista zsinagóga szókincsében is, például a Lévi könyvében, amelyet, a Leviták könyvében, amelyet már idéztem. Tűzing így fogalmaz, mi úgy imádkozunk, hogy a bennünk működő Krisztus imádkozik. Bauer szótárában ilyen definíciót, megfogalmazást, meghatározást találunk, az embernek, mint logikus, azaz Istentől értelemmel megáldott lénynek az Isten tiszteleten elmondott himnusza. És végül idézem hosszabban Schlier összefoglalását. A logikai latreia itt azok az imádságok és himnuszok, amelyeket a beavatott, vagy tulajdonképpen a benne lakozó logosz Istenhez küld, és ezeket ő, mint ész elfogad. Röviden szólva, aki a misztész által önmagához imádkozik. Pál is ilyeneket tart szeme előtt, akkor a hellenisztika misztikával szemben úgy fordul a római keresztényekhez, hogy ne a ti belső logoszotok önmagához fordulása legyen, tehát mint egy a ti lelki önkeresésetek, önigazolásotok, önimádásotok,

Másik oldalról ez nem morális vagy misztikus istentisztelet. Akkor feltetjük a kérdést, hogy akkor mi? Testi odaadás, ami nem egy bensőségessé váló és morális önigazolást jelent, hanem a világban való konkrét végrehajtásában világon kívüli, eszkatológikus, és ezért kultikus fogalmakkal felfogható létet. Aki ezt az áldozatot mutatja be, benne van a világban. És mindezek után lássuk, hogyan használja Pál apostol ezt a kifejezést. Szánjátok oda testeteket. Ebben a sóma kifejezés, a sokat mondó, és sokféle értelmezéstől, szóhasználattól eltérő és szemben álló. Ugyanis a sóma az ember teljessége, személyisége, egyénisége. Sok mindent jelent és jelenthet. Itt szívesebben kell gondolni a teljes emberre, testi és lelki, anyagi és nem anyagi voltára együtt. Vagyis szőröstől bőröstől odaállítani Isten szolgálatára. Ez persze túl durva értelmezés is, így, de gondoljunk azonban arra, hogy a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében, amikor az ember feltámadásáról olvasunk, végig ez a szó szerepel, hogy sóma, ráadásul, mint amely elmúlik, és mint lélek támad fel. Tehát mint fizikai elmúlik, és mint lélek támad fel, és ebben érthető leginkább az ember teljességét kifejező jelentése. A testi és véres kultusszal szemben tehát Pál apostol nem egy vértelen lelki, a logosz által megfogalmazott hálaimát tart logiké látrejának, mint egy a kegyesség csúcsának, hanem az ember teljességének Isten szolgálatába, dicsőségére állítását. Gondoljunk itt például Albert Schweitzerre, vagy Kalkutai Teréz anyára. Hitük, imájuk, kegyességük, emberségük, tudásuk, testük, létük, teljes testi fizikai odaadása jelentette áldozatokat. Pál apostol ismerve és felhasználva a kortárs gondolkozás, filozófia, vallások szavait, azoknál is többet fejez ki. Nem az anyaggal szemben a lelkiség értékét és dominanciáját, ez sem volna azért akármi, hanem éppen a legmagasabb hőfokú hitnek és lelkiségnek az ember egészére visszaható dominanciáját, az anyagi részére is. Tehát az ember testi mi volta is benne van, alárendelve az ügynek, Isten szolgálatának, és ez az Istennek tetsző istentisztelet nem pedig egy ellen elszellemesített, misztifikált kegyesség. És röviden szólnék egy-két izgalmas kifejezésről, hogy ne igazodjatok-e világhoz például. Ugyanis a világ törekvése, ha kell, darabokra szed és újra összerak a saját elképzelésének megfelelőre, mint ahogy a gyermek teszi a Lego játékkal. Tehát szebb és tudományos kifejezéssel szólva, integrálni akar ebbe a teljes mi voltomba. És vele szemben pedig a megoldás, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. Pál apostol, tehát aki ugyan elmondja, hogy a régiek elmúltak és újjá lett minden, aki elmondja, hogy többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem, akitől nem idegen a nyelveken szólás, vagy a hatalmas misztikus élmény, aki bár még azt is elmondja, hogy neki az élet Krisztus és a meghalás nyereség, de éppen ilyen alapon az életben maradás az eredményes munkát jelenti számára. És ha erre van szükség, inkább életben maradni kíván. Amíg él, addig szolgálni akar az előzőek értelmében testi-lelki teljes mi volt a odaadásával. És a római levél 12. fejezet, amiről mostanig beszéltünk, ennek a szavai mellett hadd hangozzék el ennek a gondolatnak egész világos szinte nyers párhuzama is az első korintusi levél 9. fejezetéből. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgálatra alkalmassá teszem a testemet.
két egészen

0: durván hangzó szó. Az egyik az ökölvívással van kapcsolatban, a másik pedig szolgálványomorítás lehetne magyarul. Mindkét esetben újra ez a szó szerepel. Tehát ez Pál apostolnak az Ars apostolikája. Nekünk pedig azt üzeni mindezzel, hogy legyetek követőim, mint én is követője vagyok Krisztusnak. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba, következő műsorba tovább megyünk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Szent Pál és a pogány irodalom. Karácsony Tibor atya műsorát hallották.

Dicsőség a Jézus Krisztus, tiszteleten és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából, a mikrofonnál Pál Gerétet hallják, rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem. Várjuk a legkisebbeket, és nem csak őket, hiszen esti mesével folytatódik műsorunk, ezt követően majd a Zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk. 19:58 perctől minden napunk ajándék Istentől címmel Veres Judit Mária tolmácsolásában lesz hallható. 20 órától a lelki atya válaszol dr. Darvas Kozma József esperes plébános atya lesz itt a Csíksomi stúdiumban. 21 órától kiáltás ima nemzetért, imádkozhatunk együtt egymásért. 21:15 a béke rózsa fűzérére hívom hallgatóinkat, 21:23 pedig ima hivatásokért a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében lesz hallható. 21:25 Francesco Palántai című műsorral jelentkezünk. 22:00 a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22:10 Szellő címmel Puskás Attila atya műsora ismétlésben lesz hallható. Szintén ismétlésben lesz hallható 22:40 a jelenünk és jövőnk műsorunk. 23:40 majd a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. Felszeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán reggel 8 órától fogunk szentmisét közvetíteni Szilágy Somlyóról, majd este szintén szentmise lesz, akkor már Máré falváról. A szombati napon szentmise reggel 7 órától lesz Máré falváról, majd délután 17 órától kapcsoljuk Kovásznát, a Mária áhítatba lesz kedves hallgatóinknak lehetőségük belekapcsolódni, hiszen szentségimádás lesz 17 órától, majd 18 órától a szentmisében tudunk együtt lenni lélekben. A vasárnapi napon pedig 9:10 fogadjuk majd az önök imakéréseit, 9:25 rózsafűzét közvetítünk Szilágy Somlyóról, 10 órától pedig Szilágy Somlyóról lesz szentmise. 11 órától szintén szentmisét közvetítünk Máré falváról, 12 órától pedig ökumenikus istentiszteletet Gyergyó Szent Miklósról, a feltöltőről. Este 18 órától majd kapcsoljuk a Csíksomi Kegytemplom pápai kisbazilikát, szintén szentmisét fogunk közvetíteni, tehát ez a vasárnapi nap. Hívom hallgatóinkat, ha tehetik, az este folyamán is válasszák társul az Erdélyi Mári Rádiót. Minden önkéntesünk és a munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönök az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gerétet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: kedves gyerekek, Másta Katona Csilla mesél nektek a Mári Rádióban. Hallgassátok szeretettel az Emlékező Forrás című meséjét.
1: Volt egyszer egy lány, aki nem beszélt. Nagyocska volt már, pedig lassan a válláig írt az anyjának, mégse szólt egyetlen emberi szót se. Pedig eszes volt, láthatta azt mindenki a szeme csillogásából. Némának se lehetett gondolni, hiszen gyönyörű erdei hangokat hallatott. És siketnek se, hiszen utánozta a szél zúgását a mezőkön, utánozta a füvek dúdolását. Nem beszélt mégse, csak üldögélt naphosszat mosolyogva a kemence patkán. Ha kértek tőle valamit, azt megcsinálta ügyesen, de ha kérdezték, nem felelt egy árva szót sem. Ha vihar készült, a törékeny, fiatal fák hangján sóhajtozott, ha meg a nap fésülgette ujjaival a vetés, zümmögött, mint a melegben keringő bogarak. Utánozta a vízcsobogást, a lombok zúgását, a harkály kopácsolását, a szarka cserregését, de az erdő és mező hangjain kívül más nem hallott tőle senki, emberi szó el nem hagyta a száját. A bátyja egy ideig tanítgatta őt, lekuporodott mellé a földre, és formálta neki a szavakat. Azt mondta szekér, mire a lány a kocsikerék nyikorgását és a sár cupogását utánozta. Azt mondta neki kasza, mire a lány a levágott búzakalász hangján sírdogált. A fiú nem akarta tovább gyötörni, inkább hagyta, hadd üldögéljen magában. Az apja meg az anyja pedig azon aggódtak, hogyan talál majd férjet magának, ha felnő. Szépnek szép volt ez a lány, azt mindenki láthatta. A haja barna csigákban tekeredett, mint a fák évgyűrűi, a szeme sötét lett, mint az alvó víz, és a mélyén ravasz kis fény csillogott. A szája pedig édesen piroslott. Szegény anyjának mindig elszorult a szíve, ha ránézett. Mi haszna ennek a temérdek szépségnek, ha nem talál majd társat szegény leány? Mert ugyan ki akarna magának olyan leányt, aki csak cserreg, mint a szarka, nem szól soha egyetlen emberi szót sem. Az apja röstelkedett, ha a falubeliek a lányát emlegették, mert szégyelte, hogy a szépséges leány hangját se volt képes eltanulni tőlük. Egy napon a lányanyja éppen a szőlőt kacsolta, hogy ne kusszanak fel a tetőre az indák, nehogy meglazítsák a cserepeket. Hát amint fent állt a létrán, azt látta, hogy egy tollas bagoly telepedett a háztetőre. Fogta magát, lemászott a létráról, és beszólt a házba a lánynak. Fogj egy seprűt, és kergesd el azt a tollas bagyot, nehogy a kéménybe fészkeljen. A lány fogott egy seprűt, és elkergette a tollas bagyot. Este ültek az asztalnál, éppen kenyeret ettek, amikor az apa kipillantott a kertbe. Hát látta ám, hogy ott repked egy bagoly a tornácon. Oda szólt a lánynak, édes lányom, fogj egy seprűt és kergesd el azt a tollas bagyot, nehogy a kéménybe fészkeljen. A lány fogta a seprűt, kiment és elkergette a bagyot. Hanem reggel, amikor a tejet itták a csuporból, és a lány bátyja kipillantott az ablakon, harmadjára is látta a tollas bagyot, ott ült az eperfán. A báty éppen indult volna dolgára, de mentében még odaszólt a lánynak. Édes húgom, menj ki, fogd a seprűt és kergesd el azt a tollas bagyot, nehogy a kéménybe fészkeljen. A lány úgy is tett. Kiment, fogta a seprűt és felemelte, hogy ismét elkergesse a bagyot. Hanem a bagoly így szólt hozzá. Ne kergess el engem, mert tudom, hogy te vagy az a lány, aki nem beszél. Tudom, hogy jó a szíved, hallottam, amint gyönyörű szép erdei hangokat hallottál. Tedd le azt a seprűt és gyere velem. A lány megrázta a fejét, hogy nem mehet. Tedd le a seprűt a sarokba, és gyere velem az erdei forráshoz. A lány azt gondolta, abból csak nem lesz baj, ha vizet hoz a kék erdei forrásból. Fogta a vödröt, és elindult a bagoly után. Mentek állónap hegyen át, völgyön át, amikor már annyit mentek, hogy a lánynak megfájdult a lába, leült a földre. A bagoly kérlelni kezdte. Gyere utána még egy kicsit, ott van a tölgyfák mögött a kékerdei forrás. A lány felállt, sóhajtott egy mélyet, mintha esti fuvallat borzolta volna a füveket. A lány nem értette, amit a bagoly kezdett mondani, hiszen neki csak egy bátyja volt otthon. Nem volt neki testvére se a madár, se a földön csillámló víz. Hát amint belenézett a forrásba, víz tükre nyomban kékre változott. A forrás sírni kezdett, valóságos tavacska lett belőle. A kék tó vízében tükröződött a tölgyfa, és a tövében a lány két erdei embert látott állani. Soványak voltak az erdei emberek, és kérgesek, mint a faág. Nagyon elcsodálkozott a leány azon, amit a víztükre mutatott neki. Kik ezek az erdei emberek, akik soványak és kérgesek, mint a faág? A tollas bagolynak, aki a tölgyfáról figyelt, igencsak elkerekedett a szeme. Te magad vagy az az erdei leányka, akit a víztükre mutat. Na erre a lánynak is elkerekedett a szeme, és abban a pillanatban erősen hasonlított a bagolyéra. Belepillantott újra a forrás tükrébe, és ugyan mondta emberi szavakkal. Valóban én vagyok az erdei lányka, ti pedig mind a testvéreim vagytok. Testvérem vagy te a tollas bagoly, testvérem vagy te a síró víz is. Azok az erdei emberek pedig, akik olyan soványok és kérgesek, mint a faág, a mi erdei apánk és anyánk. A bagoly azért csak elismételte, hogy merjen a lány a kék forrásból, vigyen haza a családjának. A lány úgy is tett. Ahol kilöttyentette, mindenütt emlékezni kezdett a föld. Emlékezett a talpakra, amelyek átmentek rajta. Emlékezett a szekerekre, a vonuló kövér felhőkre, a csapkodó záporokra, a döfködő villámokra, és emlékezett a hógyengéd simogatására is. Hazaérve kiszaladt a házból az apja és az anyja és a bátyja. Álmékodva néztek a lányra, ki emberi hangon kiáltozott. Megölelték, megcsókolták háromszor, aztán oda mentek sorban a vödörhöz. A bátyja belenézett, és réges-régi magát látta a tükrében. A lány azért csak beleöntötte a teknőbe a kék forrás vizét. Éppen tele lett a teknő, színültig, de nem folyt ki egy csepp se belőle. Ha valaha arra vágysz, hogy megkeressed erdei anyádat és erdei apádat, és beszélgessél a kékvízű forrással, ő majd elvezet hozzájuk. És ha akarod, én a bátyád elkísérlek téged. Úgy is lett. A bagoly fészket rakott a tetőn, a lány pedig attól fogva gyönyörűséges emberi szavakkal beszélt. A forrás vizét mind megitták, és emlékeztek tőle az összes együtt töltött napra. A lány az erdei beszédet továbbra sem felejtette el, szót értett a cserregő szarkákkal, a daloló fülekkel és a sistergő záporokkal, de már nem ült magában a kemence mellett, hanem beszélgetett apjával, anyjával, bátyjával és minden arra járó falubeli emberrel. Hamarosan híre is ment csobogó hangjának, kedves mosolyának. Csak úgy mondták egymásnak az emberek, hogy az a ház az, amelyiknek a tetején egy tollas bagoly ül. Könnyű megtalálni, ti is látni fogjátok, ha arra vetődtök.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Urunk, hatalmas Istenünk, Te mindazt, amit vízfogant, vagy mély örvénybe juttatod, vagy félmagasba emeled.
0: A vízi lényt habhoz kötöd, a szárnyasnak fennszabsz határt, hogy egy közös törzs sarjai sok-sok helyet betöltsenek.
1: Hű szolgáidnak adj erőt, akikre véred harmatoz, ne ismerjék meg a bukást, sem a halálos borzadást.
0: Vétkek senkit ne sújtsanak, senkit ne fütsön büszkeség, ne hújjon porba a bukó, s ki felkelt már ne essen el.
1: Ezt add meg kérünk, jó atya, s atyának mása egy fia, s te Szentlélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
0: Szentjeid ujjongjanak, Uram, amikor szent hajlékodba indulnak. Emlékezz meg Dávidról, Uram, és arról, hogy mennyit buzgolkodott.
1: Mert megesküdött az Úrnak, fogadalmat tett Jákob erős istenének.
0: Nem lépek addig házamba, és nem térek addig vetett ágyba nyugodni.
1: Nem engedem szunnyadni szememet, és szempillámat álomra nem hunyom.
0: Míg nem találok lakóhelyet az Úrnak, hajlékot Jákob erős istenének.
1: Íme azt hallottuk, hogy a frigyláda Efratánban van, és megtaláltuk jármezein.
0: Induljunk hát sátorába, boruljunk le lábának zsámolya előtt.
1: Kelj útra, Urunk, nyugalmat helyére, kelj útra Te és hatalmad ládája.
0: Igazságba öltözzenek papjaid, és szentjeid újongjanak.
1: Szolgádnak Dávidnak kedvéért, fölkented arcát megnevest.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szentjeid újongjanak, Uram, amikor szent hajlékodba indulnak. Kiválasztotta az Úr magának Siont lakóhelyéül. Esküdtette az Úr Dávidnak, igaz esküt nem vonja vissza.
1: Véredből származó utódot ültetek majd trónodra.
0: Hogyha megtartják szövetségemet fiaid, és a parancsokat, amelyekre őket tanítom,
1: akkor még az ő fiaik is trónodon ülnek mindörökké.
0: Kiválasztotta az Úr magának Siont, lakóhelyül kívánta.
1: Nyugalmam helye ez lesz örökre, itt akarok lakni, ez a kívánságom.
0: Eleséggel gazdagon megáldom, szegényeit jól tartom kenyérrel.
1: Papjaira az üdvösség palástját terítem, és szentjei újongva újonganak.
0: Dávidnak ott hatalmas sarjat támasztok, fényességet hintek fölkent királyomra.
1: Ellenségeit szégyennel borítom, az ő fején azonban korona ragyog.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Kiválasztotta az Úr magának Siont lakóhelyéül. Hatalmat, tiszteletet és uralkodást adott neki az Úr, minden nép az ő szolgája lesz. Hálát adunk neked, mindenható Urunk Istenünk,
1: aki vagy, aki voltál és aki eljössz, mert átvetted a főhatalmat és uralkodol.
0: Háborognak a nemzetek, de eljött az ideje haragodnak és az ítéletnek a holtak fölött.
1: Jutalmazd meg szolgáidat, a profétákat és a szenteket, nevet tisztelőit, a kicsinyeket és a nagyokat.
0: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága.
1: Mert letacították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt.
0: Legyőzték őt a bárány vérével, és tanúságuk igéjével.
1: Még életüket sem kimérték, mint halálig.
0: Ezért örvendezzetek, ti mennyek, és ti, akik benne laktok.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hatalmat, tiszteletet és uralkodást adott neki az Úr, minden nép az ő szolgája lesz. Mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, sem a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. Táplált minket az Úr a búza legjavából.
1: Táplált minket az Úr a búza legjavából.
0: És jól lakatott mézzel a sziklából.
1: A búza legjavából.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Táplált minket az Úr a búza legjavából.
0: Hatalmasokat ledöntött a trónról, és az alázatosokat felmagasztalta az Úr. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
0: Melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Hatalmasokat ledöntött a trónról, és alázatosokat felmagasztalt az Úr.
0: Áhítatos lélekkel kérjük Krisztust, népének pásztorát, segítőjét és vigasztalóját.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
0: Áldott vagy, Urunk, mert jóságosan meghívtál minket szent egyházadba, őrizz is meg abban állandóan.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
0: Te bíztad valamennyi egyház gondját Leó pápánkra, adj neki fogyhatatlan hitet, élő reménységet és odaadó szeretetet.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
0: Adj a bűnösöknek megtérést, az elesetteknek erőt, mindnyájunknak bűnbánatot és üdvösséget.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
0: Te, aki megízlelted a számkivetés keserűségét, emlékezz azokra, akik családjuktól és hazájuktól távol élnek.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
0: Adj örök békességet azoknak, akik benned bízva haltak meg.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Hálaadásunkat hozzuk elér Istenünk az egész mai napunkért, és alázatosan esedezzünk, bocsásd meg jóságosan mindazt, amit testünk gyöngessége folytán magunkra vontunk, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Nem jutsz a mennybe, hagyd a verítékes hajszát. Magad légy előbb az eleven mennyország. Mondta Angelus Silesius.

0: lelki atya válaszol. Darvas Kozma József, Esperes plébános úr műsora következik.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Isten hozta Esperes úr.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ma 2026. június 18-án csütörtökön, hát úgy alkonyat időben. A mai nap Arnold, Levente, Márkus, etiópiai Szent Mózes vértanú és sőnáúj Szent Erzsébet szűzre emlékeztünk. Etiópiai Szent Mózes vértanú 400 körül szenvedett vértanúságot, rabszolga volt, ura sokszor volt kénytelen megbüntetni lopásért, engedetlenségért, egyre lársottabbá lett. Hát verekedésbe került, rablóvezér lett, és 40 éves korában azonban kopogtatott nála a kegyelem, s ő otthont adott neki lelkében. Amilyen gonosz volt előző élete, olyan hősi volt vezeklése. Jelentkezett egy kolostorban, nyilvános vallomást tett minden bűnéről, állt minden próbát és vállalt minden penitenciát. Egyszer hallotta, hogy az ördög kísértései ellen legjobb a virasztás. Erre 6 éven keresztül le nem hunyta a szemét. Egész éjszaka állva imádkozott. Le nem térdelt, nehogy ez a változatosság is könnyebbséget szerezzen neki. És már utóbb nagy tisztességhez jutott a szerzetben, előző tévejgései mindig szem előtt és ajkán voltak. Egy remete társa súlyosan vétett, és az atyákat a fő összehívta, hogyan kellene eljárni vele szemben. Mózes csak ismételt hívása jelent meg, nagy puttonnyal a hátán, teli homokkal. Az atyák csodálkozva kérdezték, mit akar. Ezek a bűneim, volt a felelete, hordom a terhüket, de nem látom őket. És íme most hívnak, hogy más bűnéről ítéljek. Én, aki bűnös vagyok, de bűnbánatot tart. Holnap, 19-én pénteken Szent Romuald, gyárfás és protász vértanúk napja van. Szent Gervázius vagy gyárfás és protász vértanúk 200 táján szenvedtek vértanúságot. Szent Ambrus fényes új templomot építetett Milánóban tiszteletükre, de főtt a feje, honnan szerez erekét. Erre álmába jelenése lett, amely megmutatta neki, hol keresse Milánó első vértanújának, gyárfásnak és protáznak tetemeit. Csak ugyan megtalálták és ünnepi menetbe vitték a templomba. Útközben egy régebben megvakult, közismert mészáros hívő lélekkel szeméhez emelte szemfedőjüket és visszanyerte látását. Ezt az első csodát, melynek szemtanúja volt Szent Ambrus és Szent Ágoston, számos más követte. Nem is tudunk egyebet a két vértanúról, de holtok után is mindmáig olyan dicső tanúságot tesznek az erélyek tiszteletének katolikus igazságáról, hogy nevüket az imádkozó egyház minden nap ajkán hordja, belekerültek a misekánonba és a minden szentek litániájába is. Szent Romuald. Szent Romuald Ravennában született 951 vagy 52-be, remete rendalapító. Amit tudnunk kell róla, hogy arra törekedett, hogy a bencés szerzetes közösségeket megreformálja. A redmete életet választotta, s többfele megfordult, hogy magányban éljen és kis kolostorokat építse. Kora szerzeteseinek hibái ellen küzdött, míg maga az erények gyakorlásával a tökéletességre törekedett. Vagy 20 remete kolostort újított meg a szigorú szellemben, majd pedig elment Kamalduliba, és ott 1012-ben megalapította a Kamalduli remete kolostort, és erről a kolostorról kapta a nevét az ő szerzetes rendje. 1027. június 19-én halt meg, és 1032-ben a sírját fölnyitották, testét éppen találták, és nem sokára a csodák sokasága is bekövetkezett. A bencés fekete szerzetes habitus helyett fehér festetlen ruhát viselt, és ezért a követő is, a kamalduliak a fehér festetlen ruhát viselnek. 20-án magdeburgi Szent Albert Rafael Keve Flóra napja van. Szent Rafael, a héber név a Rafael, Isten gyógyítása, ezt jelenti, Medicina Dei. A hét angyal egyike, aki mindig készen áll, hogy az Úr fölsége szín elé lépjen, Tóbiás könyvében olvassuk, Tóbiás történetében először az arjának mondja magát, amikor a fiatal Tóbiás mellé szegődik. Úti társa lesz, elmegy Ekbatanába, és vezetője is, de ugyanakkor különféle nehéz helyzetekben segítette őt. Ott, amikor Sárával megismerkedett, Tóbiás feleségül akarta venni, de mindenki meg volt ijedve, hiszen Sárának minden vőlegényét egy démon megölte, és a fiatal párt imádságra kérte, és a démontól megszabadította, az ördög, tehát a gyilkos ördögtől, és visszakísérte a öreg Tóbiáshoz. A zsidó irodalomban a trónálló angyaloknak, a hét trónálló angyalnak az egyike, vagy a négy arkangyal egyike jelenik meg. Még a kumráni közösség is nagyon tisztelte. A későbbi hagyomány a főangyalok közé sorolta, ő a gyógyító angyal, a hajósok, utasok védőszentje, és a szembajok ellen kérik oltalmát. Tóbiás történetének képein szokták őt is ábrázolni, szakállatlan ifjúként, a keresztes vagy vándorbot és a tarisznya van, ugye az attribútuma neki. 21-én, évközi 12. vasárnap, Gonzága Szent Alajos, Leila, Olga, Lujza napja van. Gonzága Szent Alajos 1568-ban a Castiglione nemesi családban született, szerzetes kispap hitvalló. Hát egy kissé az élete különösen alakult, ugyanis a második Fülöp spanyol király udvarához tartoztak, és 3 éves volt, amikor apja magával vitte Casa Maggiore erődbe, és 2 évig a 3 éves kisgyermek ott élt a katonák között, és ekkor szedte fel azokat a bűnöket, amelyeket később ugye bánt, és életén át mindig nagy bűnöknek mondta. Hát egy alkalommal egy puskaport szerzett, és látta, hogy hogyan az ágyúval, hogyan lőnek a katonák, hát ő is elsütött egy ágyút. Annélkül, hogy értett volna a dologhoz, de látta, és azt követte. Ugyanígy a beszédben is nyers, trágár szövegeket mondott, annélkül, hogy értette volna, hogy mit mond. Ezután, 2 év után, 5 évesen visszakerült édesanyja mellé, és 2 év elmúltával élte át 7 évesen megtérését. Akkor jött rá, hogy ő a katonáktól mennyi rosszat tanult. 1567-ben járvány tört ki, és ekkor a Ferrante gróf Alajost és öcsét Firenzébe vitte az egyik Medici nagyherceg udvarába. Atya magával vitte onnan 3 év múlva a mantovai herceg udvarába. Hát itt ismerkedett meg Borromei Szent Károly püspökkel. Az ő kezéből kapta meg az első feloldozást a bűnei fölött. Itt lett első áldozó 12 évesen. És ezután Madridba, a királyi udvarban élt, és itt ébredt rá, ahol jezsuita atyákkal találkozott, hogy neki jezsuitának kell lennie. Öccse javára 14 évesen lemondott minden vagyonról, és 14 évesen belépett a jezsuita rendbe, Rómába ment, és ott kapta a kisebb rendeket 3 év múlva, majd pedig 5 év múlva megkezdte a 4. teológiai évet, melynek a végén úgy döntött a jezsuita előjáróság, hogy pappá szentelik, de Rómába ősszel kitört 90-ben a járvány, és igen sok áldozatot szedett. Előjárói engedélyezték, hogy részt vegyen a betegek gondozásában, és az általa az utcáról, amikor a vállán kórházba cipelt egy összeesett embert, maga is fertőzést kapott, és ágynak esett, ekkor nagyon szép búcsú levelet írt a édesanyjának, és megmondta előre, hogy június 21-én 1591. június

1-én hétfőn Fischer Szent János, Mórus Tamás, Nólai Szent Paulinus, Paulina, Paula napja van. Nólai Szent Paulinus püspök a galliai Bordóban született, ugye a borvidék, a Bordóban 355-ben állami hivatal töltött be, megnősült, és fia született, szigorú élet után vágyva megkeresztelkedett, és minden javáról lemondva 393-ban szerzetesi életet kezdett. 38 éves volt, és a kampániai Nólába vonult el. A város püspöke lett, és Szent Félixnek a tiszteletét mozdította elő, a zarándokokat segítette, és sokat fáradozott kora nyomorúságainak enyhítésén. Kiváló költeményeket írt, 431. június 22-én hunyt el Nólában. És akkor itt vannak az angol szentek. Fischer Szent János 469-ben született, itt tudományt az angliai Cambridge-ben tanult, és pappá szentelték, Rochester püspöke lett, szigorú életet élt, kiváló lelkipásztor lett, előle híveit gyakran, híveit látogatta, kora tévedéseivel szemben figyelmeztetett, Luther tévtanai ellen két művet is írt. Ő munkásságának a gyümölcse az oxfordi és a cambridge-i teológiai tanszéknek az alapítása 1503-ban, de ugyanakkor a cambridge-i Christ College-nek és a St. John College-nek a megalapítása, valamint bűnbánati zsoltárokról tartott beszédei, ezt vagy 7 kiadást élt meg még életében. Szerényen élt, járta betegeket, szegényeket, gyakran személyesen adta fel a betegek szentségét. Szerzetesi szigorában élt, naponta 4 órát aludt. Európa egyik legkiválóbb könyvtárát gyűjtötte össze, amelyet halál után a Cambridge-i Egyetemnek adományozott. A Cambridge-be felállította a görög és a héber tanszéket, és meghívta a görög nyelv tanárának Rotterdami Erasmust, a humanistát. 1516-ban maga is elkezdett görögül meg héberül tanulni. A 8. Henry király minden eszközt felhasznált arra, hogy az aragóniai Katalinnal kötött házasságát fölbontassa. De ő kimondotta 17 év után azért, mert egy udvarhölgy megtetszett neki, ez nem ok arra, hogy a házasságot fölbontsák, hiszen Jézus Krisztus megmondta, amit Isten egybekötött, ember szét nem választhatja. A király haragját vonta magára, csinatokat tartott, vezet, mert a király önmagát az angol egyház fejének ugye nyilvánította, hát ez ellen tiltakozott, hogy az angol egyház is a római katolikus egyháznak az egyik ilyen egyháza bele tartozik, ezért kétszer is börtönt szenvedett. Amikor Boleyn Annával házassággal lépett 8. Henrik, akkor kötelezte, hogy tegyenek neki esküt követelt, hogy érvényes ez a házasság, és megtagadta Fischer János az érsek, és ekkor a Towerbe zárták, és egy pár nap múlva megkínozták, hát széken vitték a vesztőhelyre, és a fejét egy oszlopra feltűzték,
amely

fejet nem sokára, Mórus Tamásnak a feje váltott fel. Mórus Tamás 1477-ben született, Oxfordban tanult, házasságából egy fiú és három leány született. Király udvarban a kancellária tisztet töltötte be. Az állam helyes kormányzásáról szóló és a vallás védelmét szolgáló műveket írt, többek között hét magyar kesergőnek a könyvében az angoloknak egy ilyen tanító történetet írt le. Hát utopisztikus munkája is volt ugye a társadalom kormányzásáról. 8. Henry király parancsára, hát ellene mondott, hogy esküt tegyen, és a házasság felbontásának a kérdésében is ellenállt, az egyház álláspontját vallotta. Ekkor bebörtönözték, és a felesége meg a lánya bementek hozzá a börtönbe, és a felesége könyörgött, fogadja el, és mondjon igent a királynak, mert akkor még boldogan élhetnének. És ekkor történt, hogy megkérdezte a feleségét, hogy mit gondol, hogy még hány évet élhetnének. Azt mondta az asszony, körülbelül 20 évet. És ekkor elhangzott az a híres mondása, ami az Oscar-díjas filmnek is a címe lett, hogy 20 év mi ez az örökké valósághoz. Egy ember az örökké valóságért, ugye ez volt az Oscar-díjas filmnek a címe, és minden vasárnap, ünnepnap rendbe szedte, ünnepi ruhába öltözött, és a börtönőr mondta, minek öltözik fel, és szedi rendbe magát, hát senki sem látja. És ekkor azt mondta Tamás, de látja a Jóisten. Én az Istenért teszem, nem az emberek látásáért, és amikor a vesztőhelyre föl kellett menni, akkor kérte a hóér segítségét is, és akkor a végén megköszönte, még ugye díjat is adott neki, és azt mondta, hát lefele egyedül is el tudok jönni. Ugye? Hát a szentek tudnak ilyenek lenni, és ezért ne feledkezzünk meg Fischer Szent János meg Mórus Szent Tamás vértanukról, akik Krisztus evangéliumáért, egyházáért adták az életüket. Megyünk tovább. 23-án kedden Kafasso Szent József, Ogenis Szent Mária, Szidónia, Zoltán, Zolna és Etelka napja van. Kafasso Szent József Olaszországban, Castelnuovo-ban született 1811-ben. Majd Pieribe teológiát tanult, és tovább küldték Torinóba. Torinóban kiváló tanuló volt, pappá szentelték, és ott tartották a torinói egyházi kollégiumban. Ennek a kollégiumnak erkölcs teológia tanára lett, és azon fáradozott, hogy az új papi nemzedéket a lelkiismertességre és a szent gyónások meghallgatására gyóntató lelki gondozókká nevelje. Mikor meghalt a rektor, akkor rektornak nevezték ki, ő lett a torinói egyházi kollégium rektora. Hát Don Bosco is ismerte, Don Bosco Szent János, mert Kafasso Szent József rektor, tanár, pap 1860-ban hunyt el, 49 éves korában,
és azt mondotta a Don Bosco róla, hogy az igazi gyóntatónak az arca volt, minden gyóntatónak igazi arca volt ő, ilyen kedves véleménye volt az egyik szentnek a másik szentről. És 24-én szerdán keresztelő Szent János születése, az evangéliumból tudjuk, hogy az angyali üdvözletből ismerjük, hogy az angyal, Gábor angyal ezt mondja a szűzanyának, hogy nézd, idős rokonod, Erzsébet, ő is gyermeket vár, s már a 6. hónapban van. Az egyházban Jánost is, János születésnapját is megüljük, akár csak a vértanúságának a napját is. Ugyanakkor december 25-én ünnepeljük Jézus születését, és akkor 6 hónapra, ma azelőtt ugye János idősebb volt 1/2 évvel, ezért lépett fel hamarabb a pusztában, hát az egyház ezért június 24-én ünnepli keresztelő János születését. Azt is tudjuk, meg a protoevangélium Jakóbi, Szent Jakab protoevangéliuma, hát az megőrizte a történetet, hogy a Jézus születése után, amikor megjelentek a napkeleti bölcsek, akkor Heródes megérdeklődte, és minden 2 éven aluli fiúgyermeket ugye meg akart öletni, és Zakariás papot is számon kérte, hogy hol van a fia. Akkor ő templomi szolgálatot teljesített, hát közben János a pusztában nevelkedett, ugye? Ez benne van a Szentírásban. Tehát valahol összefügg ez a nem szentírási információ, amit Jakab féle evangélium a 2. században keletkezett, megőrzett, és akkor Zakariást megölték. Az Úr Jézus idézi is, hogy számot kell adni minden proféta és igaz véréről, amit Ábel vérétől Zakariásig ugye elkövettek. Ezt a főpapoknak mondta el, és János a pusztába nőtt fel, és megkezdte működését, hiszen 30 éves kora előtt egy zsidó tanító nem taníthatott, mert úgy tartották, nem eléggé bölcs, nincs tapasztalata, nem nőtt be a feje lágya magyarul. És János fellépett a pusztába, tartsatok bűnbánatot, elérkezett az Isten országa, stb. És mikor köztetek áll az, akit ti nem ismertek, mikor Jézus megjelent és megkeresztelkedett, akkor Jézust bemutatta, és el is mondta, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. Hát keresztelő János, az Úr Jézus azt mondta, nem született nagyobb keresztelő Jánosnál az asszonyok szülöttei között. Miért is mondta ezt? Azért, mert ő mutatta be, a Messiásnak lett az előfutára, ezért. De aki az Isten országban a legkisebb, a kegyelem világában, aki megkeresztelkedett, az nagyobb, mint keresztelő János. És akkor a Szent Olgáról is szeretnék szólni, hiszen özvegy, aki 840-ben született, varég származású volt, tehát viking, norman, akik az orosz folyók mentén kereskedtek, és azok a vikingek, a varégok közül származott,
a férje, első Igor, nagy fejedelem, megözvegyült, hát ő nevelte Olgát, másképp Helgának is mondják az oroszok. Szent Vladimírnak volt az oroszok megtérítőjének a nagyanyja Olga. Ő nevelte Vladimírt példájával és intézkedéseivel számos alattvalóját megnyerte a katolikus hitnek. A fia Szjatoszláv 3 éves uralkodás után 955-ben megkeresztelkedett, és az ünnepét a görög egyház július 11-én üli. Úgyhogy minden Olgát, Helgát, és mindazoknak, akiknek a hét folyamán névnapjuk, születésnapjuk, családi ünnepük van, kívánom, hogy a Jóisten éltesse. Csütörtökön Vilmos Vilma, Viola Dorottya napja van, tehát őket is hozzájuk csatolom, és emlékezzünk meg akkor a kisgyermekekről, babákról, akik édesanyjuk méhében vannak még, azokról is, akik megszülettek. Szent Anna közbenjárását kérjük a születendőkért. Dicsőséges édesanyja Szent Anna, Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszául is rendelt téged. Bizalommal is álhatatosan kérünk, könyörögj az édesanyákért, akik szívük alatt hordják gyermeküket. Isten óvja meg őket minden bajtól. Szent Anna, te állj mellettük. Majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket, eski számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák őt, akit már most nagyon szeretnek. Hét legdrágább édesanya, Szent Anna és Isten szülő boldogságos Szűz Mária, könyörögjetek érettük. Szűzanyám és Szent Anna, bízunk bennetek, amen. És ne feledkezzünk meg a betegekről, idősekről, és kérjük a betegek gyógyítóját, a Szűzanya közbenjárását, értük, fájdalmuk enyhítéséért és gyógyulásukért.

telefonszámaink, amelyeken hívhatják a lelkiatyát, 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a műsor egész ideje alatt a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk.

0: Haló, tessék! Haló, haló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Anikó vagyok Brassóból, csak annyit szeretnék kérdezni, hogy hogy kell megköszönni a jó Istennek, hogy mostanában a testvérem, amikor felhívott, hogy olyan szépen beszélt, mondtam a múltkor is, hogy körülton van, és olyan szépen beszélt velem. Szóval volt egy idő, hogy úgy kiabált nekem, de hazajövök, ugye velek, ugye, de mostanában olyan szépen beszélt velem a testvérem, és el szeretném megkérdezni az
0: dicsőség az Úrnak.
1: Átkozzak ért. Köszönöm a jó Istennek és a szizanyának, hogy alig várom, hogy hazajöjjön.
0: Na.
1: Tessék
0: el. Hál' Istennek.
1: Ezt a választ szeretném, hogy
0: Amit a szívébe érez, gondol a lelke mélyén, és ezt az örömet, ezt mondja el az Úr Jézusnak, hogy Uram, örvendek, hogy megadtad nekem azt, hogy most meg tudott változni, a te kegyelmed megérintette. Most rájött arra, hogy a legnagyobb kincsünk a szeretet, nem egymásnak az utasítgatása. Ezt a saját szavaival mondja el, és örvendek, hogy ez annyira mélyen érintette önt, hogy úgy visszatér, és akkor imádkozzék azért, hogy majd békés és szerencsés legyen a nagy találkozó. Kérje a szűzanyát is, hogy úgy, ahogy ő Szent Erzsébettel, Keresztelő János anyjával Ain Karembe találkozott, ugye, és Erzsébet is a Szentlélekkel eltelbe, hogyan lehet, hogy Uramnak anyja eljön hozzám, vagy a szűzanya magasztalja lelkem az Urat, hogy valahogy ez hasonló legyen az önök találkozása. Köszönöm szépen, minden megosztott öröm, dupla öröm, sohányan hallgatták ma a Mária Rádiót, ugye, annyiszoros öröm. Jó Isten áldjon!

0: érkezett egy üzenetünk, így hangzik: az előző telefonálóhoz csatlakozok én is ehhez a boldogsághoz, ehhez az örömökhöz. Mi a földi boldogsághoz képest az örök boldogság? Erre kérem, hogyha az atya válaszolna. Köszönöm.
1: Hát mi boldogságot kívánunk, ugye, a fiatal házaspárnak, akkor akinek gratulálunk, mindenkinek boldogságot. A boldogság vágyát, a vágyat a Jóisten a szívünkbe ültette, és a végső, ugye az örök boldogság, ez nagyon lényeges. És amikor valami jó fölötti, ugye, lelkendezés, ez az öröm, jó, valami jót sikerült elérni, jobban részesültünk, ekkor örvendünk. És ez az öröm lehet egy ilyen belső, csendes öröm. Van, amikor lelkendezünk, ezt úgy próbáljuk elmondani másoknak is, vagy van, amikor újongunk, ilyen például a futballmeccset nézünk, ugye, aki szurkol a Ferencvárosnak, ugye, és Ferencváros eredményes lett, akkor az a tábor, ugye, kirobban, újjong. Na, ez az újjongás. Újjongunk. És a földi boldogság, tehát az a vágyunk, Isten ültette a szívünkbe, hogy magához vonjon minket, és egyedül ő tud bennünket boldoggá tenni. Minden vágyunknak a kiteljesedése. És az örök boldogság pedig nem más, mint látása az örök életben, Istennek a látása, ahol teljesen részesei leszünk az isteni természetnek is. Nazianzi Szent Gergelynél olvastam, jobban mondva, Proászka Ottokárnak az Életi igéi könyvében, hogy Isten szomjazza az, hogy szomjazzuk őt, de ugyanakkor a Isten színelátása örökké mozgásba tartja a mi vágyainkat. Tehát Istennél nincs unatkozás. Mindig, mint az édesanyja a kisbabával, órákon át, ugye, el tud játszani. És ha egyéb gondjai nincsenek, ugye, csak ez a baj, hogy a földi gondok, hát akkor, és de találkoztam olyan édesanyákkal is, hogy legalább 10 éve a kisgyermeke mellett van, és annak a nevelését, irányítását úgy egyezték meg a férjével, hogy mivel később is kapták ezt a gyermeket Istentől ajándékba, akkor teljesen a gyermek nevelésére, és a férj pedig úgy dolgozik, hogy a családot, ugye, föntartja. Visszatérve erre, hogy Isten látása az örök életben, ahol teljesen részesei leszünk az isteni természetnek, a Krisztus dicsőségének, a Szent Háromságos élet örömének. Minden kezdeményezés, minden jó befogadás, minden együttműködés, ez mind-mind láthatóvá lesz. Ez a boldogság felülmúlja az emberi képességeinket. Isten ingyenes, természet fölötti ajándéka ez, és úgy, mint a kegyelem is, a boldogság is. És boldogságra vezet mindig a kegyelem. Az ígért boldogság a földi javakkal kapcsolatban, hát erkölcsi döntések elé állít minket, hogy a földi, vagy pedig az örök értékek, és visszatérek itt ismét Mórus Szent Tamáshoz, mikor a felesége mondta, hogy fogadd el, és a királynak a kérését, tegyél esküt, hogy érvényes ez az új házassága is, mert még tudnánk élni, ugye, hány évet? Azt mondja, hát még vagy 20 évet. 20 év mi ez az örökké valósághoz képest, tehát az erkölcsi döntések elé állítja az embert az örök boldogság, és ezért nekünk mindig úgy kell cselekednünk, hogy a latinok mondták, quid agis prudenter agas et respice finem, bármit teszel, nézd meg a végét, hogy jó-e. És akkor cselekedjél. Isten mindennél jobban szeressük, hát az örök boldogság Istennel együtt lenni, mert szem nem látta, a fül nem hallotta, s az emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Na hát ez az örök boldogság, így dadogunk róla. De Jézus föltárta, az apostolok megtapasztalták a táborhegyén is, amikor Péter apostol ezt mondja, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, csinálunk hamar 3 sátrat. Ő azt akarja rögzíteni, ugye? De hát itt a földön élünk. Na jó, köszönöm szépen a

Kedves hallgatóink, hívhatják a Lelki Atyát a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámok valamelyikén, szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk.

0: Érkezett egy újabb üzenetünk, így hangzik: miért húsvéti lakoma az eukarisztia? Köszönöm szépen az atya válaszát.
1: A csodálatos kenyérszaporítás után az Úr Jézus Kafarnaumban, János evangéliumában ugye olvassuk, Kafarnaumban beszél, hogy kerestek engem azért, mert ettetek a kenyérből és jól laktatok, de ne ilyen veszendő eledelért fáradozzatok, hanem azért, amely megmarad az örök életre. Add nekünk, Uram! Jézus kijelenti: én vagyok az élet kenyere. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. Az Úr Jézus megígéri az eukarisztiát, az oltári szentséget. Az emberek nem fogják fel, sokan elmennek, és azt mondják, mi nem vagyunk kannibálok, ugye? És akkor Péter az apostolokat is megkérdezi, mert azt mondták, kemény beszéd, tehát nem értjük. És Péter apostol válaszol Jézusnak: Uram, kézz, menjünk, az örök élet ígéi nálad vannak. És nagy csütörtökön este, amikor a húsvéti lakomát elkészítették, Jézus lakoma közben kezébe vette a kenyeret, és ekkor változtatta át, mikor Júdás elment, a kenyeret a saját testévé, és a bort a vérévé, az eukarisztiát adta nekünk. Tehát húsvéti lakoma, mert Krisztus szentségileg valósítva meg a maga húsvétját, nekünk ajándékozza testét, vérét, melyet egyedül és eledelül és italul kínált nekünk, és áldozatában egyesít bennünket önmagával és egymással, de ugyanakkor így ajánl fel bennünket az atyának. Köszönöm szépen a kérdést. Haló? Haló, tessék?
0: Kedves hallgató, látette, de megyünk tovább a műsorral.
1: Igen. Jó. Akkor emlékezzünk meg papjainkról. Gondoljunk azokra, akik megkereszteltek minket. Gondoljunk azokra, akik hitoktattak, első áldozáshoz vezettek, birmálásra felkészítettek, akik a Szent Gyónásba közreműködtek. Hány papnál gyóntunk, ugye, nem tudjuk. És ezen kívül a betegek szentségét is kiszolgáltatták, hát mindig értünk voltak. És azért is gondoljunk erre, mert meg kell köszönjük, hogy voltak papjaink, akik bennünket az egyházban pasztoráltak, Krisztus tanítását közvetítették, szentségekben részesítettek, megszenteltek lelki megújulásunkat, kegyelmi életünket elősegítették. Mindezért úgy köszönet jár, és imádkozzunk a szentelendőkért, hiszen Szent Péter és Pál napján a Gyulafehérváron és a többi egyház megyék székes egyházában is ilyen tájban vannak a papszentelések, és imádkozzunk azért, hogy jó papok legyenek, akik Krisztusnak az ígáját megfogták, az eke szarvára tették a kezüket, tudják követni a világ csábításaival szemben, hely tudjanak állni hűségükkel, az igazsághoz való ragaszkodással, ahogyan 44-ben, májusban is tiszteletre méltó Márton Áron is a kolozsvári papszenteléskor elmondta: az igazság szolgálatában és védelmében a börtön nem szégyen, hanem dicsőség. És imádkozzunk szerzetesi és papi hivatásokért is, úgy ahogyan Üsvek atya annak idején a Gyergyószentmiklósi katolikus nagygyűlésen mondta, hogy minden nép annyit ér, amennyi értéket magából ki tud termelni, s addig él, amíg életét saját erejével tudja táplálni. Hozzánk nem misszionárusok jöjjenek Afrikából, Fülöp-szigetről, stb., vagy éppen a regátból, hanem ez a föld teremje meg azt a gyümölcsöt, amelyet ugye az Isten elvár. Tehát imádkozzunk a hivatásokért, de az, hogy hivatás legyen, szülessenek gyermekek. Ottól egy-két gyermek van. Hát ott kihaló nemzet. A régiek ezt nagyon jól tudták. Tort ültek, amikor egy nagyapom megholt, és akkor elmondták, hány gyereke, hány unoka, stb. És akkor az időseket el tudták tartani. Nem kellett öreg otthonba bevinni, és nem voltak nyűgök, fölöslegesek. Tehát imádkozzunk, legyen gyermek, legyen hivatás, stb. Holnap megemlékezünk pénteken Újlaki János Erzsébet városi plébánosról 1971-ben hunyt el, szombaton dr. Rejő Tiborc teológiai tanár Gyulafehérváron hunyt el 72-ben, Pászka Ágoston nyugalmazott jobbágytelki plébános 74-ben hunyt el, Páter Kristó Modest Ferenc Esdézsen 82-ben, Pájgel Mátyás Matyi bácsi Gyergyó Odosi plébános Gyergyó Szentmiklóson hunyt el 1991-ben, Szabó Otto Pál Doláci Temesvári Egyházmegyis plébános 94-ben, Marcello Francesco Giacomo Maranta nyugalmazott nagyszebeni plébános 2018-ban. Vasárnap megemlékezünk Los Oscar Tekei plébánosról 1960-ban hunyt el, Páter Dunai Ferenc Anicét Ferences Dézsen hunyt el 2011-ben. Június 23-án kedden megemlékezünk Ola Áron Kézdi Szárazpataki plébánosról 1982-ben hunyt el, és ezzel a jövő csütörtökön, június 25-én megemlékezünk Köpeci János kiskapusi plébános 1981-ben hunyt el, Páter Bálint Szálvátor Ferences atya Dézsi, Dézsen hunyt el 2003-ban, Lázár Lajos Gyergyó Remetei plébános Rövétein temették 2009-ben, Csintalan László nyugalmazott Csíkdelnei plébános 2025-be. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, s az örök világosság Jézus Krisztus fényeskedjék nekik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírási szakaszunk Máté evangéliuma 6. fejezetéből van. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Ezek az evangélium ígéi. Kedves Mária rádió hallgatók, egész kereszténységünknek a lényege benne van ebben az imában. 49 évvel ezelőtt szenteltek pappám. Jelmondatomat a mi atyánkból választottam. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ez vezényelt eddigi utamon s ezután is. De ott van mindannyiunknak a figyelmeztetés. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezők. És Jézus ehhez fűzte a figyelmeztetést. Ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Uram, légy irgalmas. Vezess, hogy mindazok, akik megbántottak, a bántást el tudjam engedni, s őket vissza tudjam fogadni a szeretetembe, te szeretetedbe. Ámen.
1: Mai ima szándékunk: adj, Urunk, vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymásra.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

0: Kérj, Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
4: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
5: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Jézus, te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozzunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat innen a kolozsvári stúdióból, akik ma önökkel vannak.
1: András Johanna,
2: Bözedi Adrien,
3: Bodor Barbara
0: és Sebessin Imelda. Hogy vagytok, lányok? Ez lenne a műsorindító kérdésem felétek, hogy milyen volt az elmúlt hetetek, mi az, amit kiemelnétek különösen is?
4: Na jó. Hát én nagyon jó vagyok, amúgy le vagyok egy kicsit fáradva, és hát igen, le vagyok egy kicsit fáradva. És mit emelnék ki az elmúlt hetemből? Hát azokat a nyugalmas perceket, amikor nem kellett tanuljak, hanem csak egy kicsit le tudtam ülni. Jó, ez mondjuk nem volt sok, ugye, de mit tudom én, ilyen tanulások közötti szüneteknek nagyon-nagyon tudtam örülni. Aztán, amikor meglett egy vizsgám, annak is. Úgyhogy igen, ezeket emelünk. Ennyi az érdekesség jelen pillanatban az életemben.
1: Én is jó vagyok amúgy. Én is fáradtnak érzem magamat, vagy úgy inkább mentálisan leterheltnek, de amúgy jól vagyok. Örvendek, hogy itt lehetek. És az elmúlt hétből, amit kiemelnék, az az, hogy ismertem meg új embereket, meg beszélgettem olyan emberekkel a koliból, akikkel amúgy eddig az egy év alatt nem amúgy, és vagy úgy nem igazán léptünk interakcióba, és amúgy ez jó volt. Hallani valakinek a hangját életemben először. Nem, de túlzok. Túlzok, de hogy jók voltak ezek a beszélgetések. Felfrissítő volt.
3: Én is nagyon jól vagyok, én épp most egy sétából jövök, és ez úgy jól esett, úgy le van most már picikét hűlve kint a levegő, úgyhogy nagyon jól esett úgy kicsit csak jönni-menni. És egyébként a hetemből is ezt emelném ki, hogy nagyon sokat sétáltam a héten, úgy minden este legalább egy 40 percet, egy órát, volt, hogy több mint egy órát sétáltam, és ezek olyan jól eső dolgok voltak. Illetve ami így meghatározó volt még a hetemben, és szép pillanat volt az a ballagásom volt, és itt volt a szűk családom, úgyhogy ez egy nagyon hálás pillanat volt.
4: Gratulálunk, Barbi!
3: Köszönöm!
0: Milyen jó!
4: És te hogy vagy, Imelda?
0: Én is jól vagyok, köszönöm. Én
4: Erre nem készültél fel?
0: Nem, erre a kérdésre nem számítottam. Nem, elgondolkodtam, hogy mi az, ami kiemelendő ebből a hetemből.
4: Semmi.
0: De nagyon sok minden van, ami így befolyásolja az érzéseimet, a hangulatomat. De én is valahogy az embereket emelném ki. Beszélgetéseket volt a héten több ilyen vagány telefonbeszélgetésem, ami úgy igazán feltöltött, vagy így felfrissített, és nem mindegyik volt ilyen várt, vagy betervezett, de ezeket a telefonbeszélgetéseket, illetve azt, hogy most már nekem így lejárt ez az év is, és ezt a szabadságot, ami úgy mindenben így bemutatkozott, szóval, hogy így más volt felkelni reggel, meg más csak úgy sétálgatni, hogy nem sietek sehová, vagy mindent intézni, és mindent is csinálni.
4: Azt igen? Érzem, hogy beleszúrtad a kést a szívembe, forgatod.
0: Csatlakozok ez az érzéshez. Eljön ez az érzés, ugye, Barbi?
3: Igen, amikor felkelhetsz reggel nyugodtan 10-kor, mert nincsen dolgod.
0: Nem, hogy a 10-kor kentem, de mondom. Jó. Át is kanyarodnék a mai témára, ami egyébként egy régóta betervezett téma, de ma azért is különleges, mert a mai evangéliumban a mi atyánk szerepel, amit Jézus tanít az apostoloknak. És Szent Ferencnek van egy sajátos mi atyánkja, amit ő bővített ki igazából, és ezt szeretném felolvasni, és arra kérnének, az lenne a feladatotok, hogy próbáljátok meg megjegyezni azt az egy sort, vagy egy szót, ami úgy igazán tetszik, mert majd a következő körben arra foglak kérni, hogy osszátok meg. Ó, szentséges atyánk, teremtünk, megváltunk, vigasztalunk és üdvözítünk, aki a mennyekben vagy, az angyalokban és a szentekben, te világosítod meg őket tudásukban, mert te vagy Uram a fényesség, te gyújtasz szeretetre, mert te vagy Uram a szeretet, te töltöd el őket bentlakásod által boldogsággal, mert te vagy Uram a legfőbb jó, az örök jó, akitől minden jó ered, s aki nélkül semmi jó nincsen. Szenteltessék meg a te neved. Ragyogjon föl bennünk a te ismereted, hogy felismerjük, milyen a te jó téteményeid szélessége, ígéreteid hosszúsága, fönséged magassága és ítéleteid mélysége. Jöjjön el a te országod, hogy te uralkodjál bennünk kegyelmeddel, és vezess bennünket a te országodba, ahol színed látása homálytalan, szereteted tökéletes, barátságod boldogságot árasztó, élvezésed örökké tartó. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Hogy teljes szívünkből szeressünk téged, és szüntelenül reád gondoljunk. Hogy teljes lelkünkből mindig utánad sóvárogjunk. Hogy teljes elménkből minden szándékunkat feléd irányozzuk, és mindenben a te tiszteletedet keressük. S hogy végül minden erőnkből, minden képességünket, lelkünk és testünk minden rezdülését a te szereteted szolgálatára fordítsuk, és semmi másra. Fele barátainkat úgy szeressük, mint önmagunkat, erőnkhöz képest iparkodjunk, mindenkit szeretetedre gyullasztani, mások szerencséjén nem kevésbé örülni, mint a magunkén, szerencsétlenségünkben pedig részvétel lenni irántuk, és senkit meg nem bántani. Mindennapi kenyerünket, a te szerelmes fiadat, a mi úrunk Jézus Krisztust add meg nekünk ma, annak a szeretetnek emlékezetére, megértésére és tiszteletére, melyel irántunk viseltetett, és azokéra, amiket érettünk mondott, tett és szenvedett. És bocsásd meg vétkeinket, a te kibeszélhetetlen irgalmasságodért, szerelmes fiad szenvedésének erejéből, s a boldogságos szűz és minden választottad érdemért és közben járására. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ha nem bocsátunk meg valamit egészen, add Uram, hogy teljesen megbocsássunk, add, hogy az ellenséget igazán szeressük, s életük nálad buzgón közben járjunk, senkinek rosszért rosszal ne fizessünk, s azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk. És ne vigy minket kísértésbe, se burkoltba, se nyilvánvalóba, se váratlanba, se tartósba. De szabadíts meg a gonosztól, a múlttól, a jelentől és a jövendőtől. Na, ki szeretné kezdeni?
1: Én mondom, nekem azt tetszett különösen, hogy valahogy így szólt, hogy iparkodjunk mindenkit szeretetre gyújtani. És ez olyan szép, vagy hogy úgy bennem egy ilyen elérendő ideál van, hogy a Szent Ágostonnak ez a mondata után, most egy kicsit parafrazálom talán, hogy benned kell égnie annak a lángnak, amit másban lángra akarsz gyújtani, és ugye ehhez tudtam kapcsolni ezt a sort is, hogy valahol látszódjon meg rajtam az, hogy kihez tartozok, és hogy az, aki, tehát, hogy a Jóisten engem mennyire szeret, és hogy az ő szeretete túlcsorduljon bennem annyira, hogy ez átárad másokra is, vagy hogy ugye, hogy a jelenlétem az legyen egy csak angolul jut az a baj eszembe, tehát a jelenlétem az hozzon egy változást, vagy hogy legyen jelentőségteljes az, hogy én ott vagyok, vagy az, hogy hiányzok egy társaságból, és nem feltétlenül jó, vagy hogy nem úgy, hogy jaj, hál' Istennek nincs itt, hanem hogy hiányozzak, de az, hogy az a szeretet, amit én tudok közvetíteni, inkább erre gondolok.
0: Köszi.
3: Nekem az volt a kedvencem, vagy ami nagyon megfogott és tovább gondolásra késztetett, hogy ragyogjon föl bennünk a te ismereted, hogy felismerjük, milyen a te jó téteményeid szélessége. És azért is különösen releváns ez számomra, mert erre törekszem így az utóbbi időben, hogy felismerjem a Jóisten jó téteményeinek szélességét, és amennyire tudom, mondjuk ezt továbbadjam másoknak, hogy akkor most egy kicsit kapcsolódjak ahhoz, amit Jóanna is mondott. Hogy felismerjem, hogy az én életemben mennyi jót művelt velem az Úr, és hogy mennyi jót tudok mondjuk én is művelni másokkal, és hogy mennyi olyan dolog van, amit a Jóisten adhat, vagy adott, vagy ami így hozzákapcsolódik, amit még nem ismerek, de milyen gyönyörű, szép. Ez kicsit olyan megfoghatatlan, mert ugye, hogy még nem ismerem, de tudom, hogy milyen szép. Igen, erre törekszem. Nem tudom, ez így érthető volt.
0: Nekem igen.
2: Abszolút. Érdekes, mert az egyik az, én kettő volt, ami nagyon megfogott, az egyik az nekem is ez volt, ez a ragyogjon fel bennünk a te ismereted, csak én így ezt az egy sort emelném ki, mert hogy úgy az fogalmazódott meg közben bennem, hogy talán egy ilyen számomra legnagyobb cél tud lenni az, hogy Istennek az ismeretével nézni a világra, és hogy ezt keresni minden nap, ezt keresni az evangéliumban, ezt keresni abban, amit tanulok, hogy ő milyen szemmel néz a világra, milyen szemmel néz az emberekre, mi az, amit meglát másokban, mi az, amit meglát a világban, tehát hogy általa ismerni meg a világot, illetve a másik, ami még így megfogott, az a nem kevésbé örülni mások szerencséjének, mint az önmagaménak, mert hogy talán így azt tudom megfogalmazni, hogy így az alázatosságnak szerintem az egyik legmagasabb szintje, és amire legjobban vágyhat az ember elérni, az, hogy tényleg úgy tudjon örülni mások szerencséjének, mint a sajátjának, mert akkor az azt jelenti, hogy legalábbis az én szemléletemben, hogy amikor tudok örülni mások sikerének, sőt, akár jobban tudok örülni mások sikerének, vagy mások ünnepének, mint a sajátomnak, akkor már úgy tanultam valamit az isteni tanításból, meg akkor már egy kicsit tudom Isten szemével nézni a világot.
0: Köszi. Én egyszer hallottam egy elmélkedésben egy ferences testvértől ezt a sort, még jobban kibontva, és még inkább kihangsúlyozva, és azóta is gyakran szoktam a mi atyánkomba belefoglalni, vagy ezt így megjegyeztem, és gyakran jut eszembe, hogy mindennapi kenyerünket, a te szerelmes fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust add meg nekünk ma, annak a szeretetnek emlékezetére, és megértésére, és tiszteletére, melyel irántunk viseltetett. És ez annyira szép, vagyis, hogy nagyon sok szép gondolat van itt hozzáfűzve a mi atyánkhoz, de ez a mindennapi Jézussal való találkozás, ennek a kihangsúlyozása, és hogy azért való imádság, hogy vele minden nap találkozhassunk, hogy minden nap magunkhoz vehessük, és ebben a kegyelemben részesülhessek, az ezért való imádság, ez számomra különösen is megérintő, és különösen is olyan, amit úgy gyakran kérek, vagy mondom, hogy ezt egyszer hallottam, akkor megérintett, és utána úgy szeretem ezt az imádságaimban újra és újra elmondani. Ti szoktátok kibővíteni az imáinkat, vagy a megírt kötött imáinkat?
3: Nem. Nem, de lehet, hogy kéne. Vagy lehet, hogy ezután fogom. Például nekem most erről az jutott eszembe, hogy így a szabad ima és kötött ima közti kapcsolat, vagy közti különbség, vagy én általában szeretem kötött imával kezdeni, és akkor utána, nem tudom, ez így akkor kibővítésnek számít-e, hogy a saját szavaimmal imádkozom. Uh-huh. Azt, ami éppen bennem van, nem tudom, hogy ez kibővítése, nem kibővítése, de
4: szoktam így a szabadimát is gyakorolni, vagy nekem van egy nagyon-nagyon szép emlékem a szobával tavaly ilyenkorról, nem tudom, emlékeztek-e, kint ültünk a kis parkba, és ott volt egy nagyon-nagyon szép pillanatunk, hogy imádkoztunk, megfogtuk egymás kezét, leültünk egy körbe, és akkor ott elmondtunk egy miatyánkat, és utána mindenki mondott egy kis szabadimát, na nekem az egy nagyon, nagyon szép élmény volt, amit azóta is emlegettek. Úgyhogy ez a válaszom.
1: Hát ilyen a sorok közti betoldással nem szoktam, hanem inkább így nem, talán ez, hogy így a gondolataimat inkább, amivel megtoldom, azok a sóhajaim. Vagy hogyha vicces akarok lenni. De úgy valahogy én főleg, ahogy az estimámat megfigyelem, vagy megfigyeltem, hogy így azért váltogassák egymást ezek, hogy úgy általában egy kötetlenebb részben adok hálát akár, és hát most ez olyan lesz, amilyen, de hogyha nem alszok bele, akkor belefér a kötött ima is, és úgy azt is úgy utána még a személyes dolgokkal, amik így nyomják a szívemet, vagy amit nem tudom, szeretném dicsőíteni az Urat, vagy szintén hálát adni neki, azok úgy belefűzöm, de így mondom, így szavakkal nem, maximum tényleg csak sóhajtudásokkal.
4: Igen, tegnap 12-kor elmondjuk az Urangyalát? El.
1: De ez nem annak szólt, nem, hogy nem akarom elmondani.
0: A sóhajokban sok minden van.
4: Igen. Felkiabált az Úrhoz.
2: Alapjáraton én is inkább, ami a kötött ima, az kötött ima, tehát ezt kötötten szoktam elmondani. Én is, mint Adrihoz hasonlóan úgy szoktam kezdeni, hogy előbb kötött ima, és akkor utána megyek át a szabad imába. Viszont nagyon sokszor van az, hogy a szabad imában meg belefoglalom a kötött imának bizonyos elemeit. És akkor úgy egy picikét talán átformálom, de hogy maga, amikor mondom először a kötött imát, akkor abban a formában mondom, ahogy az van. De viszont később úgy elemeit, nem tudom, például akár a mi atyánknak is bizonyos elemeit, ami akkor éppen az ima szándékomhoz mondjuk a legjobban illik, akkor azt még úgy külön belefoglalom.
0: Egyébként én se gyakran szoktam ezt gyakorolni, de mindig, amikor elhangzik egy kötött ima, vagy én mondom a kötött imádságot, akkor ennek az ima kapcsán mindig feljön bennem, hogyha egy sornál leragadok, hogy most igen, mi lenne az én személyes válaszom, vagy amikor egy kicsit próbálok kilépni abból, hogy most itt vagyok jelen egy imában, vagy egy kicsit megcsípkedem, hogy tényleg itt vagyok-e, vagy csak végzem az imát, vagy hogy beszélgetek-e Istennel, vagy csak végzem az imádságomat, ahogy szoktuk mondani. És akkor ilyenkor egy kicsit szerintem jó módszer is az, amikor így rátekintünk ezekre a sorokra is, és elgondolkozunk, hogy én ezt hogy mondanám, vagy hogy fogalmaznám meg.
4: Van egy vicces sztorim, és egy komoly sztorim, melyikkel kezdjem.
1: Kezd a komolyja.
4: Kezdjem a komolyja, jó. Én ezt az Uram nem vagyok miért, hogy hajlékomba jöjjénél szoktam nagyon gyakran csinálni, hogy ott egy szóval utána ugye, amikor már elkezdődik az áldoztatás, még egy kicsit maradok térden, és gondolkozok ezeken a sorokon, és gondolkozok, hogy jelen pillanatban ez most, hogy hat az életemre, vagy hogy néz ki ez most az én életemben ez a mondat, hogyha nem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Igen, ennyi, ez volt a komoly része. És ez az elgondolkozni az imákon, az ima közben. Mit jelent ez, hogy alászállt a bokorokra? Mindig ezen gondolkoztam gyermekkoromban a templomban. Mi az, hogy Istenünk, te három püspököt, ki a három püspök? Úgyhogy ilyen elgondolkozni az imákon, ilyen gyermekkoromban nagyon-nagyon sokat. De most is csámadat elgondolkozok rajta, még mindig csak. Most már nem az, hogy ki a három püspök, semmit, hogy alászállt a bokorokra.
0: Hát ez tényleg vicces volt. De tanulságos, szóval, hogy tényleg nem mindegy, hogy mi az, amit mondunk, és mi az, amit kérünk, imádkozunk.
2: De most szerintem gyermekként annyi mindent félreértünk, főleg az énekekből, vagy nem tudom, hogy nekem is volt egy csomó ilyen, most nem jut eszembe, de tudom, hogy egy csomó ilyen volt, amit mondjuk énekeltem is kicsiként, csak akkor hazamentünk, és otthon mondták, hogy ez azért nem így kell énekelni, vagy nem ez a szövege.
0: Ti hogyan szoktátok magát, a mi atyánkot mondani, imádkozni? Ma reggel pont a kollégiumban az emlékedés erről a hogyanról szólt, és említve volt Nemesegyi Péternek a neve, aki 87 évesen azt mondta, hogy ő még egyszer sem tudta elmondani jól a mi atyánkot. És ez ma ugye egész nap végig kísérte a gondolataimat, hogy én hogyan mondom a mi atyánkot.
1: Nekem amúgy érdekes, mert hogy mindig van egy sor, ami így külön megszólít. És nem feltétlenül csak azért, mert aktuális akkor. Talán így ez, ami sokszor így hozzájárul az önreflexióhoz is, vagy ami ez így elindítja bennem. Igen. Főleg ez a sor jutott eszembe, hogy bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk másoknak. És igen, hogy ez olyan, sokszor azt érzem, hogy nagyon jó tükröt tart ezzel a sorral is akár, de nem csak, vagy hogy adok-e elég hálát, úgy adok-e hálát, ahogy azt az Isten megérdemelni azért a mindennapi kenyérért akár. Na, hogy ezek olyan, igen, hogy meg ez, amit mondasz, vagy hogy ez a gondolathoz kapcsolatban, vagy tényleg nem csak egy monológként felmondjam, hanem ez egy dialógus legyen köztem és Isten között. Egy olyan ima, amivel tudok, nem csak ezzel, de hogy amivel úgy kapcsolódok hozzá. Igen.
4: Én a mi atyánkat ilyen Jolly Jokernek szoktam használni, hogy mindig, hogyha el akarok csendesedni, vagy hogyha tudom, hogy kezdek imádkozni, vagy bármi, akkor mindig a mi atyánkkal kezdek. És hát én akkor lepődtem meg nagyon, vagy nem, hogy lepődtem meg, hanem az volt egy nagyon jó élmény, amikor rájöttem, hogy a zsolozsma helyett, vagy hát nem helyett, hanem hogy amikor a ferencesekkel úton voltunk, és ugye nem volt lehetőségünk arra, hogy zsolozsmázzunk, akkor mi atyánkot mondtak helyettem mindegyik zsolozsmának, napi ima órának megvan, hogy hány mi atyánkot kell mondani helyette. És akkor úgy akkor gondolkoztam el bővebben a mi atyánknak, úgy amikor már elmondtuk 96-szor, akkor utána úgy gondolkoztam, hogy igazából mennyi mindent tud üzenni, amikor 96-odjára elmondjuk. Igen. Ez.
2: Nekem így pont ma reggel, amikor meghallgattam az evangéliumot, akkor fogalmazódott meg bennem. Ugye az evangéliumban az is van, hogy Jézus elmondja, hogy egyébként hogy kell hát helyesen imádkozni, és ugye amikor meghallgattam, azon gondolkodtam el, hogy egyébként valahol van is ez a mondás, vagy mindig azt szokták mondani, amikor valamit tanulunk, hogy ezt, ha álmodol felköltnek is, úgy kell tudni, mint a mi atyánkat, és hogy tényleg egy kicsit annyira ilyen beívódott lett meg, nyilván ez az első ima, amit megtanítanak, hogy nem tudom, hogy elég tudatosan szoktam-e imádkozni sajnos, vagy hogy nem vagyok benne biztos, hogy olyan ahhoz képest, tehát hogy, és így pont ezen gondolkodtam el, hogy mekkora ima a mi atyánk, tehát tényleg Jézus tanította az első ima, benne van minden, ami egyébként kell az ima életünkhöz, ahhoz, hogy megszólítsuk az Istent, ahhoz, hogy kérjünk. És mégis én például azt értem, hogy talán nem elég tudatosan imádkozom, vagy hogy sokszor nagyobb hangsúlyt fektetek például különböző szentekhez imádkozni, és háttérbe szorul a mi atyánk, tehát nekem így ez fogalmazódott meg.
0: Azt hiszem, hogy az erről való beszéd egy kicsit bátorítás is arra, hogy nem tudom, az esti imában, vagy már holnaptól egy kicsit akár másképp tekintsünk rá, vagy amikor halljuk ezt az evangéliumi részt, akkor akkor ez mindig egy ilyen irányjelző, hogy a mindennapi imádságunk, ami sokszor rutin, de hogy ott van, az egy kicsit átgondolandó is legyen, vagy egy kicsit újra és újra egy élő beszélgetés legyen. És végül lassan a műsor időnkhöz közeledve, végéhez közeledve, bár az elején nem mondtam, de ez egy ilyen műsorzáró rész volt, és arra kérnének, hogy így fogalmazzátok meg a bennetek levő gondolatokat így az egész ferences műsor kapcsán, hogy milyen volt itt lenni, milyen volt így a ferences témaköröket átjárni, vagy volt ami úgy különösen jó élmény volt, vagy megmaradt.
2: Így a lezárjuk kívül... a Francesco?
0: Hát, egyelőre.
2: Nekem van egy műsor, ami így feljön bennem most, amit nagyon szerettem, amikor a világi rendről beszélgettünk, vagy a világi rendékről beszélgettünk. Nekem az egy nagyon szép, nagyon jó élmény volt, és nagyon szép adás volt. És hogyha a hallgatók hallgatták azt az adást is, akkor most remélem, hogy ők is visszaemlékeznek. Nekem az egy kicsit talán így fel is nyitotta a szememet, vagy így elgondolkodtatott azon, hogy ez milyen jó lehetőség, vagy milyen vagány így szolgálni az Urat. És hát úgy érzem, hogy nekem amúgy úgy összességében ez a Francesco egy... szóval, hogy nagyon sokszor el tudott gondolkodtatni, meg bár ugye a kérdések voltak, amikre aztán válaszoltunk is, de nagyon sokszor maradtam még én is kérdésekkel, amiket utána otthon magamnak is megválaszoltam akár, vagy úgy jó volt egy kicsit közelebb lenni, vagy közelebb érezni magamat Szent Ferenchez. Azért is, mert amikor idén voltam Assisiben a lánytáborban, akkor amikor beszélgettünk Szent Ferenchez, csomó ilyesmi volt, én ezt a Mária Rádióban már erről már beszélgetem, én ezt tudom. Úgyhogy vagány volt nagyon, úgyhogy köszi szépen, Imelda. Ez jó ötlet volt. Megtartunk.
0: Én is köszi.
1: Hát bennem, ami az fogalmazódott meg tulajdonképpen, hogy na, összegyűlünk beszélgetni, és hogy azt szeretem benne, így alapvetően a műsorokról, nem a ferences műsorról, hogy mindig ilyen jó baráti beszélgetések alakulnak ki, de nekem a ferences műsornak mindig a különlegessége az volt, hogy szerintem ezektől a műsoroktól kaptam, vagy hogy ezek voltak azok a műsorok leggyakrabban, amik ilyen nagyon mély beszélgetésekbe mentek át. Nem azt mondom, hogy itt is nem kacaráztunk, úgy a természetünkből kiindulva mindenből tudunk, vagy mindenben is kapunk egy olyan szót, amin el tudjuk nevetni magunkat, de hogy nagyon sok lelki mélységet hoztak nekem ezek a műsorok az életembe, és igen, annak a tudatosítását egyre többször és többször, hogy Szent Ferenc milyen egy egyszerű, de nagyszerű ember volt, és hogy egy ilyen egyszerű, de nagyszerű életre vagyunk mi is meghívva az evangéliumnak a követése által.
0: Barbie?
3: Igen, én talán egy kicsit így hármatok mellett, úgy azért is vagyok, most ezt így mondom, de hogy a szó legjobb értelmében kakukk tojás, mert ti azért valamennyire, hogy alapból közelebb álltok szerintem Szent Ferencnek a lelkiségéhez. Én így a hétköznapokban eddig nem voltam kifejezetten közel, vagy úgy nem tudtam sokat a ferences lelkületről, viszont mindig, amikor itt voltam adásban, akkor valami olyat hoztál például, ami úgy nagyon megérintett, vagy ami úgy nagyon elgondolkodtatott, és úgy nagyon felkeltette az érdeklődésemet, hogy én ebbe szeretnék még sokkal intenzívebben beleolvasni, én erről szeretnék többet tudni, én szeretnék maga a ferences lelkületről, Szent Ferencről többet tudni, szóval így már nem most, még egy előző Francescóban így megfogalmazódott bennem, hogy majd, ha lesz időm, ha lejár a disszertáció, és ha pihenek és nyár lesz, akkor biztos, hogy fogok Szent Ferencnek a munkáiból szemelgetni, olvasgatni, kicsit még közelebb kerülni hozzá, mert nagyon-nagyon így megragadt engem.
0: Köszi szépen, és köszi szépen a jelenléteteket, a kedves hallgatóknak a jelenlétét. búcsúzunk a kolozsvári stúdióból, akik ma önökkel voltak.
1: András Johanna,
2: Böződi Adrien,
3: Bodor Barbara
0: és Sebessény Imelda. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, ránktörő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Testem elnyugszik reménységben. Oltalmazz engem, Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kályhem, Te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat, ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem, és újjong a lelkem, sőt, reménységemben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Testem elnyugszik reménységben. A békesség Istene szentelje meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a Tiéd maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Mennyországnak királynéja, angyaloknak szentasszonya, áldott gyökér Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szent anyja.
0: Te általad-e világra új világosság vírada, örülj dicsőség virága, kinél szebb nem jött világra.
1: Áldott légy, drága látos Szűz, Isten vélet szép virág Szűz, mennyben szent fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozhattuk el a Zsolozsma befejező imaóráját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szellő. Puskás Attila atya műsora következik.
1: Sok szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Ugye napjainkban Szűz Mária szeplőtelen szívének az emlékezetét ültük. Emlékezzünk az ő szent szívéről. Csodálatos fény gyulladt Fátimában, a kis portugáliai falucskában. Megjelenik a nagyasszony 3 kis pásztorgyermeknek, és üzenetet ad a felnőtteknek. Engesztelésre szólítja fel az egész világot, mert túlontúl megbántották az Urat. Megdöbbentő csodával pecsételi meg jelenésének és üzenetének súlyát. Néptömegek térnek meg, és azóta folyton történő csodák új szentélyé avatják Fátimát. Lélekben én is oda zarándokolok, és megkérdezem a jóságos szűzanyámat, mit kívánsz tőlem, édes jó szűzanyám? A szűzanya elsősorban, az ő üzenete elsősorban nekem szól. Elsősorban szent fia szeretteihez, választottaihoz fordul. Lásd, íme az én anyai szívem. Értsd meg, szeretett fiam, hogy milyen nagy fájdalmat okoznak anyai szívemnek a hálátlan, a bűnös emberek. Értesd meg, hogy minden bűn és gonoszság, minden tövis érinti szeplőtelen szívemet. Megmutattam a 3 kis pásztorgyermeknek tövis koszorús szívemet. Most neked is megmutatom, hogy Istennek felajánlott szíved egyesüljön az én fájdalmammal, s ne tudj többé érzéketlenül elhaladni a bűn és a gonoszság mellett. Veled akarok egyesülni, és azt akarom, hogy a te szerető szíved sajogjon az enyémmel együtt a világ romlottsága és gonoszsága miatt. Vigasztald meg szívemet. Velem együttérző, engesztelő szíveket keresek. Téged is arra választottalak, hogy légy az én szeplőtelen szívemnek legbuzgóbb engesztelője. Engesztelj meg engem, és vigasztald meg anyai szívemet. Nincs semmi, ami annyira megvigasztalná Szűz Mária szívét, mint a választott szívek együttérző szeretete, részvéte és buzgó lángolása. A szűzanya szíve magához vonza az én szívemet is. Úgy érzem, hogy egészen oda kell simulnom égi anyám szívéhez, és nagyon-nagyon kell őt szeretnem, vigasztalnom és engesztelnem. Nos tehát, kedves rádióhallgatók, a szűzanya Fátimában az engesztelést sürgette. A Jóisten úgy határozott, hogy e nehéz idők súlyos szenvedése, mely a világ bűneinek büntetése, csakis Szűz Mária szívének engesztelése által szűnik meg. Rábízta arra a szívre az idők engesztelését, mely szív legjobban a szeretet, tanulja lett, és legtöbbet tett, hogy értünk és helyettünk engeszteljen. Azt kívánja a szeplőtelen szív tőlem is, hogy engeszteljem a sok-sok lelket, és sok-sok lelket tanítsak meg szeplőtelen szívének engesztelésére. Legyen Mária szíve az engesztelés urnája, melybe egybe gyűlik minden engesztelő áldozat, hogy ő mutassa be szent fiának, és általa a mennyei atyának. Milyen szép, hogy az egész világ meghívást kapott erre az engesztelésre. Fölteszem a kérdést. Mit tehetek én? Szűz Mária elsősorban tőlünk várja, hogy sokat tegyünk. Elsősorban gyermekeitől, választottaitól, lánglelkű apostolaitól várja, hogy felgyújtsuk a szíveket és engesztelés buzgóságával töltsük fel. Szűz Mária jóságos szíve először is a mi szívünk ajtaján kopogtat, hogy megnyerjen az engesztelés nagy művének, mert tudja, hogy ha a mi szívünk érte dobog, akkor másokat is megnyerünk neki. Azt kívánja tőlem és tőlünk, hogy állítsuk oda a ránk bízottak lelke elé szeplőtelen szívét, és tanítsuk meg őket egyesülni e szívvel az engesztelés nagy művében. Tanítsunk meg minden lelket hódulni a világ királynője szeplőtelen szíve előtt. A boldogságos szűzanyához, az ő jóságos szeplőtelen anyai szívéhez kell fordulnunk, és azt kérjük, könyörüljön rajtunk, segítsen bennünket, ne hagyjon el minket. Igen, amikor minden emberi segítség hiányzik, amikor kilátástalanul nézünk a jövőbe, jóleső tekintettel vesszük észre a boldogságos szűzanyának, a világ királynőjének jóságos arcát. Ő nem feledkezett meg rólunk. Jósággal, szeretettel fordul hozzánk, tud és akar segíteni rajtunk. Akármilyen sötét, borzasztó legyen is a helyzet, a jelen, a jövő, a ma és a holnap, mégsem esünk kétségbe, nem jaj veszékelünk. De nem is bízunk emberi bölcsességben, földi segítségben, hanem bízunk abban, akinek anyai szíve van, akinek jóságos, tisztaságos szíve szeret, és nem hagy el minket most sem. Kedves rádióhallgatók, Szűz Mária szeplőtelen szívének emléknapja körül a szűzanya arra hív meg bennünket, hogy tudatosítsuk, engesztelésre kaptunk meghívást. Ha kevesen is lennénk engesztelő lelkek, de a szűzanya velünk van. Vele egyesülve erősebbek leszünk, mint azok, akik velünk szemben állanak. Vállaljuk az engesztelést, a vezeklést a szűzanya szívével egyesülve. Hozzunk nagy áldozatokat az engesztelés oltárára. Legyen egész életünk egybeforrott áldozat a szűzanya szeplőtelen szívével, akkor az ő erényeivel, érdemeivel, szeretetével egyesülve ki tudjuk engesztelni a haragú isteni felséget, ki tudjuk eszközölni a szenvedések, szörnyű csapások megszüntetését. Kérjük a szűzanyát, hogy velünk egyesülve esdje ki számunkra a mennyei atyától a boldog béke áldását. Kedves rádióhallgatók, ha kimegy az ember májusi estéken a mezőre és nézi azt a szép csillagsátort, amelyet a Jóisten fölénk terített, és elgondolja, hogy a millió csillagnak mindegyike a legkisebbnek látszó is, egy külön nap, akkor úgy érzi, hogy ennél szebbet, mélységesebbet, nagyszerűbbet a Jóisten talán nem is tudott volna teremteni. Pedig a tudósok azt mondják, hogy ha belenézünk a parányok világába, akkor azokban ugyanolyan csodálatos szépséget, mélységet és gazdagságot fedezhetünk fel. Egy-egy sejt, egy kis atom önmagában is olyan, mint egy nagy világrendszer, csak arányaiban parány. Amilyen messze esik a nap a földtől, olyan mélységeket lehet befelé az atom napjai és bolygói az ionok között felfedezni. Az anyai szív mélysége, Isten csodálatos az ő alkotásaiban, akár nagy mindenséget nézzük, akár a parányokat. És mégis azt mondom, hogy mindezeken felül mélységesebb, nagyszerűbb, gyönyörűbb az, amit a Jóisten az anyai szívben teremtett. Ennél nagyobb, ennél szebb talán nincs is a földön. Az édesanya szíve sokkal szebb harmónia, mint a csillagok rendje, sokkal mélyebb, mint az atomok világa. Az édesanya szíve olyan kimondhatatlanul jóságos, szerető, együttérző, hogy azt csak is azt tudja teljesen megérteni, aki ilyen jóságos édesanyai szív melegénél nőtt fel. Diákkoromban olvastam egy megdöbbentő legendát, amit nem tudok feledni. Egy ifjú, akit az édesanyja nagyon szeretett, gondosan nevelt, mindentől féltve őrzött, felserdülve, roblót nő hálójába kerül, aki lassan lerombolja lelkében mindazt a szépet, nemeset, amit az anyja épített benne. Hiába figyelmezteti a jóságos édesanyja,

Szorongatva fut vissza a romlott nőhöz. Útközben nem veszi észre, hogy csak kő fekszik az úton. Hogy nagy kő fekszik az úton. Megbotlik, elesik, kicsúszik kezéből édesanyja szíve, és végig gurul a poros országúton. Amint összezúzott tagjaival nagy nehezen felkel, ismerős hang üti meg fülét, becézi szavakkal kérdezi tőle, nagyon megütötted magad, édes jó fiam? Megszólalt a jóságos anyai szív. Igen, ez az anyai szív. Akkor is szereti gyermekét, ha az megbántja őt. Még akkor is fáj neki, ha a gyermeke bajba kerül, mikor az ellene fordul. Ez az anyai szív jóságának mérhetetlen mélysége. Maga Jóisten is, mikor a földre akart jönni, úgy határozott, hogy az ő életét is egy ilyen anyai szív kísérje végig. Az Úr Jézus, amikor emberi testet vett fel, lemondott isteni hatalmának megnyilatkozásáról, de nem mondott le az anyai szív szeretetéről. Ezt a jóságos anyai szívet, melyet Isten önmagának alkotott, ezt tiszteljük mi a szűzanya tisztaságos szívében. Mert benne találjuk meg a legtisztaságosabb szívet. Amikor a mennyei atya kereste azt az anyai szívet, amely méltó legyen arra, hogy az ő egyszülött fiát, az örök igét, mint gyermekét szeresse, nem találta földi asszonyok között csak is egyetlen egyre a szeplőtelen szűz szívére. A szűzanyának olyan tisztaságos szívet adott, olyat, amely soha-soha a gonosz léleknek alá nem volt vetve, még a bűn árnyéka sem érte, hanem mindig tiszta, szép és érintetlen volt. Elhomályosodnak a csillagok fényei, és minden ragyogás fénytelenné válik, ha a szűzanya tisztaságos szívének szépségéhez, tisztaságához hasonlítjuk. Annyi drága jó szív között is ez a szív a legszebb, a legtisztább, a legdrágább, a legjóságosabb. Emberi szív ugyan, de mégis olyan, melyben soha nem volt sem bűnös érzés, sem bűnös vágy, csak egy érzés töltötte be mindig. A tiszta szeretet. Ez a szűzanyának tisztaságos, jóságos szíve, amit a Jóisten azért teremtett, hogy a második isteni személynek, az Úr Jézusnak életét itt a földön végig kísérje. Hogy őt szeresse, vezesse, mellette legyen. De nem csak itt a földön, hanem azon túl is nagy szerepet szánt a Jóisten a boldogságos szűzanya, az Isten anyja jóságos szívének. Kedves rádióhallgatók, a szűzanya azt kívánta, hogy az egész világ legyen felajánlva az ő szeplőtelen szívének, de ne csak imával, hanem teljes önátadással. Vessük alá magunkat az ő szívének. Menjünk arra, amerre ő akarja. Tegyük azt, amit ő kíván tőlünk. Kövessük őt, és maradjunk mindig vele. És mit tesz, égi anyánk, ha jóságos szívének ajánljuk fel magunkat? Megmondom. Képzeljük el, hogy az édesanyja hosszabb időre távol volt a gyermekétől, hosszabb idő óta elszakítva voltak egymástól, és most hazajön. Tudják, mit csinál az édesanyja ilyenkor? Szívére öleli a gyermekét. Hát ezt csinálja a szűzanya is velünk. A szívére akar ölelni mindannyiunkat. Nyissuk meg tehát a szívünket előtte. Nyissuk meg és engeszteljük, hogy a szűzanya betöltse a mi szívünket, és szívére ölelhessen minket. A szűzanya előre tudott mindent, ami történt velünk, és ami történni fog még ezután, és hogy megmentsen,
közbevetette az ő anyai tekintélyét,

0: jóságos szívét értünk. De nem csak értünk, akik szeretjük őt, hanem azokért is, akik nem szeretik. Akik bűnösök. Még ha annyira bűnösök is, mint az az ifjú, aki édesanyja szívét kitépte. Azokat is szereti a szűzanya, akik gyűlölik őt, vagy az ő szent fiát. Még ezeket is a szívére akarja ölelni, hogy megtérjenek, vele legyenek, és neki engedelmeskedjenek. A Jóisten itt van a szívünkben. No, és akkor igazán a szívére ölel minket a szűzanya, mert hiszen ő is ott van, ahol az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Az édesanyja semmiféle örömben nem tud igazán részt venni, ha meg nem osztja azt a gyermekével. A szűzanya is azt akarja, hogy eljussunk mi is abba a boldogságba, amit ő bír ott fenn az égben. Ezt a boldogságot akarja velünk is megosztani. Ugye milyen más így az engesztelés a szűzanya szívén keresztül nézve, mintha csak is azért engesztelnénk, hogy a bajokat elhárítsuk a fejünk fölött. A szűzanya jóságos anyai szíve azt szeretné, hogy a szívünk egybeforjon vele. Égi anyánk akarata szerint úgy engeszteljünk, hogy az ő szíve engeszteljen bennünk, az ő szíve dobogjon, az ő szíve éljen újra bennünk, és akkor egy szív, egy lélek vagyunk a szűzanya szívével, lelkével. És akkor engesztelésünk is olyan kedves lesz a Jóisten előtt, mint amilyen kedves az övé. Nem csak a földi szenvedéseket hárítja el a fejünk fölül, hanem elvezet abba a végtelen boldogságba, amelyben ő él a Jóistennel egyesülve. Sokszor ránehezedik az emberre itt a földön az egyedül valóság, még azokra is, akik családi körben élnek. Sokszor olyan egyedül érezzük magunkat, senki úgy át nem tudja érezni a mi benső életünk baját, gondját, szomorúságát és vágyát, mint a szűzanya jóságos szíve. Ő jön hozzánk és kopogtat a szívünkben. Mi fáj? Ha fáj valami, akkor jöjjetek. Én itt vagyok mindig veletek, és elvezetlek benneteket Jézus szívéhez, a jóságnak, a szeretetnek örök forrásához, ahonnan én is merítem szívem jóságát, szeretetét. Menjünk a szűzanya szívéhez, és ajánljuk fel neki magunkat, úgy, ahogyan ő kívánja. Legyünk egy szív, egy lény, egy lélek a szűzanyával az engesztelésben is, és egész életünkben. Akkor majd meglátjuk, hogy egyszerre, mintha kicseréltek volna minket. Miért? Mert a szűzanya szíve dobog a mi szívünkben. Az egész lelkünket át és átjárja a szűzanya lelke és minden érzelme. Mindegyikünkben a szűzanya dolgozik. A szűzanya engesztel és szereti a Jóistent. Föltevődik a kérdés, kedves rádióhallgatók, miért engeszteljük Mária szívét? Az isteni üdvözítő közel 300 évvel ezelőtt egy titkot tárt fel alakok Szent Margitnak. Megnyitotta isteni szívét, rámutatott a forrásra, ahonnan a legnagyobb szeretet árad. Rámutatott a jóságos, az ő jóságos, irgalmas isteni szívére, és megnyitotta annak kapuját mindenki számára. Most már minden ember bűnös és ártatlan, szegény és gazdag, ifjú és aggastyán járuljon az ő szívéhez, és merítsen szeretetének forrásából. Azt mondotta az isteni üdvözítő, annyira szereti az embereket, hogy mindazt, amit elszenvedett, semmibe venni, és újra szívesen elszenvedni, ha az emberek szeretetét és jóságát hálás szívvel fogadnánk és viszonoznánk. Ha az emberek megnyitnák szívüket az ő szentséges szívének, és ha felhasználnánk a megváltás gyümölcseit. Azt mondotta még, hogy szerető szívét mint utolsó menedéket ajánlja föl. Ez az utolsó próbálkozása. Ez az utolsó és egyetlen eszköz, amellyel fel akarja tartóztatni bűnös útján a vesztélybe rohanó világot. És ha ez sem használ, akkor jön az isteni igazságosság, az isteni irgalmasság. Megesik rajtunk, égi anyánk szíve. Mi sajnos abban a korban születtünk, amikor ütött ez az óra, amikor az isteni igazságosság elérkezettnek látja az időt, hogy beváltsa azt, amit Krisztus megígért. Háborúk vannak. Hogy teljesen el nem sodortak a háborúk, annak oka, hogy közbe jött egy jóságos anyai szív. Megesett rajtunk a szűzanyánk tisztaságos szíve. Ha minden édesanya szíve jóságos és szerető, mit mondjunk akkor arról a szívről, amely Jézus anyjának szíve? Mit mondjunk akkor a boldogságos szűzanya szívéről, aki mint anya is, mint közben járó is, mint a mennyország királynője is, ott van Istennél? Olyan jóságos ez a szív, hogy maga Jézus sem akarta, hogy alá legyen vetve a halál hatalmának. Magával vitte őt a mennybe, hogy ott szeressen minket, és ott járjon közbe értünk, Isten trónja előtt, megdicsőülten, az isteni kegyelem fényében is megmaradt, mint szerető anyai szív. Igen, ez a jóságos Isten anyai szív fogadott szeretetébe minket. Krisztus akarta, hogy Szűz Mária szíve nyitva legyen a mi számunkra is. Olyan nagy a szűzanya szeretete, hogy mindnyájunk számára megnyitott a tisztaságos szívét, és azt akarja, hogy mindnyájan hozzátartozzunk. Úgy kitágul az a jóságos anyai szíve, hogy mindannyian elférünk benne. Milyen ez a szív? Amíg senki sem látta, úgy képzeltük el, hogy a tisztaságos szív rózsákkal van körülvéve, erényeinek rózsáival. De Fátimában a három kis pásztorgyermeknek tövis koszorúval övezve mutatta be. A szűzanya ezzel azt akarta jelképezni, hogy az jóságos szíve sokat szenved, de nem emberi módon, mint mi itt a földön, hiszen ő már megdicsőült. Csak a mi emberi érzékeinknek megfelelően akarta kifejezni, mennyire fáj neki, hogy az emberek oly vakon haladnak a bűn útján. Miért fáj Szűz Mária szíve? A szűzanya megmutatta Fátimában azt is, miért fáj neki az emberek bűnössége. Hiszen rettenetes lesz a bűn következményeként érkező szenvedés. A kárhozat pillanatai. Az a szörnyű dekadencia, ami a reneszánsz korban kezdődött, kimart az emberek szívéből a keresztény felfogást. Az erkölcsiséget megrontotta, és azóta az emberiség szakadatlanul lejjebb csúszott egészen a mai napig. Ennek az útnak a vége csak a kárhozat lehet. Ezért szenved a boldogságos szűzanya szíve, mert látja, hova jutott a bűnös emberiség. Akármilyen bűnös valaki, Szűz Mária mégis gyermekének tekinti, és nem szűnik meg érte közben járni, amíg csak az örökké valóság küszöbét át nem lépi. Az ő szívéből nem vet ki senkit sohasem, mert mindig jóságos, és mindig velünk együtt érez. Kedves rádióhallgatók! Az egész nép tartson bűnbánatot, legyen álhatatos az engesztelés áldozatában, és egyesüljön a szűzanya szívével. Ajánljuk fel neki bűnbánatunkat, vezeklésünket, szívünket és egész életünket. Ezentúl ő uralkodjék felettünk szent fiával, és jöjjön el hozzánk, vegye birtokba szívünket, lelkünket. A szűzanya ki akar ragadni minket a sátán hatalmából, és azt kívánja, hogy bűnbánatot tartsunk, és vele együtt engeszteljük. Ezért akarja, hogy övéi legyünk. Engeszteljünk imádsággal, hiszen az imádság az engesztelésnek első, legfontosabb és mindennapi eszköze.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjon, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Heljecki Géza, másokért élni. Életünket adni másokért, igen magas mérce ez nekünk. Keresztethez jövünk, hogy ott fényt, új fény gyűjtsünk az éjszakához, hogy mégse legyen olyan sötét, hol csupán önmagunkig látunk, fényt, erőt, akaratot, igényt. Adj nekünk, Krisztus, hogy legalább próbáljuk, mit elénk szab igéd, életünket adni másokért.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai Jelenünk és Jövünk című műsorban egy pár gondolatot szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal, és pedig arról, hogy mit jelent az adakozás, Jézus hogyan figyeli meg az adakozást a Szentírásban. Erről szeretnék egy pár mély gondolatot. Tudjuk, hogy Isten testet ajándékozott az embernek, testben történik meg a teremtés, és azóta beszélhetünk anyagi gondokról. A test az élet ápolása anyagiakat is feltételez. A Teremtő Isten teljes igényt tart teremtményeire, és az ennek való megfelelés egyik kifejezése az adakozás. A zsidó kegyességi gyakorlatok magukba foglalták az adakozást, az imádkozást és a böjtölést. Az adakozás arra utalt, hogy minden Istentől jött, tehát az anyagiak is, és ezért hálaadásból a megajándékozott visszaajándékozott egy összeget az ajándékozójának, akár a templomi persejbe, mint a szegény özvegyasszony történetében, ahogy olvashatjuk, akár rászorulóknak, alamizsnaként, akár tizedként különböző célokra, tehát az adakozás az Istentől való függés hálatelt kinyilatkoztatása volt a hithű zsidó részéről. Az adakozásnak két alapvető kritériuma van. Az egyik az önkéntessége, ez különbözteti meg a kötelezően előírt szabályok teljesítésétől, másik a szervezettsége. Ez határolja el az egyéni jótékonykodástól. Az Ószövetségben az Isten közelségéből való előzetés egyik eredménye volt a társadalom rétegződése anyagi szempontból is. Materiálisan differenciált életet kezdtek élni, megjelent a szegénység és a gazdagság, és ezért sóhajt fel, hogy se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem, adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Olvashatjuk a példabeszédek könyvében, a 30. fejezet 8-9. vers soraiban. Tehát az anyagi polarizáció, mint szélsőségesség és mint potenciális veszély jelenik meg, és lepleződik le ebben az őszinte kérésben. Nézzük tehát meg, hogy Jézus hogyan figyeli meg az adakozást. Tudja, ismerjük az özvegy asszony adakozásáról szóló történetet, és ez azon kevés történet, azon kevesek közé tartozik, amelyek csupán Márk és Lukács evangéliumában szerepelnek. És miután Jézus elmondta az 5. nagy beszédét és a 7 jaj mondását, ugye mely Máté 23. fejezetében szerepel részletesen, és összefoglalva Márk 12. fejezetében, egy rövid szünetet tart, mely során figyeli az embereket. Jézus korában 13 persely állt a jeruzsálemi templomban. Ezek közül az egyiknél megáll Jézus, pontosabban leül, ami arra is utal, hogy most tanítás következik, illetve folytatódik, mert ugye az előző 2 perikópában már tanított a templomban. És a felvezető versekben Jézus az írástudók ellen beszél, és utána következik, mint egy ellentétként a történet, és a jelenet a nők udvarában játszódik le, ez volt a templomhoz legközelebb eső tér, amelybe bemehettek a nők és a gyermekek az Isten tiszteletre. Itt álltak a persejek, amelybe a fél sékel templomadót és a szabad akaratból származó adományokat helyezték el. A fél sékel fizetése kötelező volt a férfiak számára, míg az önkéntes adományokat bármelyik persejbe be lehetett dobni. Akárki végignézhette az adakozást, ahogy Jézus és tanítványai is tették, hogy talán valaki megkockáztatja, és azt mondja, hogy talán ez egy turista látványosság volt. A misna szerint a 13 sófár persely különféle adományok számára volt felállítva,
A persejeket a sófár vagy koskürtök alakjára formázták, és az elvékonyodó végük felfele mutatott, hogy ezzel megelőzzék azt, hogy lopjanak belőle. És Jézus nézi a sokaság adakozását. Tehát itt a szemlélni, igen, folyamatos múlt időben szerepel, ami utal az aktus megszakítás nélküliségére. És ebben a folyamatban örvendetes, hogy Jézus szeme előtt egy sokaság halad el, ami a templom és az istentisztelet látogatottságára utal. Kissé furcsának tűnhet, hogy az elközelgő Isten országát hirdető Jézust most az adakozás érdekli, és nem is csupán fotólagosan vagy felületesen, eddig úgy tűnt, hogy a lelkieket helyezte előtérbe, és csak utána foglalkozott a testiekkel. Ha megkövetelte a helyzet, a sokaság tehát ugye részt vesz az Isten tiszteleten, és hazafele tartva adakozik. És ezt veszi kitartóan szemügyre Jézus. És ugye itt a drachma az görög pénz volt, és értéke megegyezett nagyjából a római dénárral. Tehát körülbelül 4 gram súlyú ezüst pénz volt, az tátér 4 drachmát ért, tehát 16 gram súlyú ezüst pénzkét használták. Amikor csak ezüst fordul elő, akkor a sékelt kell alatta érteni. És a történetben előforduló rész vagy bronzpénz a dénárnál alacsonyabb értékű apró pénz, amit fillérnek fordítunk, és ezek nagyvonalú adományozását figyeli intenzíven Jézus. És a Szentíró megemlíti, hogy sok gazdag sokat dobott a persejbe. Tehát itt nyilvánvalóan ezüst vagy aranypénzre kell gondolni, mint a templomadóként beszolgáltatott félsekerre, és nincs semmilyen pejoratív hangneme a megállapításnak, és nem azzal van gond, hogy a gazdagok bőkezűbb, jelentékenyebb adakozást engedhettek meg maguknak, mint a nagy többség. Jézus itt nem a gazdagok elleni példabeszédbe kezd. A korabeli indiai, görög és rabbinikus irodalomban találunk hasonló elbeszéléseket, amelyek a szegény, akár özvegy áldozatát dicsérik és beszámolnak a gazdagok adakozásáról. Az adományok című haszit történet azt tárgyalja, hogy milyen módon lehet adakozni, pénzbeli segítséget nyújtani. És az előzőek ellenpontozásaként megjelenik egy szegény, ráadásul koldus szegény özvegy, és meglehetősen merészen, egyenesen azt állítja, hogy az özvegy azért koldus szegény, mert ugye a 40. vers fényében az írástudók felemésztették az özvegyek házát. És ez a toposz szempontjából tényleg közel van a tárgyalt helyhez, de erőltetettnek tűnik a kapcsolatteremtés. Hogyha Jézus itt az írástudók áldozatáról szeretne beszélni, akkor talán világosan utalna rá. De a történet követi a maga természetes medrét az özvegy felbukkanásával, aki viszont fontos szerepet játszik a következőkben, és alapot szolgáltat Jézus következtetésének, valamint a tanítványok leckéjének. És az özvegy 2 fillért, vagyis 1 krajcárt dob bele a persejbe, az előtte haladók vége láthatatlan sorába illeszkedve, illetve ezt a sort megtörve. És felvetődhet a kérdés, hogy Jézus honnan tudhatta bizonyos távolságból szemlélődve, hogy 2 fillért tett a persejbe az özvegy. Több magyarázat is létezik erre a felvetésre abban az esetben, ha az adományt a papi szolgálat támogatására szánták, az éppen jelenlévő pap megvizsgálta a pénz nem valódiságát, és megérdeklődte az ajándék célját, és igazolta, hogy a hozzájárulás megfelelt az előírt áldozatnak. Ezek után a pap megfelelő persej felé irányította az adakozó hívet, mindez fennszóval hangzott el is hallható volt minden közelben tartózkodó számára. És ennek ellenére, hogyha az ajándék egyszerű önkéntes adomány volt, akkor az özvegy személye árulkodhatott a szegénységéről, vagy még valószínűbb, hogy a pénzérmék csengése, koppanása a persejbe dobáskor leleplezte az adomány nagyságát, pontosabban kicsinségét. És megjegyzi az egyik
magyarázó, hogy valójában nem az egyetlen lehetett, aki hasonló összeget tett a persejbe, de Jézus az ő személyét emeli ki. Az asszony szegénységét híven tükrözi az általa hozott összeg nagysága. A fillér Palesztinában forgalomban levő legkisebb értékű apró pénz volt. 400 lepton ért egy sékelt, a Szentíró hangsúlyozza, hogy az özvegy mindkét fillérét a persejbe dobta, amivel kiemelést nyer, hogy valójában egyet megtarthatott volna a saját szükségleteire, tehát a két fillér egy krajcárnak felelt meg. És ez a legkisebb római pénzérme volt, és a két lepton értéke, a dénár 64 részének felel meg. Egyesek arra következtetnek ennek említéséből, hogy Márk nyugaton írt, mivel a pénz nem volt honos keleten, mások viszont cáfolják ezt az állítást, és azt mondják, hogy ezzel nem lehet érvelni az evangélium római eredete mellett, mivel a pénzérmék római elnevezése már a Krisztus utáni első század során elterjedtebb volt Palesztinában, mint a görög vagy héber megnevezések. A leptont, mint érmét, kicsi zárójel, először a makkabeusi korszakban verték, mivel mérete rendkívüli kicsiny volt, nagyon nehezen lehetett előállítani, és ebből kifolyólag, amikor hasonló érmékre bukkantak, régészeti ásatások során meg lehetett állapítani a sajátosságaiknak köszönhetően, hogy Nagy Heródes, Archelaus, Valerius vagy Pilátus idejéből származtak ezek a pénzérmék. Tehát az adakozás, tehát ezek szintén használatosak voltak, és a persejbe dobott adományok a templom céljaira szolgáltak, mert a szegények számára nyújtott segély, külön gyűjtötték. Szóvá kell tenni itt még azt a tényt, hogy az özvegyasszony neve nincs megemlítve, jól lehet tettéből és hozzáállásából Jézusnak fontos tanítása következik. Egy rövid dal után folytatjuk, és kiértékeljük, hogy mit jelent az, hogy Jézus is kiértékeli az adakozást. Maradjanak velünk!

Turmezei Erzsébet, testvérszem, testvérkéz. Itt minden szemben más lélek lakik, az egyikből barát tekint elő, a másikból ellenség, a harmadikból csábító szirén, a negyedikből a hatalmas én, a századikból testvér. Uram, én nekem adj testvér szemet, a melegekben fénylik mindenneknél. Hadd nézzek, mint a testvér az emberekre, öreg koldusra, sápadt gyermekekre, nézzek az egyre és az ezrekre, úgy, mint testvér. Uram, adj én nekem testvér szemet, az melegebben fénylik mindeneknél. Itt minden kézben más lélek lakik, az egyik üt, a másik rombol, a harmadik is önmagának épít, a negyedik simogat, hogy szeressék. Uram, adj én nekem testvér kezet, az nem azért segít, hogy másnak tessék. Hadd legyen testvérkéz az én kezem, amelyik segíteni mindig ráér. S inkább nem nyúl kincsért, kis virágért, addig bekötözhet egy sebet. Az érintése balzsamos békesség. Uram, adj én nekem testvérkezet, az nem azért segít, hogy másoknak tessék.

Kedves Mária Rádió hallgatók, megnézzük most tehát, hogy Jézus hogyan értékeli ki az adakozást. Tehát Jézus magához hívja a tanítványait, tehát a tanítás csak nekik szól, és nem a gazdagoknak, az írástudóknak, vagy a gazdag írástudóknak. Egy szűkkörű hallgatóság részesül csupán ebben a fontos tanításban, mely aztán hallatlanul bővül a történet írásba foglalásának köszönhetően. Korábban is magához rendelte tanítványait, és azok is fontos események voltak, mint a mostani, és Eduard Schweitzer emlékeztet arra, hogy a tanítványoknak Jézus a gyülekezethez beszél. És fel kell figyelnünk az ünnepélyes bevezetésre is, amellyel kezdi közlendőjét és kiértékelőjét. Tehát Jézus értékeli a földhöz ragadt özvegyasszony áldozatkészségét, és azt mondja, hogy mindenkinél többet adakozott. Tehát többet, mint mindenki együttvéve. Az ő adománya több, mint ami csak összegyűlhet abban a persejben. Ugyanakkor azt is állíthatjuk, hogy nem csupán többet adott, mert ez különbséget feltételez, hanem mindenét odaadta. Ez pedig már minőségi különbséget jelent, és Jézus éppen erre a minőségi különbségre hívja fel, akarja felhívni a csodálkozó tanítványai figyelmét. És az első tételem pontosan ebből a jézusi minősítésből ered, az adakozókészség fordítottan arányos az anyagi adottságokkal. Jézus arról beszél, hogy a gazdagok és az átlagpolgárok a feleslegükből adakoztak, ami tökéletesen megfelel a józan ész gondolkozásának. Tehát az egész életét, megélhetőségét, anyagi alapját jelenti, és itt megszűnik a tartalékosság, vagy a tartalékolás biztonságot nyújtó józansága. Egyesek úgy is értelmezik a történetet, hogy az asszony követendő példa az őszinteségéért és nagylelkűségéért, vagy pedig sajnálatra méltó teremtés, aki a vallásos kizsákmányolás áldozata. És a történet a lelkes, csak Isten szem előtt tartó odaadásról beszél, kiváltképpen az Isten munkájára anyagiakat áldozás terén. Nem az számít, amit az ember különösebb erőfeszítés nélkül tud adni, hanem a lelkület, amellyel adja, mert ez minősíti az adományt. A lelkület felül tudja írni az adomány mennyiségét, amely miközben eltörpül a templom gazdagsága mellett, mégis többnek minősülhet annak a bőségénél. És ebből az is következik, hogy nem az adomány számít Isten számára, hanem maga az adakozó. Istent nem lehet elvakítani az adományok nagyságával és ragyogásával, de csodálatra lehet indítani a belső elszántsággal. Amikor Jézus erről tanítványainak beszél, akkor arra is fel akarja hívni figyelmüket, hogy ez alapján ítéljenek a jövőben. Párhuzamként megemlíthető Ananiás és Szafira története, amelyben nem sok idő múlva Péter pont ezt a lelkületet kéri számon, előbb Ananiástól, majd Szafirától, akik azt hiszik, hogy lehet hazudni Istennek, és hogy félre lehet vezetni Pétert és az apostolokat, akik a szíveket vizsgáló Úr szolgálatában állnak. Az ilyen szerű mérce alapján az elsők utolsók lesznek, és az utolsók pedig elsők. Az asszony itt egy pillanatra megtestesítette az új templom népét, akiért Jézus meg fog halni és fel fog támadni, és akire az alapkövet leteszi. Tehát Isten nem az szerint ítéli meg adományainkat, hogy mennyit szánunk oda, hanem az szerint, hogy mennyit tartunk meg magunknak. Olyan világban élünk, amelyben a mérhető teljesítmény elsöprő erővel és kényszerrel bír. A szegény özvegyasszony gesztusa talán észesen vevődött volna, hogyha nincs ott Jézus, aki látta, és aki felhívta tanítványai figyelmét is az eseményre. A gyakorlat és a tapasztalat is megerősíti a történetbe foglaltakat, és pedig azt, hogy amikor az adakozásra kerül sor, sokkal könnyebben teszik ezt a szegények. Az özvegynek, mintha nem lenne mit veszítenie, mert mindenét elveszíti, és ezzel átlép egy másik dimenzióba, amely már szemmel nem látható, empirikusan nem követhető.
Teljesen kiszolgáltatja magát Istennek és az ő gondviselésének. Most már nem kell beosztania sem az egy fillérét, sem a kettőt. Átlépte azt a határt, ahol a gondviselő szuverén Úr felsők területére került. Földi viszonylatban az anyagiak hiánya fokozottan kiszolgáltatottá, támadhatóvá teszi az embert. És ezzel ellentétben az anyagiakban való dúskálás hamis biztonságérzetet kelt az emberben. Tehát mindkét véglet kísértést, forrást jelenthet az ember életében. Egy rövid dal és vers után folytatjuk. Maradjanak továbbra is velünk.

Bódis János, lecke fősvényeknek. Ha lenne egy-két millióm, vagy kihúznák a sorsjegyem, nem kéne nékem mondani, hogy szívem kezem jót tegyen. Százezreket szétosztanék, meg se kottyanna, hogy adok, maradhatna nékem még elég, de így, hisz oly koldus vagyok. Így szól a zsugori rossz szívem, s a mellem zord, vad sarkvidék, s tudom, ha százszor annyi van, a százszor annyi sem elég. S tudom, hogy nincs olyan kevés, miből ne jutna másnak is, mert csoda ez bár, de igaz, hogy vezethet vakot vak is. S egy fillér több, mint millió, mit tévedésből átkezed, legbőkezőbb adakozók, a bibliai özvegyek. Jaj, néked, te sopánkodó, akárhogy is szorongatod, Isten a bankóidba markol, s elvesz majd egy helyet hatot. Mert Isten tudja, hogy mi kell, s nem hagy nálad fölösleget. Nem adtam, hát elvette ő, stán még kamatot is szedett. De jut, s marad is, ha muszáj, ó, én vak önző jég eszem, hát nem jobb adni örömest előre önként szívesen? Időt, erőt, pénzt és ruhát, vigasztalást és kenyeret. Jöjj, száj szívemben, isteni lemondás, jóság, szeretet. Hadd tékozoljak boldogan, gyermeknábobként könnyedén, ne vigyen kényszer lemondásra, gyógyszer, baleset, szenvedély. Jobb adni másnak, így tudom, szegényen is gazdag vagyok, s láthatom, ahogy sok borús szem hálás örömmel felragyog.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Jézus megkísértésének történetében mindkét beszámoló szerint, Máténál és Lukácsnál is, a 40 napi bőjt után megéhezik, és akkor támad a sátán. Ráadásul éppen a testisége területén az éhségét próbálja kihasználni, hogy Isten ellen fordítsa. Az a tény, hogy anyagból lettünk és formáltattunk, nagy mértékben meghatározza az egzisztenciánkat. A Maslow féle szükséglet hierarchia is igazolja, hogy az alapvető hajtóerők közé tartozik az éhség és a szomjúság, amikor az özvegyasszony beledobja a persejbe utolsó két fillérét. Akkor lemond ezek beszerzési lehetőségéről, és tettével azt mondja, hogy számára legfontosabb az Istennel való összhang és a ráhagyatkozás. Ezt a kemény leckét osztja meg Jézus ott tanítványaival, Márk keresztény közösségével és velünk. Második tételem az elsőből ered. A hit mértéke sem egyenesen arányos az anyagiak meglétével. Ez akkor is igaz, ha a világban élő emberek nagyon kis százaléka gazdag, és sokkal nagyobb százaléka szegény. Ezeket az arányokat figyelembe véve mégis állítható, hogy a szegénység, a kiszolgáltatottság jobban ráutalja az embert Istenre és az ő segítségére. Ellenpéldák is felhozhatók arra nézve, hogy a gazdagok között is voltak Jézusnak elkötelezett emberek. Például Zakeus. Ennek ellenére a jellegzetesebb eset a lelki igényeket tápláló, de anyagiak miatt elforduló gazdag ifjú. Vagy a bolond gazdag, aki jövőbeli gazdasági és gazdagodási stratégiájának építése közben is miatt nem figyel a lelkiekre és a lelkére, az üdvösségére. Jézus és Lukács sokat foglalkoznak a szegényekkel, a szegénységgel, szociális empátiát tanúsítva azok iránt, akik valamilyen okból a társadalom perifériájára szorultak. Nem az a gond, hogy egyesek a fölöslegükből dobtak a persejbe, hanem az a lelkület, amelyel ezt a gesztust megteszik, és amelyet megvizsgál Jézus. A történet a teljes önfeladásról, feltétlen bizalomról és tökéletes elkötelezettségről szól. Az özvegy semmit vissza nem tartó adakozása visszhangozza azt a hétszer felsorolt teljes odaadást, ahogyan Istent kell szeretni, és amely olvasható ugye Szentírásban is, az asszony önfeláldozó gesztusa előre mutat Jézus áldozatára, aki szintén semmit sem tart vissza a kereszten. A templom megítélése megtörtént, szintén semmit sem tart vissza a kereszten. A benne zajló önmutogató, megüresedett Isten tisztelet miatt a templom meg van ítélve, míg a tanítványokat lenyűgözi, mint építészeti remekmű, ahogy Márk evangélista ki is fejezi, és Jézus élete is az ítélet felé halad, melyben a megváltás csodája fog reményhozó csíraként előbukkanni és felragyogni.

Bódis János. Elveszíthetetlen öröm. Nem igaz, hogy az élet rút kegyetlen. Sok öröm van. Elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökre tart. Nem árt neki se szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvíz, átok vagy nyomor, mitől a világ oly sokszor komor. Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm, add másoknak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod, adj

szót, vigaszt, ha van falatod, derűt tudást vagy békülő kezet, mindez tied. Vesd másba, s nézheted, hogy nővetésed hozva dús kalászt, s meggazdagítva lelked asztalát. Csoda történt. Minél többet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz.

Kedves Mári Rádió hallgatók, az adakozás a zsidók kegyességi gyakorlatok egyike volt. Röviden összefoglalom az eddig elmondottakat. A templom 13 kürtszerű egyik perseibe történik az önkéntes adakozás, melyet Jézus ülve figyel és tanítást fűz hozzá. A tanítás során a sok kevésnek és a kevés soknak minősül. A gazdagok tömegében megjelenik a magára maradt egyedül élő özvegy. Az Úr nem a pénz mennyiségére, hanem a lelkületre, a bőkezűség túláradására figyel. Két fajta adakozás áll előttünk, az egyik a tömeg és a gazdagok megfontolt adakozása, mely beosztja a javakat, mindenhova juttat, de bebiztosítja magát a holnapra is. A másik az özvegy adakozása, amely megfontolatlannak minősülhetne, hiszen nem számol a következő pillanattal, a hónappal, semmit sem tesz félre abból a kicsiből, amivel rendelkezik, csak a kegyelmes atyába vetett bizalommal mindenét a persejbe helyezi. Jézus látja mindkét adakozást, és megosztja véleményét tanítványaival. Értékel, amikor azt mondja, hogy a szegény özvegy mindenkinél többet dobott a persejbe, az egész vagyonát, megélhetését odaadta. Most már nem maradt semmije, csak Istene és a belévetett hite. Összehasonlítva, a látványosan sok a fölösleg egy részének, míg az eltörpülő kevés mindennek minősül. És az adakozó készség és a hit fordítottan arányos az anyagi háttérrel, és mindez tanúságul és mércéül szolgál számunkra, mai tanítványainak. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Turmezei Erzsébet, magamnak, másnak. Mikor atyám házába vett tépet tékozló gyermeket, s kegyelme fénnyel rám borult, feledve lett a régi múlt. Béke, öröm, hit és remény, ő benne gazdag lettem én. Már tudtam adni másnak is, és nőtt a kincs, és nem fogyott. Sugarasan szálltak felém simogató szép mosolyok. Én meg csak adtam, szüntelen, soha nem kérve mi maradt. De jött egy pillanat, megszólított egy régi hang, oly ismerős, oly idegen. Bízó szívemre árny borult, komoran szürkén hidegen. Ó, te szegény, nap-nap után nézd, elsiet, te meg csupán másnak adott kincseidet. Valamit mondd, miért nem veszel valamit el, miért nem teszel magadnak, magadnak, magadnak. Szégyen, visszhangra lelt a hang, mint félrevert ilyet harang. Kongod, bongod, balk a szívem. Igen, igen, ez kell, igen, magamnak, magamnak, magamnak. Ma egy mosolyt holnap megint letépni, mint virág, ha int szépségeket, szeretetet, símogatást, napsugarat, másnak hatán nem is marad, magamnak, magamnak, magamnak. Miért lettem ilyen szegény? Hát megint eltévedtem én. Megint a régi rongyokon akad meg könnyes bús szemem, új botorkálók betegen. Felém nyúlnak aszott kezek, s a lelkem kínban megremeg. Én már nem is segíthetek. Magamnak nincsen, nem lehet. Vagy adjam, ami megmaradt, pár morzsalék, pár ronydarab, fakó mosoly, tépet remény, fogyó hit száraz kenyerén, kilakik jól, keserűjétek, mindegy, vegyétek és egyétek. Hogy áradok, hogy éledek, fény futja át a szívemet, fakó mosoly színnel telik, remény ragyog fényesedik, hit zeng győzelmi éneket, sugarat hint a szeretet. Milyen gazdag vagyok megint, a lelkem minden szerte hint, mégis marad, el sose fogy. Nem kérdve, mint nem kérdve, hogy hittel harangoz a szívem. Igen, igen, igen, igen, másoknak. Másoknak, másoknak.

Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet. Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam iránt, benned azonban bízom. Uram Jézus Krisztus, ha te nem segítesz, sohasem leszek képes jót tenni. Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy az én Jézusom, ez számomra az üdvösség. Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből. Nem akarok más tenni, mint a te akaratodat. Szent Háromság egy Isten, könyörülj rajtam. Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa buzdítása a szerdai audiencián a vakáció kezdetén, a fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasokhoz. A Szent Atya köszöntötte a jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. A pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Papi lelki gyakorlat a római Szent István házban. Törő András atya tudósítása. Megfelelési kényszer. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 12. vasárnap.

0: szerdai általános kiallgatáson utolsó olasz nyelvű köszöntésében a Szentatya szívélyesen üdvözölte az olasz zarándokokat. Különösen a Volterra egyházmegye zarándokait köszöntötte, akik Roberto Ciampiotti püspökükkel együtt érkeztek.
1: O sala sosta presso le tombe degli apostoli, rafforzarvi nella fede.
0: Az apostolok sírjánál tett látogatás erősítse meg benneteket a hitben, és inspiráljon benneteket arra, hogy megújult lelkesedéssel folytassátok a szentség útját, hűségesen az evangéliumhoz és az egyház tanításához, szólt a pápa hozzájuk. Végül a fiatalokhoz, betegekhez és ifjú házasokhoz fordult.
1: Siamo alle soglie del periodo estivo, tempo di turismo e di pellegrinaggi, di ferie e di riposo.
0: A nyár küszöbén állunk, a turizmus és a zarándoklatok, a vakáció és a pihenés időszakában. Kedves fiatalok, miközben a vizsgázó társaitokra gondolok, remélem, hogy ti, akik már szabadságon vagytok, értékes társasági és vallási élményekre használjátok ki a nyarat. Arra buzdítalak benneteket, kedves betegek, hogy találjatok vigaszt és megkönnyebbülést családjaitok közelségében. És hozzátok fordulva, kedves ifjúházasok, arra hívlak benneteket, hogy használjátok ki ezt a nyarat arra, hogy elmélyítsétek a misszió értekének megértését az egyházban és a társadalomban. Szólt a pápa, majd áldását adta mindnyájukra.
1: A tutti la mia benedizione.

0: Leó pápa a Jeruzsálemi Héber Egyetemhez. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét. Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, az egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
1: Dear friends, I'm pleased to greet all of you this morning, representing the Board of Governors of the Hebrew University of Jerusalem.
0: A Szent Atya örömmel köszöntötte a Jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét, akik a Vatikánban és Rómában tartózkodnak. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat.
1: Universities have likewise been long-time places of encounter.
0: Az egyetemek mindig is a találkozás helyei voltak, ahol diákok és tanárok gyűlnek össze, hogy az akadémiai tanulás és kutatás révén fejlődjenek, és ahol egyben a baráti és szakmai kapcsolatok is spontán módon létrejönnek. Jól lehet, ez nem mindig könnyű, de az egyetemeknek folyamatosan azon kell dolgozniuk, hogy továbbra is biztosítsák a lehetőséget a fontos találkozásokra. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része ez, hiszen a többiekkel való kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk rendkívül fontosak emberi létünk számára.
1: As natural places for encounter, universities have also therefore traditionally been privileged places for dialogue.
0: Az egyetemek tehát, mint a találkozás természetes helyei, hagyományosan kiemelt teret adtak a párbeszédre, amelyben az ismeretek keresése szorosan összefügg az eszmecserével, amely az akadémiai közösség valamennyi tagja között létrejön. Ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulnak a többiek szempontjaiból és élő tanúságtételéből, azokéból is, akikkel nem értenek egyet. Ebben a környezetben türelemmel és kitartóan lehet fokozatosan dolgozni azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait. Leó pápa így folytatta beszédét.
1: In a time that is often characterized by violence and pointed rhetoric, the members of your diverse university community can continue to be artisans of true peace.
0: Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, a Jeruzsálemi Héber Egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A fegyvertelen és lefegyverző béke, az alázatos és kitartó béke kézművese, a népek egyetértésén dolgozva. A zsoltárok azt mondják nekünk, hogy Isten, aki feltétel nélkül szeret minket, békéről beszél népének, és mindazoknak, akik szívükben hozzáfordulnak. Isten azt kéri tőlünk, hogy legyünk eszközei abban, hogy elvigyük a békét a világnak, de ezt önmagunkon kell kezdenünk. Ahogy Hippói Szent Ágoston írta, ha a többieket a békéhez akarjátok vonzani, kezdjétek magatokon. Legyetek elsősorban ti szilárdak a békében. Ahhoz, hogy másokat lángra lobbantsatok, ahhoz nektek kell belül égnie a tűznek. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, hogy a béke nem lehetséges, és kívül esik a mi hatókörünkön, igyekeznünk kell előmozdítani azt a közösségeinkben, és felismerni életünkben. Leó pápa azért imádkozik, hogy a béke kézműveseit képezve, az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
2: Leó pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén június 21-én vasárnap tartja az életnapját, amely évente hagyományosan megemlékezik az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amely teljes egészében létező valóság az új élet természetes foganása kezdetétől egészen az emberi élet természetes végéig. Az életnapjára 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkára aláírásával. Leó pápa imádságos jókívánságait küldi mindazoknak, akik részt vesznek a 2026-os életnapján, amelyet Anglia és Wales, Skócia és Írország püspöki konferenciái tartanak. A Szentatya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a mélyen belüli gyermek teljes ember mi voltának csodájára figyel, továbbá nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amellyel támogatják azokat az anyákat és apákat, akik elvesztették csecsemőjüket. Valóban, ahogy Leó pápa nem régében a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában emlékeztetett minket, a fogantatás pillanatától kezdve minden emberi lény végtelen méltósággal van felruházva, puszta létezése, Isten akarata, teremtése és szeretete által. Ez az isteni szeretet értelemmel tölti meg minden ember életét, és minthogy az élet a halállal nem ér véget, az örökké valóságban való új teljességre hív minket. A Szentatya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk és a gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében, mert az ő számára mindnyájan élnek. Azt is reméli a Szentatya, hogy ezek a szülők megtalálják a szükséges támogatást az egyház közösségeiben, különösen is az imádság és a szentségek táplálta életben. Megköszönve folyamatos elkötelezettségüket, amellyel tanúságot tesznek az élet csodálatos ajándékáról, méghozzá annak teljes nagyságában és vele született méltóságában, a Szentatya imádságáról biztosítja az élet napjának minden résztvevőjét, és szívből adja rájuk a Krisztusban való vigasztalás, erő és béke zálogaként apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával. Papi lelki gyakorlat a római Szent István zarándokházban. Töri András atya tudósítása. Júniusban a római Szent István zarándokház papok számára szervezett lelki gyakorlatnak adott otthont június 15-től 19-ig, hétfőtől péntekig. Az elmúlt években teljesen megújult, Róma zöld övezetében fekvő Szent István zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelkipásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra. A lelki gyakorlat kísérője Szent Márton Mihály jezsuita atya volt, a római pápai Gerge Egyetem nyugalmazott professzora, aki gazdag lelkipásztori, pszichológiai és lelkivezetői tapasztalataiból merítve vezette a résztvevőket az elmélkedések és a személyes reflexió útján. A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén bazilikát és a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kialgatáson is, ahol személyesen találkozhattak 14. Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a Szentatyának. Amint egy 20 fős közösség szép képet adott a Kárpát-medence magyarságának sokszínűségéről. Az anyaországi résztvevők mellett érkeztek papok Erdélyből, Páciumból, a Délvidékről, Horvátországból és a Bánátból is. Az együtt töltött napok alkalmat teremtettek a tapasztalatok megosztására, a kölcsönös megerősítésre és a lelki feltöltődésre is. A lelki programok mellett a szervezők arra is törekedtek, hogy a résztvevők Róma kevésbé ismert arculatával is találkozhassanak, és olyan helyszíneket fedezzenek fel, amelyek gazdagítják a városról alkotott képüket. A Szent István háza jövőben is szeretné folytatni ezt a kezdeményezést. Az adventi időszakban 2026. december 4-e és 6-a között világi híveket várnak lelki gyakorlatra, míg 2027. június 14-től 18-áig ismét papok számára szerveznek lelki napokat Rómában. Törő András atya, a Pápa Magyar Intézet rektora, a Szent István Alapítvány elnöke.
0: Megfelelési kényszer. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 12. vasárnapra.
3: Egyszer a király sétára indult kertjében. Nyomasztó látvány tárult eléje. Hervadó virágok, fonnyadó bokrok, kiszáradt, korhadt fák. A tölgyhöz fordult, és az megszólalt. Elszáradtam, mert nem tudok olyan magasra nőni, mint a fenyő. Ekkor a fenyőre nézett, az pedig így panaszkodott. Korhadok, mert soha nem fogok szőlőt teremni, mint a szőlővessző. A szőlőhöz lépett, s az is elkezdte magyarázni. Megfonnyadtam, mert sohasem tudnék úgy virágba borulni, mint a rózsabokor. Egyetlen egy élettel teljes, viruló, virágzó növényt talált a kertben, az árvácskát. Az árvácska ezt mondta. Arra gondoltam, hogy amikor elültettél, árvácskát akartál. Ha tölgyet akartál volna, tölgyet ültettél volna. Ha szőlőt, akkor szőlőtőkét. Ha rózsát, akkor rózsabokrot. Azt gondoltam, mivel úgysem lehetek más, mint ami vagyok, hát azzá leszek legjobb tudásom szerint. A legtöbb ember boldogtalanságának az az oka, hogy nem a saját életét éli. Nem az Isten akaratát keresi, hanem az emberek elvárásának akar megfelelni, mert fél az emberektől, és ezért nem él tudatos életet. A tudatos élet az, hogy folyamatosan arra figyelek, kutatom és fürkészem, amit az Isten akar tőlem. Hallgatom szavát a csendben, olvasom őt az írásokban, figyelem az élet jeleiben. Ha erre elég időt szánok, megtalálom a boldogságot, amely nem kint van, hanem bennem. Bár üldözés szenvedett Jeremiás próféta is, mégis kitartott Isten szolgálata mellett. Isten megtartó erejének tudatában élt, ezért kitartott Isten mellett. Isten nem akadályozta meg azt, hogy üldözzék Jeremiást azok, akiknek nem tetszett életstílusa, de nem hagyta előtt. Isten sosem ígéri azt, hogy elveszi a nehézségeket, de azt igen, hogy átsegít rajtuk. Az évközi 12. vasárnap első olvasmányában végigkövethető a próféta magatartása. Istenre figyel, feléje fordul, ő hozzá fohászkodik. Teljesen emberi módon Isten bosszúját kéri. Még nem érti, hogy Isten nem a bosszúállás istene, de majd eljut oda is, hogy megértse, nem az ő dolga az ítélet. Ez számomra is feladat, amit az új szövetségi részben megfogalmaz az evangélista. Ne féljek az emberektől. Folyamatosan Istenre figyeljek. Ne tévesszem el őt szem előtt, és akkor a gonosz szándékú emberek mondhatnak bármit. Nincs hatalmuk felettem, mert Isten útját választottam, ő pedig átsegít a legnagyobb nehézségeken is. A tudatos életre való meghívásnak része aztán az is, hogy ne csak ne féljek, hanem bízzak is. A félelem az élet része, sokszor megjelenik bennem. Egy egészséges félelem szükséges azért, hogy el ne bízzam magam, azonban különbség van a között, hogy elbízom magam, vagy Istenre bízom magam. Az evangéliumi szakasz második része erre hív meg, ne féljek, bízzak. Értékesebb vagyok a verebeknél. A teremtés koronája vagyok, és mégis félek. Ezt támasztja alá a következő kedves kis történet is. Egy órás műhelyben a polcra tettek egy éppen elkészült kis órát. Ott állt két idősebb óra között, amelyek buzgón ketyegték másodperceiket. Most tehát rajtad a sor, mondta az egyik a kettő közül. Sajnállak, most ugyan vidám vagy, de várj csak, majd, ha egy évben több mint 31 milliószor ketyegsz, akkor erőd végén leszel. Micsoda? 31 milliószor ketyegni, kiáltotta ilyetten az újonnan jött. Arra sosem volnék képes, és kétségbeesésében azonnal meg is állt. Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra. Te buta jószág! Minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? Nincs semmi baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyegned. Próbáld meg újra. Ugye, ez nem is nehéz. Most még egyet, ezt is ugyanolyan könnyen, és most csak így mindig tovább. Ó, hát ez egyenként nem is nehéz. Akkor újra kezdem, kiáltott megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, és bátran ketyegett tovább, egyszerre mindig csak egyet. Nem számolta sem a napokat, sem a hónapokat, de az év végére 31 milliót ketyegett, és szinte észre sem vette. Mindig a következő lépés a fontos. Egyszerre mindig csak egyet lépni. Felgyorsult az életritmus, és minden azt sugallja körülöttem, gyorsabban, nehogy lemaradjak. És ilyenkor kettőt lépek, vagy hármat is, egyszerre. Nem csoda, hogy lefáradok. Segíts, Urunk, hogy félelmünkön felülemelkedjünk, jelenlétet bátorítást nyújtson, és másokban is feloldjuk a szorongás érzését, ahogy az ének is bátorít, ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj. Ha tiéd Isten, tiéd már minden.
0: Megfelelési kényszer. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 12. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, majd éjjel egy órától Tibor atya katekézisét ismételjük. Éjjel két órától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Nemese. Éjjel három órától együtt imádkozhatjuk az irgalmasság rózsafűzérét, majd kedves önkéntesünk Fazekas Ilona az Öregkor Bölcsessége című műsora lesz hallható. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, Szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk

0: Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk

0: atyán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentséges Szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
1: A boldogságos Szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiat Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Te kis hitű, miért kételkedtél? Ez Máté evangéliumában hangzik el, miután Péter kimegy a vízre Jézus után, aki mondja, hogy ha megvan benned a hit, akkor te is a vízre tudsz lépni, de elkezd süllyedni, és végül felhúzza őt a víz alól, és Péter magához szorítja Jézus lábait, és zokogva mondja, hogy kérlek, ne hagyj el. Ez nekem azért fontos, mert az én életem vezérfonala, a kisfiunk halála után nem elvesztettük, Jóisten megerősítette bennünk a hitet, és ennek következménye 3-4 év távlatából nézve nagy öröm, hogy otthon vár egy 10 hónapos kisleány, szóval nem szabad kételkedni, higgyük, hogy Isten mindig mindenben segít. Mert bármilyen nehézség jöhet az életünkben, bármilyen tragédia, ő le fog utánunk nyúlni a vízbe. A fontos az, hogy nyújtsuk ki a kezünket, és akarjuk, hogy megérintsen Jézus, akarjuk, hogy fölhúzzon onnan, ne hagyjon el minket, hogy minden percét a napnak átjárja a tudatunkban az, hogy ő van, ő mindent lát, ő ismer minket, látja a szívünk vágyait, az, hogy mire van szükségünk, és kellő és a legpontosabb pillanatban be fogja teljesíteni, csak higgyünk, ne legyünk kisítőek. Én jó magam is kisítő voltam egy darabig, de elkezdtem nem kételkedni, és meghozta a gyümölcsét, mert onnantól kezdve, hogy nem kételkedtem, hanem hittem, tanúbizonyságot tett arról, hogy valóban nem lehetetlen számára semmi, mert beteljesítette a szívünk vágyát.
1: Habodász István a 777 blog szerkesztőjének gondolatait hallották.

hogy valahol egy gyönyörű szép dómot építettek a középkorban az oltári szentség tiszteletére. Mindenki szívesen járult az építéshez a maga tehetsége szerint. Még ez a szegény özvegyasszony is szeretett volna valamit adni, akinek nem volt semmije, csak egy garasa, és azt ajánlotta föl az oltári szentség tiszteletére, a templom építésére. A vár úr azonban elutasította, mit is kezdjenek ilyen csekéséggel. Amikor aztán elkészült a dóm, márvány táblára ragyogó aranybetűkkel rávésték azok nevét, akik a legtöbbet áldoztak az építésre. Első helyen állott a vár úr neve. Másnapra azonban különös dolog történt. A vár úr neve eltűnt a márványról, és helyén a szegény özvegyasszonyé tündökölt. Persze azonnal új márványtáblát véstek, de a furcsa eset megismétlődött. Készítettek harmadik táblát. Azzal is az történt. Erre az úr hívatja a szegény asszonyt és kérdi tőle, mit adtál te a dóm építéséhez? Nem adtam én, jó uram, semmit, csak akartam. Egy garast akartam, de nem fogadtátok el. Vettem hát rajta szénát, és a lovaknak adtam, amikor húzták az építéshez a köveket. Ezt csináltam, uram. Kedves Mária Rádió hallgatók, valahogy én is így szeretném fogékony lelketekben egy élő templomot építeni az oltári szentség tiszteletére, de ez a templom csak úgy készülhet el, hogyha ti is minnyájan együtt építitek velem, és mindenki most belead ebbe az építésbe annyi jó akaratot, áldozatkészséget, önmegtagadást, alázatos imádságot, amennyi csak kitellik tőled. Tehát nézzük meg, hogy mit fog az egész világ egyház ünnepelni, az oltári szentséget. És mi az oltári szentség? Tóth Tihamér szerint Krisztus áldozata értünk, Krisztus bennünk, és Krisztus köztünk. Hát nézzük meg, mit jelent az, hogy Krisztus áldozata értünk. Hát tudjuk jól, hogy az oltári szentség születése a Szent Mise áldozat. A Szent Mise pedig összefoglalása és megújítása mindannak, amit Krisztus értünk tett. Tehát Krisztus értünk. Tudjuk jól, hogy egy nap áll 24 órából. A 24 órában van 1440 perc, az 1440 percben 86.400 másodperc. A katolikus papok száma a világon meghaladja 300.000-et, tehát minden másodpercre, ha jól kiszámítjuk, 3 szentmise esik. Éjjel és nappal, télen és nyáron, minden másodpercben 3 helyen hangzanak el a szentmisében az utolsó vacsora szavai, hogy abban a pillanatban megjelenjék köztünk az Úr Jézus Krisztus. Krisztus értünk. Valóban úgy van. Áldott kezét kitárva fölöttünk, küzdő, vergődő gyermekei fölött, szakadatlanul tartja diadalútját a földön mindaddig, amíg egyetlen papja lesz a földön, amíg emberi élet lesz a földön. Krisztus értünk. Megrázóan fönséges az a kép, amelynek körvonalai kibontakoznak most a lelki szemeink előtt. Az oltároknál képzeljük el, hogy miséző papok állnak, miseruhákba, dús hímzésű, vagy akár aranyos miseruhákba öltözve, és egy fehér ostya és egy kevéske bor fölött megilletődött lélekkel mondják el azokat a szavakat, amiket először Krisztus az utolsó vacsorán mondott el. És e szavak kimondása után azonnal meghajlik a miséző térde, meghajlik a hívek homloka, mert abban a pillanatban ismét feláldozza magát, Krisztus értünk. És amint egyre új meg új földrészek kerülnek az úgymond melengető nap sugarai alá, úgy képzeljük el, hogy új meg új ezer és ezer oltáron gyulladnak ki a gyertyák, új meg új
ezer és ezer pap áll az oltár elé, és új meg új ezernyi ezer kicsinke csengő és óriási harang, diadalmi éneke kíséri a hívei között végigvonuló Jézus Krisztust. Évszázados dómok hatalmas harangszavával eldugott kis falvak, templomtornyának kicsinke harangja egyesül, és amint a földön végigömlik ez a győzelmi hangáradat, hol itt, hol ott csendül bele a kápolnákból, a templomokból az Úr felmutatást jelző csengő, ezüstös csilingelése. Krisztus értünk valóban. Áldásra tárt kezekkel szakadatlanul közöttünk jár a szentségi Krisztus. Mikor az angol királyt koronázzák, a hosszú és ősrégi szertartások tetőpontján egy Bibliát nyújtanak a királynak, mint a legnagyobb kincset, amit a világ létrehozott. Mert kedves Mária Rádió hallgatók, érzitek, hogy milyen gazdagok vagyunk mi akkor, akiknek legkisebb szegény templomában is megjelenik Jézus Krisztus, hogy feláldozza magát értünk. És mondhatjuk, hogy üdvözlégy oltári szentség, csodálatos szent istenség. Másodszor Krisztus bennünk. Az oltári szentség nem csak az értünk magát feláldozó Krisztus, hanem a magát nekünk eledelül nyújtó Krisztus is. Tehát nem csak Krisztus értünk, hanem Krisztus bennünk. És a szent áldozásban megvalósul a legmerészebb álmunk, hogy személyes összeköttetésbe jutunk a végtelen Istennel. Jó pár évvel ezelőtt Rómában nagy ásatásokat végeztek, és a legforgalmasabb út alatt egy pogány templomra bukkantak. A falakon sok freskót találtak, amelyek Pitagorász tanítását mutatják be szimbolikus képekben. És ennek a tanításnak a lényege az, hogy a lélek szabadítsa ki magát a külső dolgok szolgaságából, és merüljön el Istenben. Ez által majd fölfedezi saját magát, és ebből a saját énjéből, mint középpontból kiindulva, rendezni és kialakítani tudja saját egyéni életét. Nem megható dolog-e? Ilyen nagyszerű tanítás mélyen lent a földben a romok között, és fölötte a rohanó, zakatoló, lármás mai élet, amely mindenről nem akar, mind erről nem akar tudni semmit, amely azt hiszi, hogy eléggé erős talaj alatta a betonországút is, és sejtelme sincs róla, hogy ennek az országútnak terhét az alatta nyugvó templom falai hordozzák. És amit annak a templomnak évezredes freskói hirdetnek, az tulajdonképpen az emberi léleknek örök, szent sóvárgása. Vagyis megszabadulni az ösztönök és szenvedélyek rabszolgaságából, és ezáltal közelebb emelkedni minden lét végső forrásához, Istenhez. És jaj annak az emberiségnek, amelyik elnyomja magában ezt a sóvárgást, amelynek lelket ölő civilizációja rohanásba hajszolja az embert, hogy ne legyen egyetlen perce sem a magába szállásra, elmélkedésre, önvizsgálatra. És a kiásott római templom apcisában van egy különösen tanulságos freskó. Egy híres költőnő, az ókor legünnepeltebb és legnagyobb költőnője, Szaffó, élet untságában a tengerbe veti magát. A tenger mélyén keresi nyugalmát és békéjét, amelyet az élet megtagadott tőle, a legünnepeltebb körülrajongott írótól. És milyen kiáltó hasonlatosság ez a mai emberhez is. A tudás és technika bámulatos teljesítménye által körülvett, és mégis nyugtalan, boldogtalan, békétlen emberhez milyen nagy hasonlóság. Tehát mi is, kedves Mária Rádió hallgatók, bele a tengerbe, bele a romokkal elfödött, elfeledett templom békés csendjébe, bele az Isten kitárt karjába.
bele a szent áldozáskor hozzánk lealázkodó Krisztus kitárt karjába. Az oltári szentséget nem hiába nevezzük az erősek kenyerének, de valóban erőt ad ahhoz is, hogy meg ne torpanjunk az életben, meg ahhoz is, hogy merjünk szembeszállni a reánk törő veszedelmekkel. Az áldozásban erőt nyerünk, hogy meg ne torpanjunk az életben. Szép vidéken kellemes autóutat tesz egy baráti társaság. Mindnyájan élvezik a tájat, mikor egyszerre csak elhalkul a motor és megáll a kocsi. A sofőr javítgatja, csavargatja, nem indul. Az utasok nekidőlnek, tolni próbálják, csak nem indul. Végül hosszú keresés után megtalálják a hibát, egy egészen apró kis hibát. Eldugult a benzin adagoló csöve, és megszakadt az összeköttetés a tartállyal. Csak meg kellett szabadítani a csövet a porttól, és vígan ment tovább a kocsi. Azért mondtam el ezt a történetet, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy hányszor áll meg életünk kocsija is, és nem megy tovább. Hiába minden erőlködés, nem bírjuk tovább, nincs erőnk, nincs kedvünk, nincs reményünk, hol a hiba? Hát megszakadt az összeköttetés az Istennel, és akkor hiába minden külső erőfeszítés és nekilendülés, csak ha visszaállítjuk az összeköttetést, csak ha Krisztus él újra bennünk. Az ős kereszténységnek egyik nagy püspöke és vértanúja Szent Ciprián, mikor látta, hogy véres üldözés készül kitörni, az Úr Jézus zsenge vetése a kezdődő keresztény egyház ellen, ezeket a szavakat intézte a híveihez, idézem, keményebb és kegyetlenebb harc előtt állunk, és Krisztus katonáinak erre kell készülniük, sértetlen hittel és erős bátorsággal, és meggondolniuk, hogy azért isszák naponként Krisztus vérének kelyhét, hogy ők is képesek legyenek Krisztusért vérüket ontani. De vajon csak az első keresztények állottak-e véres harcokban? Ők ugyan életüket adták Krisztusért, de vajon könnyebb-e napjainkban megvédeni hitünket a reánk törő ezernyi támadás és gúny között? Nem szorulunk-e mi is Krisztus erősítő testére és vérére? Brazília partjai mellett, forró trópusi zónában, tikkasztóan tűző napsütésben haladt egy kereskedelmi gőzös. Egyszerre a tenger tükrén egy kis vitorlást vesz észre, melynek utasai kétségbeesve adnak jeleket a gőzös felé. A hajó útját azonnal a vitorlás felé veszi, és amikor a közelébe jut, már hallja is, amint jajveszékelve kiáltanak a vitorlás utasai, vizet adjatok, vizet, szomjan veszünk. A nagy hajóról pedig méltatlankodva felelik a kétségbe esetteknek, hát merítsetek, hiszen jó víz vesz körül titeket. És igazuk is volt. A szerencsétlenek már majdnem szomjan pusztultak, pedig körülöttük a tenger iható volt. Hány szomjazó lélek felé, hány letört és kétségbeeséssel küzdő lélek felé kellene ugyanezt kiáltanunk? Miért nem merítesz erőt az isteni kegyelemnek körülötted áramló tengeréből? Miért nem eszel az erősek kenyeréből? Hiszen az erőt ad, hogy meg ne torpanjunk az életben, és erőt, hogy merjünk szembeszállni a reánk törő veszedelmekkel. Márpedig aki szembeszáll a kísértések orkánjával, az már fölfelé emelkedik, az Isten felé. Figyeljétek csak meg a madarakat, azok mindig a széllel szemben szállnak fel, ha a szél irányában próbálnának, az menten a földhöz csapná őket, vagy a repülőgépeket csak a széllel szembe tudnak felszállni, vagy a gőzhajót az árral szemben szeret kikötni, mert különben az ár odavágja kikötő falához. Nos, így erősít az áldozás is a lelki életre, hogy szembe az árral, szembe a széllel, szembe a kísértéssel, szembe a nagy hangúakkal, szembe
a bűnre csábítókkal. Aurelianus, aki 213 és 275 között élt, római császár volt, volt neki egy Marius nevű kitűnő, magas rangú tisztje, akit ura éppen újabb előléptetésben akart részesíteni, amikor egyik irigye besúgta a császárnak, hogy Marius keresztény. A császár rögtön hívatja kedvelt tisztjét, és feladja neki a döntő választást. Vagy elhagyod keresztény hitedet, és akkor előlépsz, vagy meghalsz. Marius fölkeresi a püspököt, hogy mitévő legyen. A püspök bevezeti őt a templomba, letérdelteti az oltár elé, és elébe teszi a kardot, amelyet oldalán hordott, s az evangéliumos könyvet, amelyre keres

hogy a cselekedetek, amelyeket én teszek atyám nevében, azok tesznek bizonságot rólam. Vagyis, ne annak higgyetek, hogy kereszténynek mondom magamat, hanem nézzétek az életemet, a szavaimat, tetteimet, azok hirdetik, hogy keresztény vagyok. Azt tartja a mitosz, hogy Votan fiait meg lehetett ismerni a szemük csillogásáról. Nos, hát nem mitosz, nem legenda, hanem ez szent valóság, hogy aki földi életében sokszor veszi magához hittel és szeretettel az oltári szentséget, annak tiszta fénye elömlik rajta, és csodás, kedves szépséget önt el a lelkén. Feltehetjük így most a kérdést, hogy vajon mi jó reklámjai vagyunk-e ennek a szent áldozásnak? Hogy aki viselkedésünket, figyelmességünket, kedvességünket, fegyelmezett életünket látja, kénytelen megállapítani, íme milyen nemes és imponáló élet fakad a szent áldozás nyomán, íme milyen felbecsülhetetlen értéket jelent Jézus Krisztus bennünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy gyönyörű szép ének után folytatni fogjuk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, egy gyönyörű szép ének után nézzük meg, hogy mit is jelent az oltári szentség. Szintén Tóth Tihamér fogalmazza meg, hogy az oltári szentség a szeretet köteléke az atyával szembe, az oltári szentség a szeretet köteléke a fiúval szembe, és a szeretet köteléke a Szentlélekkel szemben. Na nézzük meg szerre, sorjában, hogy ez mit is jelent Tóth Tihamér szerint. És azt mondja, hogy az áldoztatás előtt a pap kezébe vesz egy ostyát, a hívek felé fordul, és ezt mondja, íme az Isten báránya. De mondhatná, hogy íme az egész mennyország. Mert mi a mennyország? Az Isten bírása. Nos hát, halljátok az Úr szavait, amelyekkel az oltári szentséget megígérte, hogy én ti bennetek, ti én bennem, én az atyában. Mit jelent ez végeredményben? Azt a hihetetlen örömet, azt a hallatlan megtiszteltetést, amely után az ember mindig vágyott, de amelyet Krisztus nélkül soha el nem ért volna. Ti az atyában, és az atya ti bennetek. Eddig csak a csábító kígyó mondotta az embernek, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, és nem volt igaz. De most már Krisztus mondja, hogy egyek lesztek az atyával, és ez már pedig szent igaz. Egyek lesztek, mert az atya kenyerét eszitek. Hát mi az oltári szentség? A mennyország kenyere. Kenyeret adtál mennyből nekik, melyben megvan írva minden gyönyörűség. Hát kenyér. Hazai kenyér, otthon sütött fehér kenyér. Bárhol idegenben vándoroljon a gyermek, ha hazai kenyérhez jut, otthon érzi magát. Egy darab, ez a kenyér a messzi otthonból. Nos, az eukarisztia egy darab az örök otthonból, egy darab a mennyből. Aki eszi és magához veszi, eltelik a halhatatlanság erejével és illatával, az atyánál érzi magát, közösségbe kerül a mennyei atyával. Ki ne látná, mennyire rászorulunk erre a közösségre? Mennyire rászorulunk arra az erős kötelékre, amely megint Istenhez láncolja az Istentől vakmerően elszakadt embert? Van technikánk, mint a mesebeli varázsló ereje. Van tudásunk. Csak boldogságunk nincs. Erőnk fogytán, lelkünk sápadt, erkölcsünk vérszegény, és mindez miért? Mert az ember elfordította arcát a mennyei atyától, mert az ember elfelejtette tisztelni, imádni az Istent, és kitanít meg minket erre újra. Az oltári szentségben helyettünk, értünk és velünk imádkozó Krisztus. Ő tanít meg az atya előtt leomló, földre roskadó, megsemmisülő, lángolva lobogó tiszteletre. Mivel tartozik az ember az Istennek? Dicsérettel tartozik. És ki dicsérhetné Istent méltóbb módon, mint maga az Isten fia? Mivel tartozik az ember az Istennek? Hálával. És ki által adhatnánk hálát méltóbb módon, mint az Isten fia által? Mivel tartozik az ember az Istennek? Engeszteléssel. És ki tudna esdőben kiáltani irgalomért, mint az Isten fia?

színed előtt megállni, Uram, csendesen. Testi szemeimet lezárni, lelki szemeimet lehúnyni, megmaradni, némán mozdulatlan, felét kitárni egész valómat, tiéd lenni örök jelen, aki te vagy a test és a vér. Elfogadom, Uram, hogy semmit ne érezzek. Elfogadom, Uram, hogy semmit ne lássak. Elfogadom, Uram, hogy semmit ne halljak. Megszabadulva minden gondolattól, minden képtől, képzelettől, egyszerűen most itt előtted állok, és azt akarom, hogy akadály nélkül találkozzak veled, a hit nagy csendjében, Uram, itt most, színed előtt. És tudom, hogy nem vagyok egyedül, Uram. Nem lehetek többé egyedül. Úgy érzem, hogy egy egész tömeg vagyok, Uram. Emberek ezrei laknak bennem. És találkoztam velük, és ők betértek hozzám. És te is találkoztál velük, és ők is betértek hozzád, és szállást is kaptak nálad. De előbb megkínoztak. Aztán aggasztottak, és végül egészen elfogyasztottak. És én? Mit tettem én, Uram? Én hagytam. Hagytam őket, Uram, hagytam. És jól tettem. Hagytam, hogy belőle táplálkozzanak, hogy nálad megpihenjenek. Uram, amint a színed elé járulok, íme magammal hozom őket eléd. Miközben magam előtted most kitárom, őket is bemutatom neked, Uram. Őket is, akik nem hisznek benned, bemutatom. És tudom, hogy te szereted őket. Tudom, hogy sokan megtagadnak. Nem hisznek a te testedben és véredben, aki jelen vagy így az oltári szentségben. És te mit válaszolsz? Íme itt vagyok. És úgy érzem, hogy most ők is előtted állnak, Uram. Nem mentél el. Itt maradtál. Belőled táplálkozunk. Milyen különösen szent és nagy titok. Esszük az Istent. A legnagyobb szeretetet. Íme itt vagyok, Uram. Íme itt vagyok, fiam. Táplálkozz és szeress.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Romuald remete. Romuald 954-ben Ravennában egy Szerkiusz nevű nemes ember fiaként született. Amikor 20 éves lehetett, viszály támadt atya és néhány rokona közt, amit fegyverrel döntöttek el. Romuald apja megölte egyik ellenfelét. Egy éjszaka virrasztás közben megjelent neki Szent Apollinaris, s Romuald ekkor elhatározta, hogy szerzetes lesz. 972-ben ebben a kolostorban tette le a szerzetesi fogadalmat, miután Honestus ravennai érsek rábeszélésére apja beleegyezését adta. Később Szergius is belépett a San Severo ravennai kolostorba, és szentség hírében halt meg. Romuald 3 évig maradt a Szent Apollinaire Inclasban. A kolostorban uralkodó laza fegyelmet azonban oly nyíltan ellenezte, hogy szerzetes társai meggyűlölték. 975-ben apátja engedélyezte, hogy remete életet kezdhessen. A velencei síkságra ment, és egy Marinus nevű remete vezetésére akarta bízni magát, aki azonban úgy találta, hogy Romuald nincs fölkészülve a szerzetesi életre. Ezért hozzáfogott, hogy megtanítsa a latin zsoltáros könyv olvasására. Romuald és Marinus kapcsolatba került a velencei dózséval, Pietro Orselóval, aki 978-ban tanácsot kért tőlük, mert hatalomra jutásának körülményei miatt lelkiismeret furdalása volt. Romuald és Marinus ugyanazt tanácsolták neki, amit már a Pireneusokban lévő küszai Szent Mihály kolostor apátja Guarino is mondott: mondjon le, és legyen szerzetes. Pietro Orseolo ezt most meg is tette. Titokban elhagyta a várost, és Küszába távozott, ahol 987-ben halt meg. Nem ő volt az egyetlen, aki Romuald tanácsára magas világi tisztségből vonult vissza az Istennel megélt bensőséges kapcsolat érdekében. 989-től Romuald magára maradt, mert Marinust megölték a szaracénok. Mélységesen megérlelte ez a 13 éves képzés, amelyben Marinustól részesült. Éveken át kereste a helyét Lombardiában és az Appenninekben, miközben szigorú aszkézisben élt. Végül Pereumban, a Ravennától 15 kilométerre északnyugatra levő mocsaras vidéken telepedett le. Épp ekkor azonban megismerkedett a fiatal német császárral, harmadik Ottóval, aki felkérte a Szent Apollinaire kolostor apátjának. Nehezen egyezett bele, és egy év múlva le is mondott, mert nem érezte magát alkalmasnak a hivatásra. Monte Cassioba, majd Rómába ment. Itt ismerte meg Kuerfurti Brunót, Ottó császár rokonát, és Tamás német nemest, a császár barátját. 1001-ben, amikor fölkelés tört ki Rómában, Romuald visszatért Pereumba és remeteséget alapított. Tanítványai között volt első Boleszláv lengyel király egyik fia. 1004-ben Pioggio közelében Valdi Castróban alapított remeteséget, amelyhez évek folyamán további közösségek és egy apáca konvent csatlakoztak. Amikor 5 évvel később eljutott hozzá korábbi tanítványa Bruno vértanúságának híre, 20 társával együtt útra kelt Kelet-Európa felé, hogy a misszióban szintén elnyerje a mártírok koszorúját, de kora és gyenge egészsége hamarosan tervei feladására kényszerítette, és vissza kellett térnie Itáliába. Újabb vándorévek után Fonte Avalanna közelében telepedett le. Az itt töltött 7 év alatt zsoltár kommentárokat írt. Nem sokkal 1023 után alapította Camaldoliban, Arezzo közelében azt a remeteséget, amely a kamalduliak anyakolostora lett. Halálának közelettét érezve Romuald visszatért Valdi Castróba. Cellát és oratóriumot épített magának, s ott halt meg 1027. június 19-én. 5 évvel később még romlatlan állapotban találták tetemét, s a Róma engedélyezte szentként való tiszteletét. Püspöke, aki nem értett egyet rejtett életével, mondta egy alkalommal Romuádnak: lámpatartóra való világosság vagy, és Isten házában mindenkinek világoskodnod kell. Ezt sokan érezték ugyanígy. Egy Reiner nevű gróf olyan embernek a feleségével élt együtt, akit párbajban megölt. A gróf félt Romuald ítéletétől, és nagy ajándékkal próbálta maga mellé állítani Isten szent emberét. Romuald határozottan elutasította, és súlyos vezeklésre szólította fel a nagyurat. A gróf engedelmeskedett, és így vallott a dologról: sem császár, sem egyetlen más ember nem ébresztett bennem akkora tiszteletet, mint Romuald tekintete. Jelenlétében nem ismertem többé semmi mentséget, és szorongás fogott el a bűneim miatt. Amikor a harmadik Ottó császár megismerte őt, így kiáltott föl: bárcsak a te testedben lehetne az én lelke.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 0404.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 504 0404-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Két igazságot ne feledj el. Isten bízik benned, és Isten nem kényeztet el téged, mondta Basilius Schenger OSB.

Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Vallő. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murányi Nikolett beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a budapesti stúdióban dr. Kovács Zoltán mariológus atyát, a budapesti Szent István Bazilika helyettes plébánosát.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Köszönjük, hogy eljött, és kezdjük egy rövid imával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen! Ragyuk be szívünk mélyét, és vezess bennünket a te bölcsességeddel, a te erőddel, a te világosságod által, hogy mindig meglássuk és meg tudjuk cselekedni a mennyei atya akaratát. Köszönjük, hogy ajándékait között ott tudhatjuk, a boldogságos Szűz Máriát is. Segíts, hogy mindig ráhagyatkozzunk, és engedjük, hogy ő vezessen bennünket hozzád. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást.
1: Mindig nagy szeretettel.
0: Beszéljen nekünk a hitélete kezdetéről, hogy kik voltak a legnagyobb hatással rá, hogyan is kezdődött, és aztán milyen utat járt be.
1: Akik nem ismernek, lehet, hogy számukra nagy meglepetés lesz, de én nem kaptam vallásos nevelést. 10 éves koromban lettem megkeresztelve. Hát ugye húzódott, jó lenne már ezt a büdös kököt megkereszteltetni végre, és így telnek a hónapok, telnek az évek. Nem lobbant be még a hitélet nálunk annyira akkor. Végül is jó anyám volt, akinek ott motoszkált a szívében a hívás mindig, hogy akkor most már jó lenne ezt megejteni. Igen, ám csak jött egy akadály. 9 éves voltam, amikor nem tudom, és már valószínűleg nem is derül ki volt az az atya, majd lehet, hogy oda átkezett csókolok neki, aki ez egyszer elvitt édesanyám egy számára kedves helyen, a Szent Rita plébánián éppen. És nagyon hálás vagyok annak a paptestvérnek, most már paptestvérnek, aki engem 9 éves koromban nem volt hajlandó megkeresztelni. Ugyanis bánhatott volna ugye a helyzet, hogy jó van, asszonyom, jöjjön, persze, megoldjuk, leüntjük a gyereket, és akkor annyiba marad a dolog. De ez a drága atya, paptestvér azt mondta, hogy ő ragaszkodik, az előíráshoz ragaszkodik. A törvényhez, úgyhogy azt mondta, hogy ez egy nagy ló, ennek már hitoktatásra kell járni előtte. Hát persze, hát az megint, hát milyen dolog, hát idősebb rokon megkereszteltek, jó, hát persze, ő 3-4 éves volt, az megint más. Akkor megint húzódott az idő, és akkor költöztünk be a belvárosba, a Ferenciek tere környékére. És ott újra előjött a gondolat, lévén, hogy a közelség a Ferences templomnak adott volt, hogy na akkor itt ezt megint meg lehetne ejteni. És emlékszem, hogy talán jó anyám érdeklődött előtte, gondolom, mert ha nem, akkor nagyon-nagyon cakra mehettünk. Jött is éppen egy reverendába öltözött atya ott a folyosón. Én bementem oda úgy hit nélkül, templom, idős nénikék, orgona, tömjénfűs, csak azt tudnám, mit keresek én itt, na mindegy. Legyen meg anyám akarata, valahogy úgy voltam az egésszel. Aztán majd csak megkeresztelnek, aztán felejtsük el ezt a történetet is. Én körülbelül így léptem be oda. 10 éves koromban. Valószínűleg túl jó sikerült a hitoktatás, mert már az első órán valami megragadott. Nem kell túl nagy dolgokra gondolni. A legelső, amit láttam, hogy ugyan sok mindent nem értek abból, amit ez a pap magyaráz, de az, hogy ennek az embernek ez az élete, az valahogy lejött róla. Az, hogy ez benne él, hogy neki ez fontos. Hogy ezt meggyőződéssel és hitelesen mondja, bár többségét nem értem annak, amit mond, de nem baj, majd valami lesz. Aztán óráról órára mindig valami következett. Például az, hogy ha más nem, egy-egy mondatot, gondolatot el tudtam csípni, és elgondolkodni rajta. Ha a többi részén nem ismert, még magas volt, idegen volt, de legalábbis az, hogy na, ez megint mondott valami értelmes dolgot.
0: Egyéni hittanórára kezdett járni, vagy egy csoportba?
1: Valójában én nagyobb csoportba tettek be, én 4. voltam akkor, és én 7.-8. voltam együtt, nem is az én korosztályom volt igazából, de úgy elkezdett érdekelni, tehát amikor beszélt ugye a hitről, valamit mindig elkaptam benne. És valahogyan kihívásnak éreztem, hogy nagyobbakkal ülök ott, és úgy lehet gondolkodni dolgokon. És hogy minden órán valami megragadt, és elkezdődött egy olyan szakasz, amikor senki meg nem kérdezte tőlem, hogy most akkor hogyan állok a hithez. De ha megkérdezték volna, akkor már valószínűleg nem mondtam volna azt, hogy felejtsük már, mert ennek nincs értelme. hanem valami kezdett úgy egy kicsit átfordulni, meg alakulni. A karakteres pont volt, amikor emlékszem, hogy egyszer otthon elkezdtem megpróbálni imádkozni. Nem tudom jobban mondani. Valahogy így, és azt sem tudom jobban mondani, sikerült. Tehát valahogy úgy megkap az ember a lelke mélyén egy békét, egy visszajelzést, hogy ez megérkezett. Hogy ezt valaki meghallotta, nem a levegőbe ment el, hanem élő személlyel léptem kapcsolatba. Valahogy ez újra belobbantott valamit belül, hogy igen, be lehet valami, és érdemes volna folytatni. Ez az atya egyébként Katona Istvántya volt, aki ott szolgált. Akkor már addigra megtudtam a nevét is. Valahogy úgy érzékelte és láttatán kérdezgetett is dolgokat, én megpróbáltam válaszolni a túrán, hogy jó, akkor most már nem húzzuk tovább az időt a Szentlélek elől, úgyhogy akkor legyen meg ez a keresztelés.
0: De jó.
1: És 1990. május 27-én, akkor 10,5 éves voltam, megkeresztelt ott a Ferenciek terén. Gyermekkori örömök, szép szakaszok voltak korábban is, de túlzás nélkül mondhatom, hogy az életem legelső igazán boldog napja az volt, amikor mintha beleszületne az ember lelkébe valami. Mintha egy töbletet nyerne, ami addig nem volt, és most jön rá, hogy mi hiányzott neki, hogy pontosabban ki. Tehát az a mennyei boldogság, ami az embert későbbiekben is majd egy áldozás után, gyónás után eltölti, mint amikor ugye a mennyország lehajlik az emberhez. Azt éltem meg én ott bő 10 évesen, és onnantól volt szándékom arra, hogy folytassam. Hát anyám úgy volt vele, hogy végül is nincs rossz helyen a kölök, úgyhogy folytassuk persze, és akkor következett az első áldozásra való készülés. És akkor lobbant be nekem igazából, úgy hívnám ezt a szakaszt, hogy az értelemnek a megtérése. Tehát akkor inkább az, hogy elkezdtek érdekelni a dolgok. Hú, akkor még volt agyam, nem úgy, mint most. Tehát még akkor elolvastam valamit egyszer, és utána megmaradt egy életre, most már erre sajnos nem vagyok így képes, de akkor behabzsoltam a hittankönyveket, elkezdett érdekelni. És egyiket a másik után, és úgy kértem, hogy vegyük meg azt is, de egyszerűen megnyílt egy új világ. Egy új világ, amiben kezdtem magam otthon érezni. Hát persze még rengeteg mindenen kellett alakítani. De mégis, és látta az Istvántya is, hogy ez működik, és oké, okay, és én egyre inkább ástam bele magam ebbe a dologba, és elérkezett az első gyónás és első áldozás ideje. Ugye papként is később mindig szeretem külön említeni, mert bár együvé tartozik, de nem sokszor a gyónás az, mintha elsikadna az első áldozás árnyékában. Tehát azért nagyon fontos, hogy első gyónás is készül az ember.
0: Pedig anélkül nem működik.
1: Persze, hát muszáj először méregteleníteni azt, hogy különösen, ha már tud az ember azért bűnöket elkövetni, 11-néhány évesen különösen. Onnantól folytatódott ez az egész boldogság, úgymond, hogy igen, ez egy újabb dimenzió megint, ami megnyílt, újabb dolgok, a Szentléleknek egy újabb működése. Sose felejtem le azt a jelenetet, ugye hát már elkezdtem akkor misére járni, első áldozásra készülve, és akkor láttam, hogy ott a nagyobb társak, akikkel hittanos voltam, hogy ott állnak az oltár körül, és úgy minisztrálnak, és úgy elkezdtem úgy vágyakozni, milyen jó lehet nekik, hogy ott vannak az oltár közelében, az áldozat közelében, mert ez egy nagyon szent dolog, hát még minden nem fogtam főbe, akkor se, most se, de akkor pláne. És emlékszem, hogy gyűrköztem a szavaimat, hogy valahogy meg kéne közelíteni az atyát, hogy tehát hogy lehet ilyet megfogalmazni, hát olyan nagyok azok, meg tapasztaltak, én meg mit akarok ott, hát hogy, és akkor gyűrköztem a szavaimat, erre oda jön hozzám a folyosón magától, hogy de Zoli, én úgy gondolom, neked jó lenne minisztrálni. Köszönöm, hogy kimondta, éppen ezt szerettem volna valahogy kérni. Úgyhogy egy héttel az első áldozás után már beállhattam minisztrálni, zöldfülüként minden, de pünkös vasárnapja volt, 91-ben emlékszem, és az megint egy nagy boldogságot adott. Aztán egy kicsit messzi volt még a bérmálás. Ott
0: 91?
1: 91, akkor voltam majdnem 12. És elkezdtem minisztrálni, és ez egyre jobban újra begyűrűzött. Valahogy a bérmálásnak is letett a távolsága egy kicsit, mert akkoriban még jobban azt hajtották, hogy később bérmálkozni, meg ilyen nagykorúság, meg ilyen, ami tudjuk, hogy ez nem helyes önmagában. És egy kicsit a takaréklángra jött utána az egész. Tehát egy távolabbi perspektívának tűnt, azért nyilván értek kísértések minden oldalról. Utána bekerültem egy másik hittancsoportba, kisebbek voltak, nem nagyobbak, az valahogy kicsit olyan nem motivált annyira, meg egy nagyon fárasztó nap végén, kedden este emlékszem, hogy keresztbe állt a szemem, aztán nem fogtam föl semmit az egészből. Kicsit olyan elkezdődött egy ilyen szárazabb szakasz, egy ilyen nehezebb szakasz. És akkor egy kicsit olyan, nem is elmaradozás, de mégis olyan takarékláng üzemmód. 94-ben kezdtem el megint érezni, de ilyen fölülről jött dolog, mert nem volt kézzelfogható előzménye, hogy tulajdonképpen én olyan boldog voltam, amikor rendszeresen áldoztam, amikor minisztráltam. Hát miért nem lehet ezt visszaállítani rendesen? Hát most miért össze-vissza járok reggel este misére, amikor gondolok, hát annak is megvolt a maga jelentősége, vagy a értelme olyan szinten, hogy láttam több félét is így. De egy olyan szomjúság rám tört akkor, hogy miért nem lehet ezt visszarendezni? Hát ez rajtam múlik, nekem ehhez volna jogosítványom, úgymond. És akkor újra fölvettem ezt a szálat. És azt mondanám, hogy ha az értelem megtérésének hívom az első szakaszt, akkor ezt hívnám a szív megtérésének. Mert itt jöttek igazából azok a nagyon mély belső megtapasztalások, azok a lelki élmények, amit talán olyan szinten vagy más formában, vagy úgy nem is voltak azóta. Tehát ez egy nagyon markáns indítás volt. Mondhatni, kicsit olyasmi, mint a pünkösd esemény.
0: 14 éves kora körül.
1: Így van. 14 voltam éppen össze, emlékszem, 8-ban. És ja igen, még hozzátartozik a dologhoz, hogy ilyen gyermeki tetszés szintjén 91-2 környékén, hát amikor megkereszteltek pontosan, én kimondtam egy ilyet, hogy mi lenne, ha pap lennék. De hát ennek még egy kicsit el kellett ülni, és meg kellett érnie. Engem akkor nagyon elkezdett érdekelni a biológia, meg orvostudomány, meg ilyesmiket. Tehát én úgy mentem 8-ból gimnáziumba, Ötvös József gimnáziumba vettek fel ott a belvárosba, hogy hát én azt elvégzem, aztán majd valami orvosi pálya. Én teljesen így mentem neki. Hát egy kicsit másfajta sikeredett a lelkeket kell gyógyítani most. Tehát én, a papság érdekes egyébként, hogy az atya megkérdezte tőlem, hogy akarsz-e még pap lenni, és én mindenki legnagyobb meglepetésére nem azt mondtam, hogy jó, hát én ezt már elvetettem, hanem hogy hát esetleg meglátjuk. Pedig nekem ilyen diplomáciai érzékem sose volt. Valahogy a Szentlélek úgy engedte, hogy ne tegyem be teljesen a halott kategóriába, csak úgy egy kicsit úgy félrement, akkor aztán nem azt mondta, foglalkoztam egy-két éven keresztül. És utána megint ez a szív megtérése szakaszban belobbant, és nem tudnám igazából nagyon egy eseményhez kötni, ez úgy alakult és szövődött ez az egész dolog. Igen, voltak ilyen kisebb megtapasztalások, élmények, hogy ahogy az atya engem vezetett a semmiből Krisztushoz, jó lenne másokat is oda vezetni, másokkal is megismertetni ezt.
0: Katona István atyához járt továbbra is a hittanra, vagy másik atyához került?
1: A hittan is megszakadt egy időig, utána az is újra kezdődött, és akkor már egy felnőtt csoportba, tehát egy egyetemista csoportba, gimnazistaként. Na, azt megint nagyon élveztem, mert olyan húzott fölfelé az, hogy megint magasabb szint, és valahogy mindig ez motivált. És az megint nagyon, tehát újra kezdtem azt is egy magasabb szinten ilyen módon, és újraindult minden minisztrálás sokkal komolyabban. Igaz, már nem csak nála, hanem volt, hogy egy teljes délelőttet ott töltöttem, aztán megismertem más atyákat is, és az nagyon tágította az egész horizontot. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt. Tulajdonképpen úgy második gimnáziumi osztályt taposhattam, igen, a 95-ben, amikor azt vettem észre, hogy megint átfordult ez a dolog szép lassan csöndben bennem, és kezdek egyre inkább a papságra gondolni. És egyre inkább az, hogy én ezt szeretném, és egyre inkább az, hogy csak ezt szeretném. Tehát, hogy igazából engem már nem elhalt, elsorvadt az a orvosi gondolat, az a pálya, nem motivált, nem vonzott, nem érdekelt annyira, és ez kezdett egyre jobban, de tényleg érdekelni. Egyre lángolóban úgy belül. Akinek rengeteget köszönhetek, dacára annak, hogy akkor nem volt annyira nagyon gyakorló, még nagyapám volt. Nagyapámról két mondatot hadd mondjak, fiatal korában, és két szó mindent elmond, egyszerre volt élmunkás és élsportoló. Tehát az, hogy a tisztességes munkát szeretni és éjjel-nappal dolgozni, azt tőle láttam, és tőle, nála szerettem meg igazán, és nagyon-nagyon jó motiváló erővel hatott rám. Meg voltak a maga emberi hibái, persze neki is, mint mindannyiunknak, nem volt ő se tökéletes, de ebben nagyon-nagyon az a férfi kép, amit ott kaptam tőle, igazából az rettenetes sokat számított, és így távolabbról, de ő engem támogatott abba, hogy amihez kedvem van, és amit megérlelek belül, mert ő is annak idején szembe ment a saját szülői akarattal, és azt csinálta, amit neki tetszett műszerészként, és nem bánta meg egész végéig. Tehát, hogy na, hát szóval nem, ha az, akkor az, abba fog kiteljesedni az ember, és ő ki is mondta, és így is volt, hogy ebben támogat engem.
0: És a maga megtérése, hittanórára járása, volt-e hatással a családjára?
1: A kérdés nagyon jó, mert igen, tulajdonképpen nagyapám is már kispapkoromban vette fel újra az ívet, és kezdett újra gyónni, áldozni. Én maga édesanyám is akkor vált igazából újra rendszeres templomjáróvá, meg többen is többen is szentségekbe, úgyhogy végig is a Szentlélek is dolgozott ilyen módon, bár nem akartam őket feltétlen megtéríteni, meg...
0: De talán a gondviselés szándékosan intézte úgy, hogy később került oda a keresztvíz alá, már tudatosan,
1: nyilván
0: és ez, a családra is más hatása volt.
1: Ennek így. Meg volt a maga útja. Így nyilván a Jóisten szándéka szerint más, amikor valaki úgy indul, és más alapokat szed, más, amikor így. Pont ez volt ugye a gimnáziumban is, hogy amikor a végén már nagyon érlelődött bennem, hogy pap szeretnék lenni, akkor kérdeztem az atyát, hogy hát esetleg nem volna jobb valami specifikusabb képzés, valami gimnázium, valami katolikus gimnáziumba váltani. És akkor nagyon bölcsön azt mondta, hogy hát a szemináriumban mész, akkor ott úgyis leszel ilyen közegben, itt jársz hittanra, jársz minisztrálni, nincs értelme váltani, nincs értelme új gyökereket ereszteni másút, csináld végig ezt, legalább látod azt a világot, ami a világ. És én ezt nagyon nem bántam meg, hogy hallgattam rá. Tehát az úgynevezett normális emberek világa, milyen, igen, ők mit, igen, gondolnak, ők hogy viszonyulnak a dolgokhoz. Ó, ők se értették, osztálytársam se mind a dolgot. Akkoriban érdekes, hogy most, amikor már itt találkozgatunk később,

0: Ti szemináriumban jelentkezem, és igazából nem más nem akarok, csak ezt. Persze nyilván teológia oldala vonzott azért jobban, de találkoztam mondjuk szerzetesekkel is, akik ilyen intellektuálisabb rendek, például piarista atya volt ott, aki misézett annak idején, de valahogy hát azzal együtt, hogy szerzetesség az egy más hivatást kíván. Tehát magamra erőltetni egy olyan formát, amire nem érzek hivatást. Az egyházmegyés papsága éreztem. Szerzetességre nem. Nem zártam ki persze, hogy esetleg később nem alakulhat ki, nem tisztulhat le az a szál, és nem jöhetek rá, hogy majd specifikusabban menjünk tovább abba az irányba. Hát egyelőre 20 év papság óta se módosult ez a dolog, úgyhogy nem tartom valószínűleg, hogy szerzetességre lesz meghívásom még az életbe, de hát sose lehet tudni nyilván.
1: Tehát akkor egyenes út vezetett a szemináriumba.
0: Hát mondhatni, hogy egyenes, azért nyilván megvoltak a maga kísértése az életkódnak, azért ott a társakkal is beszélgetve, meg a család is nem volt azért annyira elfogadó sok mindenben, rokonságot kellett azért győzködni, nem volt ebben precedens. Tehát messze nem volt precedens ilyen. Apám családjában egész apai ág nekünk református egyébként, tehát ott volt egy nagyapámnak a nővére, aki diakonisza testvér volt korábban, és annyira megérintette őt a háború idején, azt hiszem, a ferences szegény gondozó nővéreknek a munkája, hogy katolikussá lett és nővéré lett. Na most ott volt egy ilyen, de én nem ismertem őt személyesen már, inkább hírből meg képekről. Tehát ott volt egy ilyen kiugrás, de más nem volt precedens ilyesmi, úgyhogy nem tudták elhelyezni. Tehát most mi ez meg, hogy meg, még miért most megyek rögtön át, miért nem kezdek még valamit magammal az életbe, és utána érlelem meg. Annak is meg lett volna biztos a maga útja. Érdekes módon jó anyámat minden atya egy kicsit úgy leoltotta, amikor kérdezte, hogy ez nem lenne jobb, hogy hát asszonyom időhúzás. Általában ezt a választ kapta, hogy hívja a jóisten a fiát, akkor nem kell húzni az időt, akkor menni. Úgyhogy kicsit dagadt a májam, hogy na látod, hogy jó gondolom a dolgot. Ferenciek terének meg volt a maga sajátossága, tehát ez nem egy plébánia, nem egy klasszikus közösségszervezős plébánia, tehát ugye futószalagon mentek a dolgok, mise gyára, hogy szokták mondani, meg hát gyóntatás ezerre.
1: Most is. De nagyon jó, jó központi helyen van, és jó, hogy mindig szerettem. Lehet találni papot.
0: És lám még egyházmegyés hivatás is születik onnan.
1: Igen.
0: Tehát nekem valahogy ez a szentségi pasztoráció lett a fővonala papságomnak igazából. De én nem annyira közösségi oldalról indultam, mert a szemináriumban láttam később, hogy van, akinek ez volt az élete gyerekként, hogy lán egy plébános atya szervezi, a busz szervezi, az arándoklatot szervezi, a farsangot szervezi, a kirándulást, hát akkor nem szerveztek semmilyet. Ott a gyóntatást szervezték, meg a miséket, meg a hittanórát. Tehát nekem valahogy a papságról a képem inkább ez volt, hogy hát a tiszteletre méltó, aki abból indul, de valahogy nekem ez volt a tanítási része, meg a megszentelési része a dolognak, és ez a papképemet is ez nagyon kialakította és befolyásolta.
1: Tehát a legnagyobb szükség erre van.
0: Nyilván egy élő plébániát is kell menedzselni, vezetni, de ha ebből kiüresedik, akkor az csak kultúrtevékenység lesz.
1: Igen.
0: Tehát ha a hitéletet hagyjuk el pont, akkor lehetünk jó fejek, meg lehetünk mozgékonyak, de azt meghagyhatjuk egy klub délutának is, tehát az nem az.
1: De az a gyóntatási rend, ami ott meg van szervezve most is,
0: hát nagyon szeretem
1: oda, jó menni.
0: Pontosan, és pont az, hogy közel hozza a jó Istent az emberhez. És igen. Akkor jött az érettségi. Egyenes vonalban láttam, hogy Esztergom, a jelentkezem Paskai László bíboros atya volt még ugye főpásztorom, és fölvett azonnal. Tömény volt az első év, megmondom, hogy szintén nem volt egyszerű, mert azért nekem ott egy háromszög betelt az életem. Kamaszkorban különösen, hát majd, hogy nem egy nem tudom hány méteres sugarú körbe, a belvárosi lakásunk, a Ferenciek tere, meg az Ötvös József gimnázium, mert ez körbefutom egy perc alatt körülbelül. Na most utána azért elköltözni otthonról, azért önállósodni, azért összekerülni szobatársakkal, ugye hárman, öten voltunk egy évfolyamon, hárman voltunk egy szobában, megszokni másokat, nekik is engem utólag rájöttem. Tehát azért nem volt egy egyszerű mégis elszakadni az otthoni szokásoktól, dolgoktól, személyektől. Az első fél év nem volt egyszerű, azt kicsit úgy megéreztem belül. De valahogy nem tudom, mi történt igazán a második fél évre visszamenet szünetről, az egész olyan váratlanul megfordult, és olyan családias lett, és jó lett, és valahogy úgy kezdtem élvezni. Persze az Ötvös gimnáziumnak a hajtása után az kicsit olyan, mondom, hát itt nincs olyan követelményszín, mint ott volt, de valahogy úgy hiányzott. Na de a jóisten nem hagyta annyiba sokáig, mert márciusban még Gále Endre atya volt a rektorom, behívott a szobájába, hogy akkor Készülj!

0: Úgyhogy jövő évtől mit szólnék hozzá, ha Rómába kiküldenének tanulni, mert főpásztor ezt szeretné. Ja. Hát ez még messzebb van. Meg hogy van, és hát hirtelen se köpni, se nyelni nem tudtam az ötlettől. Pont akkor, amikor már annyira jó volt a Esztergomba, tehát még csak az, hogy na, csak menjünk már tovább.
1: És nyelvtudás?
0: Hát olasz nulla volt, ugye német volt, amivel nem mentem semmire kint, meg volt egy latin nyelvvizsgám középfokú, amivel nagyon sokra mentem, mert arra nagyon föl lehetett húzni, az rettentő sokat segített. Meg 19 évesen az embernek még azért szívacs az agya nagyjából, úgyhogy éppen ezen dilemmáztam a kápolnába, hogy másnapra kéne adni a választ. Most mit válaszolok? És úgy az ellenérvek meghaltak, tehát úgy éreztem, hogy jó, hát most még messzebb kerülök, na de most se vagyok otthon, nem mindegy, 40 kilométer vagy 1200, hát itt se vagy otthon, meg úgyse nem. Aztán megtanulni egy nyelvet, hát most végül is tanultál meg már egy-kettőt, hát akkor megtanulsz egy harmadikat, hát édes Istenem, most még bírod, nem? Latin jó alapot ad. És úgy lehullottak az ellenérvek, és azt mondtam, hogy hát uram, ha most ezt így kaptam, akkor menjünk. Úgyhogy Róma hosszan alakított, mert 7 év volt, de az nyilván még többet alakított rajtam. Nagyon-nagyon jó előjáróim voltak. A római szemináriumot úgy kell elképzelni, hogy rettenetesen sok gyakorlat volt. Közösségi program, lelki program, napi átlag 2-3 óra telt a kápolnában ott. Hát persze, meg aztán egyetemre járás, vizsgázás, tanulás, talált föl magad, érőd a plébánéről, hogy tudsz biciklivel, motorral, gyalogszerrel, autóval, repülővel, ahogy tudsz, csak old meg. Tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és felnőtt tempóra nevelt bennünket, együtt dolgozásra nevelt bennünket. Ha tudományos fokozattal nem is jöttem volna haza, akkor is legalább egy olyan gazdag egyházképet kaptam volna, a világ minden részéről voltunk.
1: Hát és
0: tényleg
1: a Vatikán közelében lenni.
0: Hát az is azért valamit jelent nyilván, de úgy nem a Vatikánnal foglalkoztunk kimondottan nagyon, hanem azzal a hát vatikáni terület volt egyébként a Laterán, ahol a szeminárium volt. De nem is az, hanem az, hogy minden részről, a világ minden részéről voltunk ott, meg az egyetemen is, meg látni azért, hogy római egyházmegyés valóságot, plébániai gyakorlat, kórházi gyakorlatban minden volt ott. Tehát nagyon-nagyon boldogan voltam ott, kemény volt, tehát fáraszt, nagyon-nagyon fárasztó volt. Azért szabad nap nélkül reggel 6-tól este 11-ig minden nap majdnem, az 20 évesen is megérzi az ember a határait.
1: Igen, az igen.
0: Úgyhogy ahogy jött egy szünet, már jöttünk haza 24 órán belül valahogy, de szerettem és szerettem visszamenni szünetekről is.
2: Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: Árja a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: A rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márdár nővér azonos című könyvéből felolvas Oltyán Emese.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Oltyán Emese vagyok. Az imában a legnagyobb örömöt fogjátok megtapasztalni, és felismeritek a kivezető utat a lehetetlen helyzetekből. Üzente nekünk a Szűzanya 1985. március 28-án. Most újabb rész következik Emmanuel Maillard nővér könyvéből. Mai történetünk címe Útlevél nélküli kecskék. A Szűzanya különösen is szereti a kis pásztorokat. Sohasem rejtőzött el előlük, ha csak azt nézzük, hány pásztornak jelent meg a történelem folyamán. Miért éppen a pásztorok? Júdeában Augustus császár uralma alatt, amikor Jézus megszületett Betlehemben, a mezőn alvó pásztorok a zsidó társadalom legmegvetettebb rétegét jelentették. Azokat küldték ki, akikről nem sok jót feltételeztek. Isten valóban az utolsók közül a legutolsókat választotta ki arra, hogy fia születésének első tanúi legyenek. Bölcs emberek minden bizonnyal Betlehem valamelyik köztiszteletben álló személyét választották volna. Olyas valakit, akit mindenki becsül. Milyen csodálatos Isten szabadságának misztériuma. Miért éppen a pásztorok? Nekem úgy tűnik, hogy sok jó tulajdonságok között ők élik meg a lehető legjobban Krisztusnak ezt a titokzatos mondatát. Legyetek okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Ahhoz, hogy megóvják a bárányok életét, és egyúttal az emberek táplálékát, éjjel-nappal hosszú órákat töltenek a természet iskolájában, ami által különleges antennáik lesznek a teremtő titkos üzeneteinek vételére. A pásztor az élet, a túlélés embere. Ő az üdvösség embere akkor is, amikor mások tervei, bármilyen gondosak is legyenek, összeomlanak. Bosznia-Hercegovinában tombol a háború. 1993-at írunk. Egész falvak küszködnek éhínséggel. Egymást érik a bombatámadások. A szerbek elfoglaltak egy egész régiót Konic közelében. Házakat gyújtottak fel. Megölték az állatokat. Az Egyesült Államokba néhány visszatérő medzsugorjai zarándok megtudta, hogy a gyermekek számára nincs tej, és elhatározták, hogy felajánlanak egy nagyobb összeget kecskék vételére, és így megpróbálják újra telepíteni a jószágokat. De hol találhatnánk kecskéket a lángba borult, vérben fürdő Boszniában? Horvátország jó áron, darabjáért 160 dollárért kínálta a kecskéket. A jószágok szállítására kamionokat béreltek. Kamiononként 50 kecske fért el. Több száz állatot kellett kiszállítaniuk különböző falvakba. Nem lehetett elkerülni azonban, hogy a történelem farkasa meg nem utassa, hogy mit elik ki tőle. A bosnyák-horvát határon vámvizsgálat volt, és már az első kamiont megállították. A hivatalnokok megmondják a díjat. Rettenetes. Az ár csak nem megkétszerezni a kecskék árát. Meg kéne talán vonni a kecskék felét az emberektől. Ott állt egy pásztor, és mindent hallott. Hercegovinai volt. Már jócskán elmúlt 20 éves, és életét a határhoz közeli száraz vidéken tengette. Mosolygott. Még mielőtt a szomorú hír eljutott volna az államokba, hogy kétséget és zavart támaszon, a pásztor már mindent tudott, mindent látott és mindent megértett. Különösen különösebb teketória nélkül felajánlotta segítségét, és intett a kamionosnak, hogy induljanak el, és kövessék őt egy kicsi, nehezen járható úton. A természetbe vezette őket. A táj csodálatos volt. A sziklás dombokon cserjék zöldeltek, ez maga a paradicsom a kecskék számára. A pásztor csak mosolygott. Megvolt a terve? Teljes nyugalomban megértette az amerikaiakkal, hogy ő most átmegy a túloldalra, és megáll szemközt a dombtetőn, ők pedig csak nyissák ki szépen a kamionok ajtaját. Ekkor történt, hogy a legjobb egyetemeket végzett amerikai barátaink olyan csodát láttak, amilyet azelőtt még soha. A távolban a pásztor fütyölni kezdett, a kecskék pedig teljes egységben megindultak, és oda siettek hozzá. Hogy a határ? Azt az emberek hozták létre, nem a kecskék. Az eset egy kanadai püspök, Monsignor MacDonald egy történetére emlékeztet, aki 2005. novemberében járt Medjugorjéba. A szemináriumi éveiben lelki atya ötszörös doktor volt teológiából, irodalomból, kánonjogból, filozófiából és biblikumból, és még két mesteri diplomával is rendelkezett. A szülei rendkívül egyszerű emberek voltak, éppen csak megtanultak írni, olvasni, és egy kis tanyán éltek. Ennek ellenére a művelt atya egyszer így vallott gyermekének. Sietek haza családomhoz nyaralni. Muszáj meghallgatnom az apámat, mert ő egy bölcs ember. Aznap nagy volt az öröm a hercegovinai falvakban. A kecskék épségben megérkeztek, a gyermekeknek lesz tejük, ami akár az életet is jelentheti számukra. Hiába való aggodalmaskodásom már majdnem elbizonytalanított, hogy megemlítsem-e a következőt, de végül úgy döntöttem, hogy leírom. Egy hasonló eset jut eszembe. Egyszer szabát napján a tanítványok Jézussal vonultak keresztül a búzamezőn, és tépdesték a kalászokat. Éhesek voltak. Aki Jézussal jár, annál a misszió van az első helyen. A lelkekért való küzdelem megelőzi a gyomor ürességét. Akkor eszünk, ha van rá időnk, és ha nincs, akkor evés nélkül megyünk tovább. A búza pedig mégiscsak csillapítja így-úgy az éhséget. Szabát napján azonban tilos aratni. A farizeusok, akiket majd szétvetett az öröm, hogy számon kérhetik a törvényt Jézuson, a fejéhez vágták, hogy megengedi a tanítványainak, hogy megszegjék a szabátot. Jézus pedig csodálatos módon, akárcsak a fent említett kecskepásztor helyre tette a dolgokat a szívfogyatékos törvénytudósok előtt. Ha megértettétek volna, mit jelent ez? Irgalmat akarok, és nem áldozatot, nem ítéltétek volna el a vétleneket. Mert az ember fia ura a szombatnak is. Istennek hála, a törvény van az emberért, és nem az ember a törvényért. Háborús időkben az egyetlen érvényes törvény a túlélés törvénye. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, és kérem, ha tehetik, tartsanak velem jövő héten is ugyanebbe az időpontba. Addig is minden jót kívánok Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.